0: mivel lehet operálni, azt úgy hívják, hogy bizalomvesztés. Ami nem visszamenőleges, hanem most jelenleg fennálló helyzet, ahol azt mondja az új kiegészítés, ha alkotmánymódosítás, hogy kérem szépen, ezek a közjogi méltóságok, ha elvesztik azt a bizalmat, amit a politika rájuk ruházott, akkor ilyen és ilyen többséggel, kétharmaddal, négyötöddel, bánom is én mivel, visszahívhatók az országgyűlés által, ha ezt a, mit tudom, parlamenti képviselők egyötöde mondjuk kéri. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az Alkotmánybíróságnak az ezt jóváhagyó, ezt a processzus jóváhagyó jogát eltörlik, és azt mondják, hogy ez nem az Alkotmánybíróság dolga, hanem a parlamenté. És ha ezt indoklásba valóban azt teszik hozzá, hogy mi volt itt április 12-én, akkor meg lehet indokolni, hogy az emberek jelentős többségénél elvesztették a bizalmat ezek a közjogi méltóságok.
1: A jogászkodó, bár szerintem javarészt nem jogász közvélemény, azt szokta ilyenkor felhozni, hogy na de ha ezt egyszer meg lehet tenni, innentől kezdve bármikor meg lehet tenni, mert például, hogy bizalomvesztés áll fenn, ezt egy kétharmad birtokában bármely hatalom, bármely héten, sőt napon kijelentheti.
2: Azt vegyük azért alapul, hogy volt egyszer egy kétharmad 2010-ben, az is egy rendszerváltás volt, milyen szerencsétlenek vagyunk, volt 89-90-ben, aztán 10-ben, aztán most, úgyhogy
1: az fülkeforradalom volt igazából.
2: Hát, a rendszer biztos, hogy megváltozott. Na most akkor ezzel a kétharmaddal visszaéltek, és olyan embereket, a visszaélés egy része arról szólt, hogy olyan embereket neveztek ki közjogi méltóságok pozíciójába, akiknek egy része képességei miatt, más része személyisége miatt nem volt alkalmas arra, hogy az alkotmányos funkcióját betöltse. De ez nem is volt cél a megelőző hatalomnál. Cél az volt, hogy minden ilyen pozícióba valami olyan az adott politikai hatalomhoz hű ember kerüljön, akinek eszébe sem jut, hogy alkotmányos funkciót töltsön be, hanem inkább az jut eszébe, hogy a társadalom érdekének szolgálata helyett a hatalom érdekét szolgálja. Tehát ez a start pozíció most. Egy visszaélésszerűen kinevezett közjogi, méltósági garnitúra. Ezt a kétharmaddal le lehet váltani, és azt gondolom, hogy kötelező is, mert hogy ez a kizárólagos hatalomgyakorlás stabilizálását szolgálta.
1: Kötelező?
2: Azzal szemben pedig, igen, hát van ez a sokat emlegetett cécik második bekezdés, nem csak jogosultak fellépni, jogosult mindenki fellépni, hanem köteles is, törvényes eszközökkel. Na most a kétharmad az a törvényes eszközöket az új hatalomnak a kezébe adja. Tehát, ha ezt magyarra fordítom, akkor nem csak jogosult, hanem köteles is ezt véghez vinni. Ezt követően az alkotmányozás során viszont, én még hozzáteszem, ezt már nem a cécik második bekezdés teszi hozzá, hogy kötelező egy olyan konstrukciót létrehozni, ahol soha többet ilyen mértékű hatalom gyakorlásra feljogosított politikai hatalom nem képzelhető el.
1: Hát az választási rendszer módosítás.
2: Választási rendszer, végre egy alkotmányt kell hozni, és akkor lehet kialakítani egy olyan védelmi burkot a demokrácia körül, ami biztonságot adhat a társadalom.
0: Ez a most, bocsánat, igen. Csak ugye, hogy alkotmányozni kell, egyetértek, de nem a Brüsszel-Budapest vonaton. Tehát nem, ahogy Szájer József
2: intézte. Hát az nem alkotmányozás hát, volt, az egy szövegszerkesztés volt.
0: Szövegszerkesztés, most így is lehet mondani. Tehát önmagában, amikor jogász kollégák gondolkoztak, hogy milyen módon lehet eltávolítani a köztársaság elnököt, akkor volt olyan nézet, aki azt mondta, hogy önmagában már az alaptörvény megszületése is jogállami elvekkel ellentétes módon történt. Nem volt társadalmi vita, nem volt egyezt, semmi nem volt. Megírták, jó napot kívánok, és másnap elfogadták. Van olyan nézet is, aki azt mondja, hogy nem kell hozzá alaptörvényt, alkotmányt módosítani, hiszen A jelenlegi alaptörvényben is ugye a köztársasági elnöknek elvileg őrködnie kell az ország demokratikus működése felett. Ebben nem fér bele a poloskázás, nem fér bele az ellenségképzés, nem fér bele a gender törvény, és még sok minden, amit felsorolt Magyar Péter miniszterelnök úr, tehát így is lehet. Aztán, ha jól hallottam délelőtt a sajtótájékoztatóját, akkor olyan jellegű alkotmánymódosítást szeretnének, aki minden egyes közjogi méltóságra kihat.
2: Ugye érdekes az, hogy kizárta a miniszterelnök azt, hogy megfosztási eljárás során történjen a köztársasági elnök eltávolítása. Hogyne? Hát három ok van, ami ezt a méltatlanságot megalapozza, ezek közül az egyik az, amire Zamesnik Péter barátom utalt, amikor az alaptörvény szabályait szándékosan megszegi. Hát ez az, amikor nem őrködöm, pedig az őrködés lenne az alkotmányos kötelezettségem, nem emelem fel sem a szavam, se a kezem. Akkor, amikor embercsoportokat kitaszítanak tulajdonképpen a társadalom testéből, akiknek a kezelésére egészen más szabályokat rendelnek, mint a más csoportokhoz tartozó emberek számára. Hát ezek a történelemből is ismert borzalmak. Ezt egy őrködő nem viselheti el, ha tényleg őrködő. Mindenféle reakció nélkül, tehát ő megvalósította ezt a szabálysértést, így el lehetne indítani ezt a megfosztási eljárást, de ezt kizárta a miniszterelnök, hogy erre felett
0: gondolkodni. Igen, mert azt mondta, hogy az a megmaradt tekintély még további csorbát ne szenvedjen, már amit a köztársasági elnök intézménye megmaradt idézőjelbe Súlyog Tamás működése után. Tehát ezt tovább rombolni ezzel a megfosztási eljárással nem akarta.
1: Arról mit gondolnak, ami szintén itt felmerült, nyilván nem rövid távon, és ezt is elmondta Magyar Péter, hogy nem közvetlenül most, amikor hirtelen majd megoldást kell találni a köztársasági elnök személyére, de hogy a nép választhatná meg a köztársasági elnököt. Ez újra és újra előkerül. Ennek vannak ellenzői is egyébként, nem kis számban a jogtudósok között. És ugye Hak Péter is elmondta, hogy ő például érdekes gondolatnak tartja, de nem támogatná, mert hogy visszaélésekre, politikai visszaélésekre adna alkalmat. De hát azért az egy demokratikus mozdulat lenne, amikor azt mondanánk, hogy tessék, itt vannak a jelöltek, kedves nép, döntsd.
0: És kik lennének a jelöltek? Ez egy jó kérdés. Én most szerintem nem aktuális ez a kérdés. Ez akkor lenne aktuális, hogyha egy új alkotmányt alkotna az országgyűlés, és akkor el lehet azon gondolkodni, hogy melyiknek milyen jellege, vagy milyen hatalma van, milyen féket tud képezni a rendszerbe. Szóval ezt egy kicsit át kell gondolni. Most per pillanat nem tartom célszerűnek.
2: Ez egy nagyon régi vita, ez a 89-90-ben is felvetődött, és akkor igazán az látszott erősebb álláspontnak, hogy közvetlen legyen a választás, de akkor Posgai Imre veszélyét akarták elhárítani, aki akkor meglehetősen népszerű volt, és ezért lett ez a rendszer, ami most van. Mind a kettő mellett ki lehet állni, mind a kettő demokratikus működést tesz lehetővé. Még az sem igaz, hogy ha a köztársasági elnököt közvetlenül választják, akkor az automatikusan egy nagyobb hatáskört biztosít az ő számára. A mostani választási rendszerben is lehet nagyobb hatáskört biztosítani, vagy ha közvetlenül választják, akkor sem kötelező ez, de mindez hozzá lehet és hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi hatás és feladatköre a köztársasági elnöknek, amennyiben él vele, nem elhanyagolható. Hát ha csak erre az egy mondatra utalunk vissza a helyet, hogy a többit fölhívnám, a többi hatáskör körülírást, hogy őrködik az állam gépezet demokratikus működése fölött, és megtestesíti a társadalom egységét. Hát ez azt gondolom, hogy lefedi az állami teljes működés fölötti kontrollt. Hát elég, ha ezzel él.
0: És nem Ugye ő azzal magyarázta, ha én jól értelmeztem az ő szavait, hogy ő politikai megnyilvánulásra nem hivatott, csak közjogira. Micsoda ostobaság ez? Hát hogy ne lenne ez az őrködésben? Politikai állásfoglalás is van. Hogy nem rekesztek ki embereket, és így tovább, most hadnöködésben politikai állásfoglalás is van.

0: normális munkában ezt megálmodja, vagy ugye marad a vonat, mint a múltkor, amit idéztek az előbb is.
1: A vonatot azt...
2: És kellenek szakemberek, és kellenek tudós emberek, és kellenek igazgatási szakemberek, és egy alkotmányozás az nem egy hónapos munka, ezt tudomásul kell venni. Most csak egyetlen egy más jogterületről, hadd idézek, a büntetők területére, a Csemeki Kódex. 12 évig gondolkodtak rajta a jogtudósok, hogy mi legyen benne, hogy legyen, hogy szavazzák meg, hogy szabályozzon kérdéseket. Én nem azt mondom, hogy itt 12 évig kell gondolkodni, de hogy ez nem egy egynapos művelet, az egészen biztos, és kell a társadalmi egyeztetés. Nyilvánvaló először a szakembereknek meg kell alkotni valamilyen tervezetet, és utána nyilvános vitára kell bocsátani.
1: Szóval nem a szövegnek a létrehozatala nagyon bonyolult, hiszen hogy mit kell tartalmazni, azt bármelyik képzettebb jogász tudja, és nagyon sok félig vagy egészen kész alkotmányszöveg nyugszik különböző jogászoknak a fiókjában. A bonyolult az az egyeztetés, a társadalmi egyeztetés lesz, hogy kiemeljem ebből a szövegből azokat a markáns részeket, például, hogy közvetlen legyen az elnökválasztás, vagy nem közvetlen, amit meg tud vitatni a nép. És e megvitatásra mindenféle közösségek alkalmasak. Én ezért pártolnám azt, hogy például ezek a Tisza-szigetek, ezek fent maradjanak. Ezek alkalmas együttlétek, de hát akármilyen közösségek elé lehet ezt vinni, és szakember magyarázata mellett döntéseket hozzanak, hiszen nem lehet más mondani, csak az, hogy az alkotmány egy szerződés a nép és a hatalom között. Ezt Márándi így is kell
0: Péter, Zamesnyi Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönjük a meghívást.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Start folytatásában gyermekjogi kérdések, meg hát rendőrségi ügyek, a kettő sajnálatos és egészen gyászos módon Magyarországon mostanában összetartozik. Dr. Rácz Dominikával, a Intralabon Alapítvány jogászával folytatjuk a műsort. Jó reggelt kívánok! Kónya Endre megint a rendőrségen otthonából vitték el, hogy meghallgassák, hogy ott egy elég ismert videóban próbálta befolyásolni vallomástételében az egyik áldozatot. Azt hiszem, ez az alapja ennek az ügynek, ugye?
2: Igen, hát alapvetően ugye annyit tudunk, amennyi a sajtóban megjelent, és ismét előkerült Kónya Endre is. Itt azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy bármilyen Bicskei ügyel, vagy más gyerekeket érintő ügyel kapcsolatban nagyon fontos a média felelőssége, és hogy hogyan kommunikálunk ezekről az ügyekről, hogy ne okozzon akár egy újabb traumatizációt az érintett gyerekekben, vagy azok családtagjaiban, vagy akár más gyerekotthonokban, vagy intézményekben elszenvedett bántalmazás sértetjeiben.
1: Miközben ugye nehéz a helyzet, mert mégiscsak beszélni kell arról, ami történik. Tehát minden egyes eset, amikor beszélünk róla, nyilván az áldozatok számára felzaklató lehet, és újabb sebeket tép fel, vagy már begyógyultnak vércsebeket hoz a felszínre, de közben, ha nem beszélünk róla, hogy nézünk szembe ezekkel az ügyekkel? Itt van a családpanotai történet.
2: Így van, természetesen beszélni kell róluk, azért az elmúlt 2 év azt hiszem ilyen különböző gyerekvédelmi botrányokkal terhelt közbeszédet eredményezett, és jó lenne, hogyha a gyerekvédelmet ebből a buborékból egy ilyen valós megoldások felé tudnánk terelni, amiben nyilván sokféle kormányzati, civil, média felelősség is van. Azt gondolom, hogy ilyen esetek még elő fognak kerülni, csak nagyon nem mindegy, hogy ezeket eseti módon fogják-e kezelni, vagy pedig rendszer szinten. Azt gondolom, hogyha ezen a ponton egy olyan vállalás történik, szerintem történik is, hogy egy teljes átvilágítást, a helyzetnek a felmérését elindítanák erre hivatott szakemberek, akkor az eredményeket hozhatna. Gondolok itt arra is, hogy nem egy ilyen ellenséges, ellenőrző légkört, mert hogy nagyon sok olyan szakember is van ebben a rendszerben, akinek nyilván a helyzete más módon változott, vagy más módon került árnyékba, és róluk keveset beszélünk, de hogyha valamiféle partnerségben, de mégis egy objektív és nagyon pontos módszertan alapján vizsgáljuk meg az egész gyerekvédelem, vagy a szakellátás helyzetét, akkor az idővel és ráfordított szakmai energiával biztosan elindulhat a újra épülés felé.
1: Most a családpalotai eset az egy tipikusan olyan történet, ami látszólag nem egy nagyon durva ügy. Tehát az történik, amit elképzel az ember egy intézetben, tehát hogy kemény eszközökkel rendet tartanak. Ezek a kemény eszközök messze nem megengedhetőek a 21. században, ez Dickens korában dívott így talán. Miért nem látszott ott a eddig, hogy így működik egy csomó helyen. Valószínűleg azt kell mondjuk, hogy rendszer szinten egy csomó helyen a gyermekvédelem.
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy igen, amit mondott az előbb, hogy ennek így nem működhet így a 21. században, és nem elfogadható, hogy azt gondoljuk, hogy a kemény módszerek fogják a gyerekeket majd betörni, és attól majd jól viselkednek. Nyilvánvalóan egy megfelelő pedagógia és gondozás mentén tudnak szakellátásban élő gyerekek, vagy akár a javítóintézet, nyilván ott is ugye botrányok merültek fel, jól vagy elég jól működni ahhoz a helyzethez képest, amibe kerültek. Nagyon nehéz, hiszen ugye kevesebb jelzés is érkezett ezeken a helyeken. Nyilván ennek az az egyik fő oka, hogy ezek a jelzések aztán nem kerültek megfelelően kezelésre, nem jutottak el azokhoz, akár fenntartói szinten, akik ebben tudnak válaszolni. Szerintem ugye pont az egyik ügyterhetje a sajtóban adott nyilatkozat szerint azt mondta, hogy hiába is jelzel, úgysem fog semmi sem történni. Szerintem ez egy nagyon erős mondat ahhoz, hogy bénítsa a gyerekeket is ebben a körben, illetve a szakellátásban dolgozókat. Azt gondolom, hogy egyébként sokan éltek is jelzéssel, de biztos volt, akik nem mertek jelzéselni. Pont ez egy jó alkalom arra, ahogy most a rendőrségnek is megjelent egy videója, hogy ezeket a bejelentő felületeket elkezdjék merni használni az érintett gyerekek, vagy akár az érintett dolgozók. Ugye egy e-mail címet is felajánlottak a bejelentő@nmi.polisz.hu, illetve továbbra is vannak azok a gyerekvédelmi hívószámok a 112-ön belül, vagy az OKIT hívószám, ahol lehet segítséget kérni. Ezt egyébként a gyerekjogi jelentésünkből, amit minden évben elkészítünk, is látszik, hogy a szakellátáson belül sokkal arányaiban is jóval kevesebb jelzés érkezik, és azoknak a jelzéseknek is a 2/3 része egyébként kortárs bántalmazásra vonatkozik, és az 1/3 pedig felnőttek által elkövetett elsősorban
1: bizonyos bántalmazásra. Mind a kettőt kell vizsgálni.
2: Pontosan, hiszen az a légkör sem maradhat fel, hogyha a kortárs bántalmazás normalizálva van.
1: Hogyan lehet újra szervezni úgy egy gyermekellátást, hogy az abban dolgozók jelentős része valószínűleg benne volt korábbi hibákban, bűnökben, attól függ, hogy mit minek nevezünk. És hogyan lehet úgy, hogy közben meg egy csomó szakember elhagyta a pályát, meg egy csomó szakember eleve is hiányzik?
2: Igen, szintén a gyerekjogi jelentésünkből idézve minden tizedik szakmai körben betöltendő állás az hiányzik, illetve ugye volt a kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint a pszichológiai alkalmassági vizsgált bevezetés, ami azt mutatta, hogy ezek nem a megfelelő eszközök arra, amivel ki lehet szűrni azokat a hibákat, vagy rossz működéseket, vagy egyszerűen nem megfelelő szakembereket, vagy bántalmazó szakembereket. Ez szerintem egy szakpolitikai kérdés, ami meg fogja előzni azt, hogy felmérjék ezt a terepet, ahol partnerként, tehát hogy egyes intézmények erősségeit és hiányosságait egyszerre felmérve erre egy rendszert építsenek fel, ahol nyilván lesznek olyan szakembereket, akiket más területről kell bevonni, és szerintem elengedhetetlen, ami így bármilyen szinten érezhető az, hogy megfelelő képzést kapjanak ezek a szakemberek. Nyilván ide beletartozik egyébként a nevelőszülők képestésének, illetve támogatásának is a megerősítése, módosítása ahhoz, hogy aki ott van a helyzetben, az elég jól tudjon működni, viszont hogyha kérdések, kérés van, akkor kapjon ebben támogatást. Iszonyú nagy szakemberhiány van, akár gyámi oldalról is, és ezek mind gyengítik azt, hogy azok a gyerekek, akik egyébként ugye ezeknek a felnőtteknek a gondozásában vannak, jól tudjanak lenni, aminek alapfeltétele, hogy ezek a felnőttek is jól tudjanak lenni, szóval ehhez biztosan támogatásra és hát egy szakpolitikai változásra lesz szükség.
1: Van miniszter az oktatásnak, végre valahárom, mondják a szakmabeliek, mert Judit ráadásul egy olyan kezdeményezéssel jött elő, amit szerintem nagyon régóta várnak azok, akik különböző szervezetekben próbálták a hangjukat hallatni. Most hallathatják, mert meghívja őket egy egyeztetésre, egy megbeszélésre. Mik a legsürgősebb ügyek, amiket meg kellene beszélni? Hogy látja?
2: Szerintem ez a bejelentés ennél még több is, mint amit mondott. Tehát ugye már volt egy ilyen egyeztetés májusban, ahova diák önkormányzatok, illetve civil szervezetek kiskorú kollégái tőlünk, illetve követeit hívta meg. De ugye most egy olyan politikáról beszél, amiben a gyerekeket érdemi módon szeretné bevonni. Erre ugye vannak azért nemzetközi példák is, amikor ez működik. Ennek is lehet többféle módja az, hogy egy kérdésben, mint a legsürgetőbb dolgokban, vagy pedig akár a tervezésbe is bevonja a gyerekeket, hogyha legsürgetőbb dolgokra kell válaszolni, nyilván azért itt a gyerekek túlterheltsége is nagyon elől van szerintem, pont ugye ezzel a poszttal is indította az oktatás és gyermekügyi miniszter, illetve a szexuális nevelés témaköre, illetve az egyéb olyan drogprevenciós, vagy azok a képzések, azok a segítő, támogató alkalmak, amiket a gyerekek számára biztosítani kell, hogyha ezeknek az újraszervezése is megtörténhetne, illetve szerintem, hogyha önmagában az érdemi részvételt, amiben a gyerekek önkéntesen egy őket érintő témában benne vannak, az egy elképesztő kompetencia erősítő és az ő szempontjukat behozó kezdeményezés lehetne, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez meg is fogja keresedni.
1: Köszönjük, hogy elmondta. A Hintalovon Alapítvány jogásza volt a vendégünk, dr. Rász Dominika. Jöjjön máskor is, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: értél valami.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ahogy minden évben, idén is az ATV nézői dönthették el, hogy kik csatlakozhatnak a Halhatatlanok társulatához. Az idei szavazás lezárult, és a szakmai zsűri már azt is tudja, kik lettek a szerencsés kiválasztottak. Hogy kik az új tagok, azt Szinetár Miklós osztja meg önökkel.
3: Így lesz idén is, majd szeptemberben ott a Nagymező utcában a díjátadás, de előbb még megnevezzük, akik a díjazottak, a Kossuth-díjas rendező Halhatatlanok társulatának kuratóriumi elnöke Szinetár Miklós. Örülök, hogy itt vagy. Kívánok. Jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: Hát ez egy erős mezőny volt.
4: Ez egy nagyon erős mezőny, és nagyon jó díjazotta. Kérem szépen, Magyarország egy tehetséges ország. Szóval itt irodalomba, színházba, zenébe annyi a tehetség, hála Istennek, hogy tényleg nehéz volt válogatni, és akik nem jutottak be, azok között is nagyon sok tehetség van. Igazi jó tehetség, és nagyon szép és színes életpályák, amik megérdemeltek volna szintén díjazást, de ez egy nagyon jó lista, elmondom, hogy kik.
3: Több tízezren szavaztak önöknek köszönet érte, és hát akkor igen, most jönnek a fanfárok és mi egyéb, és Szinetár Miklós színész kategória.
4: Kérem szépen, színész kategóriába Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő kategóriába Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes kategóriában Pászti Júlia és Rozsos István, táncművész kategóriában Kovács Tibor és Nagy Irisz.
3: Gratulálok. Remek lista. Köles Ferenc például 25 éve a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Gyakorlatilag ott kezdte a pályát, és kitartóan ott van. A pécsiek nagy kedvence.
4: Igen, de volt pesti szereplése is. A Thália Színházba ment a Béres Attila rendezésébe a Koldus Opera, ezelőtt 8-10 évvel, és egy betegség miatt ő beugrott. Óriási sikere volt, remek volt. Onnan tudom, hogy a lányom is játszott vele, ezért megnéztem, és hát el voltam ragadtatva. Na most annyit még elmondanék ehhez a listához, hogy hát mindennek a világon, minden elmúlik, és mindennek meg kell újulnia. Szóval amikor ezt az örökös tagságot a Szegvári és az Érdi kitalálták, akkor még nem volt ennyi zenés színházi előadás. Na most azóta sokkal több van, és sokkal több az úgynevezett zenés színházi színész, aki nem prózai színész, nem is operaénekes. Hát az idén is már azért kettőt jelöltünk, hát végül is szavazhattak a Szulák Andreára és a nagyszerű Kalocsai Zsuzsára, aki hát szintén egy életmű van mögötte. Hát itt biztos, hogy valamit majd változtatni kell az arányokon.
3: Hát egyrészt már csak azért is, mert az ő szakmájuk egy szinte külön szakma lett.
4: Igen, és egy színész, egy másik világ.
3: Miközben színész, énekes, táncos, tehát sokkal bonyolultabb valahol, mint a hagyományos prózai színház, és ma már a prózai színház sem olyan, mint volt régen.
4: Hát semmi nem olyan. A dolgok elmúlnak és újjászületnek, semmi nem olyan, mint volt.
3: Hogyha például Hegyi Barbarát nézzük, előbb említettem Köles Ferencnél, hogy 25 év óta a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Barbara például 30 éve van a Vígben.
4: Igen.
3: Ez a hűség. Ez például egészen fantasztikus. És meg is kérdezem, hogy boldog, remélem boldog győztes Hegyi Barbarát, aki azt hiszem, legalábbis Szurok András kollégám azt mondta, hogy elérte, hogy itt van velünk.
5: Igen, itt vagyok, és nagyon szépen köszönöm, és igazán nagyon meg vagyok hatva, és csodálatos, üdvözlöm Szinetár tanár urat, köszönöm szépen, hogy ilyen szépen gondozza ezt az egészet, és nagyon gratulálok mindenkinek, a jelölteknek is, és köszönjük szépen ezt a rengeteg szavazatot, amit leadtak ránk.
3: Tanár úr nem hallotta, hogy azt mondtad, hogy köszönöd neki is, és köszönöd, hogy hát ilyen szépen
4: gondozza. Egyik kedvencem.
3: De most már hall téged.
5: hogy egy ilyen fantasztikus, egyrészt a tanár úr, hogy ilyen fantasztikusan van, és hogy ilyen fantasztikusan kézben tartja ezt az egészet. Nagyon jó látni, nagy példaképe az egész országnak. Úgyhogy köszönjük szépen.
3: És hát én azt hiszem, hogy az, ahogy te ott jelen vagy a végben, az is példaértékű, tehát kisebb és nagyobb szerepekben, főszerepekben és nagyon fontos karakterszerepekben egyaránt egészen fantasztikus vagy, és nagyon megragadható, megismerhető. Hát ugye van egy orgánumod, az adja magát. Ezt szerintem főiskolás korod óta kapod.
5: Igen, talán ez hozzájárul a megismerhetőségemhez, hogy ilyen jellegzetes hangom van. Eleget kínlódtam ezzel, nem volt ez mindig ilyen egyértelmű, de túl vagyunk rajta, és most már csak az öröm van, hogy szeretik és elfogadják, és ezzel tudok együtt élni és dolgozni.
3: És most már te vagy a Szilvás Gombócos nagymama is.
5: Hát ide öregettem. Igen, köszönöm, hogy emlékeztetsz rá, igen. Ez történt, bekerültem.
3: De szerintem ez gyönyörű, Barbie, ez szerintem gyönyörű. Tehát hogy gyakorlatilag annak a darabnak az egész életét végig kíséred.
5: És egyébként egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen régóta műsoron tartott előadásban tulajdonképpen Pávori Nóra után és Igó Évával együtt, hogy része lehetek ennek a történetnek, Presser Gábor remek zenével, Dusán szövegével, és egyáltalán. Szóval ez mindenképpen megható, persze.
3: Cipő vagy mezítláb? Hogy lesz a lábnyomod ott a Nagymező utcában?
5: Megmondom, elég friss a hír, tehát őszintén szóval nem baj, hogy ezen még nem gondolkodtam.
3: Nem.
5: Dönts el az időjárás.
3: Nem baj, és hát szeretettel köszöntünk és gratulálunk. Tanár úr,
4: gratulálok, köszönöm. Nagyon örülök neked is, igazán kitűnő.
5: Köszönöm szépen, és én is gratulálok mindenkinek, jelölteknek, győzteseknek, és köszönjük szépen a közönség szavazatát.
3: Szeptember 19-én szombaton délelőtt 11-re ne csinálj programot, mert már van programod. Írd be a naptáradba.
5: Igyekezni fogok. Köszönöm szépen.
3: A színésznő kategória egyik győztese, Hegyi Barbara, gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és örültünk, hogy meg tudtunk lepni. Hogyha az elmúlt 30 évére visszatekintünk ennek a díjnak, valóban itt vannak új jelenségek, például az, hogy megjelent a zenés színház olyan erővel, mint ahogyan itt van. De megjelent sok-sok gond és baj is a színház életben. Erről te meg szoktál emlékezni, amikor a díjátadóra fellépsz a színpadra megnyitni az alkalmat, hogy annak ellenére, hogy mennyi gond van, azért az fantasztikus, hogy mindig van elég jelölt, mindig van elég teljesítmény, mindig van elég tehetség.
4: Szóval a világ változik, és a színházi élet is forrong. Hát mindenféle színházi együttesek erről beszélnek, arról beszélnek. Nehéz lett ez a pálya. Nem most.
3: Volt ez valaha könnyű?
4: Könnyebb volt, annyiban, hogy fontosabb volt. Nem volt még internet, nem volt még politika, nem voltak celebek. Nem volt, ami elvonja a figyelmet a színházról, hogy ennek ellenére a színház remekül él, és a többsége tele van, és a nézők látogatják. Ez egy óriási dolog.
3: Te most elújságoltad nekem, ahogy bejöttél a stúdióba, hogy rendezel éppen, és fiatalokat rendezel.
4: Igen, hát az
3: operának. Ez a legjobb, nem?
4: Hát igen, nagyon élvezem. Nagyon az operának van egy ilyen Marton Éváról elnevezett, általa vezetett stúdiója, és annak rendezek most egy Mozart vizsgát pénteken lesz az Eiffel Bánfi színházában bemutatója. Nagyon örülök neki.
3: És írsz könyvet. Ugye most már ez a sorozatodnak nem is tudom, hanyadik darabja lesz, talán a negyedik.
4: Ja, hát ez az önéletre az szerűségen váratlan sikert alatott, hát 37 ezer példány fölött Rotten. Van már a három. Ami nagyon nagy dolog, ami gondolom azért ilyen, mert a könyv jó részt, bár önéletrajza címe nem rólam szól, hanem korszakokról. Azt igyekeztem ábrázolni. Na most, hát a kiadó megkeresett, hogy még mindig van érdeklődés, hát kértek, hogy a könyvlapon dedikáljak, 13-án végben nagy az érdek, még mindig érdeklik az embereket a könyvem, 13-án dedikálok a Vörös Marti téren, és hát elhatároztam, hogy akkor írok egy utószót az a címe ennek a kötetnek, hogy utolsó. Tudnék, rengeteg minden kimaradt az előzőből. Kimaradtak nagyon érdekes, hát a terjedelmi okokból, kimaradtak nagyon érdekes külföldi útjaim, például Kínába, Észak-Koreába, Indiába, amik valamit egy kort ábrázol. Kimaradt egy csomó dolog, amit színházról, operáról írtam, és hát ez benne valami új. Én a Facebookon nagyon ritkán jelenek meg, és akkor csak ismerőseimnek szólok valamint, vagy színi előadásokról. A politikához soha semmikor nem szóltam hozzá. Egyszerűen azért, mert borzasztóan irritálnak a vízhangok. Igen. Szóval az a szörnyű hang, ami a Facebookon van. Na most viszont így a végén fogom magam, és ebbe a kötetbe írok a napi világpolitikáról, meg a hazairól, mert ez egy olyan közönségnek szól, amelyik könyvet vásárol, könyvet olvas. Azoknak, ha nem tetszik, ne? Van, akinek tetszik, van, akinek az nem baj, nem kezd gorom.
3: Van neked egy rajongó táborod, ők nyilván várják ezt a kötetet, és hát én is kíváncsian várom. Most meg akkor dedikálsz.
4: Hát én is, hát nézd, azt mondja, hogy gyerekkoromban tanultam a közmondást, hogy ember tervez, Isten végez. Hát nem tudom, hogy be tudom-e fejezni. Ha be tudom fejezni, hát akkor a 95. születésnapom körül télen megjelenik.
3: Adja Isten, hogy így legyen. Most viszont még van egy dolgunk, én elsorolom még egyszer, hát ha valaki lemaradt a nyertesek névsorát a halhatatlanok társulatának ebben az évben 2026-ban. A győztes listája következőképpen néz ki. Színészek Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes Pászti Júlia és Rozsos István, és táncművész kategóriában a nyertesek Kovács Tibor és Nagy Íris. Köszönjük az önök szavazatait, gratulálunk a nyerteseknek. Tanár úr, köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm.
3: És hát veled is találkozunk a díjátadón szeptember 19-én, szombaton délelőtt a Nagymező utcában a Halhatatlanok sétányán 11 órakor. Köszönöm.
4: Köszönöm.
3: És hát következik az aktuál, jön Bodac Balázs. Szervusz Balázs.
0: Szervusz Egon, köszöntöm a nézőket. Annyira szeretem hallgatni mindig, amikor itt van Szinetár Miklós, és akár te, akár György beszélget vele, hogy utána ilyen időpocsékolásnak érzem, hogy az értékes adásidőt holmi közéletre, meg aktuál politikára kell elfecsérelni, de hát megírják nekünk a szereplők a történetet, amiről szó kell, hogy legyen. Muszáj tartanunk magunkat. Ehhez lesz szó arról, hogy reggel a Sándor palotában, illetve a Sándor palota előtt kezdett Magyar Péter. Az, hogy ő mit mondott, illetve mik az erre született reakciók, arról is majd szó lesz természetesen. Ahogyan arról, hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatban továbbra is az a, és úgy tűnik, hogy most a Fidesznek ez lesz a kommunikációs irány, hogy van valamilyen fajta titkos megállapodás, amelyben a szuverenitásról lemondott Magyar Péter, illetve hogy az EU-nak, a Brüsszelnek a vitatható érdekei azok fognak érvényesülni. Lannert Judit oktatási miniszter gyereknapon bejelentette azt, hogy a gyermekeket, a diákokat is bevonják, mégpedig a minisztériumon belül működő tanács keretében abba, hogy hogyan újítsák meg, hogy hogyan működtessék az oktatási rendszert, és beszélgetünk természetesen a BL döntőről is, ami valóban nagy esemény volt. Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem szabad kishitűnek lenni, 80 ezeres stadiont kellett volna építeni. Ezek lesznek tehát a témáink. Gáspár András, a privátbankár.hu és az M4 lapigazgatója, Stumpf András, a Válasz Online újságírója, valamint Béndek Ábris, a Szélső Közép kiadó vezetője lesznek a vendégeim.
3: 80 ezeres stadion? Hát talán Felcsúton, nem? Ott még van hely.
0: Van.
3: Balázs, köszönjük szépen, szóval aktuál pillanatokon belül. Holnap reggel várom önöket a Startban, mint egész héten, és holnap este Szőlősi Györgyi lesz itt már a műsorvezető az Egyenes Beszélben. Szép estét, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Simán mondhatják a kedves nézők, hogy már megint a taxisok.
0: Elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: is volt.
1: Igen, az furcsa lett volna, hogy mindenki taxizni akar, de a taxisok állnak, mert ők sztrájkolnak. Miközben egyébként pont pénzügyi vitáik vannak most megint a fővárosi közgyűléssel. Illetve én egészen pontosan most nem látom át, hogy valóban van-e vita, vagy félreértés van, ahogy a közgyűlés, illetve ahogy Kis Ambrus a közgyűlés nevében is megfogalmazta ezt.
2: Több témában, ami ebben a tekintetben elég fontos, 3 éve emelt utoljára díjat a főváros, annak ellenére, hogy azért 3 év alatt elég komoly infláció jelent meg a gazdaságban, és ezt mindenki érzi a saját pénzszáján és a költségein. 3 éve nem tudunk egy olyan kompromisszumot kötni a fővárossal, ami mindenki számára elfogadható. Az elmúlt évben többször találkoztunk munkacsoportokban, az érdekképviseletekkel közösen a BKK-val és a főváros képviselővel, a főigazgatóval, és megegyeztünk abban, hogy díjat fogunk emelni. Annak a mértékét viszont nem tudtuk igazán meghatározni, mert a szekértábor, tehát a szakma 2 részre szakadt. Volt, akik egy finomabb, érzékenyebb áremelést tartottak elfogadhatónak, ez 15% körüli, és volt egy hangosabb, egy erősebb, egy támogatottabb réteg, azt amit el kell mondanom, ők pedig a 27 és a közel a 30%-ot fogalmazták meg. Ebben kellett a fővárosnak dönteni, és ők döntöttek, egy olyan javaslatot tettek le az asztalra, rendeletalkotás előtti időszakban, a képviselő testület elé, ami a 27%-ot fogalmazta meg, de abban korrektek voltak tulajdonképpen, mert leírták, hogy mióta zajlik a folyamat, és milyen részleteket tartalmaz. Kedden, múlt hét kedden, amikor a közlekedési bizottság asztalára került a javaslat, és minden képviselet és érdekelt fél ott volt, akkor derült ki a képviselők és a frakcióvezetők számára, hogy hát ez nem annyira egyértelmű ez a dolog, és ebben még azért lehet mit finomítani.
1: Már hogy attól nem egyértelmű, hogy van, aki a 15%-ot tartaná a maga számára jönnek, és nem azért, mert kevesebbet akar keresni, hanem mert attól fél, hogy az utasokat elmarja a 27%.
2: Én azt láttam ebben a 2 órás vitában, amíg tartott a közlekedési bizottsági ülés, hogy itt már nem csak az díjemelésről van szó, hanem minden másról. Tehát egy politikai harc, egy politikai olyan egymásra mutogatást láttam és éreztem, amit nap mint nap, akár a tévében, a rádióban, a médiában lehet érezni, ebben a tekintetben, de amikor egy szakma látja ezt, hogy a saját hátán és a saját bőrén érzi ezt, akkor ez egy kicsit olyan farmuci helyzet. Tehát azt nem igazán látták át a frakcióvezetők, hogy ez nagyon komoly bevétel kiesést jelent a szakmának, és erre szükség van. Az, hogy most 15 vagy 27%, abban lehet vitatkozni, de hogy szükséges egy tarifaemelés, abban viszont nem érdemes vitatkozni, mert minden olyan tétel alátámasztja a tarifaemelésnek a jogosságát, ami a költségeinket alátámasztja. A biztosítási költségek, a szervizköltségek, az autóbeszerzési költségek, akár legyen ez használt vagy új autó, ma már tudjuk, hogy iszonyatos költségek vannak.
1: Ha jól emlékszem, akkor valahogy ez úgy van, hogy van az alapdíjnövelés, ami talán 1400 forintra emelkedik, kedne, ha most fejből ezt hirtelen
2: a rendeleti javaslat.
1: A javaslat szerint. Ez valószínűleg sokaknak fájna, akik például rövidebb utakra szokták használni, mondjuk azért, mert el kell menni bevásárolni.
2: Nézze, egy áremelés az minden tekintetben fájó. Hogyha a főváros komolyan vette volna az elmúlt években a kéréseinket, akkor ha minden évben 6-8%-ot emelt volna, azt nem érezte volna meg senki. Amúgy minden szolgáltató ezt csinálja, csak azt nem veszük észre. Akkor elérkeztünk volna ebben az évben akár a 27%-ot. Egyszerre viszont mi is azt fogalmaztuk meg a kamarával, az Uberrel, a főtaxival együtt közösen, hogy a 27% egy kicsit most magasnak tűnik, de elfogadtuk a fővárosnak a javaslatát, nem feküdtünk keresztbe, nem lobbiztunk az ellen, hogy ne 27, hanem 15% legyen, hanem rábíztuk a képviselőtestületre. A képviselőtestület viszont múlt hét pénteken több órás vita alkalmával kiderült, hogy mindenről beszélnek, minden fontosabb, minden olyan szegletét körbejárják ennek a történetnek, ami fontos, és iránymutató lehet, de nem a tarifaemelésről szól. És nekünk viszont erre lenne szükségünk.
1: Azt mondja, hogy valójában politikai vita zajlik az önök feje fölött, vagy felhasználva az önök igényeit?
2: Ma már oda jutottunk, hogy minden politika. Ma már oda jutottunk. Tehát ami az előnye volt a hatósági rögzített ár bevezetésének 2013-ban, mert az emberek, az utasok eldönthették, hogy szeretnének-e hatósági rögzített ára dolgozni. A mi javaslatunk alapján, amit a főváros elfogadott, kiderült, hogy az elmúlt 10

0: három év bebizonyította, hogy ez egy teljesen jó dolog. Előre kiszámítható az ár, tudják, hogy télen, nyáron, télen, fagyban mennyibe kerül a taxi. Most egy olyan javaslatot is megfogalmaztak, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy egy felkérés fogalmaztak meg, egy felterjesztést a kormány részére, hogyha esetleg kivezetnék a rögzített hatósági árat, és egy úgynevezett dinamikus árat vezetnének be, és itt azért megállnék egy zárójelben.
1: Ez mint a repülőjegyeknél például.
0: Igen.
1: Nagy az igény, akkor drágább, ha kicsi az igény olcsóbb.
0: Ezt a javaslatot másfél évvel ezelőtt a közlekedési bizottságnak a vezetője, az elnöke, aki az egyik frakciónak a vezetője volt, Vitézi Dávid fogalmazta meg. Mára viszont oda jutottunk, hogy a fővárosi közgyűlés ezt a javaslatot egyértelműen felterjesztette. Tehát elképzelhető...
1: Hát lehet, hogy a mostani miniszterem Vitézi Dávidon ez átismer.
0: Valószínűleg, hogy elképzelhető, hogy változni fog. Az, hogy milyen mértékben, az én azt gondolom egy szakmai vita. És nem akarunk ebben most állást foglalni, mert nem tudjuk, hogy mennyi az annyi.
1: Az Uber így működött, amikor bejött Budapestről?
0: Hát az Uber úgy működött, hogy ők megmondták, hogy akár tízszeres szorzó is lehet szilveszterkor. Most nem tudom, hogy mennyire jó az egy budapesti utasnak, hogyha van egy orvosi rendelő, vagy egy vizsgálatra bejelentkezett 2-3 hónapos dátuma, és szeretné egy taxit előrendelni, de nem tudja megmondani majd a szolgáltató, hogy azon a bizonyos napon 5000 forintot fog fizetni, vagy 8000 forintot a taxi. Én azt gondolom, hogy azért valamilyen módon védeni kell az utasokat is ebben a tekintetben, meg a szolgáltatókat is. Tehát, hogy a minimális, a maximum érték, hogy milyen közel és milyen messze lesz egymástól, azt még most nem tudjuk. Ez egy későbbi szakmai vita. Én azt gondolom, hogy érdemes erről beszélni, de most azonnal kivezetni a rögzített hatóságárat, ez nagyon nagy probléma lenne.
1: Tehát önök a rögzített árért és a garantált díjnövekedésért küzdenek.
0: Mindenféleképpen az a célunk, hogy megegyezzük. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk abban van komoly felelősségünk a következő hetekben, napokban, hogy meggyőzzük a frakcióvezetőket arról, hogy szükséges a tarifaemelés, az, hogy milyen mértékben, azt majd a szakmai viták már eddig is alátámasztották, de én azt gondolom, hogy ez nem szólhat arról, hogy most megint töröljük az asztalt. Három éve tulajdonképpen vár a szakma erre. Egy olyan gyomrost kaptak a taxisok pénteken a fővárosi közgyűlés döntés alapján, amire lehetett számítani, de senki nem gondoltak volna.
1: Illetve a nem döntés alapján. Metál Zoltán, köszönöm szépen.
0: Köszönöm a meghívást.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. I'm just like a hungry little...

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: My heart is beating fast. The music's faded. But will this moment last? It's complicated. At least just for tonight, we'll be together. Can we stay at this red light forever?
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok mindazoknak, akik szeretik a focit, és akik nem szeretik a focit. Magyar Péter azt mondja, hogy történelmi győzelem, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, már mint azt, amit Orbán Viktorék egyébként elveszítettek, vagy átmenetileg lemondtak róla, ugye? Orbán Viktor viszont azt mondja, hogy ingyen sajt csak az egérfogóban van. Nagyon érdekes, hogy ki hogy látja. A stúdióban viszont itt van velünk 4 vendég, Paprika Kinga mellettem, aki az ATV műsorvezetője, a Fórum csodálatos váltótársa.
3: Szevasz.
2: Itt van velünk egyrészt PQRSTÜ, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő.
4: Sziasztok.
2: Azt tudtam, hogy a Tibor az utolsó a névsorban, Üveges Gábor politológus volt polgármester, és itt van velünk Závetsz Tibor, a nevével fémjelzett research alapítója. És hát nézzük meg ezt a bejátszást, mert azért szerintem a pénteki megállapodás az felvet némely kérdéseket vet fel, igen, igen.
5: A kormányfő szerint történelmi megállapodás született. Összesen 16,4 milliárd eurónyi, vagyis mintegy 6000 milliárd forintnyi forrás sorsáról állapodtak meg. A miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatóján azt mondta, teljesítették a választási kampány egyik legfontosabb vállalását.
6: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük, Magyarország újjáépítésére, a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások helyreállítására, fejlesztésére, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.
5: A miniszterelnök úgy fogalmazott, az uniós pénzek ügyében az Orbán kormány félrevezette a magyar embereket. Szerinte a források visszatartásának valódi oka a korrupció volt.
6: Az a korrupciónak egy olyan foka volt, amely sokáig elképzelhetetlen volt az Európai Unióban és Magyarországon is.
5: A tárgyalások eredményeként azonban Magyarország nem az eredetileg lehívni tervezett 10,4 milliárd eurót kapja meg, hanem ennél jóval magasabb összeget.
2: Kérdésem, áttörés vagy az, ami még nem ismert, az a lényeg.
4: Szerintem még egy csomó részletet nem tudunk egy ilyen sajtótájékoztatón, nem fogják kiteregetni mindazt, amiről beszéltek részben, azért, mert ugye ezt elmondtam tegnap is másút, Ursula von der Leyen nem Mária Terézia, hogy egy személyben döntsön az EU-s pénzekről, vagy ilyen finanszírozási kérdésekről. Megbeszélhetnek például egy ilyen találkozón stratégiákat, lehetőségeket, elmondhatja Magyar Péter, hogy mit szeretne a Tisza kormány, elmondhatja Ursula von der Leyen, hogy mire lát lehetőséget, és akkor kialakítanak egy stratégiát, hogy kit hogy közelítenek meg. Ugye bármilyen döntés születik végül is, annak eljárásrendje is van, és arra a többi EU-s vonatkozó vezetőnek is rá kell bólintani. Itt lesz majd szerintem, hát ha nem is lobbizás, mert ebben az esetben inkább azt mondanám, hogy nemzetközi érdekérvényesítés, de lesz arra is szükség. Szerintem lesznek, akik kéréseket fogalmaznak meg, még ha talán nem is annyira pofátlanul élnek majd vissza a lehetőségeikkel, mint ahogy ezt a Fidesz kormányok tették másokkal szemben. Illetve hát itt felmerült, Magyar Péternek nagyon védenie kell a mundér becsületét mondjuk a bevándorlás ügyben. Nem ismerheti be azt, hogy az EU eddigi elvárásai teljesen reálisak voltak. Nem azt várták, hogy mi itt szakajtószám öntsük a saját fejünkre a bevándorlókat, hanem azt, hogy a minimális emberiességi elvárásokat teljesítjük.
2: Adjunk enni a tranzitzónában, ugye?
4: Ja, meg például lehessen mosakodni, meg legyenek higiénés körülmények. Ez nem valami irtózatos elvárás. Na most ezek a részletek az egyik fele, a másik fele, amiről viszont szivárognak vélemények, hogy elvileg, ha minden jól megy, valamennyire rugalmasan fogják kezelni ezt az augusztus végi határidőt. Ez a legnagyobb kérdés igazából, hogy legalább ezeknek a pénzeknek az adminisztrációját részben, akár kisebb etapokban ki lehet egy kicsit tolni, mert ez nagyon sok munka ezeket mind leírni, programszerűen megtervezni, lehívni.
2: Visszatérünk rá, figyelek.
7: Politikai szempontból mindenképpen áttörés. Tehát én azt gondolom, hogy a legélesebb kontrasztot a kampány során is a világ közé húzta, aki saját belpolitikai érdekből, de még az uniós forrásról való lemondás árán is szembe ment Brüsszellel. Volt egy ilyen kormányzatunk, és az én olvasatomban is alapvetően, aki bizalmat, felelősséget kap egy komplett nemzetnek a képviseletére, minimum hűtlen kezelésnek minősül az, hogyha valamilyen pénz, vagy forrás, vagy fejlesztési lehetőség az ablakban van, és azt mindenféle belpolitikai és egyéb narratíva miatt ő távol tartja. Tehát az, hogy gyakorlatilag ezt az akadályt, és úgy néz ki, hogy a szimbolikus tér az nagyon is valóságos, hogy ugye itt a korrupció volt a fő hívószó, és nyilván nagyon sok minden van a színfalak mögött is, de hogy alapvetően még transzparensebb lesz talán ennek a megállapodásnak az aláírását követően, hogy ez az egész, ha úgy tetszik, még ha le is van egyszerűsítve, ennyire egyszerű lett volna, hogy ha garantáljuk, hogy nincs, vagy beleállunk, vagy következmények nélküli ország nem leszünk, akkor alapvetően az ajtó ki tud nyílni. Az megint más, hogy most nyitva az ajtó, és ezeket a forrásokat használni kell, föl kell használni, van egy nagyon erős időprés, nagyon komoly munka jön ezt követően is. De én azt gondolom, hogy ez mindenképp egyrészt jó kommunikálható, másrészt nagyon komolyan be tud indítani belső motorokat, tehát mindenképp egy siker, és nagyon rövid távon elért siker.
8: Itt ebben én a lehetőséget látom, azt a fajta lehetőséget, és ezért van Orbán Viktor oldaláról szerintem egyfajta idegesség, és ez a sajtos hasonlata. Mert mi van abban az esetben, hogyha ez sikerül? Tehát játszunk el ezzel a gondolattal, hogy ténylegesen egyrészt bebizonyosodik, hogy az a 27 mérföldkő nagyon komolyan a bírók függetlenségéről szólt, a korrupció ellenes tevékenységről, arról, hogy adott esetben a közbeszerzésekben nagyon-nagyon furcsa dolgot fogok mondani 16 év után, hogy ne egy pályázó induljon el, mert hogy azt nem közbeszerzésnek hívják valójában. Tehát számtalan feltétel teljesül, és kiderül, hogy ezeket mi valahogyan megugorjuk Magyarországon, és megérkezik az első komolyabb pénzösszeg. Az milyen ciki lesz a Fidesznek? Hiszen bebizonyosodik az, amit te is említettél előbb, hogy ez lehetett volna, hogy nem jelentek meg sok tízezren migránsok, nem vesztettük el a szuverenitásunkat, hanem lett egy fegyelmezettebb és adott esetben jobban működő országunk, ahol nehezebb, nevezzük nevén, lopni. Most innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon éles kontraszt, és én ebben látom azt a fajta lehetőségrendszert, amit egyébként, és ez a kockázati rész, el is lehet rontani, félreértés ne essék, itt ugye ez az időprés, ez azért eléggé kemény, de ebben lehet tárgyalási oldalról segítséget kérni az Európai Uniótól, És hát vannak olyan kérdések, amelyek kapcsán, ha azt nézzük, ami a migráció, és ami ez a huhogás, ami egyfolytában ment, hogy a sorompó felemelkedésével, ugye én is a közösségi média oldalon, arról írtam, hogy felemelkedett egy lehetőség sorompó. Azonnal megjelentek kommentek, hogy persze, és jó is ez a sorompó, mert nem csak a lehetőség jelent meg, hanem a migráns hordákat, nem tudom, orkok, uh-huh. meg mindenki jönni fog, és
4: elpusztít. Mert egyébként a bevándorlókat sorompók tartják vissza, azok nem a vonatokhoz vannak amúgy, amik ott már nem járnak, úgyhogy végül minek a sorompó.
8: Igen, tehát, és ugye az a fajta része, amiben megjelenik egy olyan fajta szó összet, a szolidaritás például. Az, hogy vannak országok, amelyek tényleg nagyon komolyan a migrációval foglalkoznak, és annyiban tudunk nekik például segíteni, hogy adunk nekik erre egy kis pénzt, mert hogy mi is kapunk tőlük pénzt. Tehát, hogy ez az Európai Unió, ez valahogy úgy működik, hogy adunk, és kapunk, és ez egy ilyenfajta szövetségesi rendszer. Tehát, hogy nagyon sok dolgot újra kell Magyarországon tanulni, és ezekben a történetekben ezek a sztorik, ezért mondom azt, hogy önmagukban már sikert jelentenek, mert olyanról tudunk beszélni, ami nagyon-nagyon hiányzott az elmúlt 16 évben.
9: Néhány dolgot én is hozzátennék. Az egyik az, ott folytatom, a Péter mondta, hogy nagyon sokszor ilyen műsorokban szerintem 10 éven keresztül arról beszéltünk, hogy hogy nem kapunk pénzt, és hogy lehetne pénzhez jutni. Most ehhez képest arról kezdünk el beszélni, hogy milyen jó, hogy pénzt kapunk, megnyílnak a források. Tehát ha ezt átérzi a magyar társadalom, és azt gondolom, hogy igen, akkor ez egy óriási sikertörténet. Azért is gondolom ezt még, mert hogy a választ nagyon sok elvárás volt a Tisza párttal szemben. Nagyon sokan azért voksoltak például a Tisza pártra, most ehhez illeszkedő egy témát emelek csak ki, hogy az Európai Unióból ne engedjünk. Tehát mi az Európai Unió integráns részét képezzük, és szerintem pénteken az történt, hogy újra lehet örülni, átélni azt, hogy mi az EU-hoz tartozunk. Hogy itt van az a pénz, ott áll Ursula von der Leyen, a képi megjelenítések, a szimbolikák, azok szerintem így fontosak a választók számára, nekem is. Tehát ott ül ez a két államférfi, államhölgy és államférfi egymás mellett, és valami jó dolgot, mit mondasz?
2: Államember.
4: Államszemélyek.
9: Igen. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos ilyen lélektani elem. A másik azért, az összegről azt lehet tudni, hogy ez körülbelül a magyar költségvetés 13%-át jelenti, tehát ez nem egy ilyen margon lévő.
2: De azt hogy számolod, mert a 6000 milliárd forint, én úgy számolom, hogy olyan 80000 milliárd a kiadási főösszeg, és akkor az hogy jön ki a 13%? Csak kérdezem.
9: Elosztottam, és jó. Így jött ki.
2: Oké. Én hármas voltam matekból, tehát ne is foglalkozzunk.
9: Jó. Utána még jobban kiszámoljuk, de ez a 6000 milliárd, ez ekkor része, szerintem egy óriási dolog, és ami még szerintem, és ugye olyan célokra fordítódik, ami tulajdonképpen az Orbán hatalom egy ilyen tévesen és hamisan értelmezett szuverenitás oltárán feláldozta azokat a dolgokat, amire ez most fordítódik.
2: De ezen túllépve, ugye nézzük már a következő témát meg, mert itt hát szerintem rengeteg ideje van Súlyog Tamásnak azon gondolkodni, mi legyen, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sok ideje arra a lépésre, amikor meg lett szabva, hogy ő mit csináljon, arra már nem annyira. Tehát 24 óra, azért az tud kemény lenni, nézzük.
10: Egyre rosszabb a köztársasági elnök megítélése, derült ki a 21 kutatóközpont felméréséből, amit a Kontroll közölt. A kutatás szerint a teljes népesség 64%-a gondolja úgy, hogy Súlyog Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról. Mindössze egyharmaduk szeretné az, hogy kitöltse a ciklusát. A megkérdezettek többsége szerint az lenne a legjobb, ha önként lemondana, mert nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét. Ezt még a fideszesek 12%-a is így gondolja. Súlyog Tamás népszerűsége a korábbi elnökökhöz képest kifejezetten alacsony. Jelenleg még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalinnak is jobb a megítélése, mint Súlyog Tamásnak.
2: Cégvezetők otthon ülnek, mert holnapig le kell adni a a cégek mérlegeit, és Súlyog Tamás meg ezen gondolkozik, na csak így zárójelbe jegyzem.
9: Egyébként 28 óra van még, azt hiszem, nagyjából. Tehát még 4 órával több, és lehet, hogy ott érik be a gondolat. Szóval azért itt elhangoztak nevek, de hangozzanak el még mások is. Göncz Árpád, emlékszünk még? Tehát, hogy milyen köztársasági elnök, de akár említhetjük Márl Ferencet is, vagy említhetjük Sólyom Lászlót. Szóval most tényleg ehhez képest, akiknek a neve a népszerűségi listáknak a tetején, mert ez egy ilyen axióma volt a közvéleménykutatók körében, igen, hogy mindig így miért,
2: 80%,
9: és akkor ott az elején volt a köztársasági elnök, igen, és utána jöttek a többiek, akik olyan megosztóak voltak. Tehát nemzet egységét de facto megjelenítették. És akkor vagyunk most, amikor kérdezzük azt, hogy ki is a köztársasági elnök, és akkor így nem tudják, keverik a, nem tudom, a miniszterelnökkel, az előző miniszterelnökkel, tehát hogy tulajdonképpen oly mértékben üresítették ki, és nem csak a mostani köztársasági elnök, ő is sokat tett azért, hanem az előző hatalom ezt a posztot, hogy tulajdonképpen semmilyen funkciója nincs a magyar közéletben, azon kívül, már az előzőnek se volt egyébként, azon kívül, hogy kegyelmi kérvényt írt alá van, akinek a nem tudom én, megbízásából, ami egy nagy rejtély, ugye továbbra is, de hogy...
4: De sokat gazsulál is, hát az is valami.
9: Az is valami, és én néztem,

0: közösségének a bizalmát, plusz még kiüresített egy funkciót. Tehát szerintem egy demokratikus rendszerben ezt helyre kell tenni. Ez túlmutat az ő személyén nyilvánvaló, és nem tudjuk, hogy hogy lesz közvetlen választás, vagy marad ez a rendszer, tehát itt még sok jogi változás lehet. Beszél talán már a Melétei úr, aki nem lett ugye igazságügy miniszter, ő beszélt azt a félprezidenciális rendszer esetleges megvalósításáról az elmúlt napokban, jól emlékszem, tehát itt még sok minden van a levegőben, ami megvalósulhat, de lényeg az, hogy ez így nem maradhat, mert erre a funkcióra ebben a formában semmi szüksége senkinek.
1: És azt azért ne felejtsük el, hogy alapvetően itt nem Súlyog Tamás, mint magánember a fontos, hanem azzal, hogy ebben az egész konstellációban, hogy megtestesít egy olyan bábfigura szerepet, egy kiüresített köztársasági elnöki pozíciót elvállaló figurát, ahol már nem Súlyog Tamás, mint magánember a fontos, hanem az, hogy azzal, hogy ő ezt nem érzékelve, és minthogyha ezzel egy kicsit dacolva, akkor én akárhogy is, de a helyemen maradok, és még a Velencei Bizottság, és még mindenkivel én megerősítettem magam, hogyha valaki ilyen csúnya mód az én elmozdításomra tör, akkor még ezt, nem tudom, a jogállamiság elleni támadásként tudjuk majd beállítani. Valamit nem ért. Tehát én azt gondolom, hogy itt annak az intézménynek, ami már igen kemény erózió kommentált az elmúlt időszakban, a további gyengülése és súlytalanodása irányába tesz nagyon markáns lépéseket, hogy ő alapvetően ebből egy presztízs harcot csinál. Nagyon sok dolga lesz, én azt gondolom, a következő évek parlamentjének azzal, hogy a köztársasági elnöki intézményt, funkciót, mint olyat, vagy így, vagy úgy, de kellően körüljárva, kellő konszenzust mögé téve, újra egy kicsit a rangjára tudja emelni, és ebben vastagon benne lehet továbbra is egy parlament által választott tisztségviselő, de benne lehet akár a közvetlen elnök választással és lényegesen nagyobb jogkörökkel felruházott köztársasági elnöki intézmény. Egy biztos, Súlyog Tamás, még mindig azt látom, hogy ez sokkal inkább magánemberként harcolja meg, és nyilván súgnak a másik térfélről, hogy már pedig akkor se állj félre. Szerintem ez egy szereptévesztés masszívan.
2: Szerintem kicsit úgy járt Súlyog Tamás, mint Miksa, a mexikói császár, aki véletlenül elhitte magára, hogy ő tényleg valaki, de pont a rossz dolgokkal kapcsolatban hitte el. És itt meg kell védjem Súlyog Tamást egy méltatlan váddal szemben, nem ő üresítette ki ezt az intézményt, beleült egy teljesen üres intézménybe, és egy büdös szalmaszálat nem tett keresztbe annak
1: hozzá.
2: Érdekében,
1: de
2: hogy de hogy azért igazából Schmidt Pál, Áder János és Novák Katalin olyan álomcsapatnak bizonyultak a köztársasági elnöki pozíció teljes kiüresítésében, hogy igazából ő már csak az ő lábnyomaikban követi őket, és azért legyünk őszinték, amikor idézzük ezt a passzust, hogy a köztársasági elnök személyében jelképezi nemzet egységét, ezt ugye a kulturális antropológia eszköztárából kölcsönözve varázslásnak nevezhetjük. A valódi közjogi funkciója egy köztársasági elnöknek az az, hogy a parlament és a kormány ténykedését ellenpontozza, ha arra szükség van. Ezt csinálta Göncz Árpád, ezért emlékezünk rá úgy, mint egy fajsúlyos politikusra. Meg azért, mert egy politikai ellenálló volt a kommunista rendszer alatt, ült is vácott eleget, és volt valódi morális teljesítmény ennek az embernek. Súlyog Tamásnak ezen a ponton én nem látok felszámlálható teljesítményét, mert hirtelen pont egy rendszerváltás után, vagy módszerváltás, kormányváltás után jutott eszébe, hogy neki mégis kéne legyen autonómiája, de előtte hát így nem tűnt fel neki. Nem talált, biztos most egy sarokba a kanapja mögött megtalálta.
3: De ha már az osztrák örökösödési háborút említetted, akkor az azért egy legitim kérdés, hogy van-e morális minimuma ennek a közjogi funkciónak, mint hogy valaki elnök. Tehát, hogy morális legitimációs, hogy van-e egy olyan minimum feltétel, ami után távozni kell, és ez a 64%, ez azért tekinthető egy olyan számnak, hogyha hiszünk a számoknak, ami már a legitimációt elég erősen érinti, nem?
4: Én azt gondolom, hogy igen, ebbe igazad van, és természetesen erre szükség lenne. Én egy picit vitatkoznék veletek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ő tudatosan teszi azt, amit tesz. Nem gondolom, hogy sírdogálna egy, nem tudom, asztal mögött, vagy nagyon töprengene. Mert hogy ez az egész rendszer, és ez az egész köztársasági elnöki rendszer 2010-től kezdődően, vagy ugye Schmidt Pállal kezdődően egy nagyon-nagyon tudatos hatalomkivetítés volt a Fidesz oldaláról, és elsősorban Orbán Viktor oldaláról. Ő mutatta azt, hogy valójában akit mi küldünk, az lesz a köztársasági elnök, és mivel mi küldjük, az fogja tenni, amit mi mondunk. Tehát megcserélődött ez az egész helyzet.
2: Hát nem most ez volt Sólyom László fő.

0: bűne, hogy ő politikus, köztársasági elnökként viselkedett.
1: Ugye ez a fajta helyzet, ami miatt mondom én azt most, hogy mennie kell a köztársasági elnöknek, mert nem erre van. Tehát, hogy ilyen szempontból mindegyikőtök ezt mondja, és ezzel teljesen egyetértek. Viszont az a baj, hogy nem erről szól most ez a történet. Tehát itt egy kommunikációs háborút látunk, egy kommunikációs adókapokot, amiben van egy társadalmi érzékenyítés, illetve a saját tábor felé, ezt már mint a Fidesz oldaláról mondom, a Fidesz oldaláról egy olyan fajta tudatos tevékenység, amiben nézzétek meg, mi történik a mi embereinkkel, törvénytelenül akarják őket leváltani, közvéleménykutatók kutatnak úgy, hát, hogy pont az jön ki mindig az eredményben, és 64%, miközben...
2: Ti nem mértek, ti rajzoltok.
1: Igen, de...
3: Mint hogy a választás, hogy szépen bizonyított, hogy vannak, akik rajzolnak, és igen, vannak, akik mérnek.
1: És ilyen szempontból ez a fajta kommunikációs háború hatja át most az egész hangulatot, és ebben van egy olyan rész, ami nekem nem tetszik, tehát amikor ők, te fogalmaztál így, osztják, tehát ez a fajta osztás, ez nekem nem jön be stílusban, de abban, hogy neki menni kéne, és nem csak neki, hanem másoknak is, ezzel teljes egészében egyetértek. Viszont ez a történet az a baj, hogy kezd egy olyan irányba elmenni, és itt jön a kommunikációs háború, amiben az alap dolog, hogy miért kell menni, és ezért fontos, hogy erről beszéljünk, hogy ez kezd eltűnni, és kezd egy ilyen, csak azért sem, akkor mit fogtok csinálni, hogy én elmenjek, milyen lépéseitek vannak, akkor ezt hogy védem ki a Velencei Bizottságon keresztül. Tehát, hogy, és a lényeg, hogy valójában az, amit ő tett, vagy pontosabban nem tett, ez bűn, és hogy ilyen szempontból ezért kéne mennie, és itt jön az, amit te mondasz, a morális hozzáállás, és ennek helyretétele. Én attól tartok, hogy ez fog pont elveszni, ugye a sok bába között, a már közmondásoknál tartunk, elvész a gyerek.
3: Eddig, bocsánat. Nem, csak egyetlen dolgot szeretnék mondani, hogyha az a rendszer, ami volt, ha azt úgy hívtuk, hogy versengő autokrácia, amiben ugye volt választás, de azért egy nagyon fontos eleme volt, hogy voltak párt alapon kiszervezett, Réka is utalt erre, ilyen közjogi funkciót ellátó személyek, tehát akik párt alapon kerültek, közjogi
1: miért,
3: így van. Tehát hogyha ez része volt, és ez most április 12-én a magyar társadalom úgy döntött, hogy ezt nem kéri, és elmegyünk egy régi, plurális parlamenti demokrácia irányába, emellett döntöttünk, akkor szerintem azok a funkciók, amik párt alapon lettek kiszignálva bizonyos embereknek 9 évre, és 2030-ban fognak lejárni, szerintem ennek eminens része az, hogy ezeknek az embereknek el kell valahogy menniük. Ugyanaz. Mert ez része ugyanolyan, mint egy parlamenti választás.
2: Nagyon érdekes dolog, ugye a Velencei Bizottsághoz fordulás, mert egyrészt tudjuk, most már megtudtuk, hogy azért okos emberek vannak Sólyog Tamás mellett is, akik ugye az ő szempontjukból rá tudnak esetleg mutatni egy külső szemmel, ugye az európai, az Európa Tanácsnak a jogértelmező szervéről van szó. Európa Tanács, jó? Csak így folytatom.
1: Figyelj.
2: Hogy tehát, hogy nevezetesen, ugye, ha azt mondja az, a Velencei Bizottság, hogy ilyet nem lehet csinálni, mint amit mondott Baka András esetében egy másik fórum, a Strasbourg, akkor ugye azt lehet mondani, lám-lám, van egy külső megerősítés, ami bebizonyította, hogy ez egy alkotmányellenes dolog, vagy legalábbis nem az európai értékekkel van összhangban. De hát itt az a kérdés, hogy ez a testet vizsgálja-e azokat a szempontokat, amikről Tibor beszél?
1: Csak az a bajom ezzel, hogy pontosan, tehát értem, amit mondasz, és most nem tehát jogi oldalról, amit levetítesz, de pont ez, tehát az egyik dinnye, a másik zsiráf. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy van egy személy, aki nevezzük nevén pártkatona, és vannak emberek, akik pártkatonák, miközben nem ezért vannak ebben az egész rendszerben, és akkor mondjuk így, amely rendszerben az alapítók kitalálták ezt a rendszert, hogy tud a fékek ellensúlyok rendszerében működni. Ez a zsiráf, és utána jön a jogi rész, amiben azt mondják, hogy hát ezt nem lehet megtenni. Könyörgöm a társadalom, én magam is azt várom, hogy ez a zsiráf legyen. Tehát ezt nézzük meg, hogy mi az, amit várunk tőlük, miért lettek ők ebbe a pozícióba helyezve, és hogyha ez nincs meg, akkor az összes többi, most bocsánat, hogy így fogalmazok, jogászkodás. És a lényeg
2: vége. A kegyelmi ügy előtt egy kérdés. El tudjátok képzelni, azt mondta Sólyog Tamás Magyar Péternek, hogy melyik miniszterként kell lemondani?
1: Nem.
2: Hogy ez elhangzott ez a...
1: Én ezt nem hiszem el.
2: Nem?
1: Nem. Én nem.
3: Nem.
2: Nem tudjuk.
3: Nem tudjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Azért a kegyelmi ugye a köztársasági elnöki hivatalhoz kötődik, legalábbis személyileg nem, de ugye a funkcióhoz, vagyis a pozícióhoz. És hát egy ilyen szempontból hozott újat a hét, mert K. Andrénél megjelentek a rendőrök. Azon gondolkoztam, hogy ez, hogy ugye az, amikor láttuk az RTL felvételeit, a rejtett kamerás felvételeit, azért az nem tegnap volt. Tehát, hogy milyen érdekes a büntetőeljárás dinamikája, nem? Tehát, hogy egyszer csak átejtőernyőzik egy másik ciklusba, nem?
2: Itt sokat tanakodtunk azon, hogy vajon mindazok, akik ezek a nyomozóhatóságnál, fegyveres testületeknél, közigazgatásban működtették az államot, akiknek ugye a nagy része az nem választott politikus, hanem a hivatal, hogy vajon ezeknek az embereknek a többsége, ilyen-olyan rétegei mit gondolnak. És nekem az volt az egyik hipotézisem hosszú ideig, hogy nagyon sokan vannak ezekben az intézményekben, akik azért mentek oda, mert becsületes munkát akarnak végezni, és összeszorított foggal elvégeznek annyit, amennyit tudnak, és gyűjtögetnek jobb időkre, például ügyeket, amiket majd le lehet nyomozni, ha egyszer lehet.
1: De most ez
2: lehet,
1: konkrétan így
2: lehet,
1: van.
2: Hogy ez rettenetesen naív hozzáállás.
1: Nem, ez konkrétan így van.
2: Nagyon úgy tűnik nekem, hogy itt valaki megkapta a zöld lámpát, hogy jó, akkor most már mehettek. Mennyi 2 éve készült ez a felvétel?
1: Igen, nagyjából. De szóval, ezt csak ügyvédként meg tudom erősíteni, tehát amikor az emberi rendőrökkel ügyekről beszélget, mert kell hivatalosan, akkor látom, hogy ő egy szakmailag, hogy mondjam, igényes valaki. És
2: ugyanez az adóhatóságnál. Igen. Tehát nagyon sok helyen megvan, meglátjuk, hogy az ügyészséggel mi lesz, mert az igazából a nagy kérdés, hiszen hát rengeteg olyan ügy akadt az ügyészségen, amiből kivert az ember szemét, hogy itt minimum le kéne nyomozni, és itt most nem kizárólag az EU-s pénzekre gondolok, hogy le lettek nyomozva, és aztán Magyarország úgy döntött, hogy vagy a magyar kormány, hogy ő ezzel kapcsolatban nem cselekszik.
1: Közelebb vagyunk-e, és nem beszéltünk konkrétan a kegyelmi ügyről, de közelebb vagyunk-e Balogh Zoltán újabb interjúja után, ugye ez mondjuk nem egy rögzített interjú volt, de közelebb vagyunk-e a megoldáshoz, vagy csak egy újabb hárításról beszélünk?
3: Mármint részéről?
1: Igen.
3: Nézd, ő sok mindent mond, ezt nem teszem sehova se.
1: Ugye, hogy nincsen fölötte lévő szála.
3: Igen, ezt akarom mondani.
1: A néző kedvéért mondom.
3: Valahogy úgy fogalmazott, hogy ő már 25-ször elmondta azt, hogy ő nem beszélt.
1: Miközben egyébként tudjuk, hogy nagyon nehezen lehetett vele találkozni interjú szituációban.
3: Ugye az egy érdekes helyzet, hogy ha azt kérdezett tőlem, hogy tisztában látunk-e az ügyben, hogy ki a felelős, akkor az a válaszom, hogy szerintem nem. És ezzel még mindig tartozik. az a hatalmi ágazat, amely ezeknek a vizsgálatáért felelős volt. És itt egy pillanatra hadd ugorjak vissza az előző témához. A legnagyobb probléma, és ebben az ügyben is, és a korábbi, amiket itt soroltatok ügyekben is, azért az nincs rendben, hogy már, tehát jó, de azért egy betegséget, egy rossz helyzetet mutat, hogy április 12-éig olyan nyökögősen megy minden, aztán utána, ahogy te is fogalmaztál, megtáltosodik a rendszer, és pontosan tudja, hogy hova kell nyúlnia. Ez azt mutatja, hogy ez a rendszer beteg, és egyébként akik abban a rendszerben dolgoztak, azért arra, legalábbis ilyen szakmai szempontból föltenném azt a kérdést, hogy merre néztek eddig. Tehát, mert hogy nyomozati ügyeknél, ha 3 héten belül te pontosan tudod azt, hogy hova kell nyúlni, akkor előtte is tudtad, hogy hova kell nyúlni. És erre lehet azt mondani, hogy valaki félt, lehet azt mondani, hogy valaki megfelelt, de ez nincs rendben. És ezért egyébként büntetőjogi szempontból is adott esetben van elszámolnivaló.
1: Szerintem előhívja majd a vendégekből a véleményt az a bejátszás, amit most fogunk megnézni.
4: Beszélgetett Léva Janikóval, vagy az Orbán család bármely tagjával erről a kegyelemről, Balogúr?
5: Fognak várakozni, ez nem egy korrekt eljárás. Sajnálom, hogy
4: beszélgetett Léva Janikóval, vagy bármely más emberrel, Orbán családban?
6: Ez egy normális eljárás, amit önök csinálnak itt. Nem beszélgettem Léva Janikóval természetesen. Úgyhogy ennél több, ezt a számbontam már 25-ször, úgyhogy...
4: És tartottól a parlamenti vizsgálóbizottság felállításától? Tartottól, hogy behívják?
6: Tessék, parancsoljon. Tessék,
4: jöjjön. De tartottól, hogy behívják ebbe a bizottságba?
6: Hogy
4: majd meg... Ha behívják, akkor bemegy?
1: És Trešinszky Juditnak, a Telex újságírójának az interjúja is alapot ad arra, hogy erről mi most így beszélgessünk. Parancsoljatok.
2: Ez nem interjú volt, ez egy demonstráció volt, és ez nem Trešinszky Judit hibája. Ez egy demonstrációja annak, hogy Balogh Zoltán nem hajlandó erről érdemben beszélni.
1: Igen. Már 25-ször beszéltem, hát hogy ne lenne hajlandó,
2: hát biztos, Réka. Hát ez olyan, mint mikor én kapok egy e-mailt, és ahelyett, hogy válaszolnék, bólogatok, és aztán nem értem, hogy miért nem hallják a választ.
7: A héten még mondott egy olyat, hogy a történet nálam véget ér már, mint hogy nála véget ér. És én akkor arra gondoltam, hogy ez nem egy Netflix sorozatnak egy epizódja, ahol véget ér a történet, és majd izgulunk, hogy mi lesz, majd folytatódik. Azért ez egy nagyon súlyos ügy, és az a fura, hogy olyan mai napig nem érzi ennek a morális súlyát, illetve azt a felelősséget nem vállalja, hogy ebből mi lett, ha már csak a saját politikai közösségére vetítem rá a dolgot, hogy mi lett abból, már akkor is fölmerül, de az kevésbé érdekel engem mondjuk, de az, hogy a magyar társadalomnak elszámolással tartozik, abban teljesen biztos vagyok, hiszen abban azt azért elismerte, hogy ő beszélt a köztársasági elnökkel, tehát az végül is a köztársasági elnök az ő nyomására döntött. És ezért jó lenne tudni, hogy miért.
1: Volt humán erőforrások minisztere azok után, hogy ez egyébként általa kedvelt Novák Katalin belebukott az ügybe, ugye? Hogy ezek után nem érzi a súlyát, ez fura. Mármint, hogyha Tibornak igaza van.
2: Hogy tegyük hozzá, hogy ő volt a terület felelős minisztere, amikor éveken keresztül, hogy nem elakadtak a nyomozások, hogy nem ment végbe rendesen az eljárás, egészen addig, amíg az egyik áldozat, az egyik érintett gyerek öngyilkos nem lett, és akkor lendült meg az ügy.
8: Így van. És az egészen bosszantó, hogy valahol ennek az egész dolognak a súlyát az jön le ebből a, még ha kényszeredett mosolyból is, hogy egyáltalán nem érzi, hogy neki itt még van mondani valója bőséggel. Tehát ez az ügy, ez gyakorlatilag ilyen titok övezi, itt már jönnek ki szálak is egyáltalán, és ez egész történetnek a tudója, az egyedül ő. És olyan mélyre ment ez az egész dolog, ahol az lenne a minimum, hogy gyakorlatilag ebben a helyzetben ő teljesen szintval. És az meg nekem nagyon látványos, hogy amikor folyamatosan nagyon egyre nagyobb amplitúdóval tagadjuk azt, hogy na de Léva Janikónak ez nincs köze is egyáltalán, hogy az Orbán szálat, azt nagyon transzparensen, nagyon mániákusan próbálják teljesen elvágni, hogy erről nem tudott senki, ebben nem biztatta senki, ő az aki, és gyakorlatilag ezt az egészet, mintha nem is létezne egyéb. Én nagyon is kapirgálnék ott, és nyilván előbb-utóbb az igazság ki fog derülni, hogy azért nem fog ez az ügy véleményem szerint Balogh Zoltánnál megállni.
1: Egy pillanat, van még?
2: Én arra számítok, hogy hogyha sokáig fent tud maradni ez a nyomás, a közbeszédben ki lehet ugrasztani valakit a bokorból, ezeknek az embereknek a környezetéből, aki tudja, hogy mi történt. Nem reménykedem, hogy Balogh Zoltán szét fog vallani, mert akkor már rég meg kellett volna tennie, különösen, hogyha lenne funkcionális lelkiismerete, amire hallgat.
1: Az Orbán rendszer öröksége és az elszámoltatás kérdése az országgyűlés heti ülésnapján is szóba került. Nézzük.
9: A magyar embereknek joguk van tudni, hogy milyen állapotban vettük át az országot, hogy mi az Orbán rendszer valódi öröksége.
10: Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indult az új országgyűlés első rendesülése.
9: A szekrényből kihullott százmilliók, milliárdok, billiók, higgyék el, nekem is sok. De éppen ezért kell megmutatnunk, és fogjuk megmutatni ezt a magyar embereknek.
11: Megadom a szót.
10: A KDNP-s Rétvári Bence arról beszélt, hogy 14 évig Magyar Péter is a NER része volt, az alatt nem volt baja a rendszer működésével. A hozzászólást Magyar Péter kommentálta, így csendre kellett inteni.
11: Kérem, hallgassuk a felszólalást figyelemmel.
10: Ezután Rétvári Bencén kereste a volt miniszterelnököt.
9: Azt mondta az önök bátor harcos, a utcai harcos, basically street fighter, hogy akkor is be fog ülni ide a parlamentbe, ha nem választják meg. Hát hova tűnt Orbán Viktor? Hova tűnt Lázár János?
10: Gulyás Gergelyt az Orbán kormány minisztereinek meggazdagodásáról kérdezte.
9: Ön elhiszi, frakcióvezető úr, hogy Rogán Antal egy feltaláló? Ön elhiszi? Ön is nevet.
1: Tibor?
7: Igen. Tehát az elején ugye arról beszéltem, hogy nagyon sok oka volt annak, hogy miért szavaztak emberek Fidesz ellen és Tiszára. És az egyik legfontosabb, ugye szóltam az Európai Unióhoz való tartozásunkról, ami szerintem kiemelkedő volt ebben a sorban. Péter írt talán néhány nappal később 12 pontot róla. Igen, igen. És a választás után közvetlenül, és ezek között szerintem legalább ugyanilyen hangsúlyos az, hogy az a típusú hát mondjuk azt, hogy luxizás, vagy a korrupcióval vegyített egyéni meggazdagodás megtörtént az elmúlt időszakban, hogy erre kíváncsiak az emberek, hogy ez hogyan lehetséges, hogy volt lehetséges, és hogy lehet ezt tulajdonképpen valamilyen módon jóvá tenni. A jóvátételnek egyik módja az, amit ugye Magyar Péter ígéretei között szerepelt, hogy egy vagyon visszaszerzés, kivizsgálják ezeket az ügyeket, és lesz egy vagyon visszaszerzési hivatal. És abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, az egy rendkívüli csalódottságot okozna a szavazótáborában. Én úgy látom, hogy meg akar felelni ezeknek a követelményeknek, amit maga támasztott, és amire a választók egy voksal adták le az igényüket és egyetértésüket. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszakban ezek nagyon hangsúlyos kérdések lesznek. Itt az egy fontos része a sztorinak, hogy hol áll majd ez meg, kik kerülnek hírbe, ugye hallani arról, hogy vannak, talán valamelyik ilyen rendőri vezető mondta napok, vagy navos vezető, nem emlékszem pontosan, hogy vannak, szintén naponta jelentkeznek bűnbánó, nem tudom, mafiózók, vagy oligarchák szót használta talán, bűnbánó oligarchák, tehát hogy elindult, emlékszünk a Balási interjúra, nagyon látványos volt, tehát hogy dőlnek ki a szekrényből különböző, nem csontvázak, lassan szerintem teljes temetők, vagy esnek ki, tehát szerintem ezt nem lehet megúszni, ez biztos, hogy a következő időszakban az emberek igényét e tekintetben ki kell elégíteni. Az igazságérzetét, a társadalmi igazságérzethez ez hozzátartozik. Tehát ez nem úgy van, hogy régen volt, spondját rá, nem, itt azok a milliárdok tűntek el, amelyeket sokkal jobb célokra lehet fordítani, és itt minden társadalmi rétegnek fölmerülhet ebben igénye, hogy hát miért nem magasabb a nyugdíj, miért nem nagyobb az átlagbér, miért nem fejlődött az ország, miért nincsen beruházások is itt tovább.
1: Gábor, fűz bele, Léci, hogy jobban tették el Kövér László, Rogán Antal és Orbán Viktor, hogy egy ilyen szituációban kívül maradtak az országgyűlés falai közül? Kívül.
8: Én azt gondolom, hogy az optikája ennek a történetnek az, hogy nem vállalja a felelősséget és a következményeket. Tehát aki tényleg úgy utcai harcos, ahogy magát hirdette, annak ezt az egészet, és pont ez elől menekül. Tehát nekem ennek szerintem 10-ből 9 ember számára ez az optika. De az egészen döbbenetes, hogy próbálja az átlag ellenzéknek a szerepét eljátszani most a Fidesz, már rögtön a nulladik ponton. Annak ellenére, vagy azzal szemben talán, hogy még bőven az önreflexiónak az időszakát és a bűnbánat időszakát kellene, hogy éljék. Mert itt sorra most következnek azoknak az ügyeknek a kidőlése, ami egyáltalán szinte arra nem ad jogalapot, hogy már most ő csípőből visszatüzeljen.
1: Meddig tart az elmúlt 8 év, ugye ez a kérdés?
8: Abszolút, és itt elmúlt 16 évről beszélünk, és egy olyan rendszer, olyan megkövült rendszernek alapvetően a bízunk benne, hogy reflexeivel és mindenestől való felborulásával, hogy itt minimum az agarak hátrébb kellene vonulni, és semmiképpen nem azzal a pökhendi és kioktató stílussal, ahogy az ellenzék elkezdett, illetve a mostani ellenzék, a Fidesz elkezdett csörtézni, az meg egész egyszerűen gyávaságnak tűnik. Én azt gondolom, hogy egyre több fideszes szemében is majd, hogy alapvetően Orbán Viktor, Kövér László és a régi nagyok, azok még ilyen megújulásról és megújításról beszélgetnek, de hogy semmiféle mea culpa nincs, semmiféle szembenézés nincs. Sőt, én azt látom, hogy beragadt a lemez, és ki kell azt is mondani talán, hogy Orbán Viktornál alapvetően ő kimaxolta azt, amire ő képes, mert hogy az üzenet is, amit ugye a minap ő kitett, az a fajta reakció, az egér hasonlat és minden más, ez a régi kotta, a védvonalnak a létrehozása régi kotta. Tehát én azt látom, hogy beleragadt egy bizonyos szerepbe, és nem történt meg egy önreflexió, nem történt meg az, hogy gyerekek, azért egy pici szembenézés kellene, mielőtt bármiféle megújulásról és ilyen csörtékről beszélünk.
7: Azért ne felejtsd el, hogy van olyan ellenzéki politikus, furcsa kimondani, de most már ellenzéki politikus, aki azt mondta, és ez a megújulás egyében, hogy egy szexi ellenzéki politikus.
1: Akar lenni, vagy már az?
7: Nem tudom, Takács Péterről beszélünk.
1: Takács Péter, aha.
7: Ő mondta ezt a napokban.
2: Uh-huh. Hát volt neki szerencsétlen TikTok próbálkozás ebbe az irányba, azt hiszem jobb lenne, hogyha ezt feladná útközben. Az a baj ezzel a szembenézés iránti igénnyel, hogy ha tényleg szembe akarnak nézni mindazzal, amit csináltak, akkor politikai felelősséget csak úgy lehet felvállalni, hogy akkor feloszlatják magukat, és megtépkedik a ruhájukat, és megszórják hamuval a fejüket. Ez nem fog megtörténni, szerintem.
1: Mondjuk ez a túlélés zárja egyébként. Amit mondasz, hogy nehogy ne történjék meg?
2: Szerintem nem. Szerintem én el tudok képzelni egy olyan politikai helyzetet, egyébként valószínűleg sokkal könnyebb lett volna mondjuk 18-ban, de akár 22-ben egy ilyet végrehajtani, ahol valamiféle zárszámadás mégiscsak megtörténik, némely fejeket beáldoznak, felajánlják, hogy jó, akkor ő most elviszi a balhét. Egyébként egy erős vezető el kell vigye a balhét a saját disznóságai iránt. Tehát, hogyha Orbán Viktor olyan nagy, erős és karizmatikus lenne, mint ahogy szereti magára mondani, akkor neki most ki kéne állni, és azt mondani, hogy oké, akkor vállalom. Ez és ez történt.
3: De ez a magyar politika, könyörgöm.
2: Tehát itt, jó, csak mondom,
3: itt,
2: hogy...
3: Itt senki nem vállalt soha semmit. Tehát, hogy ezt tegyük már helyre. Bocsánat, reagálhatok? Vagy...
1: Ha egy mondattal tudsz, akkor igen.
3: Nem tudok.
1: Akkor reagálj.
2: De keménykező vagy te is, mint én a gyerekeimmel.
3: Azt gondolom, hogy...
1: Hát úgy nézett a Péterre, ne viccelj.
3: Nem, egyetértek a Tiborral, tehát, hogy lesz elszámoltatás. Szerintem ezzel kapcsolatban az elvárások túlzók. Uh-huh. És szerintem nem lesz az, amire az emberek vágynak. Ebben ez az igazság. Értünk. Annyi idő alatt. Ugye beszéltünk előbb 50 milliárd euróról. Gyerekek? Hogyan? Tehát, hogy, és kivállalja azt föl, hogy augusztusban létrejön ez az új szervezet, és azt mondja, hogy fél éven belül erre válaszokat ad. Kétségtelen tény, lesznek olyan emberek, oligarchák, akiket el fognak kapni. De valójában a történelemben a valódi vagyon visszaszerzés az forradalommal, háborúval és kiegyezéssel történt. És én láttam már ilyen szempontból a magyar történelemben elsősorban kiegyezéseket, és én ettől tartok.
1: A következő ügyben viszont már konkrét számok vannak, ha már vagyon visszaszerzés, úgyhogy nézzük meg gyorsan a bejátszást, az MNB botrányról lesz szó.
12: A Nemzeti Bank főépületének túlárazott felújítása, valamint a jegybanki alapítványok vagyonkezelőin keresztül eltűnt több százmilliárd forintnyi közpénz miatt tettek feljelentéseket még 2025-ben. A pénteken tartott rendhagyó sajtóbeszélgetésen a központi ügyészség, valamint a Nemzeti Nyomozóiroda akcióban érintett vezetői mondták el, hogy az elmúlt napokban 17 jogi személy képviselőit hallgatták ki.
13: Tehát 97 személy van, magánszemély, aki a pénzmosásban jelenleg vizsgálat alatt áll, 36 gazdasági társaság, 11 magántőke alap, és azért azt is el kell mondanom, hogy itt azért van olyan cég, és ez csak egy részletadat.
12: Frücht Pál főügyész hangsúlyozta, bár érezhetően nagy a társadalmi elvárás az ügyben a hatóságok felé, nem dolgozhatnak érzelemvezérelten.
14: Az a feladatunk, hogy akkor is érzelemmentesen és a jogszabályoknak megfelelően járjunk el, hogyha van egy társadalmi nagy nyomás.
12: A rendőrök határozottan cáfolták, hogy csak a választások kimenetele miatt pörögtek volna fel a nyomozati cselekmények a jegybank körül.
1: Hát lemaradtak sok mindenről, de most visszahozzuk, jó? Tehát avassuk be a nézőket.
3: Mivel kapcsolatban?
1: Hát, hogy már ugye...
3: Egyrészt akkor visszafele haladjuk. Igen? Hát, hogy amikor itt ugye pont a bejátszóban hallhatják azt a nézők, hogy a rendőrség oldaláról elhangzik, hogy ne értsék félre, tehát hogy most nem azért tátosodott meg a rendőrség, mert én azt gondolom, hogy ez már innentől kezdve az, amiről előbb beszélgettünk, pont ezt támasztja alá, hogy ott azon az oldalon is érzik, hogy ez nem volt rendben az elmúlt években. A másik dolog az, ami nekem nagyon-nagyon fáj, érdemes lenne itthon igazat mondani, de mindenkinek. Politikának is, a nyomozásban résztvevő ügyészeknek, rendőröknek is. Mert egyébként azok, akik ezt a munkát végzik, pontosan tudják, hogy ami a kommunikációban elhangzik, minden nap, rádióban, tévében, akárhol politikusok szájából, hogy itt bilincsbe verve, vagyont visszaszerezve, itt minden rendben lesz, és ezek az emberek le fognak bukni, ez egy nagyon-nagyon-nagyon vérzivataros és hosszú munka. És alaphangon egy ilyen méretű ügyben, mint ami a bejátszásban is elhangzott, ugye ez a több, sok-sok milliárd, sok százmilliárdos történet, alaphangon, míg jogerősítélet lesz belőle, 10-12 év.
1: Mindenkinek adok egy-egy mondatnyi lehetőséget.
7: Hát nekem csak annyi, hogy nagyon fura volt nekem nagyjából egy összetett mondatba hallani a Magyar Nemzeti Bank nevű intézményt, és a pénzmosás, mint kifejezést. Tehát azt gondolom, hogy ez a tényleg a magyar abszurd és a szürrealitás világa, hogy ez egy mondatban belefoglalható.
1: Igen, bűncselekményből származó pénzt ugye legálissá akar valakit.
7: Igen.
8: Mindent elmond a társadalom, politika és mindennek az immunrendszeréről, hogy amikor emlékszünk erre a szállóigére, hogy bizonyos pénzek elvesztik közpénzi jellegüket.
1: Igen, igen.
8: MNB környezetében alapítványok felé abszolút kiszervezett vagyontömegekről beszélünk, és onnan eredeztethető nagyon sok minden, és onnantól kezdve, amikor erre nem csattan föl valami, és itt nincs zéró tolerancia, innentől, bocsánat, ugrás a sugár, és innentől elérhetünk oda, ami éppen történt, amit most próbálnak felgöngyölíteni, az egész erről a tőről fakad.
1: És ezt mindenki jelezte útközben.
8: Jelezték, és ez csak egy vigyor volt a válasz.
1: Így van, pontosan.
2: Abszolút igazán Tarjányi Péternek, ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítése évtizedes munka, de amikor ilyen svunggal megindul a nyomozás, a razziák, a letartóztatások, azoknak elsősorban nem eljárás technikai oka van. Két fontos eredménye lehet, ezt mondjuk a román eljárásoknál láttuk, az egyik az elriasztás, a jövőre nézvést, a másik pedig az, hogy a bokorból kiugrasson olyanokat, akik amúgy enélkül a riadalom nélkül nem feltétlenül bújnának elő, és akik meggyorsíthatják ezeket az ügyeket. Lássuk meg, hogy működik-e. Most még azért jönnek folyamatosan a bűnbánó propagandisták mindenhova interjút adni, meg elmondani, hogy mi volt, hogy volt. Ennél azért nagyobb vadak is kerülhetnének elő a bokorból. Annak reményében, hogy az együttműködésért némi engedélyt.
3: Biztos vagyok benne, hogy fognak is előkerülni, csak mire azt, amit a politika ígér, az állampolgárok látni fogják, az nagyon-nagyon hosszú idő.
2: Így van.
1: Tibor, veszélyes ez kommunikációs szempontból, vagy népszerűség keresési, hogy ez bosszúvá válik?
7: Nem, szerintem maga a folyamat számít most a közvéleménynek. Aha. Tehát az, hogy elindult, tehát az, hogy amiről itt beszéltek, hogy ez hány év, ez szerintem most még nincs abban a tartományban, amire az emberek látnak. Ha azt érzékelik, hogy elindult egy folyamat, és ennek vannak stációi, az szerintem a kormány javára szolgál.
1: Pont 0-0-nál vitted le a hangsúlyt. Én azt szeretném mondani, vagy kérni, hogy mondják meg a többieknek, akik megnézték a meccset, és ezt az adást elmulasztották, hogy annyira jók voltak a vendégek, hogy érdemes visszanézni YouTube-on, az ATV felületén. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak a mi vendégeink, és elmondták a véleményeket, és kihagyták a mérkőzést. Ugye? Ugye?
2: Köszönjük.
1: Igen. Köszönjük a figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható, csatornakarbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket június 2-án, kedden reggel itt az ATV Startban, és két vendéggel nyitjuk rögtön a műsort, és a Balatonpartra, hát eljött a nyár, de nekünk a témánk az nem kifejezetten a nyárról szól, a szörfözésről, vagy éppen a szapozásról, hanem egészen másról, a települések beépítéséről, egészen pontosan a partok beépítéséről fogunk beszélgetni, illetve annak a megakadályozási szándékáról, amiért rengeteget tesznek a civilek, közülük ketten vannak itt, Huszár Szilvia, az Aliga Fürdőegyesület tagja, korábban balatoni vezető tervező, és Bukovszky András, az Aligai Fürdőegyesület elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ilyen korán eljöttek hozzánk. Szóval a beépíthetőségről és a beépítettségről nagyon-nagyon régóta van szó a Balatonparton. A beépíthetőséget mióta tették lehetővé, az mióta lehetséges egyáltalán, hogy a partot beépítsék?
2: Köszönjük a meghívást. Hát a Balatonpart régóta folyamatosan, organikusan beépítik, ez nem is ezzel van a gond, van egy fejlődése ennek a témának, viszont a legújabb szabályozás ellen adtunk be alkotmányjogi panaszt.
1: Hát ez már a vége a történetnek, itt tartunk most, de hát ez egy folyamat nyilván, ugye a Klubaliga sem véletlenül a parton épült meg Hajdanában, ott is volt egy olyan szándék, hogy a partot tulajdonképpen kisajátítsák.
3: Így van. Rákosi diktatúrában 130 lakos volt, a település központja volt ez a 47 hektáros terület, és gyakorlatilag évtizedekre elzárták a központi vízpartját a falunak, a falutól, és az egyesület ugye azért küzd évtizedek óta, 37 éves az egyesület, hogy újra megnyissuk a magyar lakosság előtt ezt a területet, ami 2004-re sikerült is a vízparti tervvel, amit most ez a baték hatályon kívül helyezett, amit mi nem tudunk elfogadni, és mindent elkövetünk, hogy a kormány ezt a batékot felfüggessze, és a végrehajtását felfüggessze, mert szeptember 26-a után minden önkormányzatnak már be kell építenie a helyi építési szabályzatba, és aligaiaknak ez elfogadhatatlan. Ugyanis az a lényeg, hogy a vízparti terv, a helyi építési szabályzat, a települési rendezési szerződés, az nálunk egy teljesen nyitott, átjárható, ligetes jellegű klubaligát fogadott el, ahol a történelmi értékeket, a természetvédelmet, a gyönyörű tájat, településképet megőrzi és megóvja ez a rendelkezés, és tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt megjelent ugye Mészáros Tiborc a területen, és rögtön 2020-ban már kiemelt nemzetgazdasági ügyé minősítették a területet, és elérték, hogy közterület már nem alakítható ki, gyakorlatilag a közfunkciók jelentős részét megtiltották, 80%-át, ami számunkra aztán tényleg elfogadhatatlan, és most jön a lényeg, hogy a kiemelt kormányrendelet figyelembe vételével fogadták el ezt a batékot. A többi 43 településen pedig a régi TNM rendelet szerint. Ugye nálunk fölülírták és megtiltották a 80% közfunkciót. Mi hát innen indultunk, őrült nagy hátrányol, tehát ennek a batéknak a legnagyobb vesztese az aligai településrész, és mi ezt nem tudjuk így elfogadni. Kezdeményeztük a kormánynál, hogy helyezzék hatályon kívül, soron kívül ezt a kiemelt kormányrendeletet, mert ez itt nem járható.
1: Ez egy 6 éves folyamat, mondják, amióta magával a klubaligával, ugye Mészáros Lőrinc és Tibor István megjelenésével felgyorsultak az események. Hol tart most ott a beruházás? Mennyire visszafordíthatatlan az, amivel szembenéznek? Ezt hadd válaszolja meg Szilvia, jó?
2: Hát, ezt jobban tudja András,
1: egyébként az aligai. Jó, hát akkor András, gondoltam, megadom a szót, de tessék, inkább, mondja
3: a,
1: csak.
3: A alkotmányjogi panasz szakmai részét Szilvitől, tehát az a lényeg, hogy most állandóan új tulajdonosok jelennek meg, hát átírogatják Tiborc, mondjuk most Balázs Attila, ő a 10 hektárnak a vagyonkezelője is egyedül, és ő a 37 hektár magánterületnek a tulajdonosa. Tehát őrület, hogy egy ember kezébe került az egész terület. És,
1: hát tekintsük úgy, hogy megvette. Megvette?
3: Hát átírogatják ők.
1: Hát akkor valószínűleg ott van egy üzleti tranzakció.
3: Igen, megvette a államterület vagyonkezelési jogát is, és megvette a magántulajdonos részt is. Egyébként körülbelül 5 milliárdér volt régen a izraeli befektető, akivel komoly tárgyaló partnerek voltunk, mindenben meg tudtunk evel egyezni, mert az önkormányzattal is, meg az egyesülettel is folyamatosan egyeztetett, és ahogy megjelentek a magyar tulajdonosok, már nem kell nekik semmilyen egyeztetést tartani a helyiekkel, hiszen még településképi eljárás sem kell lefolytatniuk, tehát semmilyen egyeztetés nincs. Erőből...
1: Voltak éppen azt csinálnak, amit akarnak?
3: Azt csinálnak, amit akarnak, és lépésről lépésre jogszabályok folyamatos változtatásával a köztulajdon, a közhasználat magántulajdon felé vezető útját látjuk.
1: Itt régen és is egy volt még... egy 8 emeletes ház, most milyenek lesznek?
3: Igen, azt is megsemmisítettük ezt a 6 emeletes épületet a pécsi törvényszék ítéletével 2023 tavaszán. Balázs Attila mindenképpen szerette volna megépíteni a löszfal tetején ezt a 5 épületből álló 6 emeletes, 105 lakásos, 20 méter magas panorámás, Balatonra panorámás lakásokat, és májusban írtunk a kormányhivatalnak, hogy nagyon szeretnénk tudni, hogy mi folyik itt, és ugye állandóan szüneteltette az építés engedélyt.
1: Amiket itt látunk, képeket, ez a mostani állapota, vagy ezen már túljutottunk, ugye itt még
3: aligán nincs
1: fákat látunk, nem tudom, mit látunk, de ez nem aliga?
3: Aligán mindet megakadályoztuk, az összes gigaberuházás perekkel.
1: És most az Alkotmánybíróság. Na, akkor most Szilvia. Mit írtak az Alkotmánybíróságnak?
2: 2026 idén márciusban nyújtottuk be, a Ligai Fürdőegyesület volt az egyik beadványozó, mint civil szervezet, magánszemélyként Bukovszky András, és volt egy kiskorú beadványozó is. A társaság az alapjogokért, a szabadságjogokért vállalta a jogi képviseletet, és az értékmentő közösség civil szervezet pedig szervezte, összehozta ezeket a találkozókat. Az alkotmányjogi panasz 2 tételben támadja nem csak aligát, hanem ezt a jogszabályt, ami a teljes Balatont körülveszi, a 44 parti település építésügyi szabályzatát, de nem a teljes kormányrendeletet, hanem abból bizonyos jogszabályi helyeket, és van egy térképi melléklete, azokban is bizonyos területeket. És mit is támadtunk? Az alapvetően a, úgy mondjuk, hogy zöld visszalépés, tehát ha csökkent az a korábban kijelölt jogi zöld terület csökkent, illetve a telek zöld felületi aránya bizonyos helyeken, a térképen, akkor ezt mi felsoroltuk, és gyakorlatilag van egy ilyen helyrajzi számos lista, amelyet szeretnénk, hogyha felülvizsgálnák és visszaállítanák az eredeti állapotba, tehát értem itt ez alatt a 2004 és 2006 között elfogadott vízpartrehabilitációs tanulmányterveket. A másik témakör vagy tárgykör pedig a főépítészi eltérés megengedése. Ez korábban is adott volt egyébként, országos szabályoktól el lehetett térnie a helyi építési szabályzatnak, de itt azt mondjuk, hogy a Balaton, mivel ez egy Balaton kiemelt üdülőkörzetnek egy még kiemeltebb keskeny sávja a parton, ez egy érzékeny ökológiai terület, Natura 2000 védett, Ramsari terület, ökológiai magterület, és tudjuk, hogy a beépítések kimutathatóan rontják ennek a térnek az ökoszisztéma szolgáltatását. Ezért azt mondjuk, hogy itt ne alkalmazzanak eltérést, illetve hogyha ez meg is marad, akkor a főépítésznek legyen egy olyan nyomon követhető rendszere, feltételrendszere, követelmény rendszere az eltérés megadásához, hogy az átlátható legyen.
1: András említett, hogy a kormánytól is várnak támogatást, ugye, hogy szüntessék meg a kiemelt beruházás rendszerét ebben az esetben legalább, de hát egyébként is a kormány azt mondta, hogy ezeket felül fogják vizsgálni. Van ez ügyben tárgyaló partnerük?
3: Igen, a település, tehát az országgyűlési képviselőnk, és egyébként 16-án, amikor volt ennek a alkotmányjogi panasznak a sajtótájékoztatója, akkor Forsthofer Ágnes is ott volt, és tehát 3 tiszás balatoni képviselő, és ígéretet tettek arra, hogy segítséget nyújtanak a kiemelt kormányrendelet felül, soron kívüli felülvizsgálatában. Ugyanakkor a Szilvi szakterületében a batéknak a felülvizsgálatában esetleg egy moratóriummal, építési tilalom bevezetésével és a hatájának a felfüggesztésével. Ugyanis szeptember 26-áig minden önkormányzatnak a baték előírását át kell vezetni a HÉSZ-be, a helyi építési szabályzatba. Ez számunkra nagyon kedvezőtlen, és mindent megteszünk, hogy ezt megakadályozzuk.
1: Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy elmondták. Huszár Szilvia és Bukovszky András voltak a vendégeink, az Aligai Fürdő Egyesület elnöke és tagja. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen mi is.

0: Egészen elképesztő, hogy megy az idő, mondtam már egy 20 perccel ezelőtt is, hogy egészen döbbenetes, hogy 7 éve történt a Hableány tragédiája a Dunán. Szerintem mindenki, aki akkor már a híreket figyelte, követte, pontosan emlékszik erre a tragédiára, de az is döbbenetes, hogy még mindig a bírósági eljárásban vagyunk. Borbély Zoltán ügyvéd a vendégünk, jó reggelt,
1: kívánok!
0: És hát beszélünk arról, hogy hol tart ez az ügy, de hát lehet az, hogy ez még egy folyamatban lévő ügy lehet?
1: Igen.
0: Tehát hát miféle eljárás ez akkor?
1: Hatályon kívül helyezték az első fokú ítéletet a bíró elfogultsága miatt, és most a megismételt eljárás zajlik egy másik bíró tárgyalásával.
0: Ne menjünk ezen túl. Mi az, hogy elfogult a bíró? Ez már olyan, mint egy vád?
1: Ugye a hangfelvétellel rögzítették a tárgyalást a védelem kérésére, és voltak olyan, hogy így mondjam, kiszólások, amikor már ugye nekünk annak idején Vitrai Tamás azt mondta, hogy a stúdióból mindenki mehet. Tehát figyeljünk arra, hogy előtte, utána is hogy beszélünk. És ez történt gyakorlatilag, hogy előtte, utána, de főleg utána voltak olyan megjegyzések, amelyet, hogyha sorba szedünk, akkor valóban megállapítható volt a bíró elfogultsága. Hozzá kell tennem, magában az ügy érdemében ez nem látszott, ettől függetlenül ezek a mondatok valóban elsőre is és másodikra is riasztónak hatnak.
0: Mit tételezzünk fel?
1: Semmit. Gyakorlatilag...
0: Az nem lehet. Tehát amikor azt mondod, hogy van hangfelvétel, azt mondod, hogy a bíró elfogultságát megállapították, akkor az embernek jár az agya. Tehát, hogy ez hogy volt?
1: Vannak olyan kitételek, amikor például a bizonyítási indítványok eleve utasítására utal a tisztelt bíróság. Vannak olyan kitételek, amikor meg nem engedhető szavakat és meg nem engedhető témáról beszél, például az ügyésszel, amikor már nincsenek benne a védők, vagy épp adott esetben mi sem voltunk benne. Nagyon nehéz, tehát ez kicsit olyan, mint amikor valamilyen kulissza mögé látsz, és akkor ami mögötte van, az eltér nagyon attól, ami a felszínen.
0: Ilyenkor indul vizsgálat?
1: Azt mondta a fővárosi törvényszék szóvivője, hogy feltehetően indul, vagy indult. Én azt gondolom, hogy egyébként kiváló bíróról van szó, de gyakorlatilag ez nem azt mondom, hogy mindenkivel megeshet, de olyan mondatok voltak ebben, amit a védelemnek nyilvánvalóan sérelmeznie kell, és feltehetően védőként én is ezt tettem volna.
0: 7 év. 7 év után mire emlékeznek a tanúk? Ugye itt rögtön ki is derült, hogy nem is akarnak olyan nagyon emlékezni. 2 azzal álltak a bíróság elé a megismételt eljárásban, hogy hát 7 év alatt nekik megkoptak az emlékeik.
1: Azért azt fel lehet használni, amit a nyomozás során mondtak, sőt azt is, amit a másik eljárásban mondtak. Én szerintem ez az eljárás gyorsabb lesz, mint az előző elsőfokú. Volt egy kis intermezzo, amiről most tényleg a bíró egyáltalán nem tehetett. Volt egy olyan koreai tolmács, akit nem értettek a magyar résztvevők. Volt olyan koreai tolmács, akik nem értettek a koreaiak. És akkor végül 3. sikerült egy olyan tolmácsot találni, aki
0: a tudja koreai... mind a 2 nyelvet.
1: Tulajdonképpen itt nyilván nyelvjárások közötti különbség volt, és itt a dél-koreai követség rengeteget segített, akik egyébként végigfigyelemmel kísérik ezt az ügyet, és hangsúlyozom, hogy dél-koreai turista azóta szinte nincs Magyarországon.
0: Az első eljárásban hogy állt ez a per? Tehát lehet-e arra következtetni, hogy megállapításig jutott volna?
1: Ítélet született.
0: Jó, én értem, de ugye mondod, hogy ott azért voltak megkérdőjelezhető folyamatok. Tehát ennek ellenére az ítélet az elfogadható lett volna, bár a védelemnek az a dolga, hogy mindenáron meg.
1: A védelemnek az a dolga, mi ugye a sértetti oldalon vagyunk, tehát mi alapvetően elfogultak vagyunk. Az én álláspontom az, hogy egyébként a Panorama Deck nevű a Hableányt üzemeltető cég sértett, de most ezen nyilván ebben most nem megyünk bele, hogy vagyon érdekelt vagy sértett. Az én határozott álláspontom egy olyan jogi személy, akinek a bűncselekmény jogát vagy jogos érdekét közvetlenül sértette vagy veszélyeztette, tehát az ügy is Hableány ügy. Tehát nem, hogy az, hogy közvetlenül sértette vagy sem, számomra vitán felül áll, de teljesen mindegy, mi vagyon érdekeltként vagyunk jelen Sógor Zsolt kollégámmal. Tulajdonképpen itt az volt a leglényegesebb kérdés, hogy a bíróság felmentette Jurij Csaplinszkijt a segítségnyújtás elmulasztásának vádja alól. Noha minket ez a része valóban nem érinti a vagyoni érdekeltet, de mint jogász el tudom mondani, hogy szerintem a segítségnyújtás elmulasztása megállapítható. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy akik egyből életüket vesztették, azoknak a sérelmére ez valóban megállapítható-e, tehát 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásáról beszélünk, vagy csak egy rendbeliről, vagy pedig azokról, akiket látunk, hogy túlélték a katasztrófát, és például ott vannak, látható a felvételen, hogy úsznak a vizen. Én azt gondolom, hogy az ő vonatkozásukban mindenképpen megállapítható a segítségnyújtás elmozdítása. Arra hivatkozni, hogy lesokkolódtam, én azt gondolom, hogy egy hajóskapitánynak ez vele jár. Tehát az, amit a rendőr azt mondja, hogy terrorcselekményben lesokkolódtam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy lesokkolódtam. De a bíróság a hatályon kívül helyezett ítéletben felmentette a segítségnyújtás elmulasztásának vágya.
0: Az neked arról is van álláspontod ezek szerint, hogy az ítélet az helytálló volt-e?
1: Szerintem a segítségnyújtás elmulasztását meg kellett volna állapítani, de mint említettem, én elfogult szereplő vagyok ebben az ügyben, a sértetti oldalt képviselem, de én azt gondolom, hogy ha ott vannak még mentésre szoruló emberek, akkor a kapitánynak kutya kötelessége a mentést megkezdeni, vagy legalábbis utasítást adni a mentésre, és ez nem történt meg. Ő azt mondta a rádió, hogy azt mondják, hogy elütöttem egy hajót. Na most ebből látszik, hogy ez egy hanyagondatlan tevékenység.
0: Nézd meg, hogy így van-e.
1: Hát igen. Szóval az igazság, hogy ugye volt két magyar áldozat is, a magyar kapitány és a magyar matróz. És hát 25 délkorai áldozat, akiket ugye folyamatosan hát próbáltak kiszedni a Dunából, különböző helyeken, Ercsitől a Kvassai Zsilipen át, és egy személy nem került feltalálásra, tehát egy szemét nem találtak.
0: Hogyha most ez újra kezdődött, mondod, hogy kicsit gyorsabb lesz, mint az első tárgyalás volt, de ez még mindig csak az első fok.
1: Így van.
0: Tehát újra első fokon az ügy.
1: Újra első fok.
0: Van arról benyomásod, hogy a koreaiak mint vélekednek a magyar jog működéséről?
1: Arról nincs, mert az ázsiaiak nagyon zárt emberek. Tehát egyrészt nagyon tisztelettudóak, végtelenül konstruktívak, nagyon alázatosak, nem fogalmaztak meg kritikát. Az utasok egy személlyel szemben fogalmaztak meg kritikát, hajóskapitánnyal szemben.
0: Az adja magát, igen.
1: Hát nem feltétlen, mert ugye van egy olyan irány, amely a Hablán kapitányát is hibáztatja. Ebben élen jár egy szakértő, akinek a véleménye szerintem súlyosan aggályos. Na, az súlyosan aggályos az én véleményem szerint.
0: Bonyolult eljárás indul újra?
1: Nagyon. Nagyon, nagyon. Tehát itt gyakorlatilag hajózási szakkifejezéseket, stop manőver, a kapitányi állásnak a süllyesztése, vagy annak egy kicsit feljebb emelése, mert például ez is lehetett egy oka a tragédiának. És az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mindenki kis hajónak mondja a Hablányt, a Hablány sem kis hajó, nagy hajónak minősül, de természetesen méretét tekintve a Viking jóval nagyobb. És létezik az úgynevezett stop manőver, amelyel a Viking hajó manőverezhetősége jobb, mint a kisebb Hablányé. Tehát gyakorlatilag egy kormány mozdulattal ez a tragédia elkerülhető lett volna.
0: Hát ha látta volna, ha tudta volna.
1: Ha figyelt volna.
0: Vagy ha figyelt volna.
1: Ha figyelt volna. Ez az én mondom, én elfogult álláspontom, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egyet nagyon szeretnék elkerülni, hogy a halott hajós kapitányra bármilyen felelősséget bárki telepítsen, mert ez a kutya kötelességünk egyrészt megvédeni a cég alkalmazottját és a matrózt, akik teljesen vétlenek voltak ebben a katasztrófában.
0: Van emlékművük a Margit híd, Pesti híd főjénél. Az emlékük legyen áldott, neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Ezért is csatlakozom, és köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a Déri Né programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Né program országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Széll Kálmán téren, a Krisztina körútnál, a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundál Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket és a Spirit FM hallgatóit is. Június 2-a van, egy keddi nap, amikor az Anitáknak és a Klaudiáknak van névnapjuk. Őket is, meg a szülinaposokat is szeretettel köszöntjük. Kemény témával indulunk, a lemondás, lenemmondás témájával. Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát ugye van itt egy nagyon erős állítás Magyar Pétertől, hogyha nem mond le magától a köztársasági elnök, és még jó néhány funkció korábbi kinevezetje, akkor alaptörvényt módosítunk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezzel kapcsolatban vannak vélemények, amiket nagyon gyorsan, hogy mennyire széttartó ez a dolog, hadd idézzek. Azt mondja például Török Gábor politológus, hogy sokkal védhetőbb lenne, hogyha az új köztársasági elnököt közvetlenül választaná meg az ország. Azt mondja a botrányt eredetileg kirobbantó vidéki prókátor, hogy a NER történelmi bűneire hivatkozva könnyedén le lehet váltani Súlyog Tamást is. Azt mondja Gulyás Gergely, aki ugye most a Fidesz frakció vezetője, hogy diktatúrában szokás erőszakkal eltávolítani a köztársasági elnököt. Nagyon különböző vélemények. Melyik a leghelytállóbb, vagy van egy saját újabb?
2: Hogyne, hát mindenkinek van sajátja természetesen, de ezek mind egyaránt helyén való vélemények. Nyilvánvalóan egy közvetlenül választott köztársasági elnök ki opció az elképzelhető. Az kérdés, hogy ezt már most be kell levezetni. Egyébként is a közvetett és a közvetlen választási mód között azért számtalan, vagy ha nem is számtalan, de jó néhány átmenet képzelhető el, akár európai példát is találunk erre. Úgyhogy már ez is önmagában egy mondjuk megvitatandó, vagy érdekes, vagy
1: bonyolult. A közvetett és a közvetlen között milyen átmenetek vannak?
2: Hát például a német példa, ahol a Bundesversammlung választja a szövetségi elnököt, amely áll egyrészt a Bundestagból, az alsóházból, és a régiók vagy tagállamok küldötteiből, ha úgy tetszik. És egy hasonló grémium adott esetben Magyarországon is elképzelhető, talán úgy is, hogy mindhárom hatalmi ág képviseletében legyenek ott valakik, nyilvánvalóan választott képviselők. De hát ez csak egy példa, hát számtalan más példa is van, vagy hogyha van kétkamarás, hogyha kétkamarás a parlament, például az olasz példa, jól mutatja, hogy mindkét ház együttesülésén választják a köztársaság elnököt, és számtalan más megoldás is lehetséges. Vagy vegyük az észt példát, de vehetünk számtalan példát.
1: De nálunk akár nincs kétkamarás parlament.
2: Így van, de hát egy lesz ez egy alkotmányozás. Tehát itt azért jó is, hogyha most erre terelődött a szó, mert az alkotmányozást perspektívikusan, a jövendőre tekintve kell, és okosan kell csinálni, akárhogy nézzük is, és számtalan intézményi megoldást lehet összevetni más megoldásokkal, és egy koherens közjogi programmal lehet nekiállni az alkotmányozásnak. Ez tehát egy jövendőbeli kérdés. Most az a kérdés, hogy eme alaptörvényt milyen módon lehessen módosítani, ezzel kapcsolatban vannak jövendőbeli kérdés. Most az a kérdés, hogy eme alaptörvényt milyen

0: által elfogadott, sőt, alig, hanem mindannyiunk által tisztelhető, adott esetben még talán szerethető szöveg jön létre, amely úgy lesz mindannyiunké, hogy még büszkének is lehet adott esetben lenni rá. Minden esetre ott ezeket a kérdéseket egyszer is mindenkorra, hát nem az idők végezetéig, de minden esetre jó hosszú időre, ünnepélyesen, ha úgy tetszik, le lehet zárni.
1: Sokan félnek attól, hogy egy ilyen alaptörvénymódosítás, ami lehetővé teszi a köztársasági elnök elmozdítását, olyan precedens, ami után ezt újra, újra és újra elő lehet húzni. Egy új alaptörvény, tehát egy új alkotmány, mert ugye alaptörvényről senki nem beszél az új szöveg tervezeténél. Szóval egy új alkotmány, ezt kizárhatná megint, ugye?
0: Hogyne. Ez a legérdekesebb kérdés szerintem is, hogy a precedens teremtés. Ugye precedenst jó teremteni adott esetben, ha az jó precedens. Ez biztos, hogy rossz precedens. Tehát a megalkotói is úgy látják, hogy ez egy mostani átmeneti megoldásra szóló rapid gyors megoldás.
1: Szükséges megoldás?
0: Szükségesnek vélt megoldás. Szükségességet azt támasztja alá, hogy a közönségünk jelentős része ezt támogatja. Azt minden esetre támogatja, hogy a köztársasági elnök távozzék a hivatalából, mindenek előtt lemondással. Azt azonban, ha helyesen olvassuk a 21 kutatóközpont felmérését, nem támogatja jelentős részben a mi népünk, hogy akár elmozdítással, akár erőszakos elmozdítással távozzék a köztársaságnak a hivatalából. Tehát emellett nincsen támogatás társadalmi többség. Ezt azért érdemes leszögezni. De amellett igen, hogy ez az ember, aki most ül ebben a székben, ez ne üljön abban a székben már. De lehetőleg úgy, hogy mondjon le, és békésen távozzék. Ez nem történt meg eddig, hát természetesen még megtörténhetik adott esetben a következő napokban, hetekben is éppenséggel. De minden esetre a határidő eredménytelenül járt le, nem nyújtotta be a lemondását, így aztán hát azok az erők, akik az elmozdításában érdekeltek, most egy durvább megoldáshoz folyamodnak.
1: Elhangzott az a vélemény, hogy a méltatlanságra hivatkozva, pont Magyar Péter érveit felhasználva, hogy mi mindent nem tett meg korábban a köztársasági elnök, amit a nemzet egységének őrzéseként meg kellett volna tennie, el lehetne őt mozdítani, anélkül is, hogy alaptörvényt kelljen módosítani. Ez mennyire helytelen?
0: Ez vitatott, maradjunk ebben. Már eleve ez a köztársasági elnöki szerepfelfogás nagyon vitatott. Ha a felsorolt, a Magyar Péter által tényleg részletesen felsorolt esetekben a köztársasági elnök megszólalt volna, vagy másképp fogalmazva, ha ezek néhányában megszólalt volna, már akkor is többször beszélt volna, mint korábbi köztársasági elnökök, és akkor is felvethető lenne, hogy a maradék esetekben miért nem szólalt meg. Így aztán szerintem legitim az a megállapítás, hogy akár az összes felvetett kérdésben megszólalhatott volna. Ha azonban így tett volna, az olyan extrémitásig vitte volna a szerepfelfogást, sehol nem tapasztaltunk korábban olyan köztársasági elnököt, akinek a szerepfelfogása az lett volna, hogy minden ügyben, jelentős ügyekben, nem vitatom, hogy nagyon is fontos erkölcsi kérdésekben, mindenben megszólalt volna, ez egy egészen más köztársasági elnököt, egészen más országot kívánt volna. De nem más ország volt, hanem nemzeti együttműködése rendszerének nevezett szisztémában élő ország volt, amelyben sokan nem szólaltak meg, ideértve a köztársasági elnököt is. Néhány ügyben valóban alig, hanem társadalmunk elvárta volna, hogy egy autoritás, egy tekintély megszólaljon. De éppen Sólyog Tamás volt az az autoritás, akinek meg kellett volna szólalnia. Sólyog Tamás ugyanakkor az eléje kerülő ügyekben úgy járt el, ahogy a papíron neki oda van írva voltak éppen, és ez a kormányváltás óta is így van. Kifogástalanul látta el alkotmányos feladatát, de nem kifogástalanul látta el, ahogy tetszik, az erkölcsi feladatait. Ezt valóban nem. A közönségünk jelentős része, ahogy próbáltok mondani, valóban így is érzékeli. Vannak erkölcsi érvek, vannak politikai érvek, nyilvánvalóan a politikai konstelláció annyira megváltozott, hogy ezt neki is be kellene látnia, ezek mind felhozhatók. De hogy alaptörvény módosítással, buherálással annyi van visszamenő hatája, hogy a jelenlegi köztisztviselők vagy köztisztséget ellátókra is érvényes legyen, hát ez, majd meglátjuk a szöveget. Egyelőre nem láttuk a szöveget.
1: Egyként érvényesíthető bármely szöveg valamennyi olyan személyre? Lehet-e egyként érvényesíthető, akit el akar mozdítani Magyar Péter? Ugye itt ez egy nagyon hosszú lista, nagyon széles körű lista, a Nemzeti Médiahatóság vezetőjétől kezdve a főügyészig és a köztársasági elnökig, és köztem még sok mindenki.
0: Igen, ez megint csak kiváló kérdés. Alig, hanem az lenne a legokosabb dolog, hogyha differenciálnánk az egyes közjogi tisztségviselők között. Egészen más dolog egy médiahatóság, vagy egy alkotmánybírósági elnök, vagy akár alkotmánybíró, a legfőbb ügyész, és így tovább, és a köztársaság elnök. Ugyanakkor Magyar Pétertől tegnapi nyilat,

0: közata szerint azt hallhattuk, hogy egységes megoldás lesz, és hogy ez a megoldás mi lesz, azt nem tudjuk természetesen, de valami olyasmit mondott, hogy egyfajta káderkeringő folyik, és talán, de ez csak spekuláció, de hát spekulációt is megengedhetünk magunknak, hát hiszen nem tudja, nem látjuk a szöveget. Úgy hallottuk, hogy még a Tisza frakció sem látta a konkrét elképzelést, ígéretekkel szemben, hogy mintha valami olyasmi lehetne, hogy aki egy bizonyos közjogi tisztséget ellátott, az a következő időszakban nem láthat el mást, vagyis valahogy úgy lehetne formulázni, hogy nem választható meg bizonyos közjogi tisztségre az, aki a megelőző, most mondok valamit, 5 évben egy másfajta közjogi tisztséget
1: látott. Jó, ez jól hangzik, hogyha valaki, majd nem tudom, hogy jól hangzik, hát, de most azért értelmetlen vitatkozni, mert nem tudom. De azért az felmerül bennem, hogy ez visszamenőleg hogy érvényesít.
0: Így van.
1: Igen, ők ezt megválasztották valamikor. Pontosan.
0: Ez a következő aggály. Ha nem így lenne, még akkor is felvetődnék az a kérdés, hogy tényleg okos dolog ez, vagy indokolt dolog ez, hogy az egyik tisztség egy másikat
1: elvetődik. Miért ne lenne alkalmas egy másikra?
0: Van ilyen, például alkotmánybíró esetében, alkotmánybíróság elnök esetében ilyesmi lehetséges, és ez felvethető, de nem utólag belerakva a szövegbe. És hogy ez érvényes lenne a most emetisztségeket ellátókra, ez megint nagyon súlyos problémát vet fel. Ezek a súlyos problémák nem vetődnek fel egy forradalom esetén, mert ugye a forradalom arról ismerszik meg, hogy a korábbi szabályozást kidobja az ablakon, és egy újat csinál. Itt azonban nem erről van szó, mert mégiscsak egy meglévő, alig, hanem nem is érvényesen létrejött, mégis érvényesként elismert alaptörvény módosításáról van szó. Itt az számos logikai probléma van, ezt megint csak azt kell mondani, bölcsen kell megoldani.
1: Nem forradalom, rendszerváltás ez a hivatkozási alap. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, köztársasági elnökünk a Velencei Bizottsághoz fordul, abban reménykedve, hogy majd az ad egy olyan iránymutatást, ami visszafogja Magyar Péter miniszterelnököt. Miért tenné egyrészt, másrészt mit remélhet?
0: Hát alig, ha nem, ezeket az aggályokat, amiket most mi is felvetettünk, és tucatnyi más aggályt a Velencei Bizottság is érzékelni fog. A Velencei Bizottság egy nagyon tekintélyes testület, de csak ajánlásokat fogalmaz meg, nem kell betartani. Ráadásul alig, ha nem, elhúzódhatik a vizsgálat, az eljárása, és mire meghozza a döntését, addigra már itt lezajlottak a dolgok. De még akkor is, ez is milyen különös nem, de a jövőre tekintettel is gondolkodnunk kell erről, mert ha ott adott esetben a Velencei Bizottság valami olyasmit mond, amely hasonlít, nem, ne talán egyezik a Súlyog Tamás által felfogott mondjuk jogértelmezéshez, akkor szépen vagyunk az új hatalom alkotmányos buherációjával.
1: Akkor viszont még mindig mondhatja Magyar Péter, hogy ő erre kapott felhatalmazást, előre megmondta, ő csak teljesíti azt, amit ígért.
0: Igen, hát meg lehet csinálni ezeket a dolgokat, de nagyon bölcsen, nagyon körültetként kell eljárni.
1: Szent Péteri Nagy Rihárd, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: 5 éves csúcson a forint az euró bevezetéséről tárgyal Magyar Péter és jegybank elnök Varga Mihály, és hát az uniós pénzeket várjuk, mert megállapodás született Brüsszelben. Voltak éppen csupa jó hír, most nem árnyalni fogjuk, hanem értelmezni azt, ami történik itt a gazdaságban, és velünk mindannyiunk, a Balázsi Zsolt közgazdásszal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével.
1: Jó reggelt mindenkit!
0: Szóval itt most csupa jó hírt kapunk, de vajon ezek mennyi idő alatt megvalósuló olyan események, amiket érzékelni is fogunk?
1: Hát ugye sok mindent érzékelünk, például a forint erejét, ugye ott a piacok gyorsabban lereagálják a jó híreket, mint a reálgazdaság. Tehát a forint erejét azt érezzük
0: például. Ez mondjuk igaz.
1: A benzinárban, vagy akár...
0: Az exportőrök idegesek is.
1: Az exportőrök idegesek... Fedezni kellett volna, erre azt kell mondani, tehát hogyha az ember, de ugye...
0: Az hát a tessék baj, a pénzügyi szakértő, rögtön megszólal.
1: Ugye az a baj ezzel, hogy évtizedek alatt arra volt szoktatva az exportőr, hogy folyamatosan gyengül a forint, és valahogy erre van szocializálódva, és ezért nem fedez, mert hiszen az neki jó, hogyha egyre gyengébb ad a forint, és most megrökönyödve állunk ezelőtt a jelenség előtt, hogy gyorsan és sokat erősödik a forint, de hát ez történik akkor, hogyha hát egy óriási, nem is tudom mi, rendszerváltás volt itt, és még ugye például az MNB az még az előző rendszerre van berendezkedve, a borzasztó magas alapkamattal, ami aztán nagyon erősíti a forintot. Na hát van, akinek keményezett, a változás az mindig lesz, akinek rosszul jön ki. Csak most az a jó, hogy most csupa jó irányba változás van, és mégis lesz olyan, aki rövid távon ebből, hát nem tudom, kalamajkát.
0: Nyilván, aki importőr, meg nyilván, aki utazni készül, örül ennek az euró árfolyamnak, meg a dollár árfolyamnak is, mert hát az is gyengül, csak arról ritkábban beszélünk.
1: Ha ez az utazás, ez nagyon vicces dolog, mert ugye az ember, hogyha kiszámolja, hogy mennyit tud spórolni azon, hogy 10 forintot erősödött az euró, akkor ki fog jönni, hogy nem tudom, egy utazás során, hogy 30 ezer forintot mondjuk, vagy 50 ezer forintot, vagy nem tudom mennyit, és mégis ezen izgul mindenki. Na de az, hogy befektetései legyenek, amin 10-szer, 20-szor, 30-szor annyit tud nyerni, az nem.
0: Azt nem tanultuk meg. Nagyon sok ember azért fél tőle, mert nem látja át. Azt gondolja, hogy ez nem az ő világa, ez kiváltságosok világa.
1: Na hát akkor mindenki tegyen annyi energiát ennek a világnak a megismerésébe, amennyit a utazáshoz leváltott deviza árfolyam, nem is tudom, kutatásába fektet, és akkor sokkal beljebb lesz.
0: Jó, ne legyünk igazságtalanok, azért az nem mindegy, hogy 4-20-ért vagy 3-50-ért veszük azt az eurót.
1: Az... Igen, hát ez már egy 15%-os utazási engedmény.
0: Na jó, bérlakásépítési program, vasúti és hévszerelvények beszerzése, ezeket már biztosan tudjuk, hogy ilyesmik lesznek az EU forrásokból. Úgy költjük el, ahogy azt a gazdaság kívánja, vagy úgy költjük el, ahogy azt a választási kampányban meg kellett ígérni?
1: Hát csak ugye abban a szerencsés helyzetben volt a magyar kormány, hogy olyanokat ígérhetett, ami produktív. Tehát ez a három dolog, ami a vasút, hév és bérlakás, ez gyakorlatilag a lakhatási válság megoldása. Ugye a Fidesz kormány az volt a baj, hogy úgy próbálta megoldani a lakhatási válságot, hogy rengeteg pénzt öntött a lakosságra, hogy vegyenek fel olcsóbb a hitelt, és akkor vegyenek lakást, amiből persze nem lett megoldás, hanem fölmentek a lakásárak, mert hogyha a keresletet érinkítem, akkor az nem megoldás. Mi a megoldás, hogyha több lakást építek? És ugye, hogyha az állam épít bérlakásokat, akkor ez talán olcsóbban, és talán sokak által elérhetően megvalósul. És nagyon érdekes, mert ugye nekem sokszor volt az a bajom a Fidesszel, hogy a hosszú távú gazdasági társadalmi érdekeket simán áldozta föl rövid távú politikai tőkért. És ez is egy ilyen volt, mert ezt első kézből tudom, hogy készültek a Fidesz kormány alatt is bérlakásprogram tervezetek szakértőktől. Be is adták, és gyakorlatilag Orbán Viktor dobta vissza azzal, hogy a bérlakás az a baloldali szavazók meleg ágya. Nézzük meg Bécset. Bécsben a lakások 50%-a szociális bérlakás, vagy olcsóbb bérlakás, állami bérlakás, és a Bécs mindig baloldalra szavaz, tehát Bécs
0: vörös. Hát ez Bécs. Nagy sikert hozott számára Budapesten.
1: Vörös, hát igen, és tehát eldobta azt, hogy meg legyen oldva a lakhatási válság, azért, mert úgy gondolta, hogy az nem a jobboldali szavazókat gyűjti össze. És a vasút is ugye erről szólt. Most pont megnéztem, Szolnok az 100 kilométer innen, mégis másfél óra alatt ér ide a vasút. Tehát, hogyha fejlesztjük a vasútat, az a 100 kilométert, az fél óra alatt is megtehetné a vasút. És akkor ott tartunk, hogy a keleti pályaudvarba Szolnokról annyi időbe érni, mint mondjuk a 15. kerületből. Tehát olyan, mintha már Szolnok is Budapest lenne. Tehát ezzel is ugye kiterjesztjük azt Budapestet gyakorlatilag, meg Budapest vonzás körzetét, meg azt, ahol lakni lehet, és közben Budapesten dolgozni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik ezt a lakhatási válságot megúrt.
0: Vajon miből gondoltam bármelyik kormány korábban, hogy vannak olyan szavazók, akik ellenérdekeltek a gyorsabb utazásban? Ezt nagyon nehéz nekem felfogni. Vannak itt más tervek is. Kapitány István például a hálózatfejlesztésre, okosmérőkre, ugye árammérők, és szélerőművekre költeni az uniós forrásokat. Mondjuk a szélerőmű az szintén az előző kormány számára a fekete bárány volt.
1: Igen, ugye a megújuló energiáknak ugye van egy hátulütője, hogy instabilá teszi a rendszert, ezt láttuk Spanyolországban tavaly nyáron, amikor egyszer csak óriási államkimondás volt, és ezért ez lassan lehet csak fejleszteni, nem, tehát egy kicsit ez is benne volt abban, hogy az előző kormányban egy időnkben már a megújuló energia az nem volt annyira szeretett, de inkább itt is azt emelném ki, hogy a Fidesz kormány alatt a EU pénzeket, meg úgy általában az állami költekezéseket az építőipar kapta. Térkő, stadion, bármi. Volt olyan pillanat, amikor rettenetesen túlterhelt építőipar, 3/4 állami megrendelésen dolgozott. És akkor az ember elgondolkozik, hogy miért. Tehát az nem nagyon produktív, egy térkő nem nagyon produktív, stadion pláne nem produktív, és három oka volt annak, hogy miért az építőiparba ment például az EU pénzek nagy része is. Egyrészt az ugye a tanulatlan lakosságot szívta föl a munkaerő az építőipar.
0: 1 millió új dolgozó.
1: Igen. Másrészt ez az építőipar az, aminek a nagy a belső gazdasági tartalma, tehát nincs nagy import tartalma. Tehát mondjuk, hogyha egy arra adnánk pénzt, EU pénzt egy vállalatnak, hogy rendeljen egy hatékonyságot nagyon növelő NSK gépet, akkor az nem jó, hiszen ezt akkor külföldön költötte el közvetlenül. De itt az építőipar az rögtön a GDP-t, tehát gyakorlatilag az, ami leginkább átmegy a magyar GDP-be, mert kicsi az import tartalma, vagy a lehető legkisebb az import tartalma. A harmadik pedig a nyilvánvaló ok az a korrupció volt, tehát hogy itt lehetett tehát itt volt a legkönnyebb, tehát ebben rendelek egy...
0: Ha mennyibe gépet, kerül kérdésre, bármit lehetett válaszolni.
1: És ez változik, tehát hogy igazából nekem ez tetszik nagyon, hogy ezekben mindben óriási változást látok, ez egy nagy előrelépés.
0: Egyes szakértők szerint december jó esetben, Kármán András szerint az utolsó negyed év, ezek nem egymásnak ellentmondó állítások, csak ugye Kármán András egy kicsikét megengedőben 3 hónapra teríti szét. Szóval ebből azért az látszik, hogy a terveket meg kell csinálni, el kell fogadtatni, és ha ez megtörtént, akkor utána azért lesz ennek jó pár hónapos kifutása, mire ezek elkezdenek valósággá válni. 2027 lehet az az év, amikor itt a gazdasági fellendülést az uniós források fogják önmagukban jelenteni, de előtte már, pont ahogy kezdtük a beszélgetést, vannak olyan jelek, olyan tünetek, főleg a nemzetközi piac felől, amelyek segíthetik a magyar gazdaságot.
1: Ez is segítheti ez a felszabadult érzés, amit mindenki lát, tehát az, hogy mindenki, tehát hogy az a fogyasztásban is meg tud nyilvánulni, a beruházásban is, meg a befektetésekben is, de sok helyen tud ez már előbb hatni, de igen, az EU pénz az ilyen, hogy de hát nézzük a jó oldalát, tehát úgy volt, hogy nem lesznek többi EU pénzek. Tehát ez gyakorlatilag elletett, ez kb. 2-3 éve elletett borítékolni lehetett, hogy EU pénzek itt nem lesznek, ha csak nem lesz kormányváltás, és lett kormányváltás, egyik csoda, másik csoda pedig, hát az már nem csoda, ugye azért az, hogy meg tudják szerezni az EU pénzeket, az egy nagy öröm, a nagyobb lépés a rendszer.
0: A csoda az lesz, hogyha augusztus 31-ig minden sikerül teljesíteni, amit az Európai Unió elvár. Ott volt egy remény, aztán nagyon gyorsan szétfoszlott, hogy esetleg valamiféle kedvező elbírálással mondjuk évvégéig meghosszabbítja az Unió azt az augusztus 31-i beadási, elszámolási, elfogadási határidőt, de a jelek szerint ebben nem voltak mozgékonyak.
1: Mondom, örüljünk a jó részének. Tehát igen, most akkor néhány embernek nagyon gyorsan, nagyon sokat kell dolgozni, ez kétségtelen.
0: Mennyire átvehetők a korábbi tervek? Ugye van egy olyan elképzelése a kormánynak, hogy amik már épülnek, vagy már lezárt projektek, azokat számolná el most, és az új projektekre így felszabadul a költségvetési forrás.
1: Nem, az a baj, ezekben nem nagyon vagyok benne. Mindig, én nekem mindig ez lemeg a szemem előtt. Tehát az, hogy itt az elmúlt 2-3 évben temettük az EU pénzeket, és most arról beszélünk, hogy milyen gyorsan fognak megérkezni, és mire költhetjük őket, ez egy óriási örömforrás. Én erre csak ezt tudom mondani továbbra is.
0: Hát akkor örüljünk ennek így együtt, és köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Hogy fordulhat elő az a helyzet, hogy egy vidéki város főterére van pénz, hogy lekövezzék, de közben bezárják a múzeumot, mert hát arra éppen nem jut. És még hasonló, egyébként logikusnak látszó, de megválaszolatlan kérdések sorakoznak. Hát ezekre most itt mi választ nem kapunk valószínűleg, mert nem a mi dolgunk megválaszolni, de beszélni róla, igen, Dobrovics Orsolyával, a Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökével. Örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást.
1: Ez, amit mondtam, ez nem egy világ elrugaszkodott a valóságtól távol lévő helyzet. Ez egy jó néhány városban konkrétan így történt. Szavuk, hagjuk egyáltalán nem volt a korábbi időszakban?
2: Nagyon jó a kérdés, és mi is ugyanezt szoktuk a kormányzat szemére, a leköszönő kormányzat szemére vetni, hogy mindenre van pénz, de arra, amire igazából kellene, arra nincsen. Ugye a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezet elsősorban a munkavállalók oldaláról szemléli a dolgokat, tehát mi egy speciális látásmóddal rendelkezünk, de van rálátásunk az egészre, és bizony hallattuk a hangunkat, nem is keveset, mindegyik miniszternek mindig felhívtuk a figyelmét, hogy ezek az állapotok tarthatatlanok, és a számháborús diba nagyon sokszor erős a kormányzat, mert ugye elmondta a leköszönő kormányzat, hogy mennyit költött kultúrára, ezek tényleg számok, de azt mi látjuk, hogy a munkavállalókra valamiért egyáltalán nem költött, pedig ez csak politikai akarat. Nem.
1: Hát vannak itt ezügyben iránymutató gondolatok, idézem Demeter Szilárdot, ő például azt üzente a múzeumi dolgozóknak, hogy mondják meg, hogy kit kell kirúgni, hogyha fizetésemelést akarnak, az ő pénzét, a kirúgottét megkaphatják.
2: Ez sok szempontból nagyon nem fair. Önmagában maga az állítás egy nagyon csúnya dolog, amikor egy munkáltató azt mondja, hogy mondja meg a kolléga, hogy kit rúgjon ki. Tehát önmagában ez az ő dolga lenne. Kettő, nem az a megoldás, hogy kirúgom a dolgozókat, mert mi azt látjuk minden területen, könyvtár, múzeum, levéltár, közművelődés, hogy munkaerő hiány van, tehát a kollégáink túl terheltek, tehát magyarul, hogyha még ki is rúgnák őket, amit hangsúlyozom, egy szakszervezet véletlenül se támogat, akkor is ott maradna az elvégzendő feladat. A hiába kapna egy picit több pénzt az ott maradt kollega, mert ebből a logipákból azt következne, hogy akkor tud egy picit emelni, de a munkateher is növekedni fog, tehát magyarul nem emelkedett a bére semmilyen szempontból.
1: Mennyi most úgy általában, ha átlagolunk egy munkavállaló bére?
2: Mutatja a kamera, de bele kell pirulni. 410-460 ezer bruttó az, amit egy egyetemi végzettséggel könyvtáros, múzeológus, levéltáros kollega keres, és hogyha a doktori fokozata van, akkor körülbelül ez is azért csak 520 ezer forint bruttót fog elérni.
1: Tehát egy 400 ezeres fizetésért cserébe van egy doktori fokozata?
2: Hát 500 a doktori.
1: Hát a bruttó? Na de nem azt viszi haza?
2: Nem, egyértelmű. Természetesen, tehát azért mondtam a bruttókat, hogy be lehessen ezt azonosítani a hallgatóknak, és sajnos ez egy általános bérszínvonal, tehát nem azt mondjuk, hogy ez egy kirúgó negatív eset, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos szégyen szemre, és ezért mondtam, hogy ebbe azért bele kell pirulni.
1: Hősök, akik ennyi pénzért azt a munkát vállalják, amit végeznek, de igazából azon kívül, hogy ezt most megállapíthatjuk, azon kívül törődik velük valaki? Tehát egy vidéki múzeumban dolgozó muzeológus mennyi törődést kap?
2: A hős szót annyiból pontos, hogy igen, hősök, hogy ezt vállalják, akik erre a pályára adják a fejüket, azok aztán hivatásszerűen végzik, tehát elkötelezettek, és most nem hoztam.
1: Na jó, de ezzel nem lehetne visszaélni a társadalomnak.
2: Igen, amiben ugye a különböző akciókon a kollégáink is dolgoznak, akár Pécsen, akár máshol, különböző rangos eseményeken az a felirata, hogy mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére, mert valóban szeretik a munkájukat, és mi is nagyon sokszor, mint szakszervezet elmondtuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel a döntéshozók visszaélnek. Azért vannak oda kötve a kollégák, mert mondjuk ha ahhoz a gyűjteményhez kapcsolódik a szakterületük, akkor ők azt ott tudják hasznosítani, azt a tudást, ami van. Nem tudnak elmenni bárhova, és ez az oka annak, hogy nem tudnak mozdítani a helyzetükön, mert hogy hiába megy el, ha valakinek van egy olyan szakterületet, mondjuk a barokk bútorokat restaurálja, akkor hiába van még sok más múzeum, nem feltétlen biztos, hogy egy gyűjtőkör a másik múzeumnak is ez lesz. Ez csak egy példa.
1: Az Indexnek azt nyilatkozta a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, hogy a helyzet kritikussá vált a gyűjtemények megóvása és a szakmai munka szempontjából is. Egyszerűen nincs ember.
2: Ez így van, ez így van, ezt mi is meg tudjuk erősíteni, a mi tapasztalatunk is ez. Tehát ebben mindenféleképpen forrást kell biztosítani.
1: Tar Zoltánnal próbálnak miniszterként, ugye vele kell egyeztetni a múzeumban dolgozók, ugye ez most itt a főigazgatóra a Magyar Természettudományi Múzeum esetében, de hát önöknek is vele kellene, gondolom.
2: Természetesen mi is megkerestük, írtunk neki levelet, nagy vonalakban vázoltuk, hogy mik azok a legnagyobb problémák, amire mi majd megoldást keresünk, tehát nem kész anyagot adtunk oda neki.
1: Megosztja azt velünk?
2: Természetesen első helyen kértük a rendszer szintű általános érdekegyeztetés biztosítását. Elméletileg működik a kulturális ágazati érdekegyeztető tanács, 2016 óta nem hívta össze a miniszter, annak ellenére, hogy mi ezt, mint szakszervezet kértük több ízben minden egyes új miniszternél is, meg folyamatában hívják össze. Ez lenne a fóruma annak, ahol a munkavállalói oldal is a maga érdekeit tudná érvényesíteni, és a kormány oldal is, meg a munkaadók is. Konkrét azonnali érdemi bér felzárkóztatást kértünk, ugye ami összegek itt elhangzottak, ezek arcpirítóak, ezek tarthatatlanok a továbbiakban, illetve eddig is azok voltak. Mi gyakorlatilag egy évet szenteltünk a béremelési kampánynak az elmúlt időszakban. Az előbb említettük, hogy nagyon nagy a munkateher, és éppen ezért nagyon nagy az elvándorlás is, tehát azért van, aki nem bírja tovább, tehát ott kell, hogy adja a munkahelyét, tehát ez is egy nagyon komoly gondot okoz, és amit említettem, hogy az ott maradókra sokkal több munka hárul, és akkor még nem is biztos, hogy emelkedett a fizetésük. Szakmai koncepció kialakítását várjuk mi is, mert az elmúlt időszakban sok minden szempont érvényesült, de a szakmaiság legkevésbé, tehát szakszervezeti szempontból is ezt kértük, és két nagy területen, hogy egyáltalán hosszabb távon költségvetési forrást biztosítsanak az egész ágazatnak, illetve az intézmény fenntartásra, amit is elhangzott, hogy akár az épületek, akár a különböző műtárgyak állagának megőrzése is gondot okoz az intézményeknek.
1: Nem feltétlenül az önök dolgain tudom véleményezni a politika működését, de néha muszáj. Hogy jutottak oda az intézmények, hogy gondot okoz, hogy egy teremőrt felvegyenek? Hogy jutottak oda, hogy gondot okoz, hogy egy állandó kiállítást karban tartsanak? Vagy hogy nyitva tartsanak?
2: Mi nem ijedünk azért meg a politikai siktól sem, hiszen politikai aktorok, akiknél nekünk el kellene élni eredményt, tehát nem félünk a tűztől, hogy azt mondja, hogy jaj, ez politika, nagyon sokan ezt mondják, de mi nem tudjuk kikerülni. Természetesen pártpolitikát nem végez egy szakszervezet, de ágazati politikát kénytelenek vagyunk. Visszamennék, ha nem is Ádámhoz és Évához, azért nekünk létezett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ez azért valamilyen szinten biztosított egy előmeneteli rendszert, ez 92-ben lépett életbe, és ennek volt egy bértáblája, és azt szerint emelkedett a fizetés, hogy valaki mennyi ideje van a szakmában, 3 évente volt egy úgynevezett kötelező emelés, ez minimális emelés volt, és különböző plusz képzettségekkel, végzettségekkel szintén előre lehetett haladni, tehát mondjuk, ha valaki még újabb képesítést szerzett. Az a baj, hogy ennek az úgynevezett A1 fokozata nem a mindenkori minimálbér volt, hanem erről külön döntött a mindenkori kormányzat, és ezért ez a bértábla összegszerűen nagyon alacsony fizetést biztosított. És 2020-ban viszont még ezt is elvették tőlünk, és 2020-ban a munka törvénykönyve alá kerültek a kollégák, tehát semmilyen felhajtó munkaerő nem volt a bérben, tehát ez a bizonyos picike minimális béremelés, még az A1-ért, úgynevezett A1 fokozatért se tudtunk lobbizni, ugye, ami szorzó alapját adta a többi fizetési fokozatnak, de gyakorlatilag, ha valaki garantált bérminimumot keres, nincs az a ható erő, hiába vagyunk mi ott, mint szakszervezet, amivel ezzel lendíteni tud. Két ok miatt nem tud, egy a minisztérium sem ad a saját közvetlenül fenntartott intézményeire forrást, azt mondja, nincsen pénz, miközben a szakmai felügyeletet ellátja, szakmai feladatokat kiadja, és ugyanígy kiadja a szakmai feladatokat az önkormányzati fenntartású intézményeknél, ahol annyi a különbség, hogy az önkormányzat mondja azt, hogy nincsen pénz. És 2020 óta, mióta munkatörvénykönyv alá tartoznak a kollégák, mindenki számára ismert, hogy ezzel párhuzamosan meredeken emelkedett a szolidaritási adó, és akkor erre a döntéshozó azt mondja, hogy ez egy csöndes ágazat, békés ágazat, az ő baja az nem érvényesül úgy, mint hogy mondjuk azt mondjuk, hogy gyógyszerhiány van, akkor nyilván hamarabb bekerül a hírekbe, vagy ha bármi olyan történik, ami az iskolákat érinti, vagy a tanárokat, akkor hamarabb bekerül a hírekbe, de ez egy szép csöndes ágazat. És hogy az előbb mondtam, békések a kollégák, szeretik a munkájukat, és kivártak. És ide jutottunk, hogy a munkatörvénykönyve alatt, hiába van ott a szakszervezet, nem tudjuk ezt elérni, hogy ezen módosítsanak.
1: Addig vártak, amíg már nem lehet.
2: Ezzel együtt hangsúlyozom, mi mindig is, tehát hogy félreértés ne essék, mert az előbb kérdez, hogy kitörődik a dolgozókkal, mi törődtünk. Hagyományosan január 22-én mindig rendeztünk hangos tüntetést, nagyon sokszor azért a sajtó is beszámolt, a jeles napokon, a múzeumok éjszakáján kihasználjuk ezeket a napokat, mert akkor nagyobb a figyelem az ágazatra, akkor is mindig csinálunk akciót, ezzel együtt a döntéshozók. Nagyon tűrik, hogy mondjam, kicsit ütésállóak ebből a szempontból.
1: Viszont állandóan át akarták szervezni ezt az ágazatot.
2: Hát azt tehát viszont itt, mindig.
1: Csak két máig ismert nevet hozok ide, El Simon Lászlótól Demeter Sziládig, mindenkinek volt erre egy ötlete. Ezek mellé soha nem társítottak összeget?
2: Nem, mindig legalábbis ígéret szintjén valószínűleg társítottak, de konkrétumok nem születtek. A mi területünkön is felmerült az életpályamodell, ez egy hangzatos dolog, hogy legyen életpályamodell, de akkor tud egy életpályamodell jól működni, hogyha egy kormányzat látja hosszú távon, hogy tudja a múzeumait, a könyvtárait, a közművelődési intézmény levéltárait fenntartani, mert ugye ehhez akkor hosszú távon kell forrást biztosítani. A másik oka, hogy nem valósulnak meg ezek a hosszabb távú tervek, amiben aztán forrást tennének, az, hogy nagyon sokrétű már ez a négy ágazat is, ezekre azért életpályamodellt szabni nagyon nehéz, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban Demeter Szilárd lett a főigazgató, ő csinált egy ilyen modellt, de sajnos amögül is azért kifogyott a pénz, ő akkor kapott hozzá forrást. Uh-huh. És hogyha az egész ágazati szinten nézzük ezt a bizonyos forrást, akkor erre egyetlen egy döntéshozó nem tett. És akkor csak, hogy mondjak egy számot is, ez összesen durván, akik állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben dolgoznak, 18 ezer kollega. Tehát nem egy akkora létszám, amit ne tudna egy döntéshozó figyelembe venni, és a költségvetés nem ettől bukna meg.
1: Van különbség vidék és Budapest között e tekintetben? Milyen állapotban vannak az intézmények?
2: Szomorúan azt kell, hogy mondjam, nincsen. Tehát van azért jó intézmény is, tehát aminek a munkakörülményei megfelelőek, meg annak a feladatnak is kitűnően meg tudnak felelni, de sajnos van külön. Tehát, hogy hasonló a helyzet, mindenhol sok problémát látunk.
1: Elnök asszony, köszönöm, hogy elmondta ezeket, és hát sikeres tárgyalást kívánok a miniszterrel.
2: Köszönöm szépen.
1: Dobrovics Orsolya volt a vendégünk, a Közművelődési Dolgozók Szakszervezeti Elnöke. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz, Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Egy balesetben sérült jármű veszteg el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is, a Budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Nos hát, hogyha egy baba büfizik, akkor azt mondjuk, hogy de cuki. Amikor egy felnőttnek vannak ilyen gondjai, akkor azt mondjuk, hogy szegény. Örülök, hogy itt van a doktor úr, doktor Szegő Péter, az orvos igazgatója. Jó reggelt kívánok. Mi most a refluxról beszélünk, annak az egyik tünete, ugye?
2: Hát lehet az egyik, igen, persze.
1: Milyen tünetei vannak? Tehát mi az nagyon a reflux?
2: Nagyon-nagyon széles skálán mozognak a tünetek. Tehát, ez általában egyébként azok, akiknek van, azok pontosan tudják, illetve sejtik, hogy ilyen problémájuk van. De mondjuk egy krónikus köhögésnek a hátterében nem biztos, hogy elsőként ez merülne föl. De egyébként tud krákoktatni, köhögtetni embereket, akiknek ilyenjük van, illetve hát nagyon jellegzetes, természetesen persze a gyomortájpanasz sor. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a... Hát ezt egyébként ki lehet tapintani, hogyha ha az ember kitapintja a szedcsontjának az alsó részén,
1: Igen.
2: És alatta megpróbál egy kicsit nyomkodni, és ott elkezd érzékeny lenni, és amúgy egyébként ott is szokott fájni a dolog, akkor nagy valószínűséggel egyébként erről.
1: Jó, most megnyugtatott, köszönöm szépen.
2: Ez ennek az öndiagnosztikája is valamennyire lehetséges otthon. A probléma az öndiagnosztikával, nagy valószínűséggel egyébként erről.
1: Jó, most megnyugtatott, köszönöm szépen.
2: Ez ennek az öndiagnosztikája.

0: termelődő sav, az visszacsurog olyan helyekre, aminek a nyálkahártya borítékahoz nincsen hozzászokva. A gyomor nyálkahártyája az egy egészen különleges felépítést igényel ahhoz, hogy ne legyen folyamatosan fölmarva, ne sebesedjen ki folyamatosan ettől a savas hatástól. És a nyelőcsőben ez nincs meg. Hozzáteszem, gyorsan a patkóbélben sincs meg, tehát előtte meg utána lévő szakaszokkal ott lehet probléma, hogyha nagyobb mennyiségű sav kerül bele, és ebből adódik igazándiból az, hogy a sav csak az egyenlet egyik oldala, annak oda kell jutni, ahol a szervezet nincsen felkészülve rá, és ez pedig egy mozgászavar miatt van. Tehát ilyenkor általában a nyelőcső záróízba, a gyomor kapu, illetve a patkóbélnek az összerendezett mozgása, illetve a záróizomzatnak a megfelelő tónus az nincs meg. Most ezeket tönkre tudjuk tenni egyébként saját magunknak is, tehát mindenki, akinek volt már refluxos periódus, az tudja, hogy ha mondjuk egy stresszesebb időszaka van, reggel föl kell, rögtön gyomorégéssel kezd, hogyha bemegy a munkahelyre, ott 5-10 percig biztos, hogy égni fog a gyomra, tehát azért pszichés faktorok is benne vannak ezek az egészben, tehát pszichés, diétás és egyéb faktorokat lehet mondani, amik miatt ez kialakul, és hát azt is el lehet mondani, hogy ez szezonális dolog, tehát általában tavasz környékén, illetve ősz környékén.
1: Az mitől?
0: Teljesen. Több dolog lehet, az egyik az az, hogy a savtermelésnek a dinamikája változik ilyenkor, az anyagcserénk változik, illetve hát különféle egyéb gyomorbajokat okozó baktériumoknak a fertőző képessége és működése is ilyenkor változik, amik meg, ha bekerülnek a gyomorba, akkor savtúltermelést tudnak csinálni, és rá tudnak segíteni erre az egész.
1: Na nézzük, hogy védekezzünk. Tehát például a nyelőcső izomra gyúrni biztos nem tudunk.
0: Nem lehet sajnos. Tehát azt a dolgot igazándiból rendbe tenni nem lehet. Tehát elég sok mindent lehet csinálni, hogy egyrészt diagnosztizálni kell a történetet. Hogyha valakinek nagyon enyhe beavatkozásokra megszűnnek a panaszai, nem is feltétlenül kell előrébb menni ebbe az egészbe. De hogyha bevett praktikákra csak nem javul ez az egész, akkor fel kell vetni azt, hogy a sima refluxon kívül, idézőjelbe téve, valami más tényező is van, ami ezt az egészet fenntartja. És azt már nem feltétlenül lehet otthon megmondani, de akkor már általában kiegészítő vizsgálatokra lesz szükség, és itt kezdődik az, amikor elég rossz sajtója kezd lenni a történetnek, mert előbb-utóbb azt mondja a gasztroenterológus kollega, hogy akkor most belekukkantunk a gyomrába, és onnantól kezdve a betegeknek a szőrfut kotrászik a hátán.
1: Viszont ha belenéz a szakember az ember gyomrából, ott mivel találja szembe magát?
0: A nyálkahártyával.
1: És akkor ott szembesül azzal, hogy ez a probléma az, amit lehet
0: kezdeni? Hát szembesül azzal, hogy a nyelőcsőnek az alsó része fel van maródva, illetve szembesülhet azzal, hogy a gyomor nyálkahártya az gyulladt, esetleg fekélyek vannak rajta, és szembesülhet azzal is, hogy a patkóbélnek a nyálkahártyáján is fekélyek tudnak lenni. Ez rendkívül szűk spektruma egyébként annak, amit lehet ott benne.
1: Ez nem műtéttel.
0: Ez egyelőre nem, tehát itt még nem, csak ugye egy refluxnál például elég nagy kérdés az, hogy mellette mondjuk egy helikobakter fertőzés van-e vagy nincsen. A helikobakter az egy érdekes dög, hogy úgy mondjam, tehát az tulajdonképpen kifejlesztett egy olyan védelmi mechanizmust, ami a savas emésztés ellenütt megvédi. Tehát lúgos környezetet csinál a gyomorban maga körül, de a gyomorfal nem hülye, a gyomorfal az tudja, hogy ott savnak kéne lennie. Mit csinál? Kompenzál. És mivel tud kompenzálni? Savval tud kompenzálni, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű savat fog termelni. És ez a sav az két irányba mehet tovább, az egyik a patkóbél, ahol olyan fekélyeket tud gyártani, hogy öröm nézni, a másik az pedig a nyelőcső, ahol szintén olyan fekélyeket tud gyártani, amit öröm nézni. Most ezt a helyzetet felismerni, ezt otthon nem feltétlen lehet. Tehát akinek megjavasolják azt, hogy hát bele kéne kukkantani a gyomrába egy gyomortükörrel, az erre jó, ha rábólint, mert valószínűleg olyan információt keresünk, ami egyéb módon nem elérhető.
1: Ott hogyan tovább akkor?
0: Hát attól, ugye először meg kell csinálni magát a tükrözést. Ez a tükrözés, ez egy olyan történet, ami hát általában olyan, hogyha egy lakóház tömben el valakinek volt, és az rosszul sült el valami miatt, akkor az összes többi lakó rávehetetlen lesz arra, hogy ezt megcsinálják. Ugyanez lejátszódik egyébként kórházi ágyakon, kórházi szobákban, hogy ott ágyas korteremben valakinek rossz élmény volt ez az egész, az elterjeszti a környezetébe, és onnantól kezdve maradik négy.
1: Jó, hát jó élmény nem lesz, de semleges, hogy lehet.
0: De annyira rossz élmény sem, mint amennyire azt egyébként szokták hangoztatni. Tehát egyrészt, ugye, ami az első tévhit az, hogy az a vizsgálat hosszadalmas, ez nem hosszú. Hát abban a pillanatban, hogy ez elkezdődik, onnantól kezdve 7-8 perc és vége van. Kettő, megvannak azok a technikák, de erre mindenkinek fölhívják a figyelmét, csak lányos zavarában nem biztos, hogy ezzel megfelelően együtt tud működni, amivel az illető saját magának tudja könnyebbé tenni ezt az egészet, tehát nyeljen akkor, amikor felszólítják, és ne nyeljen akkor, amikor mondják, hogy ne. Nagyjából erről szól a történet, és tényleg nyugodtan kell feküdni, senki nem fog tukmálni semmit, senki nem fog erőszakolni semmit, az a cső az gyakorlatilag a nyelőcsőbe lecsúszik magától. Na most mi jön utána? Hát utána, hogyha diagnózis van, akkor arra már kezelést is lehet adni. Na most ez a kezelés, hogyha mondjuk egy helikobakter fertőzés van, akkor megint csak nem az, hogy otthon ezt megpróbálom magamnak kikúrálni. Annak van egy protokoll.

0: hogy ezt hogy lehet onnan kiirtani, és hogyha ez sikerül, akkor csodák csodájára a betegnek az összes panasza meggyógyult, ha nem, akkor volt egy sima refluxa és helikobakter fertőzés mellett, amit utána még valószínűleg tovább kell kezelni.
1: Hogyha valaki furcsán köhög, vagy hogyha valakinek állandóan maró érzése van a torkában, akkor gyanakodjon rá, hogy ezzel van dolga?
0: Gyanakodjon rá, hogy a köhögés három legsűrűbben előforduló oka között ott van a reflux.
1: Dr. Szegő Péter, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG autószerviz jóvoltából.
1: Művészetek völgye, ez a mi következő témánk, így nyáron azt gondolom, hogy egy igen népszerű téma, abból a tömegből kiindulva, amelyik ott hömpölyög mindig ilyenkor kapolcsó. Gondolom idén is így lesz, Enhaft Attila a vendégünk, örülök, hogy itt vagy, Attila, jó reggelt kívánok, a Művészetek völgye ügyvezetője, és hát nem csak koncertek vannak ott, meg nem csak kézműveskedés van ott, mint ami mindenkinek így hirtelen eszébe jut, hanem nagyon pezsgő színházi élet, beszélgessünk most erről.
3: Igen, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Igen, valóban, ugye a Művészetek völgye most már azért évek óta jóval több, mint egy sima, egyszerű fesztivál, nem véletlenül vagyunk ugye a legnagyobb összművészeti fesztiválként nyilván tartva Magyarországon. Ugye idén ráadásul jubilálunk, ugye 35. fesztivál lesz, és valóban a színházi élet nem nagyon fontos egyébként. Ugye alapvetően 2 darab színházi helyszín van, ami kifejezetten csak színházi produkciókkal foglalkozik. Régebben csak egy színház színpadunk volt, de hát akkora volt a nézői, látogatói igény, hogy bővítsük ezt a programsorozatot, hogy most már ugye 2 állandó helyszín van, és ezen kívül még vannak olyan plusz udvarok helyszínek, ahol felfedezhető egyébként színházi előadás. Nyilván más körülmények között, tehát ez nem az jól megszokott, szokásos...
1: Natur.
3: Igen, meg sokkal intimebb, sokkal közelebb van ugye a nézőit mindenféle szempontból, rengetegen jönnek hála az ennek az előadásokra, tehát így a színház színpadunk például az általában ilyen földön ülős, itt-ott megállós helyszínnél változik, mert sokkal többen kíváncsi a programokra, úgyhogy igen, egy picit más élmény, de rengeteg olyan látogatóról tudunk, aki azt mondja, hogy itt a Művészetek völgyébe ő bepótolja az egész évben esetleg kimaradt színházi előadást.
1: De mennyire különleges élmény, ugye a legtöbb esetben a kőszínházi világban találkozunk a művészekkel, itt jönnek, mennek, közöttünk fölmennek a színpadra gyakorlatilag, megy az előadás, közöttünk lejönnek, és egy perc múlva ott áll fröccsel a kezében, és nézi a kollégákat, hogy ő már befejezte. Szóval ez egy egészen másfajta élmény a színházról, a művészről, a művészetről, mint amit bármikor máskor megélünk.
3: Abszolút, ez valóban egyébként, hogy elmondtad, ez pont így van. Tehát nálunk a színész, mikor megérkezik előadás előtt, akkor még a közönséggel együtt van sokszor, és előadás után valóban akár együtt mennek el fröccsözni. Volt már olyan művész kolléga, akit kerestünk 2 nappal később, a felesége telefonált utánunk, hogy nem láttuk az illetőt, mondjuk, hogy de még mindig itt van a fesztiválon, mert leragadt, mert egyszerűen elvegyült a tömegbe.
1: Mondjuk azt a család életet ne minősítsük, elfelejtett szólni az asszonynak, hogy nem
3: jön.
1: Az nem a mi ügyünk, így van. Milyen előadásokat választottok? Egyáltalán ti választottok, vagy ajánlják a színházak?
3: Szerencsére most már ott tartom, művészetek, hogy rengeteg ajánlást kapunk, és nyilván ilyenkor a saját ideológiánk szerint, vagy gondolataink szerint, amit látunk, főleg igyekszünk törekedni arra, hogy mindig új előadásokat hozzunk, tehát amik az elmúlt 1-2 évben voltak bemutatva, és nyilván rengeteg ajánlást kapunk, átnézzük, megnézzük, elmegyünk megnézni, és utána akkor így összeáll ebből egy szép kerek program egyébként.
1: Kis apparátusú előadások vannak ilyenkor inkább, vagy bevállaltok keményebb feladatokat is?
3: Abszolút változó, tehát most a konkrétumokat kell mondjak. A Veszprémi Petőfi Színház, ami ugye egy normálisan működő külszínház, ők is érkeznek egyébként előadással, de érkeznek alternatívok, Jurányi és produkció, vannak kis függetlenek, Arcintér, stb. Tehát, hogy igazából mindenféle merítésben gondolkodunk. Egyetlen egy megkötésünk van, hogy nem vagyunk egy nagy színház, nincsen zsinórpadlásunk, nincsen 12 méteres színpadnyílásunk, tehát valóban a kisebb produkciókat tudjuk
1: be. Erre mondtam, hogy eléggé naturban megy a dolog, tehát jelezzük a díszletet, de nem éljük meg.
3: Egyébként sikerült az elmúlt évben mindig arra törekednünk, és azt is jött egyébként, hogy valójában normális díszlettel, kellékkel, jelmezekkel, tehát valós előadások jönnek, csak nyilván nem a színházak nagy színpadairól, hanem valóban kamaratermekből, kisebb előadóhelyekről érkeznek.
1: Egyébként, amit az előbb mondtál, hogy a Függetleneknek ez egy nagyon komoly bemutatkozási lehetőség, ez azért is így van, mert nagyon sokan egyszerűen nem jutnak el hozzájuk évközben. Miközben remek, értékes előadásokat lehet náluk látni, itt viszont ott vannak, hát a szemünk előtt játsszák.
3: Abszolút, tehát ugye a színház színpadon is föl lehetőek, illetve most már ugye két éve a Budaudvarral, Budaudvar az egyik olyan helyszín, ahol mondjuk a Jurányi például egy állandó és rezidens társulat, és valóban olyan produkciókat tudnak elhoz bemutatni, ami egyébként nem biztos, az ember szem elé kerül egyébként a budapesti nagy forgatagba.
1: Van ehhez nektek dedikált főnökötök, aki intézi a színházi ügyeket? Tehát egy színházi szakember, aki maga válogat, maga szervez, maga szerkeszt.
3: Igazából ez ilyen csapatmunkaként áll mindegy össze, tehát hogy a Völgy program is úgy áll össze, hogy alapvetően többen dolgozunk rajta, színházal én is nagyon sokat szoktam foglalkozni, illetve van nyilván van egy udvargazdánk, aki szintén rengeteget dolgozik ezen a projekten, tehát ez mindig egy ilyen szép összmunka tulajdonképpen. Sokan vagyunk, sokfelől nézelődünk, és itt tényleg össze egy egész program egybe.
1: Hogyha valakik sorozatban játszanak, akkor nekik például szállást is biztosítottok, vagy ez minden színháznak a maga ügye?
3: Alapvetően ugye most már az alakult ki az elmúlt években, hogy duplázunk, tehát minden nap két-kettő előadást játszunk. Olyan nagyon ritka van, hogy valaki átcsúszik a következő napra, esetleg egy-egy művész belőle valamiért maradnia kell, mert fellép egy másik produkcióba, akkor nyilván persze mi megoldjuk, de azért annál sokkal vegyesebb a program, és sokkal több minden van, hogy egy produkciót maradjon akár több napon
1: keresztül. Nagyon kemény, amit vállaltok nyárról nyárra, tehát ez egy olyan iparág lett, amit ti csináltok, ahol gyakorlatilag a teljes magyar kulturális szféra megjelenik.
3: Igen, és talán ez a szép egyébként ebben, hogy valóban a művészetek, vagy egy olvasztó tégeje, így mindennek is. Tehát aki igazán meg akar merítkezni a kultúrába, annak valóban a művészetek, vagy ebbe kell jönni.
1: Hát most csak a saját tapasztalatom, hogy tavaly a Hagyományok háza udvarában éppen lehetett látni, egy pillanatra ittük, feltűntek, bekavarodtunk a gyerekekkel, akiket nyilván nem tudunk elvinni egy népzenei koncertre, és tátott szájjal nézték.
3: És az a szép egyébként ebben, hogy olyan emberek, akik egyébként azt mondják egy műfajra, hogy én köszönöm szépen, nem, komoly zene esetleg, ami egy kicsit távolt áll néhány embertől, és bekavarodok ott mondjuk egy komoly zenei helyszínre, és utána visszajön akár Budapestre, vidékre, bárhol
1: lép. Más lesz a hangulata.
3: Rendszeres látható lesz.
1: Persze. Itt most a színházak közül van értelme bármelyik előadást kiemelni? Van olyan kuriózum, amire különösen büszkék vagytok, hogy meg tudjátok jeleníteni ott?
3: Igazából csak most a saját bemutatót emelném ki, mert ugye most már évek óta hagyomány, hogy a Művészetek Völgye az Arcinterrel közösen a nyitó előadást az első bemutatóként valósítja meg. Idén ez Göttinger Pálnak az Anyós nyelv című előadása, ami a konkrétan a völgybe készül, tehát hogy ez egy ős bemutató lesz, arra nagyon-nagyon készülünk, és nyilván rengeteg társulat, tehát a Jurányitól elkezdve a Sitzenát, a Neptun Brigád, Veszprém, amit említettem, már rengetegen jönnek egyébként le.
1: Attila, köszönöm szépen. Rengetegen lesznek idén is, legyenek ott önök is, Művészetek Völgye Kapolcson és környékén. Köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Június 1-én lenne kereken 100 esztendős Marilyn Monroe, Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő, aki Norma Jean Mortenson néven született. Honnan jött a Monroe mint művésznév? Start 1. James Monroe elnök után. Start 2. Édesanyja leánykori neve volt. Heti nyereményünk a sikeres fogyókúra támogatására egy hónapra elegendő Slima Instant Fit Drink és kapszula a slima.hu webshop felajánlásával, valamint egy 100 000 forint értékű nyári szervizcsomag a DCG autószerviz jóvoltából.
1: Hát most egészen mással folytatjuk, mint amit az előbb a gyereményjátékban kérdésként felvetettünk, bár arra is majd lesz egyszer válasz, ígérem önöknek. Két ismerős, akit önök már láttak jó néhányszor, egyikük azért, mert színművész, másikuk azért, mert polgármester. Jó reggelt kívánok, Dajcs Anita, a Bornegyed projektvezetője, majdnem azt mondtam, hogy programvezetője. És Karsai Ferenc, Budafok Tétény polgármester, örülök, hogy itt vannak. Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Budafok Tétény a kerület napja. Hát ez a kerület napja, ez eléggé bőségesre sikerült, mert ez több nap, igaz?
2: Sőt, több hétvége, három hétvégén keresztül zajlik egy programsorozat, és a Záborszky Nándorhoz, Budafok első polgármesteréhez kötődik, az ő születésnapjához, mint megtudtuk Marilyn Monroehoz is. 100 éves a kerület, és 1926-ban alakult várossá.
1: Együtt születtek Budafok. Monroeval.
2: Így van. És ezt mindig méltóképpen igyekszünk megünnepelni, és mivel a kerület két dologról különböztethető meg markánsan minden más településtől, a bor és pezsgő az egyik, a színvonalas kulturális szolgáltatások a másik, ezért van is mit letennünk az asztalra.
1: Hát ráadásul, ha jól sejtem, akkor az 50. alkalommal rendezik.
3: Hármas évfordulónk van.
1: Fesztivált, igaz?
3: Mert igen, ugye Budafok 100 éves, most van Budafokon az 50. Budafok Tétényi Művészeti Fesztivál, illetve a Pincejárat, ugye itt a borként már említettük, ami minden hónapban várja a látogatókat, 10 éves idén. Úgyhogy most szombaton ezt a hármas ünnepet fogjuk egyszerre megünnepelni, hiszen a piac téren koncertekkel, zenei tehetségkutatóval, kitelepülő borászatokkal, gyerekprogramokkal indítjuk be ezt az egész ünnepségsorozatot.
1: Mennyire tartozik ez a hétköznapi életéhez Budafoknak, amikről beszélünk? Anitával ugye én szoktam időnként beszélgetni egy másik programajánló esetén a borjáratról. És a pincejáratról, igen, a borfesztiválokról is, mi egyébről. Tehát, hogy ez mennyire megélt dolog a budafokiak számára.
2: A mi pozíciónk, mint településnek a főváros bornegyede, így módon ez abszolút a mindennapjaink része kell, hogy legyen. Ez egy német gyökerű, egy sváb település, illetve három sváb település, hogy pontos legyek, és a vendéglátás az a kockás terítős érzés, ami ehhez hozzátartozik, ez a mindennapjaink része kell, hogy legyen. A helyszín pedig a most hétvégén a budafoki szomszédok piaca, a utalva a sorozatra, és ezelőtt egy nagy közösségi tér lesz, ahol nagyon komoly könnyű zenei koncertek is lesznek többek között, és persze lesz bor és pezsgő, és az új vívmányunk a Hagenmacher sörgyár újraélesztésével a sör, ami szintén megjelenik. Ocho Macho,
3: Intim Tornai Legá, Pázó, ingyenes koncertek.
2: Ingyenes koncertek.
1: Nagy buli.
3: Nagyon nagy lesz.
1: A pincejáratról mesélj. Mert szerintem, aki már ott volt, hogy persze tudja, de azért így első hallásra ez szerintem sokaknak a nézőink, hallgatóink közül fura.
3: Hát ez egy csodálatos kezdeményezés, 10 évvel ezelőtt indult. A Budafokon lévő pincészetek minden hónap első szombatján várják azokat, akik kíváncsiak a mi fantasztikus történelmi hagyományainkra, a borászatunkra, a pezsgőinkre, hiszen hatalmas pezsgőpincészetek és borászatok is találhatók ott. Ugye Budafokon közel 120 kilométer hosszú pincerendszer van, ami ilyenkor látogatható is, és maguk a borászok azok, akik körbevezetik az embereket, akik megkínálják a borukat, borkóstolóval várják, és hát ugye, ahogy említettük, a kultúra nálunk nagyon fontos, és ilyenkor nem csak bort, hanem kultúrát is lehet ízlelni. Ráadásul ingyenes kisbuszokkal segítjük az utazást, úgyhogy aki eljön hozzánk, annak más dolga nincs, mint beül akár egy ilyen kisbuszba, és végigjárja ezeket a helyeket. És nem csak pincészetek, hanem különböző kulturális egységek is vannak ezeken a helyeken, illetve helytörténeti séták, koncertek, különböző gurmé vacsorák, tehát tényleg számos program.
1: Kell ezt még egyenként külön minden egyes első hétvégére szervezni, vagy valójában ez elkezdett már magától működni?
3: Hát kell. Ráadásul rengeteg program.
2: Jó bornak is.
3: Igen, kell.
1: Hát ugye?
3: Így van. Illetve hát rengeteg, ezt tudjuk, hogy rengeteg program van szerencsére Budapesten és környékén, úgyhogy nagyon nagy a verseny. Azt hiszem, hogy nem tudunk elég energiát fektetni ahhoz, hogy tényleg minél több emberhez eljutassuk, de azt kell, hogy mondjam, hogy már országnak különböző területéről jönnek.
1: Azt akartam kérdezni, hogy vannak már törzs vendégei a budafoki eseményeknek, akár a pincejáratnak, akár egy-egy ilyen fesztiválnak?
2: Abszolút állítható, hogy jönnek és keresnek bennünket, keresik a borászatokat, amit Anita nem mondott, mert teljesen természetesnek tartja, de itt a lényeg az, hogy működő pincészetekbe lehet elmenni. Általában egy bortermelő nem szívesen engedi be a vendégeket oda a szentélybe, ahol készül a isteni nedű, a bor vagy a pezsgő, és nálunk erre van lehetőség. Ez a különlegessége az egésznek. És amiről még nem esett szó, mint testnevelő tanár fontosnak tartom, hogy például a jövő hét tematikája az pont a sport. Rengeteg olyan program lesz, ahol gyerekek, sportolók maguk is részt vehetnek labdarúgó tornán, súlyemelő versenyen, karate bemutatón. Lesz egy juniális, külön köszönetet szeretnék mondani Perlai Zoltán alpolgármester úrnak, aki ezt az egész Budafok 100 programsorozatot összefogja, és ennek az egyik csúcseseménye lesz a Pannonia utcai juniális is, és aztán a záró momentum, az már 2 hét múlva lesz, az a kerületi díjak átadása, a díszpolgártól a évpedagógusán keresztül sorolhatnám, 15 vagy 17 díjat fogunk átadni, és a másik emblematikus budafoki termék, művészeti termék, a budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekarnak lesz egy hatalmas szabadtéri és ingyenes koncertje, és mindent megtalálnak a bornegyed.hu honlapon részleteiben.
1: Polgármester úr, milyen komolyan veszi a propagandát, ahogy kell?
2: Hát a propagandáról most ne beszéljünk.
1: De nem a politikairól. Nem a politikairól. Anita, viszont nektek van egy tehetségkutatótok is. Arról egy mukot nem váltottunk még. Pedig manapság az nem divat, és régen nagyon ment.
3: Igen, zenei tehetségkutatónk van, ez már a 7. És elképesztő, hogy milyen színvonal növekedés van évről évre. Minden évben kb. 60 zenekar jelentkezik hozzánk, amit már ugye előzetesen egy zsűri átválogat, és utána a Facebookon a közönség szavaz a legjobb 12-ből 6-ra, akik most fel fognak lépni szombaton, és ott fog eldőlni élőben, hogy ki lesz az a egy zenekar, aki a Budafoki Pezsgős Borfesztiválon fellépett, ugyanis hát ezért megy a versengés, mert már az is annyira jó nevű és híres, hogy tényleg ez zenekaroknak már egy igazi kihívás, hogy
2: szeptember első hétvégén van a Budafoki Pezsgős.
1: Hát tartalmas élet zajlik ott Budafok tétényben, de ez Budafok része, ugye, ha jól sejtem, amiről mi elsősorban beszélünk ennek a nagy kerületnek, mert hát azért ez egy hatalmas kerület, rengeteg lakossal, akik ezek szerint elég jó programokat kapnak hétvégére, most hétvégére is. Köszönöm, hogy meséltek róla. Polgármester úr, Anita, köszönöm.
3: Köszönjük.
1: És köszönjük az önök figyelmét, és jut eszembe, boldog névnapot. Ma van Anita névnap.
3: Igen, köszönöm.
1: És akkor ezt mondom önöknek is, hogy ne felejtsék el az Anitákat köszönteni, és azt se felejtjék, hogy holnap reggel ismét várom önöket. Minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Nem

0: műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hévnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos, holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: A kultúrát folytatva könyv ajánlatok jönnek, szokás szerint Ludwig Orsitól, aki a Libri kommunikációs vezetője, és... Hát, hogyha Orsi hozza nekünk a nyári könyveket, akkor ő szokott hozni nekünk strandkönyveket, erre emlékszem tavalyról, meg mindenféle könnyű olvasmányokat. Most is. Szervusz, Orsi.
10: Szervusz. Igen, hozok könnyűt.
9: Képzeld, ahogy így gondolkoztam, pont az jutott eszem, hogy egy évvel ezelőtt kifejezetten a strandkönyvekről beszéltünk, meg szerintem macskás könyvekről a nyár kapcsán.
10: Igen, a japán macskás könyveket így is emlegettük, mert ez most már egészen komoly mennyiségben elérhető magyar nyelven is. Hát aki szereti az ilyesmit, annak ez biztos nagyon klassz, bevallom, nekem ez kevésbé, de a strandra nagyon sok mindent lehet ám vinni.
9: Napernyő, meg törölköző.
10: Napernyő, nyugágy.
9: Így, igen. És legyen ott egy könyv.
10: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó választás, hogyha valaki kicsit tartalmasabb kikapcsolódásra vágyik, és nem csak arra, hogy bámulja a színes labdákat jobbra-balra ugrálni a vízben. Van, aki keresztrejtvényezni szeret, szerintem az is tök jó, mert az is szavakkal foglalkozik. Én a könyveket preferálom. Aztán van, hogy e-könyvet viszek magammal, hogyha valami kicsit testesebb könyv kerül elém, és akkor azt nem akarom cipelni, vagy egy olyan kedvenc, amit mondjuk nem szeretném, ha elázna, akkor általában e-könyvben viszem magammal.
9: Viszont van neked speciális nyári olvasmányod? Tehát amiről tudod, hogy ezt elrakod, ez majd jó lesz nyáron?
10: Nem feltétlen, tehát Igazából én hangulat alapján választok olvasmányt. Egy ilyen időszakos kritériumom van saját magamnak, hogy az ilyen nagyon télies könyveket, azt tényleg csak télen olvasom, tehát az nekem nem esik jól nyáron havazásról, meg karácsonyról olvasni. De egyébként tényleg nagyon változó, most alig várom, hogy belekezdjek David Szalainak a Booker díjas könyvébe, végre megjelent magyarul is, és ez az egyik ajánlásom, ugye ez a Test címet viseli, magyar származású szerzőről van szó, több évet Magyarországon is élt, és a jövő heti ünnepi könyvhéten ő lesz a díszvendég, tehát lehet vele találkozni, és lehet dedikáltatni a könyvet, szóval szerintem ez egy kiváló pillanat, hogy valaki beszerezzen egy nemzetközi elismerést kapott regény.
9: És ez egy regény, igen, a Test cím az lehet megtévesztő első hallásra, hogy az biztos valami tudományos, vagy biológiai, vagy nem tud. Ez egy regény, egy klasszikus regény, ami itt kezdődik nálunk Budapesten.
10: Bizony, és hát szóval ez nem az a klasszik strandkönyv, na. Szóval, hogy ez nem az, amin nem kell gondolkodni, ezen kell gondolkodni. István a főszereplő, akit fiatal fiúként ismerünk meg, és aztán hát követjük az életét, ami hát nem könnyű, mondjuk így, nagyon, nagyon fordulatos. Szerintem tényleg az egyik legizgalmasabb mostani megjelenés, tehát ez tényleg a könyvhétnek a top.
9: És gyanúsan önéletrajzinak tűnik sok szempontból.
10: Hát van benne, igen, de hát azért nyilván börtönről is szó esik, meg ilyesmiről, ezekben azért szerencsére nem volt része David Szalainak, legalábbis amennyire én tudom, de valóban azért az emlék, hogy Magyarországról hogyan megy valaki tovább, ez benne megvan, bár ő már nem Magyarországon született, a magyar identitását is félig meddig érzi, De tartja, tehát, hogy ahogy említettem, Pécsett több évig élt, az egyetemen dolgozott, úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz, nekem most ez lesz a következő itt a Hiába süt a nap, nekem most nem strandkönyv jön, hanem David Szalai.
9: Na jó, akkor beszéljünk egy másik viszonylag komolyról is, a Parkkiadó jelentette meg a Bélügyek szerzőjének az új könyvét. Nekem ez a Bélügyek cím, ez egy ilyen egészen borzalmas cím, azt gondolnám, hogy na ilyen című könyvet biztos senki nem fog megvenni. Ehhez képest az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere volt.
10: Igen, hát ugye most ez abszolút top téma, mondhatnám, hogy a csapból is ez folyik, de tényleg, tehát, hogy ugye a mikrobiom már mindenkinek ismert szó, hogy a bélrendszerünk mennyire meghatározza a közérzetünket, a teljesítményünket, a mindent kb., és nyilván ez így is van, tehát azért elég sok kutatást támasztja alá, hogy az, hogy mit eszünk, az olyan, mint az autónak a benzin, tehát nem mindegy, hogy milyen benzint adunk saját magunknak, és most van egy új könyv, Testünk jelzései összhangban önmagunkkal, nyilván nagyon sok mindent tapasztalunk magunkon, és szerintem a legtöbb dologra legyintünk, és azt mondjuk, hogy semmi, ez igazán semmiség. És az általában tényleg így van, hogy a doktor Bubó mondta régen még a mesében, hogy ha nem csinál semmit az ember, akkor még nem fáj eléggé, és valószínűleg ez van, hogy ha nem fáj eléggé, akkor nem megyünk orvoshoz, és ez egy nagyon fontos szemléletbeli probléma, hogy azt gondoljuk, hogy orvoshoz akkor kell menni, amikor baj van, de akkor már általában késő. Tehát, hogy nem kezelni kellene a betegségeket, hanem megelőzni. És Zsuri Enders is ezt tűzte ki magának célul, szerintem, mondjuk nem beszélgettem vele, de én azt feltételezem, hogy amiket ír, az alapján ez lehet a célja, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy egy egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg lehet előzni, és bele se kerülünk olyan helyzetekbe, amikor aztán kell majd rohangálni orvostól orvosra.
9: Jó, mondjuk kiváló szerzőnk valószínűleg dr. Bubót nem ismeri olyan mélységben, mint mi. Mert ugye ő mondta azt is, hogy állapíts meg bármilyen bajt, előbb-utóbb beszerzi a beteg.
10: Igen.
9: Tehát hát a sok ilyesmit olvasunk, előbb-utóbb a tüneteket is érzékeljük.
10: Jó, persze, fel lehet ismerni magunkon, de szerintem ezek azért nem olyan súlyos, vagy nem veszélyes tanácsok, hogy mondjuk egészségesebben táplálkozunk, ennek mérsékelten érzem a veszélyét.
9: De igen, persze.
10: De valóban Dr. Bubó azért egy ilyen igazmondó.
9: Hát nekünk ő iránymutató, de csak igen. Nekünk, ez a szerencséje az orvostudománynak. Meg nekünk magunknak is tulajdonképpen. Na jó, vannak-e igazi strandkönyveid? Mert azért ezek nem. Tehát, hogy ez azért odafigyelést is igényel, gondolkodást igen. Is igényel. A klasszikus strandkönyv az, amit két vizes fröcskölés közepette a labda pattogása mellett, hogy pont ahogy te mondtad, még mindig lehet olvasni, mert semmiből nem maradunk ki.
10: Így bizony. Hát vannak ilyenek, persze, hogy vannak ilyenek, de ezzel nem lebecsülni szeretnénk őket, hogy azt mondjuk, hogy nem kell rá figyelni, inkább csak azt mondjuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kis simogató, szinte, mintha ezzel a könyvvel krémeznének be minket naptejjel. Julie Caprin például ilyen, ő ugye egy utazó, nem is tudom, hogy egy PR-es volt előző életében, és az utazásai inspirálták arra, hogy a romantikus regények világát, amit ő szeretett volna szavakba önteni és leírni, azt az utazással összekapcsolja, és mindig valahova elviszi az olvasót, most éppen az ír dombvidékre az új könyvével, ez a házikó az ír dombvidéken, de ha valaki éppen, nem tudom, Koppenhágába utazik, akkor arról is írt egyet Julie Caprin, ha Horvátországba, akkor arról is írt, ha jól emlékszem, akkor francia, olasz, görög tájon is jelent már meg ilyen tényleg nagyon bájos, romantikus regénye, úgyhogy lehet a nyári utazásokhoz is választani, mert ami igazán klassz Julie Caprinben, hogy ő tényleg volt ezeken a helyeken, tehát amikor olvassuk a történetet, és azt látjuk, hogy a, nem tudom, a főhős ide megy, ezt csinálja, azt csinálja, azok a helyek tényleg léteznek, még az éttermek is szinte. Tehát nagyon klassz tud lenni. Nekem a koppenhágai könyvvel van ilyen élményem, hogy a Tivoliban például tényleg léteznek azok a játékok, amin a főhősök is, ugye ez egy vidámpark, és amin ők ott pörögnek, forognak, az tényleg létezik, és én is pörögtem, forogtam rajta, tök jó volt.
9: De egyébként én meg csak irigykedem, mert hogy az történik, hogy Julie Caprin bejárja az egész világot, és voltaképpen azzal, hogy az ezekről az utazásokról, vagy ezekből táplálkozva megírt könyveivel mi finanszírozzuk az útjait. Zseniális!
10: Ugye? Ugye? Hát most basszus, ezt ellőtték ezt az
9: ennyi,
10: ötletet,
9: hát...
10: pedig lehetne.
9: Úgyhogy azért ez egy kiváló módszer arra, hogy mi szórakozzunk, és ő is jól érezze magát.
10: Igen, de hozza nekünk ezeket a kedves történeteket, amik tényleg kikapcsolódást hoznak. Szóval ott nem kell túl sok mindenen gondolkodni, és szerintem nem spoiler ezek, ha azt mondom, hogy mindegyik könyvének happy end a vége, szóval nem terheli meg a lelket.
9: Hát igen, azt mondjuk azt hiszem nyáron jól jön néha egy kirándulás vagy egy nyaralás kapcsán. Fábián Janka, hogy legyen egy magyar írónk is, azt hiszem, hogy szintén egy nagyon népszerű női szerző női regényekkel.
10: Igen, Fábián Jankát nagyon-nagyon szeretjük, mert amellett, hogy tényleg nagyon szép történeteket ír, ha valaki már találkozott vele is ilyen könyvhéten, könyvfesztiválon azért lehet találkozni, egy végtelenül kedves hölgy, tehát ő pont olyan, mint a könyvei, és az egyik legsikeresebb mostani kortárs szerző. Most a Millenniumi napló az új története, de hát azért fölhívném a figyelmet még mondjuk Karádi Annára, vagy Szlavicsek Juditra. Karádi Anna történelmi romantikus könyveket ír, Szlavicsek Judit pedig balatoni krimiket. Ezek mind olyan könyvek, amiket szerintem be lehet tenni a strandtáskába. A balatoni krimiknél ott is igaz, hogy Judit elment Tihanyba, elment Füredre, stb. Tehát teljesen felismerhető környezetben történnek a gyilkosságok és a nyomozás. És Karádi Anna is, aki ugye jogász eredeti szakmáját tekintve, ennek megfelelően nagyon alapos, és a történelmi regényeknek ő tényleg utána jár és kutat. Egyébként Fábián Jankára ez szintén igaz, tehát ők végig kutatják azokat a korszakokat, azokat a helyeket, amikről írnak. És hát Jankának is van balatoni könyve például, de hát Karádi Anna, ő maga füredi lány, és hát a füredi lány volt az első regénye, és azóta is Balaton környékén játszódnak a könyvei. Tehát ha valaki nem az Írdomvidékre megy Julie Caprinnel, vagy ilyen távolabbi tájakra, akkor a Balatonhoz elkísérik őt a magyar szerzők, Szlavicsek Judit, Karádi Anna, vagy Fábián Janka.
9: Egyébként ez nagyon érdekes, és...
10: Az elkísérik őt a magyar szerzők, Szlavicsek Judit,

0: ami persze most mindjárt mindenki majd, ha megharagszik rám, hogy azt mondom, hogy a szép irodalomnál jelentősebb az ilyen könnyedebb, szórakoztatóbb irodalom, mert persze nem, de valójában mégis, hiszen ahogy már többször megbeszéltük, nem lehet ezekkel a nehéz dolgokkal kezdeni, hanem az olvasást az gyerekkorban ugye a mesékkel kezdjük. Ha valaki utána elveszíti az olvasást, akkor később ilyen könnyedebb regényekkel lehet visszajönni az olvasáshoz. Nem lehet folyamatosan Dosztojevszkijt olvasni, vagy Nádas Pétert olvasni, egész egyszerűen megterhelő, és kellenek ezek a szórakoztató könyvek, ezek sokkal inkább nagyobb tömegeket tudnak elérni, és ahogy ebben is már sokszor megegyeztünk, az olvasásnak olyan alapvető jelentősége van, hogy már szinte mindegy, mit olvas az ember, csak olvasson, és ezek a sztárszerzők, akit említesz, ők azért nagyon értékes szövegeket írnak, nagyon értékes történeteket örökítenek meg, de egy olyan formában, ami azért tényleg egy szélesebb közönségnek elérhető, érthető, kikapcsolódást tud nyújtani, és nem azt érzi, hogy fú, ez annyira komplikált, hogy nem is tudom, mit kezdjek vele.
1: Hát és iszonyú fontos, és jó dolog, hogy 100 métereken keresztül áll a sor egy-egy dedikálásnál, ahol ők ülnek egy asztalnál, mert ők az olvasók, és hát ő értük van az egész.
0: Bizony, és ez tényleg egy olyan jó visszajelzés a könyviparnak is, meg ezeknek a szerzőknek is, hogy elképesztő fontos dolgot csinálnak, megtartani az embereket a könyveknek, vagy megnyerni az embereket a könyveknek, az írott szónak. Ez szerintem egy olyan küldetés, vagy egy olyan hivatás is nekik, ami az egyik legszebb. Irigylem őket.
1: Te pedig a könyvek erejét hirdeted, és az is egy szép hivatás, és remélem, hogy ezt még sokszor megteheted itt velünk, velem együtt.
0: Orsi,
1: köszönöm szépen. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs igazgatóját. Örülök, hogy itt voltál ma is. És kedves hallgatók, önöktől is búcsúzom azzal, hogy olvassanak sokat a hétvégén, meg ugye egyáltalán is, ahogy kedvük szottyan. Menjenek kiállításra, ugye várja önöket az Érdi Földrajzi Múzeum, várják a csillagászok a Schwab-hegyen, szóval egy csomó érdekes programot tudtunk ma is kínálni, remélem, hogy élni tudnak a lehetőségekkel. Köszönjük a figyelmet, Róna Jégont hallották, viszont hallásra.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jégon.
1: A kultúrát hallják, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az én nagy örömömre egy kedves kollégámmal indíthatjuk, Gesztesi Mátéval, aki most nem híradós ebben a formában, hanem filmes, kreatív producer és egy dokumentumfilm háttérírója. A háttér az ugye azért háttér ebben az értelemben, mert a történelem volt a fő téma, és ehhez adta a dokumentumfilm hátterét Gesztesi Máté, akit szeretettel köszöntök. Szia, Máté!
3: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat, megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Március 18-án az Urániában már bemutatták a Mohács Világok harca című dokumentumfilmet. Ez talán a Rubikon intézet által finanszírozott, megrendelt film, talán ők voltak a gyártócég is hivatalosan, ezt majd nyilván elmondod, de nekem önmagában meglepő, hogy bár tudom, hogy neked vannak játékfilmes, meg filmsorozatokhoz kapcsolódó forgatókönyvírói munkáid, de ez egy egész másik világ, a történelem mélysége maga.
3: Igen, ami ugyanakkor közel áll hozzám, én most a Zsidó Egyetemre járok, doktori iskolába, ahol egy tudományos pályán indulok éppen el, hogyha minden jól alakul, tehát ilyen szempontból a tudománynak az intellektuális jellege, és viszont a drámaírásnak, a tragédiának az érzelmi tapasztalati jellege, az számomra most egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogy lehet összekeverni.
1: Ez érdekes önmagában is. A Mohácssal neked milyen volt? Volt-e valamilyen viszonyod a történelem órán kívül? Tehát érdekelte különösen a története?
3: Kifejezetten nem, én inkább 20. századi történelemmel foglalkoztam, 56-tal nagyon sokat holokauszt történettel, tehát ez nekem is egy új dolog volt, de annyira érdekes koncepciót tártak elénk, és az, hogy a Rubikonnak, a nagymúltú Rubikonnak, hát kiskoromban lapozgattam, azóta van már, és hogy annak az első saját gyártású dokumentumfilmjében én egy ilyen fontos pozícióban lehet,

0: hát ez mindent eldobtam és rohantam, hogy ebbe részt vehessek.
1: Mi a csata 500. évfordulója adja az alapját annak, hogy ez a film éppen most készüljön el. Mit találtatok, ha találtatok újdonságot a korábbi Mohács képhez, a Mohács ismerethez képest?
0: Igazából ez nem olyan típusú dokumentumfilm gyártás volt, hogy mi most a nyomába eredünk a dolognak, hanem az volt a feladat, hogy az elmúlt 20-30 évben felnőtt, vagy van, aki már régóbb óta kutatja, történész generációnak egy teljesen másfajta Mohács képe van már, mint amit tanítottak akár a kommunizmus idején, vagy még annál is korábban, és ezt viszont egyáltalán nem tették még közé tudományos konferenciákon, tanulmányköteteken túl, tehát ennek kellett egy olyan dramaturgiai medret találni, amiben ezt közölhetjük a nagy nyilvánossággal. Itt természetesen nem mindenki ugyanazt mondja, de nagyjából van egy konszenzus a tudós társadalomban ebben a kérdésen belül, és itt tényleg azok szerepelnek ebben a filmben, akik a leginkább élen járnak ebben a kutatásban.
1: Hogyha én ezt egy 3D-s jelenetekkel tarkított, látványos, rekonstruált dokumentumfilmnek gondolom, már hogy a történelmet rekonstruáló dokumentumfilmnek, nagyot fogok csalódni? Ha izgalmas csata jeleneteket várok, és ehhez tartozó magyarázatokat?
0: Az is lesz benne. Tehát a legjobb szintű, ugye Mező Leventét meg kell említenem, aki a Momén végzett, és egy fantasztikus visual artist, ő az egyik rendezője a filmnek. Fantasztikus csatajeleneteket, és nagyon ügyes stilizációt hozott létre. Tehát itt több szintű a vizualitás. Van magyarázó jellegű, ilyen terepasztalszerű, fölülről nézős vizualitás. Vannak stilizált, ilyen ólomkatonaszerű, terepasztalszerű, kicsit már érzelmesebb jellegű vizualitási elemek. Vannak rendesen forgatott csatajelenetek is, hát most nyilván a költségvetésen belül, és még vannak színészeink is, akik ugye ebben részt vesznek. Tehát nagyon sok szintet kellett itt vizuálisan harmonizálni, amit ők nagyon jól megcsináltak, de mindez azért mégiscsak a tudomány oltárára van felhelyezve. Ugye itt egy narratológiai kérdésről van szó, hogy hogyan is, mi a sztori, ami a Mohács sztoria, és mi a diskurzus, hogyan meséljük el. És ennek igazából annyi szintjét találtuk ki, hogy lehetőleg a teljes képet megértse az, akinek van erre másfél órája. Van egy metafizikai dimenziója a dolognak, tehát elmeséli az istenharcot, Rugási Gyula professzor, hogy ez hogyan van az iszlám és a kereszténység. Van egy nagy politikai narratíva Európára kiterjedve. Van egy történelmi realitás a régészeti és egyéb írásos leletek alapján. Vannak személyiségrajzok, és vannak az élő szereplők, akik ugye a történelmet adott pillanatban hordozzák el a hátukon, tehát aktuálisan mik azok a stratégiák, milyen lelkük van nekik, kibe szerelmesek, miben nyúl bele a történelem, tehát ez egy időkön átnyúló kapcsolódás a múlthoz és a jelenhez. Rugási professzor könyvének a címe Léten túli etika, hát így tud utazni az időn túl az emlékezet.
1: Csú, de jók ezek a mondatok. Ez a történelmünk egyik legdurvább, legsúlyosabb veresége. Ráadásul egy 150 éves veszőfutást alapozott meg, amit az oszmán seregtől a magyar elszenvedett. Lehet-e ebben felemelő pillanatokat találni? Lehet-e ebben olyat mutatni, ami a máig szól és ide szól most is?
0: Azt gondolom, hogy igen, mert vagy úgy gondolom szebben fogalmazva, mert valójában pont a történészek egy apró kis hermeneutikai eltolódásra hívják fel a figyelmet abban, amit mondtál. Nem a csatavesztésnek a következménye az, ami történt utána 150 évig. Ez egy úgy, ahogy jól megvívott csata volt, hősiesen oda ment, aki oda tudott menni. A film pontosan azt rázolja fel, hogy a világ legnagyobb hadserege, tehát ma az USA tengerészgyalogság, légvédelem és még lehetőleg a Sith-eknek a droid hadserege is egyszer csak célba vesz egy kis országot. Hát mit tudunk csinálni rá, de diplomáciailag lefogja a környező népeket, Európában ellenségeskedés van, tehát ugye több frakció az első Ferenc és a német-római császárnak a rivalizálása, tehát valójában nem sok mindent tehettünk, inkább a politikai helyzet volt annyira lehetetlen, hogy ennek lettünk mi az áldozatai, de szépen helytáltunk ebben, amennyire csak lehetett. Ugye a film mély struktúrája az talán valami olyasmi volna, van egy ilyen mátrix, amit most nem nagyon röviden és nem bonyolultan megpróbálok elmondani, amit egyébként a Biblia kutatásban használnak, ahol arról van szó, hogy az egyik tengely, amiben az embernek helyt kell állnia, az az, hogy van az Isten ígérete, vagy úgymond az a megígért jó, és van a történelmi realitás ezzel szemben, ami nem ez. Tehát a látszólagos ígéret, látszólagos meghiúsulása. És még van ráadásul az Isten gondviselése és a szabad akarat közötti dilemma is. Tehát ebben a négy oldalú mátrixban valahogy szegény emberek mindig a történelemben megpróbálnak valamit csinálni. És ennek, igazából ennek van egy nagy tragikuma. Nem is annak, hogy mi ezt elrontottuk volna.
1: Tudod, mire gondoltam, hogy azt fogod felhozni, hogy mi még úgy tanultuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 40 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar nemességnek és második Lajosnak egy keserves, borzalmas kudarca. Ez a Mohács. És ez itt az elmúlt idők történetírásában, mint hogyha egy kicsikét árnyalódott volna, és kapott volna egy olyan színezetet, ami azt mutatja, hogy igen, lehet, hogy az egy keserves kudarc, sőt, biztos. De ezek az emberek megpróbálták megállítani ezt az irdatlan sereget, akár az életük árán is, és igen, az életüket is feláldozták Magyarországért. Szóval, hogy lehet ennek egy másfajta olvasata, mint ahogy korábban ezzel bántunk, ezzel a történettel. Ez látszik a ti filmeteken?
0: Látszik, egyfelől csak egy kérdéssel felelnék a kérdésre, hogy mert érdeklődtél, hogy milyen aktualitása van a filmnek. Te látsz ma Magyarország élén, vagy láttál az elmúlt, tehát mikor láttál olyan embereket, hogy a teljes nemesség, az elit, a politikai vezetés kiment volna egy csatatérre, és meghalt volna ezért az országért. Ezt csak zárójelbe teszem. A másik, hogy mi az oka annak, amit mondasz, hogy ezt nektek még itt tanították. Romsis Ignácnak van egy fantasztikus cikke valamelyik Rubikon, és ezt elmondják a mi mostani történészeink is, hogy igazából Mohács után mindig valamilyen propagandának lett a magyarázó eszköze a Mohács. Ugye a Habsburgoknak rögtön érdekükben állt, amikor megszerezték az országnak a nyugati, északnyugati oldalát, hogy azt mutassák ki, hogy hát ezek a magyarok önkormányzatilag semmire sem képesek. Aztán a kommunizmusnak is volt egy narratívája, ugye a Dózsa-féle parasztfelkelés osztályharcának a szükséges büntetéseként értelmezték Mohácsot. Akkor abba bele sem megyek, hogy a reformátusok, majd a rekatolizálók milyen narratívával látták el. A Horthy rendszernek is volt egy olyan, hogy önmagukban megnézzük ezeket a régészeti leleket, a tényeket, a tömegsírokat, az írásos hagyományt, és ezt a mai tudományos módszertannal elemezzük, és kijön egy kép. Ez most van először, ők azt állítják a történelemben. Mi ennek állítottunk hagyományt ebben a filmben.
1: Menő, és mostantól lehet látni a mozikban is, mert ugye én bemutatóról beszéltem, hogy ezt még márciusban mutatták be, de hát most került a mozikba a múlt csütörtökön, úgyhogy itt az alkalom, hogy megnézzék önök is a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült filmet, a Rubikon Mohács, a Világok harca című dokumentumfilmjét. Ennek volt kreatív producere és írója Gesztesi Máté. Máté, köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál erről a történetről, erről a sokféle olvasatról, ami a Mohácsi vészt, a Mohácsi csatát kíséri. Milyen érdekes, Mohácsi vész, ugye? Ezt azóta is így emlegetjük.
0: Így emlegetjük, hát egy személyes dolgot még hadd mondjak el a mozirajongóknak, ami nekem fontos, és azt hiszem, hogy talán mindazoknak, akik Scherer Pétert olyannyira szerették, most megpróbálom nem elsírni magam, de az a helyzet, hogy ugye külföldi kutatók is vannak ebben, és egyiküknek a hangja, megkértük, hogy legyen Scherer Péter, ő szinkronizálja Kája Sahin legnagyobb Szulejmán kutatót, fantasztikusan hangalá mondja el. Ezt még szerettem volna hozzátenni a dologhoz.
1: És tudod, mi a nagy dolog, hogy mindenki, aki ott ül a moziban, fel fogja ismerni Scherer Péter hangját. Ez keveseknek adatott meg. Egyébként a te édesapádnak is.
0: Igen. Sajnos vagy, hála Istennek így van.
1: Gesztesi Máté, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánchídig. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalúza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsórakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, továbbá a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér közelében, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofban mesétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Itt a Kultúra, tehát a Spirit FM műsora. A szokásos időpontban jön a kulturális műsorunk. Minden hétköznap hallhatnak minket ebben az időpontban. És könyvet kezdjük, könyvet ajánlunk a figyelmükbe. Egy most megjelenő új kötetet, Nem alszik, nem szunnyad, ez a címe. A budapesti zsidó negyed, ami ma a romkocsmák világa, adja a keretét annak a könyvnek, amit Szántó T. Gábor jegyez. Jó napot kívánok, szervusz Gábor!
4: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mi utoljára akkor beszélgettünk szerintem ebben a műsorban, amikor a Jazz Professzor című könyvedet mutattad be, úgyhogy ez két éve lehetett. Hogy elment az idő. És hát erről például, erről az újról meg azt lehet tudni, hogy ebből már készült egy opera, miközben a könyv még nem is volt a kezünkben. Ezek hogy zajlanak az életedben, ezek a dolgok? A zenéhez fűződő kapcsolataid?
4: Érdekes módon valóban több könyvem foglalkozik zenével, illetve kapcsolódik zenéhez. Én magam soha nem játszottam zenét, de úgy tűnik van valami rejtett vonzalom bennem, hogy megtalálnak ezek a témák, és a regényeimben, illetve ebben valamiképpen kapcsolódnak a zenéhez. Ebben a könyvben az egyik fejezetből készült opera, ami már folyóiratban korábban megjelent, és ott olvasta a zeneszerző, és kért meg, hogy írjak ebből egy opera librettót, ami számomra is új feladat volt, de izgatottan vágtam bele.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tudsz te opera librettót írni? Azt hogy
4: kell? Én, nekem is ez volt a kérdésem a zeneszerzőhöz, Rózsa Pálhoz, de aki azt mondta, hogy ő érzi ezt a ritmikai készséget is benne más szövegeim olvastán, úgyhogy nekiálltam, és létre is jött ez a libretto, amihez ő megkomponálta a zenét, és hát még filmesek figyelmét is felkeltette ez a történet. Egy orosz tiszt jelenik meg egy zsinagógában 1991-ben az orosz csapatok kivonulásakor, és a rabbival akar beszélni feldúlt lelki állapotban, megjelenik a rabbi felesége is, egy túszejtés is történik, tehát egy igen intenzív kamara opera született, egy óra története, és real time-ban ezt az egy órát dolgozza föl maga az opera is, ami alatt játszódik a cselekmény.
3: Viszont ez a könyvednek az eleje? Vagy melyik része?
4: Ez a könyvnek az elejéből az egyik fejezet, a legelejéről, mert ugye ez a könyv a 90-es évektől a 2000-es évekig, 2010-es évekig ível, és a zsidó negyedben három nemzedék élményanyagát dolgozza föl, lazán összekapcsolódó sorsok, történetek füzére az egész könyv. Ami engem megfogott a zsidó negyedben a 90-es évek végén, 2000-es évek elejének romkocsma világának megszületésekor, amiben én magam is részt vettem, ott lehettem, sokat töltöttem ott estéket ismerősökkel, barátokkal, és ez egy izgalmas találkozó helye volt a korabeli fiataloknak, ahogy ma is az. A másik oldala, amit láttam ebből a negyedből, az viszont a tradicionális, hagyományos világ, a helyi kispolgárság világa és a zsidó vallási világ. És az a kettő nagyon érdekesen élt egymás mellett, és ütközött, és ütközik a mai napig. De ami felkeltette a figyelmem, hogy 100 évvel korábban, az 1910-es években, 20-as években ugyanígy ütközött és egymás mellett élt a mondén mulató negyed és mulatók és szórakozóhelyek világa és a tradicionális zsidó negyed világa. Tehát nagyon érdekesen megmaradt ez a kettőség, pontosabban újjászületett ez a kettősség a városnegyedben, ami engem nagyon izgatott, és ezért is írtam ezt a könyvet, ami ennek a két világnak a feszültségét, és egy-egy emberen belüli feszültséget is, a modern világ és a tradíció ütközését írja le.
3: A 150 évvel ezelőtti Budapest zsidósága és az éjszakai élete, az a polgári Budapest világa volt. Gyakorlatilag ez a kettő összeért. Amikor te ezt a 90-es években megragadod, látod ezt a polgári vonalat, a polgáriasodás világát, vagy ez egy egészen másik világ?
4: Az, Ez 1900-as években ugye nem csak a polgárság, hanem még arisztokraták is jártak ide mulatni, és ez egy közkedvelt hely volt, igaz, a félvilági hely, ezt korabeli lapok is írják. Ma nyilván egy fiatal generáció találkozó helye, nagyon sokféle ember találkozik itt. Ez olyasmi, mint a modern nagyváros általában, hogy különböző származású, különböző helyzetű emberek találkoznak, és ezek a terek megteremtik a találkozását, megteremtik a lehetőségét ezeknek a találkozásoknak.
3: Mondod, hogy nem csak opera születik ebből a könyvből, hanem már valamiféle filmes mocorgás is van. Erről nekem eszembe jutott az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb filmje, az 1945, amit Török Ferenc rendezett, és az a te novelládból készült. Itt most kik mocorognak a háttérben?
4: Itt már korábban is szó volt színpadra állításról, tervezgettük ezt, de most egy operafilm ötlete merült fel, és Szász János érdeklődött a történet iránt, vele beszéltünk erről, egy producerrel is egyeztettünk már, úgyhogy ahogy megnyílnak az új lehetőségek a filmpályázatokra, és talán ma szabadabban és igazságosabban lesznek elbírálva az ezzel kapcsolatos pályázatok, akkor meg fogunk próbálkozni ezzel, bízva abban, hogy születhet ebből egy operafilm.
3: Nem alszik, nem szúnyad, ez viszont az új kötet címe, amiben azokról is olvashatnak, amiket most elmondtál. Viszont van ennek egy másik élete, lesz ennek egy hivatalos bemutatója a Gondolatolvasóban, a Szentkirályi utcában, és az ünnepi könyvhéten is jelen leszel, dedikálsz is, ott lehet vele találkozni, úgyhogy szerintem ez egy kiváló alkalom, hogy ezekről beszélgess, de kérdezem is egy úton, hogy ezekről kérdeznek is az olvasók?
4: Kérdeznek, tehát nagyon ez a városnegyed, ez sokak számára nagyon izgalmas. Ugye itt született meg az óvás, megóvandó, a városnegyed korábbi struktúráját, építészeti örökségét, és ennek a munkája, ez tovább folytatódott éveken át, és hát ma is fiatalok sokasága jár ide szórakozni, és a vallásos élet is újjászületett ebben a városnegyedben, a történelmi zsidó negyedben, tehát ezek a feszültségek, és mert vannak feszültségek, a bulituristák és a helyi lakosok között, ez egy állandó feszültségforrás, ennek ellenére ez egy roppant izgalmas színfoltja Pestnek, és a könyv címe, ez a Nem alszik, nem szúnyad, ami kicsit egy zsoltársorral játszik, átírja ezt a zsoltársort, ez valóban arról is szól, hogy ez a városnegyed, ez éjszakai életet él, éjszaka sem alszik, nem alszik, nem szúnyad a lelki ismeret sem, és hát mindezek körül forognak a történetek a könyvben.
3: Izgalmas, el fogom olvasni, és köszönöm, hogy meséltél róla nekünk. Szántó T. Gábor, Nem alszik, nem szúnyad című új könyve volt az alapja ennek a beszélgetésnek. Gábor, köszönöm, gratulálok a kötethez.
4: Köszönöm én is, minden jót.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Emlékeznek még a MeToo ügyre, ami aztán az egész világon egy óriási hullámot elindítva nagyon sok embert, színészt, filmest, színházi szakembert arra késztetett, hogy megszólaljon, és elmondja, hogy ő mit élt át, vagy minek volt adott esetben a szemtanúja, miféle abúzusokat kellett elfogadni, elviselni ahhoz, hogy valaki bent maradjon a rendszerben, vagy megfelelő szerepet kapjon, vagy hogy egyáltalán csak lejátszhassa az aznapi munkáját. És hogyha ezt a magyar viszonylatban tekintjük, akkor ehhez képest, ami a világban zajlott, főleg az Egyesült Államokban, miközben azt gondolom, hogy ott is a felszínt karcolgattuk, elég kevés ügy került napvilágra. Marton László volt az első, akit Sárosdi Lilla ebben az összefüggésben megvádolt, aztán jött az Eszenyi ügy 2020-ban, jött Gotár Péter története, ez még 2019, Kerói Kerényi Miklós Gábori az Operett Színházban. Én hirtelen igazán komoly ügyet ezen túl nevesítve és szembenézve azzal, hogy mit műveltek emberekkel, nem is tudnék mondani. De itt van valaki, aki ezzel alapvetően foglalkozik elég régóta és sok-sok cikken keresztül, Kovács Bálint, a HVG újságírója. Szervusz, Bálint!
5: Szervusz!
3: Jól gondolom, hogy sokkal több ügyünk nem is lett, miközben az egész szakma pontosan tudja, és egy csomószor beszél is róla, hogy miken esnek át időnként színészek, vagy miken estek keresztül korábban.
5: Szerintem fontos azon gondolkodnunk, hogy mit jelent az ügy. Tehát alapvetően a MeToo-nak szerintem nem arról kellett szólnia, hogy mindenki, aki rosszat tett, az megbűnhődjön, hanem elsősorban arról, hogy mindenki, aki rosszat tett, az rájöjjön arra, hogy ez nem oké, szembenézzen ezzel, bocsánatot kérjen, megváltozzon, és onnantól fogva normálisan működjön. Tehát, hogyha nagyon optimistán, esetleg azt is mondhatnám, hogy naívan akarok gondolkodni, akkor talán még az is benne lehet ebben, hogy sok olyan rendező, aki korábban egyszerűen azt gondolta, hogy megengedhető az, hogy ordítson, megalázzon, brutálisan bánjon a kollégáival, az rájött az ilyen nyilvánosságra került ügyek alapján, hogy hoppá, ez mégsem biztos, hogy oké, és esetleg ezt meg is tudta beszélni szűk körben a kollégákkal, és nem volt esetleg szüksége arra a kollégáknak, hogy ezt a nyilvánosság elé vigyék.
3: Azért azt tegyük hozzá, hogy nem sokan voltak ilyenek, akik odaálltak a társulat előtt, tudom, igazatok van. És még egy dolgot hadd jegyezzek meg, aztán persze tiéd a szó, hogy itt nagyon sokan, mert hogy az első ügy, ami kirobbant a világban ilyen nagy nyilvánossággal, az egy szexuális típusú ügy volt. Nagyon sokan ezzel azonosítják, miközben hát nem. Tehát itt a verbális abúzus, a toxikus munkakörnyezet, az pontosan ugyanígy ebbe a kategóriába tartozik, mint a szexuális zaklatás.
5: Pontosan, igen. Sőt, szerintem most hát itt nem is emlékszem a számadatokra, de talán több olyan ügy is derült ki Magyarországon, ami inkább ezt a toxikus munkakörnyezetet, verbális abúzust érintette, mint a konkrét szexuálisat. De tulajdonképpen mindegy olyan értelemben, hogy egyik sem elfogadható, egyik sem elviselhető, és mindegyik óriási traumákat okoz az érintetteknek, amik miatt esetleg a derékba törik a karrierjük, elhagyják az országot. Nem tudnak nem egy színpadra állni, de akár színházba sem venni, stb. Igen, tehát ez nem lehet az egyiket kevésbé fontosnak nevezni, mint a másik.
3: De itt van például, ez egy konkrét példa, Eszeny Jenikő bocsánatot kért. Bocsánatot kért annak hatására is, és 6 évvel később, hogy most a Debreceni Színház, mert érezte a társulat vezetője, hogy a társulat maga ellenáll, és rossz érzése van azzal kapcsolatban, hogy Eszeny Jenikővel kell dolgozni, gyakorlatilag visszaadta a darabot, és Eszeny Jenikő rendezését törölte. Oké, értem, júniusra felfüggesztette, de hát azért értünk a szóból. Erre Eszeny Jenikő megszólalt, és az ő megszólalása alatt jöttek elő színészek, akik most már elmesélték a saját élményüket és történetüket a művésznővel kapcsolatban. Akár úgy, hogy együtt játszva mit kellett átélniük.
5: Igen. Ez az előállás megszólalás, ez mindig egy borzasztóan nehéz kérdés, hát ezt én újságíróként nagyon személyesen ismerem olyan értelemben, hogy nekem is volt olyan, hát végülis nem ügyem, mert nem lett ügy, hogy felhívtam egy áldozatot, aki azt mondta, hogy ne haragudjak, de ő nem akar megszólalni, mert akkor őt is meghurcolják, mint Sárosdi Lillát, mert nem akarja, hogy ezt újra elő kelljen venni, stb. Tehát ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy egyáltalán merje vállalni, és itt a mer az nem feltétlenül bátorság kérdés. Hanem lelki, bármiféle lelki döntésnek az eredménye, mert nagyon nehéz helyzetben van az, aki előjön ezzel. Például ugye Eszeny Jenikő áldozatai 6 évig várták, hogy egyáltalán Eszeny elismerje, hogy esetleg nem oké, amit tett, és azért ezt mindenki tudja, aki foglalkozott valaha ilyen lelki kérdésekkel, ez a 6 év, ez nagyon rossz hatással tud lenni emberekre, hogyha 6 évig azt érzi, hogy tulajdonképpen a szemükbe köpnek, azzal, hogy újra meg újra munkát adnak ugyanolyan pozícióban a megalázójuknak, mint amiben ők is.
3: Igen, szépen lassan úgy lett, mintha semmi sem lett volna ott ebben a történetben.
5: Igen, és ez egyébként nagyon-nagyon fontos a debreceni igazgató Vadász Dániel közleménye, aki nyíltan írta, hogy mivel Eszeny Jenikőt már eddig is olyan sokan alkalmazták az ügyek után, ezért ő azt úgy vette, hogy akkor ez rendben van. Tehát ez nagyon fontos lenne minden színházi igazgatónak éreznie, hogy amennyiben ő szemet húny valami fölött, ezzel egy a teljes színházi szakmának, és annak igen, annak ez lesz a vége, hogy akkor ja, de hát úgy volt, hogy ez már oké, akkor most hogy mégsem oké. Nem, ne legyen oké, amíg ezek az ügyek ne legyenek okék.
3: Most valahogy eltűnöd ezzel a vonalból, de még itt vagy, és akkor én még élek a lehetőséggel, hogy szóba hoznám, hogy te meg most a Budapesti Operettszínházról írtál, amely Operettszínháznak az ügye látszólag egy kezelt történet, vizsgálat is volt, le is zárult. Ugye az kezdődött a Keró történettel, és az ottani, az Operettszínházban történt esetekkel, és te most arról írsz, hogy hát ennek nincs vége, mert ez most is van.
5: Nem, az Operettszínház az egy nagyon speciális történet, ott ugyanis kettő zaklatási ügy is volt, az első valóban a Keró, ahol történt egy szembenézés, hogy nyugdíjazták végül is Kerót, majd ezek után néhány évvel az új igazgatás alatt is történtek zaklatások, ahol a zaklatás elkövetőjét, az akkori ügyvezető igazgatót hát nem menesztették, mert elméletileg önként távozott, de az áldozatok azzal vádolták meg a jelenleg is regnáló igazgatót, Kis B. Attilát, hogy semmilyen segítséget nem kaptak tőle, sőt nem, hogy segítséget nem kaptak, de még rosszabb helyzetbe hozta őket. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy el akarta tusolni a színházában történt ügyeket. És na, ezzel viszont egyáltalán semmi nem történt. A minisztérium, az akkori fideszes fenntartó minisztérium egy nemhogy nevetséges, de vérlázító úgynevezett vizsgálatot hajtott végre, amiről ők sem tagadták, hogy ja, hát ennek a vizsgálatnak mellesleg egyébként nem képezte részét az, hogy az áldozatokat egyáltalán megkérdezték volna, hogy mi történt. És így jelentették ki, hogy Kis B. Attilával minden rendben van, azután osztályt indíthatott az SZF-n, azután a társulat szavazása ellenére kétharmadára leszavazott, mégis kinevezték újra igazgatónak, tehát ő éles virul, és vezeti ugyanazt a színházat, ahol ezek az ügyek.
3: Elég sokan elmentek az elmúlt években a Budapesti Operettszínházból, voltak köztük nagy nevek, és voltak olyanok, akiket nem ismer a nagy nyilvánosság, mert tánckari dolgozók voltak adott esetben, vagy műszaki alkalmazottak. Ez a sok-sok felmondás, ahogy te írod, 30 nagyjából, ez mennyire köthető?
5: De a 30 csak egy év alatt, bocsánat.
3: Aha, igen. Mennyire köthető az igazgató Kis B. Attilához?
5: Én azt gondolom, hogy ha ekkora fluktuáció van egy színházban, és ráadásul egy olyan színházban, ahonnan érkeztek aggasztó hírek, én ott hajlamos vagyok összefüggést látni, hogy akkor esetleg lehetséges, hogy nem biztosít megfelelő munkafeltételeket az igazgató. Legalábbis azt gondolom, hogy biztosan érdemes lenne kivizsgálnia valakinek ezeket a problémákat egy igazi vizsgálattal, nem olyannal, mint amivel azt elintézték 6 évvel ezelőtt.
3: A Vígszínházban a dolog tisztázása ott is furcsán ért véget egyébként, mert volt egy vizsgálat, aminek az eredményét a főváros csinált, azt a vizsgálatot máig nem ismerjük. Biztos nagyon alapos volt, de nem tudjuk, hogy mi a végeredménye. De itt az Operettszínházban például a társulat, mint társulat nem szólalt meg úgy, mint ahogy megtették ezt a Vígszínház munkatársai. Vajon miért nem?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is akarok pletykákra alapozott választ adni, hogy esetleg mennyire kellett retorzióktól félniük azoknak, akik egy kicsit is kibeszéltek volna a színházból. Az a baj ezzel a fajta kérdéssel, hogy akarva akaratlanul valamilyen szintű felelősséget az áldozatokra helyez. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy de az áldozat miért nem áll ki, miért nem fognak össze, az egyrészt persze egy jogos emberi kérdés, de másfelől mégis azt sugallja, hogy az áldozatok rontottak el valamit, noha nyilvánvaló, hogy mindig a bántalmazó az, vagy a rossz körülményeket teremtő személy az, aki elrontott valamit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt a dolgot a társulat nyakába varni, még akkor sem, hogyha biztosan megkönnyítették volna az ügyet azzal, hogyha egy emberként, mit tudom én, mondjuk a sajtó elé állnak és kipakolnak, vagy feljelentést tesznek a megfelelő helyen, stb.
3: Van egy másik olvasata, a felszíntől egy kicsikét mélyebben lévő olvasata az egész MeToo ügynek, és mindannak, amiről most is beszélünk, mert ugye itt is egy közösségről van szó, amelyik közösség tulajdonképpen eltűrés csendben inkább feloszlik. Hát az Operettszínház társulata ráismeretetlen mondjuk a 10 évvel ezelőtti társulathoz képest. De hát azért ez egy társadalmi kérdés is egyúttal, ez nem csak a színházak kérdése. A színházak szem előtt vannak, a színházi művészek jól láthatóak, az ő nevük, és nagyon sokaknak mond valamit. De Jucika, Mancika és rengeteg olyan fiatal lány, aki megjegyzést kénytelen elviselni a főnökétől vagy a kollégájától, rengeteg olyan középkorú nő, aki az életkorára vagy a testsúlyára adott esetben kénytelen elviselni a megjegyzéseket, nem tud megszólalni, mert hogy nincs, aki meghallgassa, és mindenki egy legyintéssel intézi csak el. Tehát szerintem itt ez egy társadalmi kérdés, és nem színházi elsősorban.
5: Abszolút. Hát a színház az a társadalom része, tehát ami a színházban történik, az azért történhet meg, mert a társadalom ezt lehetővé teszi, ez tényes való. Tehát semmi olyan nincs a művészvilágban, ami annyira meglepő lenne, ami csak a művészekre jellemző, egyáltalán nem. Én abban bízom, úgy tűnik, hogy szokásista hangulatban vagyok ma, hogy mivel a színház ennyire szem előtt van, ez hát ha tud egy mintával szolgálni, már amennyiben jó irányban vannak a dolgok, hát ha tud szolgálni a társadalom minden rétege számára, hogy tényleg a legutolsó falusi, mit tudom én, sóhivatalban is észrevegyék az emberek, hogy ami történik velük, az nem oké, és esetleg segítséget kérjenek valakitől. Természetesen igen, ennek ugye feltétele, hogy legyen kitől segítséget kérni. Hát ezzel a társadalomnak még nagyon sok dolga van, hogy legyenek etikai kódexek, legyenek mondjuk bejelentő vonalak, hogy ne a főnök legjobb barátjának kelljen a főnökről jelenteni, vagy akár egyenesen a főnöknek, stb. Tehát igen, ezzel az egész társadalomnak szembe kéne nézni, mert mindnyáján tudnunk kell, hogy ami színházban, filmben történik, az megtörténik tényleg a földhivatalban és a polgármesteri hivatalban és a bármilyen más munkahelyen is.
3: Kovács Bálint, újságíró kolléga, a hvg.hu munkatársa, köszönöm szépen, fontos dologról írsz és fontos dologról beszéltünk. Örülök, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is, köszönöm.
3: És köszönöm az önök figyelmét, Szabó Betty szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, várom önöket holnap is, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadás ért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahouse elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3 meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A több-kevesebbet hallják tehát itt a gazdasági magazin, a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok. Meszlényi Zsófia szerkeszti a mai műsort, és Weiler Ilmos kollégával kezdjük, aki a Telex újságírója, és aki utána járt annak, hogy vajon 100 milliárd forintnyi kiadást hova próbáltak elsúvasztani az előző kormány utolsó intézkedései között. Weiler Vilmos, szervusz, örülök, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval van egy 286 milliárdos hiány a költségvetésben, illetve egészen pontosan kiderült, hogy van egy 286 milliárdos luk, amit valahogyan megpróbáltak semmisíteni, aztán majd lesz, ami lesz. Hát most az van, hogy lett, mert hogy látszik.
3: Igen, igen, így van. Tehát onnan indult a dolog, hogy amikor az átadás átvétel volt, akkor ugye minden minisztérium adott valamekkora dokumentációt a minisztérium jogutódjának a vezetésének, és az EKMS-ek átadtak egy papírt a új minisztériumnak, Vitézi Dávidéknak arról, hogy van 286 milliárd forintnyi kiadásuk, amelyikre nincsen fedezet az idei költségvetésben. Tehát ezek olyan kiadások, amikről előre lehetett tudni, hogy fel fognak merülni, előre lehetett tudni, hogy idén kell majd őket kifizetni, és mégsem szerveztek rá pénzt az idei költségvetésben.
2: Ami azért vicces, mert hogyha a Fidesz kormány folytathatta volna, tehát megnyerik a választást, az esetben is ki kell fizetni, tehát saját magukkal is szórakoztak tulajdonképpen.
3: Igen, saját magukkal is szórakoztak, de azt elérték, hogy nem kellett a választás előtt beismerni azt, hogy nagyon nagy mínusz lesz a magyar költségvetésben, bár az, hogy a nagyon nagy és a kicsit nagy között mi a különbség, az relatív, mert így is kb. Ugye 5%-ot mondtak, most már ugye 6-7%-ot mondanak. Mármint amikor az átadás átvétel volt, akkor beismerték, hogy itt plusz 1-2% még van, és most akkor a tisztának a feladata lesz az, hogy erre valahogy forrást keressen.
2: Itt a legnagyobb tétel a három különféle végül is 286 milliárdot kiadó tételből, a gyorsforgalmi úthálózat úgynevezett rendelkezésre állási díjra, ez 175 milliárdnál is valamivel nagyobb összeg, de közben meg a kormány azon töri a fejét, a mostani, hogy ettől az egész koncessziótól hogyan lehetne megszabadulni. Szerinted
3: igen,
2: hogyan? Mit látunk ebben?
3: Igen, ugye ezt pár éve adták ki a Mészárosnak, meg a Szijjártó, vagy a Szilászó cégeinek a koncessziójának teljes, vagy a szinte teljes magyar autópályahálózatot, és akkor ez a rendelkezésre állási díj, ez egy ilyen havi díj, amit a magyar államnak fizetnie kell a fenntartásért cserébe a koncessziónak, és akkor erre mondják azt azok, akik értenek hozzá, hogy egy koncessziónak az lenne a lényege, hogy a magánbefektető az elején belerak egy csomó pénzt, megcsinálja a fejlesztéseket, és akkor ezt nem az államnak kell kifizetni, és akkor az állam a koncesszió második felében majd visszafizeti ezeket a dolgokat a magánbefektetőnek. Na most itt az volt, hogy ez egy olyan koncesszió, hogy nem kellett a Mészárosoknak az elején berakni a pénzt, hanem már rögtön elkezdhették begyűjteni ezt a rendszerhasználati díjat, ami évente több 100 milliárd forint, és akkor, hogy válaszoljak a kérdésre, nem tudom, ez szerintem még ők se tudják, meg a Vitéz Dávid sem mond semmit, amikor megkérdezik tőle. Hát azt mondják, hogy ez egy a magyar államnak előnytelen koncessziós szerződés, és hogy ebből majd megpróbálnak kilépni, de hát ez valóban nagyon bonyolult lesz, mert olyan dolgok is vannak, hogy mondjuk a Magyar Közút, ami régen kezelte az autópályákat, ők eladták az összes eszközüket a Mészároséknak pár évvel ezelőtt, amikor a koncesszió volt. Tehát most már a eszközök is náluk vannak, úgyhogy éppen technikailag más nem is tudja ezt az üzemeltetést végezni.
2: Ugyanakkor persze úgy könnyű vállalkozni, hogy az én általam betenni vágyott vagy kívánt összeget közben valaki kifizeti helyettem ugyanaz, akivel én szerződtem. Tehát így azért nem kunszt.
3: Igen, igen, így, tehát aki ugye nem nyilvános ez a szerződés, ez egy nagyon fontos részlet, de akik mondjuk látták be a részlet, azok azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon előnytelen ez a szerződés. Hát igen, így valóban nem kunszt csinálni, mert hogy tényleg egy ilyen koncesziós szerződésnek azt mondják, akik értenek hozzá, hogy az lenne a lényeg, hogy hívjunk egy befektetőt, aki belerak több ezer milliárd forintot, rendbe rakják az autópályahálózatot, építenek új autópályákat, és akkor utána mondjuk a 35 évben mondjuk a tizediktől már majd a magyar államból szedhetik ki a pénzt. Hát most nem ez van, hanem az első pillanattól kezdve eljutottunk ebbe a fázisba.
2: Hát csodálatos. Minden esetre az egy érdekes kérdés még, hogy ez a 286 milliárdos hiány, amely így el lett sinkofálva egy kicsikét, és egy minisztériumhoz tartozik, vajon más minisztériumok által lesz-e még árnyalva? Tehát látnak-e még ilyen meglepő fordulatokat a különböző minisztériumok átvilágításánál más miniszterek?
3: Igen, ez egy jó kérdés, mert hogy itt az EKM-esek olyan szempontból korrektek voltak, hogy ők ezt feketén-fehéren leírták a vitézieknek, amikor az átadás átvétel volt, hogy figyeljetek oda, mert erre nincs pénz. Hát jó kérdés, én egyébként amikor hallottam így magukat az előző kormány oldaláról, azt mondták, hogy lesznek még tételek, lesznek még csapdák, amik majd előkerülnek, de hogy ez már benne van abban a költségvetési hiánybeslésben, amit ők az átadás átvételkor mondtak, mert ugye korábban először 3,7%-os hiányal tervezték az idei költségvetést, aztán már bevallották, hogy 5% lesz, és akkor átadás átvételkor már 6-7%-ot mondtak. Azt mondták off record, hogy abban 6-7%-ban már benne vannak a trükkök.
2: Hát jó. Ha benne vannak, akkor benne vannak. Ez most nagyon megnyugtató volt így. Örülök, hogy elmondtad.
3: Igen, igen.
2: Köszönöm szépen. Weiler Vilmost most hallották, a Telex újságíróját. Szervusz.
3: Köszönöm.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Úgy néz ki, hogy irgalmatlan nagy üzlet volt az aszbesztes kavics Magyarországra szállítása. Osztrák bánya a forrás, osztrák partner a másik oldal, de hát azért ebben itt magyar cégek is rendesen benne vannak. Bucski Péter igyekezett utána járni, a G7 újságírója. Szervusz Péter!
4: Szervusz, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez egy nagyon nagy üzlet. Azt láttam, hogy évi 100 milliárd forintos árbevételt értek el azok a cégek, akik ezeket a bányákat üzemeltették.
2: Olcsóbban kapták a követ azért, mert aszbeszttel szennyezett, vagy teljesen piaci áron, tehát lehet, hogy ők maguk, az importőrök sem tudták, hogy mivel van dolguk.
4: Az importőrök nem tudhatták, hogy mivel van dolguk, ezt erre külön ki is térhetünk, tulajdonképpen minden ország az Európai Unióban ad egy dokumentumot arról, hogy ez megfelel az uniós jogszabályoknak, ezt tették meg az osztrák hatóságok, amikről elég nehéz feltételezni, hogy itt jóhiszeműen jártak el. A magyar importőrök ezért nem is kereshettek ezen különösebben, a kereskedelmi adatokból az látható, hogy nem adták olcsóbban ezt a követ, mint a megfelelő minőségi követ, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy jól jártak anyagilag azzal, akik ezt a követ importálták.
2: Viszont akkor ez egy nagyon furcsa történet, mert a Greenpeace például azt állítja, hogy 2011 óta egészen biztosan tudnak az osztrák hatóságok arról, hogy problémásak ezek a kövek, hogy aszbeszt tartalmuk van, nem is kicsi, és valahogyan se nem tiltották a bányászatát, se nem tiltották az exportját.
4: Hát 100 éve tudják az osztrák hatóságok, hogy ezen a burgenlandi térségben gond van az aszbeszt terhelésének a helyi tűzeteknek, tehát tényleg 100 éve dokumentáltan tudható. Még a 90-es években is készült pont ezekkel a bányákkal kapcsolatban olyan jelentés, ami kimutatta ezt. Tulajdonképpen itt az volt az eljárás, hogy mintát kell leadniuk a bányáknak, nem nézték meg a hatóságok, hogy milyen mintát adnak le. Hát felemelték azt a követ, amelyik nem aszbesztes, és azt adták a mintának. Ebben azért elég nehéz azt feltételezni, hogy nem volt korrupció. Ugye Ausztriában hát ismert, hogy nagyon erős korrupciós jelenségek vannak, és az elhallgatásnak azért nagy nemzeti hagyománya van. Sajnálatos módon itt ez valósulhatott meg. Ezt azért érdemes kiemelni, hogy a többségét ennek a kibányászott kőnek és kövesnek nem Magyarországra adták el, hanem Ausztriában használták. Mégis sokkal kisebb botrány van ebben Ausztriában. Néhány oknyomozó portál, független lap vette csak arra a fáradtságot, hogy ennek alaposan utána nézzen, de a mainstream média azért sokkal kevésbé vette a fáradtságot, hogy ebben nagyobb betekintést adjunk.
2: Na most, amit jelen pillanatban tudunk, hogy 2015 és 26 között 250-nél több magyarországi településre szállítottak közvetlenül vagy közvetlen az osztrák aszbeszt botrányban érintett kőzetből. 250 van, települést felmérni, ott aszbesztmentesíteni, kártalanítani, ez sok éves és irtó drága, ráadásul kártérítési igényekkel súlyosan terhelt történet lesz.
4: Így van, ezt azért tudjuk, mert Magyarországon Ausztriával ellentétben sokkal alaposabb dokumentáció van. Az LKA rendszer alapján minden kamion tudjuk, hogy honnan, hova és milyen szállítmány szállított. Ugye azt eddig nem nagyon lehetett tudni, hogy ennek az osztrák importnak mekkora része az, ami érintett. Ugye ezekre az évekre, amióta ugye ezt kikérte a képviselő, abban kb. 80%-a az ausztriai importnak, és hosszú évek óta a Magyarországra behozott magyarországi kőfelhasználásnak nagyságrendileg 1%-a származik Ausztriából, tehát azt feltételezhetjük, hogyha valahova osztrák kő került, az nagyon nagy eséllyel aszbesztel terhelt. Ami ugye nálunk sokkal nagyobb problémát okoz, hogy Ausztriában ezt azért útalapokba, betonba építették, ott nincs közvetlen szállópor terhelés ugye azonnal, nálunk pedig ugye kiterítették ezt akár köves utaknak, tehát nem aszfaltba került, ezért sokkal gyorsabban kell valamit kitalálnunk, hogy ezt hogyan fedjük le, és hogyan gyűjtsük össze. A végleges kármentesítésnek a felmérés zajlik jelenleg, de ez biztosan több milliárd, de inkább több 10 milliárd forintos nagyságrend lehet ugye a hosszú évek során. Ugye az, amikor beépül egy ilyen útba, és ott van az aszfalt alatt, az nem tűnik olyan nagy problémának, de igazából ez csak a problémának az elhalogatása, hiszen majd 10-20-30 év múlva, amikor meg kell bontani az utat egy közműépítés miatt, vagy egy hibaelhárítás miatt, akkor rögtön meg fölmerül ez a probléma, és nagyon nehéz ugye azt garantálni, hogy ezt megfelelő információ legyen azoknak a munkavállalóknak, akik oda mennek dolgozni, hogy őket ne érek el, meg hát az ott lakóknak, hogy ez ne forozzon ki. Úgyhogy az lenne a legjobb eljárás, hogy azonnal ezeket a köveket, vagy hát amilyen gyorsan csak lehet összegyűjteni, de hát ez egy nagyon drága technológia.
2: Ráadásul ugye azt is mondják szakemberek, hogy az összegyűjtés is embertelen porkibocsátással jár, tehát hogy gyakorlatilag ez az összegyűjtés típusú munkafázis, ez azzal kellene, hogy járjon, hogy tartósan elköltöznek onnan az ott élők, mert hogy ez így veszélyes lesz.
4: Ha nem megfelelő szakemberek nézik valóban, tehát az a legrosszabb, ha valaki úgy gondolja, hogy osztrák kő van a parkolójában, utcában, és elkezdő összesöpörni, ez az óriási egészségügyi problémának teszi ki magát és lakó környezetét, ez semmiképpen nem szabad, azt tanácsolják a szakemberek, hogy inkább csak letakarni, és a megfelelő ezre engedéllyel és szaktudással rendelkező cégek végezzék ezt el. Erre ma már vannak olyan technológiák, hogy olyan gépek, amik tulajdonképpen mint egy gigantikus porszívó felszippantják teljesen zárt rendszerben ezeket a köveket porkibocsátás nélkül, de hát ez egy lassú és nagyon-nagyon költséges folyamat, ráadásul ugye ilyen gigantikus mennyiséget ugye eltüntetni, azért az tényleg egy hosszadalmas folyamat.
2: Hát és az elején ez ugye úgy nézett ki, hogy valahol az osztrák határ mentén lehetnek ezek a szennyeződési pontok, mert hogy ott mért először a Greenpeace, aztán ez kiterjedt, és most ott tartunk, hogy csak a szűk vételkörzetünket nézzük, és ne is az internetes elérésünket, hogy Biatorbágy, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Sziget, Szent Miklós, Budapest több kerülete érintett. Tehát, hogyha csak ebből indulunk ki, akkor is egy óriási az egész országot érintő, és még fel nem feslett történetről szólunk. Hogyha csak ebből indulunk ki, akkor is egy óriási az egész országot érintő

0: érvelésre bekezdtek bele, hogy hát ez természetes anyag, úgyhogy nem tehetnek róla, ami teljes blödség, tehát ilyen nincsen, tehát hogyha csak nagyon egyszerűen mondjuk, hogyha a mérgezett gombát árul valaki, akkor nem hivatkozhat arra, hogy ez természetes.
1: Az nőtt a természetben, igen, nekem az urán jutott ugyanerről eszembe, hogy tudjuk, hogy az uránsugárzás mennyire káros, de mégis, hát ez egy természetes anyag, mégsem szórjuk ki az utcán.
0: Van ez a bányának a felelőssége, és azoknak a hatóságoknak, akik kiadták ezeket a certifikációkat, ők óriási hibát vétettek, nehéz a jó hiszeműséget feltételezni, tehát itt biztosan kellene Ausztriának felelősséget vállalnia, hát legalábbis elsősorban egy bocsánatkérés mindenképpen időszerű lenne, és hát a költségeknek az átvállalása. Érdemes arra is kitérni, hogy ilyen semmiféle segítséget nem ajánlottak fel, akár technológiában, akár szakemberekben, hogy ezt hogyan lehetne kezelni, vagy akár felajánlani, ugye, hogy a lerakásban ugye ezek a bányák kiváló helyet biztosíthatnának arra, hogy visszaszállítsuk oda, ahol van. Tehát az sem egy elvárható dolog, hogy Magyarországon helyezzük el ezeket a köveket, hiszen aki ezt rossz hiszeműen kitermelte, annak kellene ezt visszafogadnia.
1: Magyar Péter kormánya minden esetre úgy fogalmazott most májusban, hogy a szennyező fizet elv alapján kártérítés követel az osztrák bányáktól, és adott esetben, ha úgy van, akkor az osztrák államtól is. A kártérítés költségeit most több 10 milliárd forintra becsülik, de hát ki tudja, hogy ez hol áll meg a végén. És hát akkor a személyes károkról nem is beszélve, tehát hogyha én szülőként tudom azt, hogy egy aszbesztel szennyezett utcában lakom a gyerekeimmel, én lehet, hogy elég ideges lennék ettől a helyzettől.
0: Igen, hát ez egy nagyon nagy probléma. Olaszországban egy svájci cég, az Eternitnek volt egy nagyon híres pere ezzel kapcsolatban. Nagyon nem akartak fizetni a munkavállalatnak, hát mire a kártérítésig elértek, ugye sokan sajnos el is hunytak. Egyébként ez a cég alapította az egyik üzleti fenntarthatósági klubot, tehát ez, akik kiállnak az üzleti fenntarthatósága mellett. Szóval itt nagyon sok az a mellébeszélés, az a zöld demosás, hogy próbálják a cégek elkerülni a felelősségüket, és ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt Magyar Péter Bécsben kimondta, hogy a szennyezőnek kell fizetni, ugye ezt külön kérdés, hogy ez mennyire az osztrák állam és mennyire az érintett cégek felelőssége. Másrészt pedig ugye utalta arra, hogy itt nagyon nehéz elképzelni, hogy nem korrupciós érintettsége van, ami azért Ausztriában, hát hiába napnál világosabb ez, pillanatban szólva se utalnak erre nagyon a megjelenő cikkek, pedig hát ez, ha belegondolunk, egészen döbbenetes, hogy ez évtizedeken keresztül így tudott működni, mikor erre sokan utaltak korábban is, és próbáltak ez ellen tenni, és hát mégsem léptek a hatóságok.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Bucski Pétert hallották, a G7 újságíróját, az aszbesztes kavicsról, az osztrák bányákról, meg a mostani helyzetről. Köszönöm szépen, Péter.
0: Köszönöm, viszontlátásra.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kis csomagok nagyon olcsón, messziről, Kínából ismerjük a módszert, egy csomó szolgáltató gyakorlatilag ebből él. Lehetséges, hogy most kevésbé fognak örülni a kedves hallgatók annak a hírnek, amit egyébként jó szándékkal megtámogatva egy változást előidézve hoztak információként nekünk. Falcsik István ügyvéd, a vámjövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás üzletág vezetője, az RSM Hungary adótanácsadónál. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Szóval jót akarunk, de nem fognak örülni ennek az emberek, legalábbis sokan biztos nem.
3: Lehetséges, ha bár minden intézkedésnek van jó meg rossz oldala is, azonban az biztos, hogy a jelenlegi helyzet az úgy tűnik, hogy tarthatatlan, tehát valamilyen szinten a elkereskedelemben ennek a töménytelen mennyiségű csomag vámkezelésére valamilyen változást a Európai Uniónak eszközölnie kellett.
1: Most ez a változás, amiről beszélünk, ugye ez igazán arról szól, hogy olcsó rendeléseknek annyi, mert hogy az EU-n kívülről bejövő kis pici olcsó csomagoknak a vámmentessége megszűnik. Hol lesz itt a határ?
3: Tulajdonképpen azt nem tudom megmondani, hogy ez vajon milyen konkrét hatása lesz, tehát hogy mennyire fog tényleg a piacon olyan hatást gyakorolni, hogy csökkenni fog mondjuk az eket.

0: kereskedelmi formában beérkező kisebb értékű csomagok száma. Azonban az biztos, hogy ugye az elsőleges intézkedés jelenleg, hogy az eddig a 150 euró alatt, ha bármit rendeltünk, akkor az vámmentesen érkezett meg, azaz nem fizettünk utána vámot, csak importálfát. Na most jelenleg már egy meghatározott vámot fizetünk, és méghozzá egy fix százalékot, nem a termékek utáni különféle tarifális besorolás alapján, hanem nagyjából azt lehet mondani, hogy egy adott fix összegű vámot fogunk fizetni, és aztán később, nem is olyan sokára úgy tervezi a Vám Unió, hogy valamikor az ősszel fogja bevezetni, hogy még ezt megtetézi azzal, hogy úgynevezett kezelési díjat is fizetni kell majd ezekre az árukra. Ez elvileg egységes lesz egyébként az Európai Unióban, tehát ahogy már a vámszabályoknál meg lehetett szokni, nincsenek különbségek abban, hogy Magyarországon vagy más Európai Uniós országban vámkezelünk. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem az igazi hatás az valószínűleg csak később fog jelentkezni, mondjuk olyan téren, hogy kicsit drágábbak lesznek ezek a küldemények, és hát ebből adódóan nem tudom, hogy ennek a másik oldala, amikor azt mondtuk, hogy van ennek jó hatása is, ennek a jó hatása inkább abban lesz, hogy nem csak ilyen fiskális intézkedéseket terveznek bevezetni, hanem olyat is, ami a termékbiztonságot, az átláthatóságot jobban fogja támogatni. Ugyanis azzal tisztában kell lenni, hogy a jelenlegi rendszer szerint, ha rendelünk egy terméket, egy ilyen 150 euró alatti terméket, azt valahonnan ugye egy külföldi platformról rendeljük. Majd azt követően megérkezik hozzánk, és annyira technológiailag jól van kialakítva a vámkezelése, hogy a fogyasztó, aki nagyjából csak kattintott egyet, és így megrendelte a terméket, nem is kell sehová mennie, nem kell szinte semmilyen ügyet intézni, egyszerűen át kell venni csak a futártól, aki meghozza a terméket. Ennek a rendszernek ugye az a lényege, és ezért volt szükség a vámmentességre is, hogy minél gördülékenyebb legyen ezeknek az áruknak a vámkezelése, tehát tulajdonképpen minél könnyebben jusson el a fogyasztóhoz. Ennek az ára az, ennek volt az ára, ha lehet így fogalmazni, az, hogy tulajdonképpen vámmentes volt, illetőleg ugye nagyon nagy leterheltséget jelentett ez azoknak a csomagküldő szolgáltatóknak, illetőleg a vám szolgáltatóknak, akiknek ugye ezeket az árukat kvázi a vám elé kellett állítani, ezzel kapcsolatos vám adminisztrációkat kellett végezni, és hát nyilvánvalóan a vám szolgálatokat és a vám hatóságokat is leterhelte. Ennek kompenzálására lenne egyébként a 3 eurós vám mellett, ez a durván jelenleg még kialakulóban lévő 1-2 euró csomagonkénti kezelési, mondjuk így, hogy vámkezelési díj.
1: Ez pedig 2026 júliusától lesz érvényes, hát ez közel 1000 forinttal drágítja a sokszor 1000 forintot sem elérő áru termékeket, de hát igazából olyan nagyon mélyen nem fogja befolyásolni talán a zsebünket.
0: Hangsúlyozom pontosan, ugye nem tudom, hogy mennyibe fog ez nagy áremelkedés jelenteni. Nyilván, hát, ahogy ismerjük a kereskedelem metodikáját, hogyha valamilyen vámot vagy többletköltséget vezetnek be, akkor az általában beépül a terméknek valahol a fogyasztói árába. Ami inkább sokkal komolyabb változtatás lesz, az ugye később jelentkezik majd, amikor azon a rendszeren is változtatni kíván a Vám Unió, tehát az Európai Uniós rendszer fog megváltozni, hogy egyfajta jelenlétet kell majd biztosítani ezeknek az adott gazdálkodóknak az Európai Unión belül, vagy legalábbis valamilyen szinten, ha fogalmazhatok így, akkor sokkal foghatóbb gazdálkodókká kell válniuk, ugyanis a jelenlegi rendszerben, ahogy mondtam, egy platformról rendelünk valamit, és nincs is az a gazdálkodó az Európai Unióba letelepedve, nincs jelen, akitől ezt az árut kaptuk. Na most, hogyha probléma van ezzel az áruval, mondjuk valamilyen termékbiztonsági probléma van, vagy hát azt is be lehet látni, hogy ugye a köztartozásokat a jelenlegi rendszerben a beküldő gazdálkodónak kellett eddig fizetnie, ugye ez is jobban elérhető lenne és biztonságosabb lenne, ha látnánk valahol a gazdálkodásban vagy a gazdaságban ezeket az adott cégeket. Így ugye az Európai Unió Vám Unió rendszerének a megváltoztatásával azon dolgozik, hogy ezeknek a cégeknek valamilyen fajta jelenléte lesz. Jogi jelenléte úgy lehet majd, hogy importőröknek fogjuk őket tekinteni, és tulajdonképpen egyfajta letelepedettséget, gazdasági letelepedettséget is kötni kell hozzájuk, vagy ha nem ezt így konkrétan, akkor valamilyen megbízottal, vagy valamilyen olyan gazdálkodó közreműködésével tudnak majd dolgozni, akik ugye akár anyagilag is hely tudnak állni ezekért a termékekért.
1: Voltak éppen ezt a letelepedettséget, azt látjuk, hogy a bankrendszerben is, ami ennél talán még egy fokkal bonyolultabb rendszer ki lehetett kényszeríteni, akár a Revoluttól, akár más hasonló szolgáltatóktól, tehát könnyen elképzelhető, hogyha ebben van egy komoly elszántság, akkor ezt meg lehet csinálni.
0: Én úgy ítélem meg, hogy egyéni véleményem, hogy ez máshogy nem fog menni, tehát hangsúlyozom, nem csak fiskális oldalról kell ezt megközelíteni, hogy vajon kifizeti-e az adott importőr, tehát a beküldő ezeket a köztartozásokat, hanem az, hogy hely tud-e állni valaki, felelőssége lehet-e vonni azért, mert mondjuk egy termék megfelelő vagy nem megfelelő. Nyilvánvalóan ezért ez nagyon nagy reformot jelent, ha lehet így mondani, nagyon jól átgondoltan kell végrehajtani azért, mert hangsúlyozom, itt a rengeteg termékről van szó, csak minimális statisztikai adatot, ugye 2022-ben még 1,4 milliárd darab ilyen termék érkezett be, ez 25-ben már 5,9 milliárd volt, tehát ez közel 6 milliárd darab termék. Ezt valaki belegondol abba, hogy milyen adminisztrációval jár, hogy ezeket a termékek közé beérkeznek, ezeket a termékeket kvázi vámkezelni kell, ez szükségesek ugye a vámügynökök, vámszolgáltatók, akik ezt előkészítik, és a vámhatóságok, akik valamilyen rendszerben ezt vámkezelik. És nem csak vámkezelni kell, ezeket az termékeket ellenőrizni is kell, hisz a vámnak nem csak be kell szedni a köztartozásokat, hanem egy nagyon erős ellenőrző szerepköre van, ugye kint tartja a határokon kívül azokat az árukat, amelyek nem jöhetnek be az országba, rossz minőségű, nem megfelelő áruktól kezdve nagyon sok tiltott árut is. Ez azt jelenti, hogy ugye ugyanúgy gördülékenynek kell lennie majd ennek a megoldásnak, és hát természetszerűleg ez valami nagyon összetett rendszert kell kialakítani. A jelenlegi rendszer ugyanis, amely inkább arra lett kialakítva, hogy minél gyorsabb, minél egyszerűbb legyen, rengeteg kérdést felvetett, rengeteg biztonsági kérdést is, illetőleg ki is alakult egy nem teljesen, hogy mondjam, tehát nem a versenyszabályokat is valahol sértő megközelítés, mégpedig azért, mert hogyha 150 euró alatti terméket egyedileg hozta be valaki, azaz elkereskedelmi formában vásárolt meg mondjuk egy telefontokot, akkor azt vámmentesen lehetett behozni. Ugyanakkor, ha például egy másik kereskedő ugyanabból a telefontokból mondjuk egy egész kamionnyi mennyiséget hozott be, és azt a változatot preferálta, hogy ő először raktárkészletet fog létrehozni, és majd abból szolgálja ki a kisfogyasztókat, ők már vámot fizettek ezek után a termékek után, mert nyilván már az egész szállítmány meghaladta a 150 eurót. Ez nem volt versenyszempontból sem fair, tehát ezt is valamilyen szinten meg kell szüntetni.
1: Ügyvéd úr, köszönjük szépen a részletes tájékoztatást, változások tehát július 1-től, nem mélyrehatóak, és a jobbító szándék itt van benne talán. Jó lenne, hogyha igen, a minőségvédelem is ezek közé, a szándékok közé mihamarabb be tudna kerülni. Falcsik István ügyvédet hallották az előbb.
0: Viszontlátás.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a pesti és a budai alsórakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szél Kálmán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofvalna sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot, mert gázvezetéket javítanak. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Üllői útról. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

a közönséggel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatálsz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart, hey. Ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: Assassin-t. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Azt ígérte Magyar Péter a választási kampányban, hogy visszaállítja az egyetemek autonómiát, miatt megszünteti a Kekva modellt, és Erasmusozhat minden magyar diák. Hát, hogy így lesz-e, hogy mindegyik magyar diák megye Erasmus ösztöndíja a világot látni, azt nem tudom, de az, hogy talán megnyílik ismét erre a lehetőség, arról beszélgethetünk már Kuruc Gáspár Tündével, az Edulány felelős szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Egon, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Az az igazság, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, amit bejelentettek itt a múlt pénteken, hiszen a 2002-es év után ugye azok az egyetemek, amelyeken megtörtént a modellváltás, azoknak az egyetemeknek a hallgatói nem utazhattak Erasmusszal. Nyilván az Erasmusnak volt egy kivezetése, de 2024 őszi szemeszterétől már nem volt olyan hallgató, akik Kekvás egyetemen tanult, és Erasmus program keretében külföldre ment.
2: Itt most ugye olyan lépéseket kell megtennie Magyar Péternek, amikre egyébként is fájt a foga, mert vissza kellene szerezni az úgynevezett kekváktól, tehát az alapítványi működtetésű egyetemektől és intézményektől, lásd például MCC, azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az állam juttatott oda, és ezek ilyen alapvetésként jelentek meg az ő politikai struktúrájában. De hát ez kell ahhoz is, hogy egyáltalán az Európai Bizottsággal legyen miről tárgyalni.
3: Így van, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ezeknek az alapítványoknak a működése előre, tehát hogy ez egy átláthatatlan működése volt ezeknek az alapítványoknak. Nem lehetett tudni, hogy a pénzek hova folynak és hova mennek. Ez volt ugye az Európai Bizottságnak az egyik kifogása, amikor az Erasmus programot leállította ezeken az egyetemeken. A másik pedig az volt, hogy nagyon sok aktív politikai szereplő kapott ezekben a kuratóriumokban helyet, és ezt is nehezményezte nyilván az Európai Bizottság. Az előző kormány megpróbált ezen valamennyit változtatni, és folyamatosan mentek a csatározások, azonban ez tényleg előrelépés érdemben nem történt, és ezért kellett ugye elindítani annó a Pannonia programot is.
2: Ami hát, hogy úgy mondjam, nem maradt teljes sikert, bár rengeteg pénz elment rá.
3: Ez így van, ráadásul ugye a Pannonia programról azt nyilatkozták korábban, hogy az Erasmus utolsó évéhez képest jóval népszerűbb volt, azonban itt azért egy fontos dolgot kiemelnék, hogy az Erasmus programban a hallgatók alapvetően hosszabb ösztöndíjakkal utaztak külföldre, eltöltöttek ott egy szemesztert. A Pannonia programban is voltak természetesen ilyen jellegű kiutazások, akár a világ bármelyik egyetemére, vagy bármelyik országába inkább, azonban abba beletartoztak azok a fajta kiutazások is, amik mondjuk háromnaposak voltak, kétnaposak voltak, és természetesen abba a programba jobban belevették mondjuk az oktatókat, kutatókat is, mert mint a Pannonia programba is. Nyilván az Erasmus, mint program, az Erasmus Plus, annak ugye volt egy felsőoktatási része, illetve van egy ugye középiskolai része is, ez korábban Leonardo program néven futott, de az utóbbi években ezt így egybegyúrták. De a két program között ugye az volt a fő különbség, hogy ugye az Erasmus az egy jóval nagyobb mobilitást biztosított a hallgatóknak. A Pannónia is biztosított, de nyilván korlátok között.
2: Hogyha bejelenti Ursula von der Leyen, már pedig ez történt, hogy jó hírem van, a következő tanévtől a magyar tanulók újra részt vehetnek az Erasmus közösségben, az vajon melyik következő tanévet jelenti? Ugye itt augusztus 31-e csomó olyan döntésnek a határideje, amit a magyar kormánynak meg kell lépnie a brüsszeli megfelelések érdekében. Vajon elég-e az idő arra, hogyha augusztus 31-éig itt ezek megtörténnek, akkor szeptember 1-ével, az új tanévvel a magyar diákok már teljes körűen benne legyenek a programban?
3: Feszített munkatempóval szerintem semmi sem lehetetlen, tehát a pályázatokat én elképzelhetőnek tartom, hogy ki fogják írni a következő tanévre, vagy a következő tanévtől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már szeptemberben utazni is fognak a diákok. Én úgy gondolom, hogyha kiírják ezeket a pályázatokat reálisan is legkorábban a tavaszi fél évtől, mármint a 2026-2026-os tanévnek a tavaszi fél évjétől utazhatnak ki magyar diákok, egyetemekről Erasmusszal, mert azt azért fontos leszögezni, hogy magyar diákok most is mehettek Erasmusszal, hogyha az nem kekvás egyetem volt. Tehát, hogy például egyházi fenntartású egyetemről, magánegyetemről, vagy éppenséggel ugye állami fenntartású egyetemről mehettek ugyanúgy külföldre.
2: Igen, ezt általában sikeresen összemosta a politika, hogy a magyar diákok nem egyöntetően voltak kizárva az Erasmusból, hanem hát annak megfelelően, hogy milyen típusú egyetemre jártak, itt a kekvákkal volt a baj a leginkább. Vajon a Horizon kutatási program, kutatási együttműködés meddig lesz elzárva a magyar kutatóktól, automatikusan felszabadulhat?
3: Én ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy az Erasmusszal párhuzamosan ebbe is szerintem az első pályázatokat, azokat ki fogják írni az őszi fél évtől, de az, hogy ennek a folyósítása ez hogyan történik meg, ez szerintem azért viszonylag több időt fog majd igénybe venni.
2: Ez egy diákcsere program alapvetően. Mi, magyarok, Magyarország készen állunk arra, hogy Európából ismét úgy fogadjunk diákokat, mint tettük korábban?
3: Európából nagyon sok hallgató érkezett egyébként a korábbi években is Magyarországra. Most pontos statisztikát nem tudok mondani, de azért a számuk az több tízezerre tehető. Nyilván itt azért főleg ázsiai országok, meg afrikai országok is voltak benne, tehát hogy külföldi diákok most is tanulnak Magyarországon, akár fél éveket, akár masterképzésen, akár pedig a doktori programban, vagy éppenséggel az osztatlan képzéseken. De én szerintem maga a nyelvi háttér, az, hogy mondjuk angol nyelvű képzések vannak az egyetemeken, angol nyelvű szakok vannak a magyar egyetemeken, és azt látjuk a Zeduláinál is, hogy egyre több magyar egyetem indít angol nyelvű szakot, szerintem ez mindenképpen abba az irányba mutat, hogy Nyugat-Európából, akár Dél-Európából, vagy Európa bármelyik másik területéről is Magyarország készen álljon arra, hogy fogadja a diákokat.
2: Remek hírek, köszönet érte, hogy elmondta, és hát nyilván izgatottan várjuk, hogy hogyan folytatódik ez a történet, mert hát azért ennek még van sok-sok folytatása és sok fejezete. Kuruc Gáspár Tünde, az Eduline felelős szerkesztője állt rendelkezésünkre, köszönet érte.
3: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Bolt Péter Ákost az elmúlt években rendre akkor kerestük ebben a műsorban, hogyha valami olyan hírt kellett értelmezni, ami hát érthetetlennek tűnt első hallásra, mert hát ez hogy fordulhat elő, vagy ez hogy lehetséges, vagy miért van ez így. Hát most nem ilyennel, hanem azzal keressük, hogy egy 16,4 milliárd eurós bejelentésnek megyünk utána, és ez egy pozitív hír. Bolt Péter Ákost közgazdász, a Jegybank korábbi elnöke, a vonalban. Professzor úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen az ismétet meghívást.
1: Szóval 16,4 milliárd, ez még euróban kifejezve is borzalmas pénz. Hogyha ezt forintra lefordítjuk, akkor ez a magyar gazdaság számára egy olyan dózis, amire nagyon régen várunk.
2: Igen, ez egy nagyon nagy összeg, nagyon jó hír, és különösen fontos az, hogy az oda vezető út az látszik, mert talán erről már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy nem csak az a kérdés, hogy megérkeznek ezek az uniós források, ezek igazából mondhatnám, hogy másodlagosak az egészügy szempontjából, hanem a magyar gazdaság, a magyar társadalom, Magyarország integráns része az Európai Uniónak. Na most ezek után, ha végigmegyünk ezen a folyamaton, akkor papírunk van arról, hogy igen, és akkor a pénzek is megindulnak. Tehát két jó hír egy mondatban.
1: Hogyha a pénzek megindulnak, az annak a feltétele, hogy teljesítünk olyan dolgokat, amelyeket a korábbi kormány nem tudott, nem akart, nem volt hajlandó, vagy igen, szuverenitási kérdést csinált belőle. Vajon, hogyha most csak a gazdaságra és a politikára nem koncentrálunk, van-e olyan gazdasági része a vállalásainknak, amelyek közvetlen hatást gyakorolhatnak rögtön a magyar gazdaságra, vagy éppen majd a pénz lesz csupán az?
2: A gazdasági összefüggése különösebb nincsen, mert ezek nem olyan típusok, mint mondjuk az euróbelépés, vagy a stabilitási paktum, hogy a tagsági viszonyból adódóan például a deficitet kordába kell tartani. Ez ettől függetlenül fennáll persze, de az oda vezető, a pénzekhez vezető út alapvetően jogi. A közös joganyagot be kell tartani, és ennek valóban része a pénzekkel való gazdálkodás, tehát hogy ne lopják el nagyon egyszerűen. És az is, hogy a kialakult joganyag, az acquis communautaire, amiben belépett Magyarország is, ami azóta történt, az ne ütközzön a magyar jogrenddel. Tehát ebben valóban van szuverenitási ügy, de hát ezt akkor kellett eldönteni, amikor megnépszavaztuk, hogy belépünk egy közösségbe. Úgyhogy most azokat kérdik rajtunk számon, egyébként hozzáteszem, ezek a követelések az én személyes ízlésemmel mindegybe vágnak. Tehát én nem látok semmi feláldozni valót. Viszont itt kényszerítenek egy nagyon gyors jogkorrekciót, amely azért fontos, mert az elmúlt tizenvalahány évben fokozatosan fejlődött el a magyar jogrend, és most akkor ezek szerint, ha minden igaz, itt persze itt az ember szorít egy kicsit, hogy így is alakuljon, elvileg őszig visszaáll a jogrend.
1: Itt vannak pántlikázott pénzek, amiket nem lehet bármire felhasználni, mert meg van határozva a különböző forrásokból, miféle felhasználásra van lehetőség. Ennek fényében látszik az, hogy milyen gazdasági területek lesznek ennek a befolyó összegnek az igazi nyertesei?
2: Az ügyek egy részét tudjuk, mert a kimenő kormány már készített programokat, volt, amit előfinanszírozott abban a reményben, hogy előbb-utóbb jönnek a pénzek, és hát most ezek ugye be fognak válni, azt lehet látni. Ami azonban ezt a RRF pénzt illeti, itt nem készült érdemi program, legalábbis én nem láttam, nem tudok róla, és hát a minisztereknek a megszólalása is arra utal, hogy hát a fiók nincs tele késztervekkel. Úgyhogy itt versenyfutás van az idővel, meg talán rugalmasság is kell az unió részéről, hogy programnak fogadjon el egy olyan valamit, ami más célra készült, de hasznos, de abba a keretben nem fér bele, és akkor itt el lehet könyvelni itt is. Tehát itt kell egy kis szimpátia és jó indulat a befogadók részéről, egyébként azok bürokraták, tehát nem pofára adják a pénzt, szabad így mondani, de hát nyilván lehet lassítani, meg lehet azt mondani, hogy nyár van, meg lehet azt is, és azt látom, hogy most ez körvonalazódik, hogy most miattunk nem lesz hosszú vakációja annak a 300 embernek, aki a magyar projekteken dolgozik. De ezekben van nagyon fontos ügy, amit egyébként is meg kellett volna csinálni, tehát energiatakarékosság, infrastruktúra fejlesztés, és ami csak említem, akadémiai szabadság, hát az egyetemeknek a visszanormalizálása, hát ezek mind közgazdaságilag is fontos ügyek, és hát rengeteg pénz van mögöttük.
1: Az, hogy 5 éves csúcsát ostromolta a forint a hétvégén, az már ennek az eredménye volt, ennek a pénteki bejelentésnek. Nyilván a forint majd hullámzik és megy a maga útján, de alapvetően az, hogy a nemzetközi hangulat Magyarországgal kapcsolatban hogyan változik, az nyilván az új kormány számára kulcsfontosságú, ilyen módon aztán mindannyiunk számára. Egy ilyen európai uniós megállapodás hosszú távon döntheti el azt, hogy Magyarország felé ismét meglegyen a bizalom?
2: Két dolog történt. Az egyik, ez a pénzről való megállapodás. Ezt a hitelminősítők beírták a terveikbe, amikor nem minősítettek le minket, na, hát magunk között vagyunk, elárulhatjuk, hogy a makromutatóink alapján nem tartozunk oda, ahova most tartozunk, lejjebb kellene sorolniuk, de kivárnak, adnak időt, és már csak azért is, mert ez a pénz beindul, ez egy irdatlan összeg. Csak említem, hogy a hitel része is mennyi is 3,5 milliárd euró, és ez kedvezményes hitel ennek a bizonyos helyreállítási eszköznek, RRF. Van egy támogatási része, tehát ingyen pénz. Ez azért is nagyon fontos, mert a kimenő kormány pénzügyi, valami mit védőpajzsot mondogatott, de az mind drága USA hitel lett volna. Tehát ezzel szemben ingyen pénz és kedvezményes hitel, ez azt is jelenti, hogy megszabadítja a költségvetés és a fizetési mérleget hosszú távon egy tételtől, tehát a forint az jó lesz, tehát érdemes itt tartani, tehát az árfolyam fölmegy, az exportőrök most hát kenegetik a szívük táját, mert erre nem készültek fel, de hát ez egy új pálya, és akkor jön még az euró. Tehát a kettő együtt, ez azt jelenti, hogy valóban a forint az vissza tud erősödni, visszaszedi azt a veszteséget, amit az elmúlt 2 évtizedben felhalmozott.
1: Minden esetre a mai nap úgy indult, hogy erősen rángatták a forintot ide-oda, de egy elég szűk sávban aztán meglátjuk, hogy ez fordul-e másfelé. Hogyha távlatosabban gondolkodunk a következő 4 évről, már pedig például a magyar kormánynak nyilvánvalóan így vagy még hosszabb távon kell gondolkoznia, és bejelentette azt is, hogy az euróövezetbe szeretnénk csatlakozni mondjuk 30-31-es határidővel, akkor ezek a döntések, amiket meg lehet hozni most ennek a pénznek a birtokában, például egy ilyen euróövezeti csatlakozást, vagy mondjuk egy gazdasági növekedés motorjának beindítását meg tudják-e tenni? Van-e ebben annyi tartalék, vagy annyira be van táblázva, hogy igazából el fogjuk költeni azokra a dolgokra, amik itt állnak előttünk?
2: Ezek a pénzek fontosak, de azért is mondtam, hogy nem az első helyen állnak, mert az igazi nagy tétel nem ez, hanem az egész Európai Uniós tagság. Tehát, hogy a Magyarország olyan ország, amelyik megbízható, nem fűződik hozzá politikai kockázat, abszurd mértékű, mert egyébként hát lássuk be azért, amit az Orbán kormányzat csinált ezzel a itt is vagyok, ott is vagyok, itt se vagyok, ott se vagyok, ez egyre nagyobb politikai kockázatot halmozott fel. Na, szóval ez kimegy, akkor a keleti perifériának, keleti peremvidéknek a dinamikus országai közé visszakerülünk. És azért látjuk azért az észtektől lefele a cseheken át, szóval nekünk szerkesztő, nem Ausztriát kell utolérni, hanem az volt a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt a lengyelekkel. Na most ezek után, a fordulat után bennem megvan az erős optimizmus, hogy a térségnek a dinamikáját átvesszük, és az év második felétől beruházási hullám elindul, és nem csak azért, mert jönnek a pénzek, valószínűleg maguk ezek a pénzek, ezek talán decemberben kezdenek csordogálni. Na de aki már lát fantáziát a magyar gazdaságban, az már a jövő héten megy a bankárjához, és megbeszélik a következő hiteltransznak a feltételeit. Tehát én most tényleg optimistán vagyok, sokkal, de sokkal, mint bármikor a beszélgetéseink alatt az elmúlt 4 évben.
1: Jó ezt hallani, és köszönöm, hogy elmondta. Bot Péter Ákost hallották, professzor úr, köszönöm, minden jót kívánok!
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
1: Elbúcsúzom önöktől is, Messzényi Zsófi szerkesztette ezt a mai adást, remélem tartalmasnak érezték önök is. Holnap jövünk ugyanígy a több-kevesebb műsorával itt a Spirit FM-en. Rónai Egont hallották, minden jót kívánok.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
5: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Új tagokkal bővült a halhatatlanok társulata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak, és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
7: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok. Lászlóval a vonalban vagyunk. László, egy pillanat türelmet, csak elmondom, hogy Magyar Péter találkozott Súlyok Tamással, elmondom a nézőknek, mert nyilván vannak olyanok, akik most kapcsolták be a televíziót, és azt mondta, hogy nem a megfosztási eljárásról szóló rendelkezések szerint jár el az országgyűlési többség, amely ugye a jelenlegi jogrendszerben ad lehetőséget az államfő távozását kikényszeríteni, hanem akkor is egy másik testület kezébe rakja le a kulcsot, ez ugye az Alkotmánybíróság, ami egyébként egy kockázatos elem, hanem a Tisza frakcióval meg fogja tanácskozni Magyar Péter azt az elképzelést, hogy tulajdonképpen minden egyes közjogi méltóságra vonatkozó általános rendelkezés vonatkozzon a következő időszakra, ami azt jelenti, hogy nem speciálisan a tisztségeket betöltők leváltására vonatkozik a jogalkotás, hanem én úgy ítélem meg a miniszterelnök szavaiból, hogy itt valamiféle korszakhatár következik. Ugyanúgy, ahogy a Fülke forradalom kibontotta a maga nemzeti együttműködés rendszerét az elképesztő alkotmány asztalával, ugyanúgy ez a rendszer is, hát ugyanúgy, tehát, hogy valami hasonlót, mert ugye a szimbólumok szintjén az értelmezhető volt, hogy egészen más korszak következik. Ott az volt a probléma, hogy létező és legitim korszakokat hazudott el a rendszer, tehát például a 89-es átmenetet azt nem tekintette szuverén magyarországi viszonynak, ami hát ez nagyon értelmezhetetlen olyan szempontból, hogy maga a Fidesz is egy rendszerváltó párt volt, amely pártnak oroszlán része volt ugyanúgy, ahogy más ellenzéki alakulatoknak. Abban, hogy a közjogi átmenet ennyire sima volt, és ennyire konfliktusmentes. Egyébként nyilván ennek is vannak árnyoldalai. A második témánk az az, hogy ma már meg is szavazhatja az országgyűlés az országgyűlési képviselők fizetésének csökkentését. Ugye a szorzó 3 egész valamennyi, és ahelyett lesz egy 1,8%-os az átlag bérhez képest. Úgyhogy ilyen szempontból ez a módosítás ma 1,8-szorosa az átlagbérnek, igen. Ez lesz majd a terítéken, és hát a közmédia vezetőit is felszólítja Magyar Péter távozásra, Németh Zsoltot és Papp Dánielt, az egyik az MTVA talán Hírcentrum élén áll, a másik meg vezérigazgatói pozícióban van. Németh Zsolt, így van, hírigazgató. Szebb korszakot is el tudtam volna képzelni a rendszerváltás után a köztájékoztatásban. László! Halló!
8: Igen, itt vagyok.
7: Köszönöm nagyon a türelmét, öné a szó.
8: Tehát tulajdonképpen a Csőjök Tamásra igazából nem sok mondani való nincs, a lényeget azt hiszem elmondtam. Talán még annyit mondanák, hogy eleve akinek bajon volt a kétes ügyvédi múltja, gondolok itt a mindenféle külföldi földmúltjira, már eleve az is kitárhatta volna abból a körből, ami a köztársaság első emberévé tette volna. Tehát abszolút egy oda nem élő, jelentelen embert tettek oda, és nem sértem azt, hogy tulajdonképpen van ezen az emberen védeni való.
7: Igen.
8: És tulajdonképpen Regnál Zsáhajtó alatt pontosan bizonyította, hogy hát arra alkalmas, amire arra tették, hogy bólogasson ugyanúgy, mint az elődei.
7: Az megvan az a mondat, amit Magyar Péter mondott, hogy mit mondott neki az államfő?
8: Nem.
7: Hogy nekem nincs semmi célom, én csak én itt vagyok. Tehát, hogy azért ez egy komoly Súlyog Tamási mondat.
8: Igen, az jellemző, de hát nem csak rá, hanem Adel Jánosra is, akkor ugye a Golyóstorra is, Nyitpárra, meg a Fülbevalósra, úgyhogy tulajdonképpen ennyire kiürítették Magyarországon a tulajdonképpen a hatalmi állatot, és ennyire betörálták, és akkor itt a háborúnak jobb arra, hogy tehát szerintem demokrácia volt mindig. Boltalom. Még egy dologgal kapcsolatban tennék egy megjegyzést. Ugye az ACV-ben van egy fontalan ember. Róla szeretnék egy-két szót beszélni. Ezt a fontalan embert ilyen Hont Andrásnak hívják, aki érdekes módon elég régóta és rendszeresen szerepel az ATV-be, holott én azt hiszem most már 100%-ig bevizsgálódott, hogy ő tulajdonképpen a Fidesznek egy, hogyan mondom, rejtetartaléka, most is, és az is volt idáig. Igazából nem nagyon értem, hogy az ember miért kapott lehetőséget, egyáltalán miért kap lehetőséget az ATV-be.
7: Hát talán azért, mert egyébként az, amit mond, az valamilyen szempontból érdekes. Ugye gondolom, hogy egy televízió tulajdonosának az a célja, hogy minél többen nézzék az adott televíziót, ugye?
8: Hát én azt hiszem, a Hont András ez esetében mindenképpen kontraproduktív ez a szerepeltetés.
7: Aha.
8: És megmondom őszintén, én nagyon sajnálom, bár biztos, hogy nem szól a sajnálatokra, a Tunok Péter, meg a Dévényi, meg a többiek, akik egyértelműen elkötelezett egy ilyennek a múltrendszer bukásának, és tulajdonképpen egy ilyen emberrel kellett nap mint nap egy levegőt kínni és vitázni tulajdonképpen, bár amennyire szoktam nézni, nem sűrűen, Dévényinál elég sokszor ki is akadta a biztosítás Hont Andrással kapcsolatban.
7: Hát más volt a véleménye, azt tudjuk.
8: Hát finoman szólva.
7: Így van. Ja. László, megköszönöm a türelmét, meg hogy tudtunk beszélgetni. Ha van még valami, akkor nyugodtan mondja.
8: Ennyi volt, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm, minden jót kívánok. Anikóval folytatjuk. Anikó, háló.
9: Anikó vagyok. Szép jó napot kívánok.
7: Üdvözlöm.
9: Kedves András.
7: Üdvözlöm.
9: Azt mondja, két dolgot szeretnék mondani. Első dolog a köztársasági elnökkel kapcsolatosan. Ha elhagyjuk Magyarországot, akkor kijavították az élet. Mondja már Magyarországra. Nem magyar köztársaság van kiírva, hanem Magyarország.
7: Igen.
9: Tehát a köztársasági elnök egyedül magyar köztársaságban volt. Most nem Magyarország elnöke, hanem köztársasági elnök.
7: Igen.
9: És ő egyedül van. A többi az mind magyar. Nem?
7: Hát igen, hogyha még a magyar szóval játszunk egy-kettőt, akkor még azért egy-két vicces mondatot lehetne tájban mondani, igen.
9: Na, tulajdonképpen az, hogy egyetlen... Azt mondja, hogy én nyugdíjas vagyok.
7: Igen.
9: És minden évben kapok egy ilyen zöld nyomtatványt, amelyiken 2010-ben azt mondta a Fidesz, hogy 2,5 millió nyugdíjas van.
7: Uh-huh.
9: Azt mondja, ezt mondtam még 26-ban is, hogy 2,5 millió nyugdíjas van. Uh-huh. Azt mondja, most viszont felsorolta, hogy a nyugdíjasok január 1-től 3,6%-ot emelnek, és felsorolja, hogy kik kapnak ebből a nyugdíjból.
10: Aha.
9: Például polgármesterek közszolgálati járadékát. Ehhez mit szól?
10: Aha, de hogy ez egy új jogintézmény lenne, ez a közszolgálati járadék?
9: Hát nem. Mert... Azt mondja, hogy az öregségi nyugdíj,
10: de mert, hogy ezek
9: fogyatékos
10: a...
9: nyugdíj,
10: igen, de ezek...
9: rokkantsági nyugdíj, korhatár.
10: Igen, ezért mondom, hogy ezek az ellátási formák, ezek benne voltak.
9: Ezek mi? A 2,5 millióban benne vannak, de azt mondja, hogy a bányászok egészségkárosodási járadéka, a magyar alkotmány közalapítványai által folyosított ellátások és polgármesterek közszolgálati járadéka.
10: Igen.
9: És még van kiegészítő egyéb hadigondozottak, házastársbeli póték, nemzeti. Ez mind a 2,5 millióban van benne.
10: Uh-huh, értem.
9: Tehát 2010-ben, ha 2,5 millió nyugdíjas volt, és az idén, januárban is azt mondták, hogy 2,5 millió nyugdíjas van.
10: Igen.
9: Amíg oda csatoltak, vagyis a költségvetésbe a 2,5 milliónak csak 3,6%-a van, akkor itt valami hibázik.
10: Mert?
9: Úgyhogy és megnéztem minden nyomtatványomat, minden nyomtatványnál kihúzták ezt a köztársaságot.
10: Ja, hát persze, az a neve az országnak, hogy Magyarország.
9: Igen. Ezért persze. Mondom azt, hogy tulajdonképpen, ja, és lecserélték a pénzünket, azt mondja, hogy egyesével a papírpénzt, azt mondja, és nehogy köztársaság legyen rajta, nem tudom, hogy a régén volt-e,
10: igen.
9: De az újon Matolcsi aláírása az szerepel.
10: Uh-huh.
9: Ezért kellett lecserélni mindegyiket, hogy Matolcsinak legyen a neve aláírva a papírpénzen.
10: Hát igen, ez lehet, hogy ez valamiféle pénznyomtatásbeli taktika, stratégia. Ugye az, hogy a pénzeket milyen gyakran kell lecserélni, az szerintem előírás, tehát hogy nyilván a jegybank...
9: Igen, ahogy bemegy a jegybankba, ott kiválogatják az elhasználódott papírokat, és azokat kiveszik. És akkor szoktak újat nyomtatni helyettük. Csak éppen azt akarom mondani, hogy itten a köztársaság szó. Egyedül a köztársasági elnöknél van. Tehát Magyarországon nincsen köztársaság.
10: Igen.
9: Úgyhogy nem tudom, kinek az elnöke szóljon, vagy hogy hívják.
10: Hát nem úgy.
9: Nem szóljon.
10: Súlyog Tamás.
9: Súlyog Tamás. Na. Úgyhogy ő magyar köztársaságnak az elnöke, magyar köztársaság meg nincs. Csak hát. Magyarországban.
10: Igen. Jó.
9: Szóval nem.
10: Hát van magyar köztársaság is, mert igazából nem változott az államforma meg. Tehát attól még köztársasági az államforma, mert nem így hívják az országot. Bár ezt a nézők imádják, tehát ezt a példát felhozni, hogy akkor eltűnt a köztársaság. Alapvetően nyilván a jogállam tűnt el, de mondom, az államforma az megmaradt.
9: De ilyen formában a köztársasági elnöknek fel lehet mondani. hogy rendszerváltás történt április 12-én.
10: Hát fel lehet mondani, mert hogy erre alkotnak most jogot, tehát hogy ez a feladat, hogy ezt hogy lehet úgy leképezni, ahogy egyébként Magyar Péter elmondta. Igen, igen.
9: Úgyhogy a köztársasági elnök egyedül van a magyar köztársaságban. Mi Magyarországon vagyunk.
10: Igen.
9: És nincsen magyar elnökünk, tehát az országgyűlésnek az házelnöke nyugodtan tud addig helyettesíteni mától.
10: Igen. Igen.
9: Úgy helyettesíteni mától.

0: Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
1: Hát nem, nem úgy nevezte ki, de attól még van köztársaság, mert nem így hívják az országot.
0: De a papírja Magyar Péternek hogy szól?
1: Magyarország miniszterelnöke.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Magyarország miniszterelnöke, tehát nem Magyar Köztársaság miniszterelnöke.
1: Igen, de az ő esetében...
0: Hát akkor...
1: Az ő esetében egy más, hogy mondjam...
0: Más rendszer van.
1: Az ő esetében inkább a kormányformáról beszélünk, kevésbé az államformáról, mert ugye a parlamentáris köztársaság, amiben egyébként ő miniszterelnök, az értelmezhető jogi szerkezet, tehát azért mondom, az államforma az nem változott.
0: Miért? Az alaptörvény az úgy szól, hogy Magyar Köztársaság... Az alaptörvényben is
1: nézze meg, hogy Magyarországnak mi az államformája, és akkor azt látni fogja, hogy ma még köztársaság az államforma. Jó, Anikó?
0: Jó, azt mondja, hogy meg fogom nézni.
1: Köszönöm.
0: Azt mondja, hogy
1: köszönöm.
0: Elnézését kérem, hogy ezt mondtam, de én nekem fura, hogy
1: értettem.
0: Magyarország...
1: Értettem, hogy fura, de attól még van, tehát ezt ne felejtsük el, hogy másképp hívják, de attól még van. Jó, Anikó, most mindenképpen szünetre megyünk, aztán meglátjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a pesti és a budai alsórakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szélkálmán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofvalna sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot, mert gázvezetéket javítanak. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Üllői útról. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Jó, tehát akkor valakivel biztos, hogy fogjuk folytatni a fórumot. Csak egyelőre megvárjuk, hogy beérkezzen az adásba. Mondjuk azt, hogy a legfrissebb hírek miről szólnak. Jó. Igen. Tehát azt régen pertraktáltuk, hogy mi a helyzet a nemzeti kulturális alap botrányával, ugye 400 millió forint juthatott fideszes kötődésű szervezetekhez Szabolcsban. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az NK támogatásának elosztásáról. Szabolcs-Szatmár-Berekben összesen 400 millió forintnyi kulturális támogatás jutott olyan egyesületekhez, amelyek mögött szinte kivétel nélkül fideszes politikusok vagy hozzájuk közel álló személyek állnak. A pénz nagy részének felhasználása kérdéses, néhány szervezet azonban már visszafizette a kapott összeget, fogalmaz az atv.hu cikkében. Tehát egyébként a 24.hu értesülése alapján írta meg a cikket az atv.hu. 100 millió forintot a Jövőn Közösségi Egyesület kapta, a szervezet vezetője Lovas Kovácsné Nagy Erika, a Nyíregyházi Önkormányzat fideszes képviselője, a támogatás többek között helyi értékek megőrzésére, közösségépítésre és csapatépítő programokra nyerték el. Aztán szóljatok, hogyha van valaki a vonalban. Oké, 41 millió forinthoz jutott az első nyírségi fejlesztési társaság is, a szervezet egyik vezetője, Petneháziné Bugán Magdolna, aki a Petneházi család tagja, nyilván. A család több szereplője korábban vagy jelenleg is kötődik a Fideszhez. A Szilvaország Egyesület 40 millió forintos támogatásban részesült. Fideszes országgyűlési képviselő Tilki Attila vezette ezt a szervezetet, bár 2020-ban kilépett az egyesülettől. A Közért Egyesület, amelyet Dudás István kisvárdai fideszes önkormányzati képviselő vezet, 40 millió forintot kapott. a támogatást a Less Fest programjaihoz kapcsolódó rendezvényekre nyerték el. 40 millió forintot kapott szintén a Szatmár Nektárja Nonprofit Kft. A társaság tulajdonosa egy olyan egyesület, amelyet korábban Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő alapított, a szervezet vezetője pedig a politikus felesége. A támogatott szervezetek között szerepel még több olyan egyesület is, amelyek vezetői jelenleg vagy korábbi fideszes önkormányzati képviselők, polgármesterek vagy politikusok munkatársai. Egyébként a 24.hu azt írja, hogy néhány érintett szervezet a támogatás egy részét vagy teljes összegét már visszafizette. A felsorolásban szerepel az Aporliget Fénye Természetbarát Egyesület, a Figurák Nyírpasznyai Egyesület, a Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület, valamint a Szatmár Nektárja Szolgáltató és Értékesítő Nonprofit Kft. Tamás, halló!
3: Jó napot, Tamás!
2: Jó napot, Tamás!
3: Jó napot! Először egy más dologgal szeretném kezdeni. Hadás, nincs megint a valamit, iszatosan visszahallom magam.
2: Hát, hogyha visszahallja magát, az nem jó. Akkor ezen a kollégák most dolgoznak egy picit. Akkor csináljuk azt, hogy eltávolítja a füléről a telefont, és akkor nem fogja hallani magát, amíg meg nem javul.
3: Próbálkozom.
2: Figyelek, Tamás.
3: Na, egy személyes jellegű dolog, de szerintem.
2: Igen.
3: De csak egy fényszínű alkalmazom. Volt egy szürke,
2: Minden második szót értjük, Tamás, tehát hogyha fixen tartja a telefont, akkor egyszerűbb.
3: Fixen tartom a telefont.
2: Igen.
3: Magamat hallom, és nagyon visszhangzik.
2: De nem kell a füléhez tartani, csak a szájához.
3: Körülbelül fél méter van.
2: Na, mert most jól halljuk, csak azért.
3: Jó. Ugyanúgy van a telefon. Na, tehát volt egy szükséges működés, és boldog vagyunk tőle. Azt hiszem, hogy mindenki boldog. Na, akkor súlyosan megkérdünk. András, mit gondolsz, mi az igazgató fújja annak, hogy a kisztársasági elnök nem hajlandó mondani?
2: Hogy mi lehet ennek az esélye? Az esélye.
3: Apropója. Mi az
2: apropója? Hogy lemondana. Hát szerintem nincs ilyen apropó.
3: És miért nincs?
2: Hát szerintem azért nincs, mert hogy nem akar. Tehát, hogy nem fog.
3: Saját magától nem akar?
2: Nem tudom. Szerintem ez a hofi vicc, hogy képzeld el, anyósom combnyaktörést szenvedett. Igaz, lögtem is egy kicsit rajta.
3: Na, hát akkor szerintem ugyanott tartunk, hogy ez meg Orbán Viktor.
2: Hát benne van, persze.
3: Kitűnő. András?
2: Igen.
3: Az ember, aki a szó nemes értelme egy pillanatig nem volt köztársasági elnöke az országban.
2: Igen.
3: Csak kizárólag Orbán szekértolója. Ez az ember tényleg egy ilyen intelligens bunkó, hogy nem fogja föl, hogy azért, mert ő most hirtelen elkezdett köztársasági elnökösködni, a múltja, amit elkövetett, az nem predesztinálja őt arra, hogy ezt a munkát folytassa?
2: Hát, ha az utolsó kérdését próbálom értelmezni, akkor valami olyasmi derengt fel, hogy a múltja az azt jelenti, hogy ahogy ő alkotmánybírósági elnök lett, meg ahogy ő köztársasági elnök lett?
3: Köztársasági elnök lett, és az elvégzett munka, idézőjelben erősen.
2: Igen.
3: Főleg annak tekintetében, hogy Áder János után ő is csak egy jobb kéz volt, ami aláírta, amit elítettek, gondolkodás nélkül. És ki az az Isten barma, aki elhiszi, hogy ez a Súlyog Tamás kutyából szalonna lett, és most majd támogatja a kormányt azokban a törekvésekben, ami súlyosan sérteni fogja, bántani fogja a kormányt.
2: Aha. Hát,
3: miért gondolja ez az ember saját magáról, hogy ő neki a Magyar Péterféle rendszerben még dolgozom. A lemondáson kívül.
2: Uh-huh.
3: Miért jó az neki, hogy most Magyar Péterék fognak egy éjszaka alatt törvényt alkotni, és holnap megjelenik a magyar közlönybe a törvénymódosítás, ami alapján ki lehet őt hajítani a szemétbe. Ez miért lesz neki jó?
2: Hát igen, ez nagyjából egy hónapig fog tartani, amit mondott Magyar Péter is, mert nyilván ugye nem volt az asztalfiókban egy átfogó tervezet, hanem volt a különböző...
3: Szent meggyőződésem, hogy az már ott van egy hete.
2: Igen, csak hogy ugye az alaptörvényből is gyakorlatilag másfél hónap alatt lett megszavazott jogszabály. Onnantól kezdve, hogy az első betűjét leírták azon az IC vonaton. Nem is IC, hanem EC vonaton.
3: Igen. Ez a Súlyog Tamás törekvés, ez nem súlyosan káros az államra nézve a tekintetben, hogy például most volt szerencsém látni tegnap egy párt, ahol a betelefonáló bácsi lehozgozta a magyar tűzszeréket, mert hogy még nincs itt van a pénz. Ameddig nincs itt a pénz, mert alá kell írni hozzá dolgokat, teljesíteni kell dolgokat, addig a Súlyog Tamás egy időhúzó mocskos szemét hallja ebben.
2: Hát azt nem tudjuk, hogy milyen ütemben írja alá a jogszabályokat, mert eddig nem nagyon kellett neki már az új rendszerben.
3: Hát...
2: Szerintem azt nem fogja megcsinálni Tamás, hogy addig, amíg hatalmon van, addig időt húz. Hanem most megpróbálja azt bizonyítani, hogy miért is kell az ő leváltását ennyire szorgalmazni, hogyha ő gyakorlatilag nem tesz keresztbe.
3: Hát azért, mert egy szaralak, ilyen egyszerű.
2: Jó, Tamás, de ugye ez a másik érv, tehát fordítsuk meg az ő szempontjából.
3: Tamás, mikor reggelben néz a fürdőbe, a tükörbe, akkor komolyan egy pillanatig is azt hiszi, hogy ő a megfelelő ember?
2: Hát én nem tudom elképzelni, hogy nem azt hiszi. Tehát én azt gondolom, hogy Súlyog Tamás, ő addig terjed, hogy ő azt gondolja, hogy ő a legjobb. Erre a pozícióra.
3: Szerintem nem. Szerintem a Súlyog Tamásnak az van mondva, hogy már Brüsszelben vagyunk faág a biciklikerék külői között, akkor most Magyarországon még egy kicsit legyünk.
2: Igen, Tamás, de ezt nehéz. Tehát, hogy ha az ember nem akar folyamatosan ellentétbe kerülni saját pszichéjével, akkor nehéz úgy működni, hogy nekem jön az ukáz SMS-be, ahogy önnek is messengeren, hogy még tartsák ki, mert nem tudom mi, és hogy ő akkor ne azt gondolná, hogy azért kell, hogy ő kitartson, mert ő a legalkalmasabb.
3: András, meg akar nevetetni?
2: Hát, akár az is benne van, de én ezt komolyan gondolom.
3: Akkor ha-ha-ha, maradjunk annyiba, hogy Súlyog Tamás annyira nem lehet ostoba, hogy ő ne látna át, hogy ő az a köztársasági elnök lesz, aki úgy került be a történetményekben, hogy a Szatyor Fink, és ő nem az a köztársasági elnök lesz, akit megemlítenek, hogy úgy néz ki, mintha IQ hiányos lenne, úgy néz ki, mintha nem értené, hogy ez a rendszer vele nem működik. Ehhez bőven elég két adság, akkor feltételezhetjük, hogy kettős is neki.
2: Hát igen, hogyha azt nézzük, hogy ki mindenki volt olyan elnöke az országnak, akinek a gerince is rendben volt, akkor azért egy ilyen, hogy mondjam, rendszerváltás utáni elnök történetben, vagy után, Súlyog Tamás szerintem csak a lecsengés.
3: Súlyog Tamás be lehet rajszögezni egy lepkegyűjteménybe.
2: Súlyog Tamás már szordinó, mert hogy azért itt voltak nagyon kemény arcok az elnöki pozícióban.
3: Most a kemény arcokat eresztük el, András, itt arra koncentráljunk, hogy van egy ország, akinek ki kéne mászni a tájadombalól. Megvan a lehetőség rá, úgy tűnik, hogy anyagi lehetőség van. Szerintem Orbán Viktor már többször belehalt pár nap alatt. És igazándiból itt a történet már arról tényleg szóljon, hogy az orrunk a trágyalé fölött van, jaj de jó. És akkor van egy Súlyog Tamás a Trágyadomb legalján, aki két kézzel kapaszkodik a magyarok lábába, Magyarország lábába, és azzal az erővel, ami még van neki, húzza vissza. És közben meg úgy csinál, mintha meg tolnák kifelé.
2: Igen.
3: Ennyire nem lehetünk álszentek, hogy ezt elhiggyük neki.
2: Világos.
3: Ennyire ő sem lehet álszent, hogy megpróbálja elhitetni a maradék Fidesz szavazóval, hogy ő mennyire, de mennyire jó köztársasági elnök, és majd holnap után ott fognak a birkák, ott fognak ő érte, nem is tudom mit csinálni, hogy
2: Tamás,
3: megtartsák. Igen?
2: Lejárt az időnk. Csak fejezze be nyugodtan.
3: Szerintem ennyi elég volt belőle.
2: Jól van. Én köszönöm. Orbán Viktor kiírta, hogy hozza nyilvánosságra a miniszterelnök, hogy mi van a von der Leyennel kötött paktumban. Nincs ingyen sajt, ismételte meg a mondását. Ezzel búcsúzom én a délelőtti fórumtól. A híradó után 12:24 körül jövünk.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Fórum délben, és úgy volt, hogy Péterrel tudok devizahitelezésről, végrehajtásról beszélgetni. azt mondta, hogy szabaddá teszi magát most fél egykor. Nyilván ez egy múlt heti beszélgetés folytatása lenne, úgyhogy ilyen szempontból tehát várom szeretettel. Addig is elmondom, hogy találkozott Varga Mihály és Magyar Péter. A Facebook oldalán a miniszterelnök azt írta, konstruktív előremutató és a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszéléseket folytattak. A kormány feje a Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen gazdasági környezet és forint stabilitás célokat hangsúlyozza. A kormány célja, üdvözlöm Péter!
3: Üdvözlöm én is!
2: Éppen mondom, nagyon örülök, hogy itt van, és folytathatjuk. A kormány célja olyan felelős gazdaságpolitika, amely erősíti a családok, a vállalkozások, a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra fogalmazott, és a találkozón Varga Mihály beszámolt a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári perekről. Jó, ezt csak azért akartam mondani, mert ugye itt hagytuk abba a délelőtti adást, de öné a szó, Péter. Nem erről kérdezem, hanem nyugodtan folytathatjuk a múlt heti témát.
3: Ja, jelenlegi témák, az egyébként annyi meglátásom azért van.
2: Igen.
3: Hogy jól értem a dolgot, kérem, javítson ki, hogyha tévedek.
2: Igen.
3: De egy törvény vagy jó vagy rossz?
2: Hogy még egyszer?
3: Egy törvény vagy jó vagy rossz?
2: A törvény vagy jó vagy rossz?
3: Igen. Tehát, hogyha én valakit köztársasági elnöknek, azt vagy egy jó metódus során teszem, vagy egy rossz metódust alkalmazok.
2: Aha.
3: Na most, ha a személyének a döntését az ezen függővé, hogy a törvényt javítom-e vagy nem,
2: igen,
3: az számomra egy kicsit furcsa. Vagy azt értem? Tehát azt mondja Magyar Péter, kérem szépen a köztársasági elnök mondjon le, és nem nyúlok a törvényhez.
2: Péter, egy kicsit azért összetettebb ez a dolog, mert a jelenlegi törvények alapján elvileg megindulhatna egy megfosztási eljárás az államfő ellen, és Magyar Péter azt mondta, hogy ezt nem akarja. Tehát egész egyszer nem akarja ilyen helyzetbe hozni az államfőt. Mert hogy méltatlannak tekinti.
3: Mi más marad?
2: Hát az marad, ami egyébként a Fidesz esetében is volt, ugye? Hogy az egész alkotmányos rendszer lecserélődött, és úgy tekintette az előtte lévő korszakok némelyikét, mint amelyek nem is voltak közjogi értelemben. Ezt meg lehet csinálni. Tehát vagy az a megoldás, hogy addig, amíg nincsen új alkotmány, vannak átmeneti jogszabályok, vagy az a megoldás, hogy egy egészen új rendszer következik, és akkor a jogfolytonosság az megszakad, és tulajdonképpen deklarálja a rendszer, hogy innentől kezdve minden másképpen van.
3: De egy személynek a döntésétől, hogy önként lemond,
2: igen,
3: elfogadja a sejem zsinort,
2: igen,
3: önként mond,
2: igen,
3: és akkor másképp nyúlok a törvényhez, vagy pedig nem mond le önként, és akkor meg kierőszakolom jogalkotással.
2: Uh-huh.
3: Számomra az a furcsa, hogy miért a Sülyog Tamás döntésétől múlik az, hogy a jogszabály módosul-e vagy sem.
2: Uh-huh.
3: Tehát most személytől kéne ezt függetleníteni, nem?
2: Abszolút igaza van. De egyébként, mintha a miniszterelnök azt mondta volna, hogy nem személyre szabott jogalkotás történik. Szerintem benne volt ez a rendszer indulásában, hogy jön egy új, mert ezt a részét, tehát ami most függetleníti attól a problémától, függetlenedve attól a problémától, hogy távoznak a Fideszhez kötődő közjogi méltóságok, benne volt a rendszerben az, hogy itt egy új alkotmányos rendszer fog kiépülni. Tehát
3: így is úgy.
2: Igen?
3: Így is úgy is.
2: Igen, így is,
3: bármi,
2: úgy is.
3: Ezek közögi méltóságok bármit döntenek, így is úgy is módosulni fog a...
2: Igen.
3: Ja, igen. Akkor én nem félek. Én azt hittem, hogy megküldtenek a sem zsinort, nagy reflektorfényben. Én nem vagyok naív, tisztában vagyok azzal, hogy a politikában van ilyen. De ezt nem szokták reflektor előtt intézni, nem?
2: Hát igen, csak most ugye azért van más helyzet, mert Magyar Péter számára szerintem ez az egyetlen garancia, hogy ezt nagyon átláthatóan intézi. Tehát egész egyszerűen nincs más választása. Ha emlékszik arra, amikor a Fidesz hatalomra került, volt pár olyan közjogi tisztséget betöltő személy, aki azonnal azt mondta, hogy itt egy komolyabb változás jön, ő még a 2010 előtti korszak által nyert kinevezést, ezért ő inkább veszi a kalapját és távozik.
3: Erre már nem emlékszem ennyire pontosan.
2: Például az ORTT vezetője ilyen volt. Azért tudom, mert az osztálytársam. Tehát Rozgonyi Krisztina távozott a pozíciójából.
3: És legutóbb ez... Igen.
2: Legutóbb miről beszéltünk?
3: Legutóbb arról beszéltünk, a végrehajtási törvényről.
2: Így van, végrehajtási törvényről, így van.
3: Az én nagy kedvencem.
2: Na, folytathatjuk, mert sok embert érdekel, hogy az, amit ön olvasott arról, hogy mik a tervek, az elhozhatja-e azt, hogy leépül a végrehajtói kar monopolizált helyzete, valamelyest a piaci alapról visszamegy az állam kebelébe, ugye? Fennhatósága alá a végrehajtás, és ez elhozhatja-e azt, hogy tisztességes árszabással átláthatóan működik a végrehajtói kar.
3: Én szerintem 94 előtt már volt ilyen, nem?
2: Volt, abszolút volt ilyen.
3: Furcsa, akkor az volt az igény, hogy legyenek motiválva.
2: Igen.
3: Nem tudom, én 94 előtt nem foglalkoztam még végrehajtással ügyekkel.
2: Igen.
3: Kíváncsian várom, hogy mi lesz. Nem tudom.
2: Uh-huh.
3: Szerencsére az én munkám állásom nem múlik ezen. Úgyhogy én mindenfajta kívülről tudom szemlélni a dolgot. De hát ez mindegy.
2: Világos.
3: Tehát én a devizahitelesekkel azt említettem meg, igen, hogy kapcsolatban, hogy most azt ígérne nekik, hogy felfüggesztik az eljárásokat, az azt is magában hordozza, azt az ígéretet is, hogy változás lesz az elbírálással kapcsolatban.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. Tehát, hogy visszakapnak mindent, vagy hogy nem. De ha nem kapnak vissza semmit, ugyanúgy megy minden tovább, csak állami irányítás alatt, akkor biztos, hogy nyűgösek lesznek.
2: igen. Na most, ugye ez tulajdonképpen egy kecsegtető lépés, ugye? Tehát azt lehet látni, hogy az új rendszer megpróbálja azt a türelmi időszakot bevezetni, amíg áttekinti, hogy mi is a jogi helyzet. Mert eddig, ha jól értem, akkor a kormány, az előző, például nem vállalta fel. Erre mondta ön az előző beszélgetésben, hogy hát csődbe ment volna a költségvetés.
3: Utána néztem egyébként, amiről nem tudtam visszakérdezni, és nem tudtam rá válaszolni. 92 és 94 között volt a bankkonszolidáció, és cirka 350 milliárd forintot használtak el erre.
2: Így van.
3: Adófizetői pénz. Ennyit egyetlen, se 92, se 93, se 94-ben nem is szedett be a kormány személyi jövedelemadóból.
2: Aha.
3: Többet használtak el bankkonszolidációra, mint mondjuk egy évnyi személyi jövedelemadó befizetés.
2: Így van.
3: Na most a bankrendszer nélkül szerintem nincsen társadalom, tehát bankrendszer nélkül nem működik semmi. Na most, hogyha a bankok csődbe mennek, tegyük fel, akkor szintén konszolidálni kell őket megint.
2: Ez így van.
3: Méghozzá olyan adófizetői pénzzel, aki esetleg nem, nincs semmi köze, nem volt a devizahitelhez.
2: Stimmt.
3: Na most kérdés az, úgy hangzik, hogyha úgynevezett igazságot tesznek, akkor mennyibe kerül? Vissza az elárverezett ingatlanokat például, vagy kamatmentesen fizesse vissza az ember, ha többet fizetett, akkor még neki jár vissza pénz.
2: Ugye az első esetében mi lesz a jó hiszemű harmadik személyekkel, akik szereztek, ugye?
3: Negyedik személyekkel.
2: Negyedik, mert már azok is megkapták az árverési vevőktől, igen. A második példát mit mondod, hogy mi várható?
3: Hát nem, csak tételeztem. Tehát egyrészt ugye mi lesz ezekkel az emberekkel, mi lesz akkor az ingatlanokkal.
2: Az ingatlanokkal, igen.
3: Illetve az, hogy most akkor kikinek tartozik és mennyivel.
2: Mert ja igen, hogy a kamatkövetelés...
3: Azt mondom, hogy kamatmentesen adjam vissza a pénzt, amit felvettem a bankba. Jó, visszaadom. De ha túlfizetésem van, akkor még a bank tartozik nekem.
2: Uh-huh. Uh-huh. Igen.
3: Hát kibírja ezt a bankrendszer, vagy sem?
2: Igen. Önnek mi a meglátása, hogy kibírja-e?
3: Szerintem nem.
2: Uh-huh. Akkor viszont egy olyan döntést kell hozni, ami politikailag nem népszerű, ugye, mert a várakozásokhoz képest nem lehet előre menni nagyon, mert az ország teherbíró képessége ezt nem engedi, de, igen, ugye, de valamit mégiscsak adni kell, és akkor ez nyilvánvalóan sérteni fogja a bankokat.
3: Akkor meg hogy van, és van fél igazság is?
2: Hogyan?
3: Van fél igazság is? Akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, marcingóséle vissza a babaruhát, de annyit nem tudunk adni, ne értsék meg, úgyhogy itt van a fele. Hogy
2: miért? Na jó, de most nem erről szól például az összes olyan brókercég csőd, ahol egyébként a nagy részét a befektetőknek nem tudták ártalanítani, viszont azok, akik közelebb voltak a tűzhöz, lásd, bizonyos költségvetési szervek, azok előre ki tudták venni még a pénzt a bedőlés előtt?
3: Hát itt a devizahitelesek azért, hogy mondjam, ezt nem hiszem, hogy tolerálnák.
2: Ja nem? Persze.
3: Ugye egyesek jól járnak, meg mások meg nem.
2: Aha. Igen.
3: És én azt olvasom a Facebookon, hogy most lelkesek a devizahitelesek, most várják a jó eredményeket, hiszen hát a polgári peres, ön tudja, a polgári peres helyen mikor függesztik fel mondjuk a végrehajtásokat? Ha van kilátás, mert ugye felfüggeszthető, a jogszabály megengedőleg fogalmaz. Nem azt mondja, hogy ha per van, akkor mindenkit felfüggesztünk, hanem ha van kilátás, van némi esély arra, hogy a felperes, mondjuk az adósnak igazam, akkor felfüggesztem. A kilátástalan, szíve joga, végigcsinálom a pert, de akkor meg nem függesztem föl. Itt most az a felfüggesztés mindig egy ígérvény. Uh-huh. Tehát egy peres eljárásban is, de most is az.
2: Uh-huh. Péter, egy pillanat türelmet, mert nekem lenne ehhez egy megjegyzésem, csak most el kell mennünk valószínűleg reklámozni, és akkor utána jövünk vissza. Ráér még?
3: Ráérek, igen.
2: Köszönöm, Péter, nagyon nagy vonalú velünk, köszönöm.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Harmat utcában az Ihász utcánál lezárták a félútpályát, mert tűzoltók dolgoznak. A váltakozó irányú áthaladást rendőrök irányítják. Tart a helyszínen és a Fehérvári úton befelé az október 23-a utcánál. Erős a forgalom a pesti és a budai alsórakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a Váci úton és az Üllői úton szakaszonként, a Kerepesi út, Fogarasi út csomópont környékén, továbbá a Szélkámán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És akkor Péterrel folytatnánk. Kérdezte tőlem egy állandó tamáskodó néző, hogy mi értelme van ennek a beszélgetésnek. Én nagyon fontosnak tartom, mert azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint, de azért azt is megköszönöm, Péter, hogy itt van. És ott azt a kérdést tette fel a reklám előtt, hogy akkor függesztik fel a végrehajtásokat, hogyha várható az, hogy olyan döntés születik a végén, ami kedvező az adós szempontjából. Én ezt másképp látom, én szerintem nagyon ritkán vagy kivételes esetben lehet felfüggeszteni a végrehajtásokat. Leginkább akkor, hogyha az adóst nem sújtották rendbírsággal, és egyébként például olyan méltányolható körülményeket tud az adós felmutatni, amely alapján ugye kinézne ki az a helyzet, hogy sokkal rosszabb lenne fenntartani az ő vagyonára menő végrehajtást, mint hogyha felfüggesztik.
3: Igen. Mérlegelési jogköre van a bírósági titkárnak.
2: Így van.
3: Kinek az érdekei sérülnek jobban.
2: Egy súlyos betegség, igen. Vagy eltartható gyerekek nagy száma, igen. Például, így van.
3: Természeti katasztrófa.
2: Igen.
3: Vagy ilyesmi.
2: Igen.
3: Volt olyan ismerem, aki rákbeteg volt, és azt mondta a bíróság, miután ez nem változik, nem várható gyógyulás, ezért nem függesztik fel az eljárást.
2: Úristen!
3: Elég kegyetlenül hangzik, igen.
2: Na jó, de azért azt ön is érzi, hogy azért a bíróságokban benne van egy olyan szemlélet, ami azzal, hogy kikerült a PP-ből az anyagi igazságra való törekvés, az nem vált előnyére a bíróságoknak, maradjunk annyiban.
3: Hát nem nagyon szeretem a bíróságot, tekintélyelvű hely.
2: Hát de milyen embertelenségeket lehet ott látni?
3: borzalmas. Meg imádnak nem ezt mondani. Na mindegy.
2: Ja igen, és csak azért nem, mert nem. rendet kell tartani. Tehát ez.
3: Igen, meg szokták, a hiánypótlással szoktak játszani, ezt imádják. Beadok valamit, ez a dolog egy, mint egy alma. Erre visszaérnek, mondja meg, milyen gyümölcsre gondolok. Hát almára basszus már leírtam.
2: Igen, na most még egyszer megismétlem, ha nem volt világos az első beadványból, hogy az, amit beadtam, az egy almára vonatkozik.
3: Igen.
2: Abszolút. Igen. Jó, Péter, tehát, hogy nagyon sok még a bizonytalanság, én azt remélem, Péter, hogy lesz még alkalmunk ezekről a kérdésekről beszélni, ha többet tudunk. Mit szól hozzá, hogyha visszatérnénk ezekre?
3: Nagyon örülnék. Még egy hasonlatot engedjen meg nekem, András.
2: Jó.
3: Olyan az eljárás felfüggesztése, mint a 30-20-os nőnek tett házassági ígéret. Próbáld meg visszavonni, és másnap föl se ébredsz.
2: Föl se ébredsz, vagy a nő?
3: Nem. Nem éred meg a másnap reggelt, így mondom.
2: Úgy már értem. Jó.
3: Mi egyébként átételesen ismerjük ám egymást. Én már olvastam önt polgári perben. Ön is olvasott engem, csak nem tudta, hogy én vagyok az.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: Nagyon kíváncsivá tett, Péter. Jól van, akkor ezt majd tisztázzuk.
3: Megyük az időt akkor másoktól, elbúcsúzom, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönöm, Péter, hogy szabaddá tette magát, jó munkát önnek, viszlát, minden jót, szeretettel várom önt legközelebb is. Emese?
4: Szia!
2: Szia!
4: Hú, de rég nem hallottalak.
2: Hát én téged. Csak nem a második téma az, ami megmozgat, Emese?
4: Második téma, az első is olyan szempontból, hogy én amit látok, nem mondták el, de én amit látok, Magyarország is a félprezidenciális rendszer felé akar elmozdulni itt a köztársasági elnök ügyében, ugye jól látom?
2: Szóval azt gondolod, hogy Magyar Péternek van egy ilyen szándéka, hogy a nép nagyobb beleszólást kapjon, hogy ki legyen az államfő.
4: Így van. Ez van Romániában is, csak azért hoztam föl. Uh-huh. Tulajdonképpen ugye közvetlenül választja az elnök az elnököt a nép. Teljesen más időpontban van, mint a parlamenti választás. Tehát egyik 4 évre van, másik 5 évre szól, ugye?
2: Igen.
4: A köztársasági elnök 5 évre, a másik 4 évre. Most véletlenül egybeesett tavaly egy hónap különbséggel volt a kettő, és aztán átnyúlt, ugye miután az Alkotmánybíróság megsemmisítette a választást, az első fordulót, ezért aztán idén májusban volt tavaly májusban volt a második forduló, tehát 24 novemberében volt parlamenti választás, decemberében volt elnökválasztás, és amit megsemmisítettek, és aztán 25 májusában volt végül az elnökválasztás, aminek lett nyertese, de most teljesen eltolódik, ugye, mert 4 és 5 év, hát ha csak le nem mond valaki, és nem lesz előrehozott választás, de Romániában még nem volt előrehozott választás, tehát ott igyekeznek ezt elkerülni. Egyébként meg én azt látom, mondom, és ez egy viszonylag jól működő rendszer Romániában. Gyakorlatilag egy ilyen mediátor szerepet tölt be az elnök, amikor a koalíciós pártok között, mert hogy Romániában mindig koalíció volt, soha nem volt egyeduralma egyetlen pártnak sem. Most ez különösen rosszul működik a mostani, és hát azért szükség van a mediátor szerepére a Nikus Ordánnak ahhoz, hogy ez egyáltalán valahogy működjön. Mm. Szóval én nekem az az érzésem, hogy mi is e felé tartunk, de egyszerűen csak azért, mert én szerintem a Magyar Péterék nem akarják vállalni annak ódiumát, hogy egy olyan elnököt jelöljenek, akire rá lehet húzni bármit is, és azt gondolják, hogy akkor tessék jelölni, de ugye azt is a pártok jelölik, meg ki más, tehát, hogy és akkor majd választjuk meg közvetlenül, úgyhogy én nekem az az érzésem, hogy e felé tartunk, ami pedig a jogköröket illeti, az is szerintem ugyanez lesz, mint Romániában. Tehát nem váltunk annyira, hogy most akkor királyt fogunk koronázni a Dunajegén, bármikor is, arrafelé nem tartunk szerintem, hogy mert van, aki azt mondta, hogy, hogy ezt Magyar Péter azért csinálja, mert hogy 8 évre korlátozza ugye a miniszterelnökséget betölthető funkcióját, és utána elnök akar lenni. Szerintem nem, de mindegy, hagyjuk is, ezt egy hülye vita ez.
5: Okay.
4: Nem ide való. Na igen, a második téma, igen, hát az nagyon érdekes, és az elején nagyon-nagyon röhögtem is, meg tulajdonképpen nosztalgiáztam is, meg szomorú is voltam, szóval úgy minden átfutott rajtam, amikor a műsor legelején ott elmondtad, hogy, hogy mi történt, meg Papp Dániel, meg társai, meg hasonlók, hát szóval egyszerűen eszméletlen, már annyira várom, hogy legyen valami már ezzel a közmédiával, és megmondom őszintén, én kollégákat nem nagyon szoktam szídni, maximum az ügyben, hogy hogy beszélnek időnként, meg mit tudom én, de nem szoktam én szídni, meg bírálni a kollégákat. Egyszerűen én nem tudom elfogadni azt, hogy ők most síránkoznak, hogy, hogy parancsra tették meg hasonlók, ezt Nürnbergben sem fogadták el annak idején, és nem hiszem, hogy bárhol el lehet egy ilyet fogadni. Megmondom miért. Pontosan azért, mert amikor minket kirúgtak, ugye téged és engem egyszerre rúgtak ki a köztévéből, amikor minket kirúgtak 2010. szeptemberében, akkor aki utánunk jött, az pontosan tudta, hogy mit vállal el. Tehát, hogy ez, lehet ezt szépen keretezni, meg lehet nem tudom mi, de ők pontosan tudták, hogy mit vállalnak el. Akik odajöttek, akkor 2010. szeptemberében, azok tudhatták volna, hogy eljön az az idő, amikor reggel fogmosás közben szembe kell, hogy köpjék magukat, különben nem tudnak belenézni.
2: Na jó, de Emese, várjál, például itt van az én kolléganőm Szöllősi Györgyi, ugye? Ő utánunk jött az estébe, és...
4: Ő akkor jött, amikor minket kirúgtak.
2: Így pont. Van, és látod, tulajdonképpen ő megőrizte az autonómiáját, úgyhogy néhány évig ben dolgozott a köztévében, majd a hírtévében, és a hírtévében tulajdonképpen csinált később egy tisztességesnek mondható nagyon komoly hírműsort, ugye, amely például az elmúlt...
4: Persze, hát ő jól csinálja, igen. Na de
2: figyelj, tehát lehet ezt is,
4: akkor 200 embert rúgtak ki, ugye minket 2010 szeptemberében rúgtak ki, 11 júniusában kirúgtak még 200 embert,
2: így van.
4: És Györgyi azt hiszem, hogy egy a 200 közül, vagy hogy mondjam.
2: Ő önként ment a Hír TV-be, szerintem őt nem rúgták ki, ő átment.
4: Nem, úgy értem, hogy akit hoztak. Tehát, hogy a sok ember közül, akit odahoztak utánunk, mikor minket kirúgtak,
2: mert
4: erre hoztad te példának. Ezt mondom éppen, hogy a Györgyi, azt hiszem, hogy ő a 200-ból egy. Tehát, hogy ő tényleg a nagy kivételek egyike a Györgyinek. Abszolút elismerem a munkáját, és most nem azért, mert az ATV-ben beszélek, hanem azért, mert tényleg így van. Az ő munkája abszolút elismerhető, de ő tényleg egy. Szóval mutassál nekem még egyet.
2: Van-e még egy, igen.
4: Igen.
2: Hát
4: van
2: én,
4: még egy.
2: Én például...
4: Hát, igen.
2: Tudok még egyet. Ha megnézed, Kert Attila volt az MTV a szóvivője, ugye? Mert mikor minket kirúgtak, nem volt MTV a. De ő volt a szóvivője, és aztán látod, ő lett itt az ATV-ben ő lett a hírigazgató később, aztán lett ugye a Euronews főnöke, tehát ilyen szempontból van még egy.
4: Igen, de nagyítóval kell keresni.
2: Igen, és az ő szakmai presztízsét azt nem lehet kétségbe vonni, tehát
4: Nem, abszolút, sőt, dehogy is.
2: Persze,
4: hát ő szakmailag abszolút, és érett is volt arra a posztra, bármit is csinált, nem. Jó, de Attilát nem akkor hozták oda,
2: amikor
4: minket kiúztak.
2: Ő végig ott volt,
4: Na de András, értsd meg, én azokról beszélek, akiket... minket kirúgtak, és utána odahozták őket, és én azokról beszélek, akiket utána odahoztak, hogy azok tudták, hogy mit vállalnak.
2: De Attila
4: ugye ott volt, a Kert Attila ott volt. Igen.
2: És utánunk már nem készített ő műsort, tehát nem is volt olyan beosztása, hanem ő egy intézményi kommunikátor volt, tehát ilyen
4: szempontból. Igen. Hát szóval Én igen. nagyon várom minden esetre, hogy mi lesz ez a... van egy másik érdekes, olvastam a Facebookon, hogy ott nagyon védték az Altorjai Anitát. Tehát én is nagyon védeném, hogyha tudnék bármit fölhozni, hogy védjem őt, de basszus, bocsánat, mi emlékszünk még arra, amikor ő Áder János köztársasági elnök sajtósa volt. De emberek nem emlékeznek rá, mert olyan emberek mondanak véleményt, akik 1990-es években még gyerekek voltak.
2: Na persze.
4: Hát ő, egyébként... hát ő a ízének, ő hogy legyen pártatlan? Ő az Áder Jánosnak a sajtósa volt.
2: Igen, de nekem ő az országgyűlés sajtósa is volt. Érted? Tehát úgy volt Áder János sajtósa, hogy még az országgyűlési sajtóiroda vezetője is volt.
4: Hát akkor is.
2: Jó, csak mondom, hogy nekem egyébként vele szakmailag semmi problémám nem volt. Ő nem független újságíró, ő vállaltan bement egy pártaparátusba, vagy egy olyan aparátusba,
4: és
2: ami...
4: Akkor, igen. És akkor most mit keres ott annak az intézménynek az élén, ahol van itt? Ez a problémám.
2: Hol van ő most?
4: A Tojai Anita, hát ő a izének a főnöke. Várjál, Isten, hirtelen akartam mondani, na nézd meg, nem jut eszembe.
2: Én se követtem, de mindegy.
4: De nekem csak nem jut eszembe most, mert épp a múltkor olvastam, de nem jut eszembe. Ja, Istenem, na.
2: Semmi gond.
4: Nézd meg, milyen hülye vagyok. Na,
2: túlmegyünk a Tojai Anitán.
4: A pap Dániel, a másik ugye, aki tudjuk, hogy kicsoda. Tehát igen. Ő a főnyi hamisító a szemtévében.
2: Abszolút. Igen, és hát, erről papírja van.
4: Szóval,
2: erről papírja
4: igen,
2: van.
4: Erről, igen, méghozzá bírósági papírja
2: abszolút,
4: van, nem akármilyen.
2: Abszolút, igen.
4: Szóval én nagyon várom tényleg, hogy mi lesz ebből az MTV-ből, mert nagyon, hogy mondjam, sokan azt mondják, meg kell szüntetni, mert mindig csak a kormánynak a szócsöve, meg nem tudom mi, ilyenkor én mindig előszeretettel fölhozom azt, hogy bocsánat, de emlékszik még valaki az érettségi botrányra. Az érettségi botrányt kirobbantotta ki. Az MTV az este című műsora, ha
2: így
4: jól
2: van.
4: Emlékszik rá.
2: Az MTV az este.
4: Magyar Bálint volt az oktatási miniszter.
2: Ez így van.
4: Akkoriban. És na most a köztévé, hogyha a kormánynak, a mindenkori kormánynak a szócsöves, a kivényalója, a nem tudom micsodája, a felmagasztalója a kormánynak, akkor nem csinálhatott volna ilyet. Tehát ez nem igaz. Ez nem igaz, ez egyszerűen nem igaz. Én nagyon-nagyon remélem, nagyon-nagyon vágyom arra, hogy lássam, hogy lesz egy normális közmédia. Lehet ezt jól csinálni. Nézd meg, hogy a BBC-t szoktam én fölhozni mindig, mert ott töltöttem egy évet, és nagyon-nagyon sok mindent láttam én ott. Megmondom őszintén, ők is hibáznak. Ugye most nemrég volt éppen egy dolog, de elismerik, hogy hibáznak, és tovább lépünk, és csináljuk, és leváltják azokat az embereket, akik ebben hibáztak, és tovább lépnek. Tehát, de van egy norma. A BBC az nem csak egy épület, hanem egy intézmény a szakmában. Egy norma, amit lehet követni. Nem olyan ördöngösség objektívnek lenni. Nem
2: abszolút.
4: Olyan ördöngösség.
2: Abszolút, hát,
4: nem
2: csak,
4: olyan
2: hát igen, csak azok, akik fölötted vannak, és a te objektivitásodnak a következményeit elhárítják, azoknak is függetlennek kell maradni, vagy autonómnak. Tehát ez a garanciája annak, hogy a politikai hatalom nem tud beavatkozni a műsorkészítésbe. Emese, lejárt az időnk, de nagyon megköszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is örülök, hogy beszélhettünk.
2: Vigyázz magadra, öröm volt. Azt kérdezem, hogy Edith itt van-e? Nincs Edith itt. Ő lett volna a következő. Mondjuk nem tudnak megzavarni ezzel a hírrel azok, akik arra számoltak, hogy de. Mert hogy véget ért a műsorunk is, a fórum déli műsora. Délután... azt hiszem, hogy Paprika Kinga lesz, de ezt még meg kell néznem. Én biztosan szerdán délután jövök, és akkor találkozhatunk újra, hogyha van kedvük. Jó volt önökkel, vigyázzanak magukra, viszlát.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
2: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben! Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A hét település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Unió. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a tovább éléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy én...
6: Majd én bot leszek.
5: Majd én bot leszek.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal adásában. Bot Péter Ákos egyetemi tanár, a jegybank korábbi elnöke, ahogy azt minden alkalommal hozzá szoktuk tenni.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
7: Professzor úr, van egy helyzet, amiben most az új kormány találja magát, van egy előélet és van egy várakozás. Igen. Ez most egy áldásos pillanat, mert most éppen félúton járnak a kettő között, tehát valamit lassan csinálni kell, de közben még az elszámolás, a zárszámadás sem nagyon történt meg. Ön mit vár ettől a zárszámadástól? Mi találja meg a kormányt?
5: Rögtön mondom, hogy én átéltem még nagyon sokkal korábban a 36 évvel ezelőtt egy hasonlót, akkor 40 év után jött egy új kormány, új választások, ráadásul koalíciós kormány, tovább tartott az összeállításra, nagyon nehéz volt összehangolni a programokat, a személyeket, ezért én ezt a mostanit gyorsnak tartom, ezt azért mondom, mert más megmondhatja, hogy már eltelt 4 hét, és még mindig, mit tudom én, ez nem történt, vagy...
7: Hát nagyok a várakozások.
5: Jó, de akkor is sok volt, és nem tudtuk teljesíteni, és akkor jöttek az újságírók, hogy már eltett 10 nap, és még mindig, mit tudom én, nem. Szóval én megértő vagyok, és ezért inkább azt mondom, hogy nekem nagyon gyors volt, meglepően gyors volt a kormány megalakítása. Persze azt is látjuk, hogy most épül ki a kormányzat, és közben a gazdaság megy előre. Egy-két ponton nyilván szeretné tudni a gazdasági szereplő, hogy mi lesz, például mi lesz az árőzítésekkel, de azt, hogy egy szakasz lezárult, és egy új szakasz nyílt, azt látjuk, ezt a forint árfolyama is jelzi, vagy például az AKK-nál, Államadósságkezelő Központnál sokkal olcsóbb kerül az államadósság finanszírozása 4 hetet, tehát vannak azonnali változások, és vannak várakozások.
7: Ha a várakozásokat egy picit kirakjuk a képből, ugye jön egy új kormány, kénytelen szembenézni azzal, hogy mit talált. Már hallottunk olyan mondatokat, hogy eltitkoltak itt 100 milliárdot, ott 80 milliárdot, összességében közel 300 milliárdot, ami a költségvetés egésze tekintetében nem egy nagy összeg. Persze 300 milliárd azért durva szám, de nem ezen múlik, hogy a költségvetésünk milyen állapotban van. De vajon tudjuk-e már, hogy milyen állapotban van?
5: Tehát ez a nagyobb probléma, és annak a része, hogy milyen tételek vannak. A magyar költségvetés az szerintem már 6-7 éve botrányos állapotban van. Tehát lényegében, amikor átért a magyar kormányzat, Orbán kormány utolsó néhány éve erre a rendkívüli állapotra, tehát nem a szokásos, kicsit unalmas, olyan költségvetési törvény, beviszik a parlament elé, kiadják a bizottságnak, a költségvetési bizottság elnök általában hagyomány szerint az ellenzéki, akkor megnézegetik, akkor ennek a szakújságírók nézegetik, tehát ehhez képest, nem tudom, valaki kimutatta, hogy 6,5 naponként változott meg a költségvetési törvény, vagy valami ilyesmi.
7: Elég jelentős sorozat.
5: Na most ezért, hogy áttekinthetetlen, az egy understatement. De most, hogy ezt tudatosan dugtak el tételt, mert most hallom ezt a vádat, ezt most nem tudom megítélni, hát ez ki fog derülni, mert egyik azt mondja, hogy igen, másik azt mondja, hogy nem, és akkor ez ki fog derülni. De az, hogy káosz van, K-betűs szóval akartam mondani, mi van, szóval kuplerája van a költségvetésben, alliterál a költségvetés, kaotikus, ezt tudtuk. És hogy a helyzet milyen, azt azért nem nagyon tudtuk, mert amit lehetett látni a hivatalos adatokból, vagy jó, vagy nem rossz adatokból, az volt, hogy január az rossz, február rossz, március botrányosan rossz deficit volt, 1030 milliárd forint
7: ezzel egy hónapban. Igen, egyértelműen.
5: Akkor utána jön az április, amikor már jön a választás, és akkor még mindig, hogy másnap még utaltak-e, nem utaltak, most én ezeket azért teszem félre, mert most bárhogy nézem, ez az elmúlt 4 hónap, ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés összeomlott. És ez mondjuk ez egy egyszerű mondat. A tételeit nem látom. De hát azt tulajdonképpen csak az látja, aki oda megy, és akkor utána a szakaparátussal soronként mennek.
7: Ez az apró munka.
5: Igen,
7: most
5: és
7: jön
5: ott,
7: az.
5: És ott kellene.
7: De
5: kellene
7: azért ez egy súlyos állítás, hogy a magyar költségvetés összeomlott. Ez igen. Abból következik, amennyi az államháztartás hiánya, vagy abból következik, ahogyan szórták kifelé a pénzt?
5: Na most ennek az okait majd elmondja az új csapat. Hát nyilván el fogják mondani, minek dugdossák el. Egyébként megint csak egy különbség, a 36 évvel ezelőtt azt mondták az Antal kormányra, hogy nem tárta fel őszintén az ország helyzetét. Szerintem az Antal kormányt, legalábbis amikor én voltam ipar és kereskedelmi miniszter, hát én semmiképpen se szépítettem a múltat, de mondjuk azt nem mondta senki fennhangon, hogy ez úgy rossz, ahogy van, és rémes helyzetben vagyunk, mert billegőn volt az ország finanszírozása. Most 26-ban, most nyugodtabban mutatja a kormány, hát a hitelminősítők most is jönnek, de hát azok is inkább örülnek annak, hogyha tiszta képet kapnak, mint van egy sejtésük, hogy az a deficit az nem annyi. És a görögöknél nem csak az volt a baj, amikor a híres görög majdnem csődbe következett, lényegében be is következett, csak aztán kihúzták.
7: Az Európai Unió megsegítette őket.
5: Az Európai Unió és a valuta alap igen együttesen kihúzták, kifizetgették, de jó. Nem csak az, hogy nagyon nagy volt a deficit, nem voltak benne biztos, hogy ez a vége a számnak. Mert ugye elkezdett dagadni. Ez a legrosszabb, amikor azt gondolja valaki, hogy még van ott valami, amiről nem tudok. Na, szóval én nekem vannak ilyen félelmém, de ezt most azért passzolom, mert hát majd jön ide, vagy máshova.
7: Jó, de akkor én a politikai felelősség oldalára azért csak oda szúrnék egyet. Tehát az milyen államvezetés, milyen kormányzás, ahol a végén nem tudjuk, hogy mi mennyi.
5: Igen. Hát most nagyon sok olyan ügy bukkant fel, amit részben sejtettünk, de így a kép rondább, mint amit gondoltunk annak idején. De majd megmagyarázzák gazdaságtörténészek, politikatörténészek, csak azért egyet említek, és nem a legfontosabb, hát nem volt pénzügyminisztérium. Tehát eleve úgy volt, hogy a pénzügyek azok be voltak rakva egy nagy fejlesztési és pénzügyminisztérium keretébe, és az a miniszter az délelőtt pénzügyminiszter volt, délután azonban fejlesztési miniszter volt, gondolom én. Tehát most azért tisztább a helyzet, mert van egy tiszta profilú pénzügyminisztérium, és akkor az ezt az ügyet rendbe rakja. Aztán a fejlesztési miniszter, ugye most a kapitány uram, az majd fölvázolja a terveket, de az, hogy az államháztartás az rendben legyen, az kellene. Hozzáteszem azért most így, hogy beszélgetünk, hát azért az ÁSZ. Ugye azért 6-7 éve van ez, tehát ez nem az, hogy az utolsó pár hónapban oda dobták a gyeplőt, szerintem oda dobták a gyeplőt a kimenő fiúk, hanem azért itt ez a káoszos helyzet, ez több éves. Tehát
7: de menet közben az ÁSZ-nak ezügyben kellett volna lépnie? Hát valaki mit tudhat lépni a kormánnyal szemben az ÁSZ? A költségvetési tanács jellemző, ez érdekes. Ők jelezték, hogy baj van.
5: Ők jelezgettek óvatosan, de nem csaptak az asztalra.
7: Ez igaz.
5: És emiatt viszont nem is értek el semmit, mert amikor azt mondom, hogy 6 éve baj van, akkor ebben az is benne van, hogy már 6 évvel ezelőtt is baj volt, és akkor ezek szerint nem működnek a védelmi vonalak. Hát a költségvetési tanács az egy sajátos intézmény, szerintem így nem kellene, de ez egy magánvélemény, másfajta módon kellene. Az állami számvevőszék az egyébként parlamenti. Hát az persze, hogy ellenőrizi, hát most megint jó.
7: Persze, hogy ellenőr, ez egy kétharmad mellett, miközben olyan kinevezettek
5: ennek ott. Mert amikor én voltam hivatalban, akkor nem volt kétharmad, és akkor a Hagelmeier elnök úr, az ÁSZ elnöke, egy nagy tekintő professzor, a csapata kijött, és nem én hívtam ki, még az elődöm szerintem, de lényeg az, hogy letettek egy jelentést, hogy az Ipari Kereskedelmi Minisztérium gazdálkodásában, és akkor be voltak pirosozva az a 22 megjegyzés. Roppant örültem neki. Mármint, hogy ezt kimutatták. Mert akkor onnantól, hogy kiadtam az embereimnek, hogy ettől a szabadítsanak meg engem ezektől a bajoktól. Tehát egy vezetőnek az, hogy ellenőrzés van, az 20 percig kellemetlen, és 20 évig jó.
7: Hát ha csak nem tudja mindenki abban a rendszerben, hogy persze, hogy baj van.
5: Ha csak nem direkt csinálta.
7: Jó. Lapíts inkább, mert nem az jó. A dolgot, hogy szólj.
5: Na most ezt nem én mondtam.
7: Én sem.
5: Jó, tehát itt kezdődik az, amit, ahol már nem én kellek, hanem tudom, büntetőjogász, vagy valaki. Én ugye a közgazdász mindig megpróbálja racionalizálni, amit csinálnak, az észszerű. És utána be kell látni, hogy persze van benne észszerűség, más, mint amit ugye a szakmai észszerűség.
7: Súlypont áthelyezéseket ígért korábban a megalakuló kormány, és hát ezeket a súlypontokat várja most mindenki, hogy merre felé indulnak. Merre kellene indulni? Ugye itt vannak olyan cölöpök, amiktől iszonyat nehéz lesz valamilyen módon elmozdulni, mert hogy erre épült az elmúlt, nem tudom, évtized gazdaságpolitikája. Lásd például a kínai üzemek bármi áron történő iderángatása. Ez működött is, mert jöttek. De mit kezdjünk velük, hogyha nem hoznak hasznot? Márhogy Magyarországnak.
5: Na most ezért az, hogy új gazdaságpolitika lesz, azt mondta meghallgatásánál a pénzügyminiszter, és azt is elmondta, egyébként ez a szakmai konszenzus, hogy nem ez a nagy tőkét idehozni, ezek az a kínai koreai cégek, tehát nagy külföldi cégek, amelyek rengeteg emberre állítanak elő nagy árutömeget, egy fizikai árutömeget, amihez sok víz, áram, szállítási kapacitás kell. Ez nem vált be. Szerintem már kezdetkor sem volt rendben, de azért 20 évvel ezelőtt, mert mindig azért adjuk meg a jó indulatot, 20 évvel ezelőtt a munkanélküliségi ráta nem 3,5-4%, vagy 4,5% volt, hanem 7-8, és akkor még el lehetett mondani, hogy majd jönnek ezek a nagy cégek. Azért nem volt akkor sem jó a dolog, mert azért a költségvetés véges. És hogyha odaadnak, már pedig a külgazdasági és külügyminiszter, hogy így mondták akkor. Ma arra jöttem, most már csak a külügyminisztériumon kilestem, tényleg az van kiírva.
7: Az első nap leszették, hogy Orbán Anita megjelent.
5: Igen. A Petőfi laktanya is visszakapta Petőfi nevet, ott lakom mellette, valami oknál fogva Mária Terézia neve alá került be ez a laktanya. Szegény Petőfi mit tett? Tehát az, hogy a szabadságot meg a szerelmet emlegette. Na jó.
7: Szóval... Melyik nem kell ebből? Ja, engedjük el.
5: Ne firtassuk, hogy miért pont a Petőfi ütöttek a biztosítékot, még egy Habsburg. Szóval visszatérve a súlypontokra, na ez is egy súlypont azért, hogy az európai maghoz való fokozatos csatlakozás, és akkor annak a része az, hogy nem a költségvetésben, nem a költséges kínai beruházóknak fizetem ki a beruházás összegnek az egy hatodát mondjuk, vagy egy nyolcadát, de valamennyit, sokat. Azért ezek, mit is mondtam, hogy 300 milliárd mondjuk a BYD, ebbe a magyar
7: ennyivel van bejebb a kínai beruházók.
5: És nem kapunk érte részt tulajdon, mert ha ez az lenne joint venture, tehát odaadja a magyar állam, akkor onnantól kezdve a profitnak az a rész is. A profit most kínai, ha van, a munkabér az magyar, ha magyar munkaerő, ha nem magyar, akkor...
7: Így jártunk.
5: Az adó, amit fizet, az magyar, ha fizet... Igen. Nem firta, ja, bedolgozó, de nem dolgozik be
7: semmi. Adókedvezményt is osztogatunk.
5: Azért mondom, hogy tehát én azért állok meg itt, mert a kezdetől fogva nem szerettem ezt, és most nem akarom azt mondani, hogy én már megmondtam, de valóban, tehát itt egy irányváltás kell, ami felveti azt a kérdést, hogy mi lesz ezekkel később. Na most, ezt azért nem tudom, mert megint most ugye Nemzeti Banki emberként voltam bejelentve, most azért nekem inkább az a 36 évvel ezelőtti rendszerváltozási élmények jönnek be, ipari átalakulás, hogy jöttek olyan, vagy jöttek, maradtak olyan cégek, amelyek nagyok, sok embert foglalkoztatnak, de lényegében zombivá váltak. Tehát ott vannak még, nem dőltek el, és nem könnyű egy kormánynak azt mondani, hogy nincs rá szükség. Ózdi kohászat. Kellemetlen. Miskolci
7: vasmű.
5: Igen. Vasmű drógyár.
7: Most van ilyenünk, Dunaujváros.
5: Na most a Dunaujváros az kibírt 40 évet most, és most ér véget. Na, ez egy más történet, hogy kifutja az életpályáját, hát esetleg a Tungstra. Nagyon sajnálom, de hát azt kell mondani, hogy az a kultúra, ipari kultúra, az már most már múlt, tovább kell lépni, és akkor a következő kérdés, hogy megbeszéltük, hogy mit nem kell csinálni, és akkor mostan az érdekesebb része, hogy Magyarország hogy tud vissza, a magyar gazdaság hogy tud visszacsatlakozni az európai fő sodorba.
7: Onnan most mi lecsatlakoztunk? Azért itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy erős állítás. Tehát, hogy nem vagyunk abban benne, ami az európai gazdaság. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy erős állítás. Tehát, hogy

0: Most nem csak az, hogy nincs eurónk, ezt majd megbeszéljük, mert lehet mondani, hogy a cseheknek sincs, hát azért a többségnek van, hanem hát a jogállamisági kritika az tulajdonképpen azt jelentette, hogy Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Unióval. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a tovább éléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy
1: majd én bot leszek.
0: Igen, tehát, hogy ez nem fér
2: közben
0: bele.
2: Meg mondjuk a német gazdasággal voltunk mi nagyon erősen összebutorozva, igen, az a kapcsolat az láthatóan megmaradt.
0: Az
2: tartotta magát, miközben másfelé kacsingattunk folyamatosan.
0: Igen, az megmaradt, azért mutatta, a gazdaság, ugye két, a gazdaság meg a gazdaság politika.
2: A gazdaság jobban bírta a politikát, igen, mint maga a politikát.
0: Így van, és a gazdasággal nem azt mondja, nincsen baj, mert akkor ez azért túl szép beállítás, de a gazdasággal az a helyzet, hogy 3 éve nem nő, és le van folytva, és ha megnézzük az adatokat, most nem tudok vetíteni, a fogyasztás nőddögél, de a beruházás az 3 éve zuhan. Tehát a magyar gazdasági szereplők, részben az állam se ruház be már annyit, nem bír, de a gazdasági szereplők többsége várt. Na most, amire várt, az tulajdonképpen megjött április 12-én délután, amikor az eredmények látszottak, tehát én azt valószínűsítem, és itt az optimizmusom, hogy azok a tervek, amelyek elkészültek a továbbfejlesztésre, a bővítésre, egy spár, majd nyit egy új boltot, vagy nem zár be, vagy valami, hát ezek a tervek, ezek megindulnak. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban ez a beruházási szűkösség, ez most elérte az alját, és innentől kezdve egy beruházási ciklus kezdődik.
2: Jó. Csak hogy a magyar gazdaság rá volt állítva arra, hogy majd az állam költ. Na most nagyon sok szereplő volt, és nem csak az állam által ellátott Fidesz közeli szereplők, általában a gazdaság is, az állam megrendel, és ebből jól megvan a gazdaság. Igen.
0: Egy kicsit túlságosan államközpontú lett, egyébként az Európai Unió ebben hát áttételesen hibás, abban értem, hogy ide vágott egy halom pénzt, és ezzel tulajdonképpen lehetővé tette, hogy ha az államon megy keresztül az a pénz, akkor az állam magát kicsit feltupírozza, felerősítse. Ha csak nem olyan az ország szerkezete, mondjuk, hogy vannak régiók, és például a régiók azok önmagukban gazdasági egységek. Sajnos Magyarország
2: túl kicsik vagyunk ehhez valószínűleg.
0: Hát Ausztria se sokkal nagyobb, és az Bundesrepublik. Tehát ez egy döntés kérdése, és most egy jó hír szóba jött. Hát az elhangzott, hogy az új kormány jobban fog támaszkodni az önkormányzatokra. Nagyon szeretném látni ezt, hogy az államnak a struktúrája megváltozzon, mert a mi izgalmaink egyik az, hogy minden Budapesten dől el. Na most Lengyelország. Tegnap egy eladást hallgattam, és néztem a térképet, ahol a lengyel kolléga mondta, hogy hol vannak az ő innovációs központjaik. 5 város felsorolt, 5-öt. És egyik a Varsó. Hát ugye nálunk van Budapest, és utána nagy levegőt kell venni, hogy mit is mondjuk innovációs központok. Tehát jó, ez egy részben adottság, részben nem, részben politika, ez is egy útválasztás.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Berlinben és Párizsban tárgyal ma és holnap a magyar miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadta a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályokról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az unió szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban tartózkodni. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adomány vonal hívásával, vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Visszakanyarodva az oszlopokhoz és arról ahhoz, mert ott szóltam közbe, hogy akkor most merre indulunk. Igen. Hogyha itt maradnak a kínaiak, már pedig miért nem maradnának, hogyha a gazdasági feltételeket biztosítja az ország számukra? Miért ne biztosítaná, hisz itt vannak és gyártanak? Mit lehet melléjük rakni? Mi az a másik oldala a magyar gazdaságnak, amit erősíteni kellene ahhoz, hogy ne legyen ennyire fejnehéz a kínai összeszerelőüzemek kapcsán?
3: Hát ugye ez egy érdekes ügy, sajnos ez zárvány, akkor is, hogyha sikeres, akkor is, hogyha sikertelen. Tehát legyen inkább sikeres, de abban az időben zárvány, hogy a hozzáadott érték kicsike. Tehát a technológia kínai, az alkatrészek kínaiak, a menedzsment kínai, hát fel lehet venni magyar mérnököt, hogyha jól tud anyanyelvi szinten, ugye, kínai.
2: Hát, vagy reméljük angolul. Nem, az talán némi esély.
3: Nem elég, nem.
2: Kínai. Na de akkor például a BYD bejelentette, hogy lesz neki Budapesten fejlesztő központja. Nem tudom az, hogy áll az a dolog, jó. De ha lesz neki, kidolgozik ott kínai?
3: Nem tudom, és inkább legyen fejlesztő központja. Nekem az a félelmem, nem vagyok Kína szakértő, hogy a nagyon fejleszteni való nekik itt Európában nincs, és pláne Magyarországon nincs, mert több kínai mérnök van ott, mint ahány magyar összesen az egész országban. De higgyük el, hogy jön egy következő szakasz. Egyébként a német tőke elhangzott, hát a németek először ugye motort gyártottak, és csak egy-két évtized után alakult ki Győrben az a fajta fejlesztési kultúra, az egyetemmel való együttműködés. Tehát itt azért idő is kell. Most ez az európai körülmények között egy-két évtized, Kína esetében szerintem 100 év, de ez most már az én horizontomon túlnyúlik. Tehát én egy kicsit szkeptikus vagyok. De nem ellensége, csak szkeptikus vagyok. De nem ez emeli meg az országot. Tehát ha megnéztük, hogy azokat a sikertörténeteket, már azért van. Hát egész Kelet-Közép-Európa azért szépen fölzárkózott, ez most már múlt idő, az átlag felé, 75-80% az nem kevés, az már a spanyol, portugál, olasz, hát Rómától lefele. Hát Padánia kicsit feljebb van, de ott is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem sikerült a rendszerváltás. Sikerült, beléptünk egy olyan szintre, amelyik lényegében a dél perifériának a szintjét elértük. Lengyelország, a lengyel gazdaság katonailag, diplomáciailag, Spanyolországgal egy rang. Románia, tehát ezek nem fejlődő gazdaságok most már. Úgyhogy innentől kezdve a következő lépés, hogy tudunk feljebb jutni, és akkor ezért mondom, hogy az, amit a kínai technológia és a tömegtermelés, az szerintem zsákutca volt, ezt elmondtuk, de ez most már ezen túljutunk, az a nagy kérdés, hogy lehet tovább menni. Én szerintem ezt a gazdasági szereplők nagyobb részt látják. Ami nekik probléma, és akkor most néztem egy Eurobarométer felmérést, egy nagy felmérést csináltak, hogy mire panaszkodnak a kisvállalkozók, a nagyvállalkozók, mi áll a zöldítés a Go Green útjába, hogy legyen valaki zöld vállalat. És hát a magyarok természetesen azt mondják, hogy több állami támogatás kellene.
2: Elszoktunk.
3: Igen, az európai kevésbé. Tehát rögtön mondom, hogy azért egy lengyel nem azzal kezdi, hogy milyen pályázati kiírás van, hanem azzal, mit akar csinálni, és megnézi, hogy van-e ahhoz pályázati kiírás. Itt azért kell majd egy kis kultúraváltás. De munkaerő, képzett munkaerő. Ugyanazt mondja a kisvállalat, mint tegnap egy IPOSZ konferencián voltam, a szakképzés.
2: Ők az iparosok.
3: Iparosok. Szakképzés. Hogy kellene, hogy a gyerek tudjon írni, olvasni, hogy ne legyen funkcionális analfabéta, hogy ne csak a telefonját nyomogasson, hanem megértse a kérdést magyarul, és akkor még nem mondtam azt, hogy esetleg egy német vagy angol kézi könyvet.
2: Hát akkor mégiscsak az az eleje, hogy oktatás.
3: Tehát azért mondom, hogy mit kell csinálni, nagyobb részt tudjuk az államnak, a többit meg én rábízom a gazdasági szereplőkre. Én most elmúlt napokban nagyon jó benyomást szereztem, ezek általában elég jó felkészült, dinamikus emberek. A gond van az inkább az, hogy az a vállalkozói kör, ami kezdte 88-92 között, akkor volt 35 éves, hát ugye eltelt 35 év. Tehát ott van egy generációváltás. Ez egy speciális magyar ügy, vagy legalábbis kelet-európai ügy, hogy nem tudjuk, hogy új belépő generáció hogy fog gazdálkodni. De az államnak mi a teendője? Nagyon egyszerű, legyen, járjanak a vonatok pontosan, hogy szokták mondani. Tehát olyan bürokrácia legyen rendben. Én hozzáteszem a közös európai valutát, tehát ne kelljen sösmötölni a huffal, hogy most miért ennyire erős, és hogy erőse, és hogy tavaly előtt nem ennyi volt, és mennyi lesz majd másfél év múlva.
2: Ugye egy euróval számolunk, egy euró, ez annyi.
3: Tehát ezen túl kellett volna jutni már régen.
2: Na de akkor itt álljunk is meg egy kicsikét euró. Most miközben, hát ugye már az Európai Uniós csatlakozásunkkal megígértük, hogy mi arrafelé törekszünk majd, hogy legyen minél hamarabb eurónk. És lett is volna, ha nagyon komolyan gondoljuk, igen, mert meg lett volna rá a múlt talán 2007 körül is, kicsit körülbelül hajtva, igen. Meg igen. 2018 körül is egy kicsikét meghajtva, vagy talán inkább ott nem is kellett volna annyira kapaszkodnunk. A mostani helyzet az kapaszkodós.
3: Igen.
2: Mert hogy nincsenek meg a feltételek, de van bejelentés.
3: Egyik sem. Na most igen, ugye van bejelentés, de nincsen céldátum, ezt most azért a mondom, mert a kettő nem egészen ugyanaz.
2: Picikét van, ez a 2030 azért csak elhangzott.
3: A 30 elhangzott,
2: és
3: a
2: bejelentés ezt mondogatjuk is.
3: Nem céldátum, tehát azért a céldátum az egy tárgyalási folyamat, tehát az nem úgy történik, hogy bejelentik, hanem akkor azért ki kell számolni, és akkor azt egyeztetni kell a partnerekkel.
2: Fájni fog?
3: Na most, ha minden változás annak, aki nem szeret megmozdulni, ül ott patópálként, annak kellemetlen. Hát minden, jogsit szerezni fájni fog?
4: Hát ha ki kell fizetni, akkor igen.
3: Hát ki kell fizetni.
4: Akkor amikor már megvan, nem fáj.
3: A bóját nem kell elütni, meg kell tanulni. Most, hát ez nem fáj, ez beruházás abból, hogy valaki tudjon vezetni. És szabad legyen vezetni. Tehát, hogy valaki jó pénzhez hozzájusson, ahhoz leestünk kell. Na most, hát azt mondja, fájni fog, hát jó.
4: Van egy odavezető út.
3: Az odavezető
4: azzal kapcsolatban azért látjuk azt, hogy az, nem lesz könnyű.
3: Amit a focistán az alapozás, hát persze, hogy fájni fog, izomlázva lesz, de hát ugye azért alapoztott vele az edző, hogy le tudja sprintelni a lusta hátvédet.
4: Igen, tehát, csak ezt egy társadalomnak el kell magyarázni, hogy ez most az a helyzet,
3: amikor a jövőbe.
4: Kicsikét másképp gondolkozunk
3: igen,
4: a holnapról.
3: Igen. Na most ugye a magyar társadalom szerencsétlen, egészen másként keretezték, tehát hogyha valaki azt mondta, hogy rendbe rakják a költségvetést, ez egy szép mondat, az úgy mondta el 20 éven keresztül a hatalom, hogy megszorítások lesznek, és a megszorítás az a baloldalnak a sajátja. Mint hogyha valaki úgy ugye a nyakat szorongatná, hát itt nem a nyakat kell szorongatni, stabilizálni kell a költségvetést, és ezt így is úgy is meg kell csinálni. És most ráadásul még annyiban a plusz, hogy azt lehet mondani, hogy a jövőt szolgálja, már csak azért is, mert nem a gyerekem, unokám fizeti azt az óriási kamaterhet, B, ez az út ahhoz, hogy teljesítjük a kötelezettséget, mert azért ezt nem mondták el világos, onnan tudom, hogy vizsgán föltettem a kérdést, és a hallgató nem tudott választ adni arra, hogy kötelesse Magyarország belépni az eurozónába. Azt mondta, hogy nem, tudom, de igen. Hát ő nem hallotta. Az más kérdés, hogy nem hallotta.
4: Hát a Maastrichti kritériumok gyakorlatilag ezt írják le.
3: Amikor beléptünk, a teljes akikumenetert, a joganyagot átvettük, és ez alól Magyarország az összes többi belépő átmeneti felmentést, derogációt kapott. Tehát Magyarország derogációval élő tagállam. Van még ilyen, és ez ugye azt is jelenti persze, hogy mikor és milyen ütemben ott az a kormányzatra van bízva. Ha sose kezd hozzá, vagy lebegteti, vagy svéd módra úgy nem beszél róla, de az egy más ügy. Tehát valaki ne jöjjön nekem Svédországgal, Dániával, két nagyon gazdag ország, és ráadásul a valutájuk az nagyon erős, a ország kockázati besorolásuk 3A, ez a csillagot 5-ös,
4: azt lehet mondani, hogy nem szorulnak rá.
3: Ők jobbak, mint a klub. Tehát ők nem szorulnak rá. Nekünk lenne fontos, nem a svédeknek, nekünk belép, meg a románoknak belép.
4: Az a gazdaságpolitikai érve, amit állandóan hallottunk Varga Mihálytól, Matolcsy Györgytől, Orbán Viktortól, hogy nekünk azért nem érdekünk, mert a szabadságunkat korlátozza. Igen. A gazdaság, most engedjük el a többit, a gazdasági függetlenségünket.
3: Igen,
4: ez kamu volt?
3: A forinttal való manipulálás korlátozó, így van. Amíg van forint, addig lehet vele manipulálni, így van. Ez egy riasztó példa. Így fogják tanítani, hogy mikor valaki azt állítja, hogy neki van egy eszköze, az árfolyam politika, milyen jó, hát tessék megnézni az eredményt. Hát a magyar forint szívemhez nőtt. Hát én annak idején, 30-valány évvel ezelőtt a aláírásom volt a rajta szerkesztőr, minden 20 000-es nem, mert akkor reméltem, hogy már nem lesz.
4: Nem volt akkor még, ugye?
3: Nem volt 20 000-es, nem volt. Azt gondoltam, hogy az már nem kell. Nem, ezeresen még.
4: Rakott el olyat? Van olyan 10 000-es otthon, ami ott az aláírása?
3: Nem, most vettem már a felára. Kifogytam belőle, és a gyerekeim nem iszik elé, papa. Valahol fontos ember volt.
4: Mennyibe kerül mai Bot Péter Ákosos 10 000-es?
3: Volt, amikor kaptam.
4: Na, jó.
3: Oké, okay.
4: Zárója bezárva. Szóval visszakanyarodva az euróhoz, mert hát mégiscsak arról beszélgetünk.
3: Ez is volt 10 000-es egyáltalán?
4: Hát szerintem az éppen volt.
3: Igen. Nem raktam el, hát ugye ebből látszik, hogy amikor hivatalban voltam.
4: A kedves néző úgyis jobban tudja nálunk. Na, szóval visszakanyarodva arra, hogy hogyan lesz nekünk eurónk. Egy csomó dolgot meg kell tennünk, függetlenül attól igen. is, hogy legyen eurónk. Tehát a költségvetési hiányal igen. valamit kezdenünk igen. kell. Igen. A GDP-nek valahogy el kell indulnia fölfelé, igen. növekednünk kell, hogy kinövekedjük igen. ezt a szörnyű helyzetet, amiben vagyunk. Ez mennyire fog terhet jelenteni a társadalomnak?
3: Na most a változásnak, hogy az a lényege, a legnagyobb változás az a költségvetési hiány. amiről, hogy nem tudjuk ebben az évben mennyi lesz, azt tudjuk, ha így menne tovább, akkor olyan 6-7, nem is tudom, nagyon sok lenne, és 3 a megengedett maximum, és oda persze még ez egy fogyókúra, tehát hogy egy ilyen túlsúlyos versenyző el akar indulni a versenyen, és akkor hát le kell adni a zsír, föl kell venni az izmot, és ez egy kemény alapozás. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási deficit menjen le a mostani, nem tudom, 7-ről 2-9-re. Két módja van, illetve 3. A két nehéz egy úri módja. Az egyik az, hogy adókat megemelik, tehát az állam többet szed be tőlünk. Ez nagyon kellemetlen. Ezt hívják megszorításnak alapvetően, hogy adóemelés. A másik is megszorításnak mondják, amikor a kiadásokat csökkentik. Na most itt azért óriási lehetőségek vannak rövid távon, mert vannak fölösleges kiadások.
4: Hát, több ezer milliárdról beszél igen. A kormányzat.
3: És akkor utána jönnek a nehezebb dolgok, mert a szükség lenne rá, de akkor azt mondja a kormány, hogy nem most, hanem jövőre. És akkor nem múlik el. Tehát ez már kellemetlen, mert megígérték valakinek a valamit, és számít rá, és nem kapja meg. Na most az úri királyi módja az, hogyha a nevező kezd dagadni, tehát az a nemzeti jövedelem, amire vetítik az adósságot. 3 évig nem nőtt a gazdaság most az elmúlt 3 évben, ez önmagában fenyegető volt, és fenntarthatatlan volt. Ha beindul gazdasági növekedés, és most mondtam előbb, hogy én szerintem már beindult, csak még nem látom, még majd az adatok majd...
4: Önmagában az optimizmustól beindult, igen, hogy valami igen. Történik.
3: Persze. A gazdaság az tulajdonképpen várakozások ügye, hogy valaki elkezdje egy beruházást, egy lakásépítést, lecserélem az autómat.
4: Elhiszem, hogy ki tudom majd fizetni.
3: És hát akkor, akkor ennek jó, de akkor lehet, hogy vállalok az egy külön munkát mellé, mert abban a pillanatban a bevételi kiadási gondolkozás megindul, a gazdaság elindul. Na, tehát a gazdasági növekedés. A gazdaság nő, akkor beindulhat egy királyi út, nem könnyű, de kisebb lesz a deficit, mint volt, és el is hiszik, hogy a kormány betartja ezt a stabilizálási pályát. Abban a pillanatban olcsóbban kap kölcsön. Ezt már most látjuk, már most olcsó. Ha olcsóbban kap kölcsön, akkor az a hatalmas deficit, aminek jelentős része kamat. Most tényleg az van, hogy a GDP-nek 5%-a a deficit, és a GDP-nek a 4%-a a kamatteher. Tehát, hogyha az nem lenne kamat, de van, hát Németországnak is van, de nem lenne, akkor nem 5, hanem ennyi volna a deficit hányad. Uh-huh. Szóval ez egy önmagát erősítő kör, ha elindul, és nem áll meg. És nincs az, hogy a következő évben azt mondja valaki, hogy már csak 3 év van a választásokig, én ezt akkor talán... ezt a szigorú fogyókúrát, vagy nem tudom mit mondom, milyen pályát, fogyópályát, erősítő pályát, ezt akkor felfüggesztem. Tehát, hogyha elkötelezi magát a politika és a társadalom, a kettő együtt nemzeti ügy lesz belőle, vagy legalábbis tudomásul veszik, hogy ez a keret, és hát azt gondolom, hogy ezt most már talán el lehet magyarázni a nagy közönségnek. Könnyebben, mint 20 éve, mert azért 20 éve az emberek még nem tudták pontosan mi az, hogy euró, hát most hát akár északra indul, akár délre indul, akár nyugatra indul, hát euróval találkozik. Hát
4: viszont 20 évvel ezelőtt annyira akartunk Európához tartozni, és az Európai Unióhoz tartozni, annyira friss volt az élmény, hogy akkor meg talán azért lett volna egyszerűbb.
3: Hát persze, persze, abban a lendületben befért volna, hogyne. Közben volt ez a 20 év, mert csak azért mondom, hogy amikor 2004. május 1-én beléptünk, onnantól 2,5-3 év a minimum, tehát azért kell, az a minimum, hogy bejussunk, tehát a szlovének megcsinálták. Jó, szlovének. Akkor utána jöttek a szlovákok megcsinálták. Már tessék hümmögni, mert a szlovák...
4: Nem, arra hümmögtem, hogy jó szlovének. Hát neki veselkedtek,
3: mert nem akartak tollárral vacakolni. És a szlovákok se akartak a szlovák koronával küzdködni. Ugye a magyar forinthoz nekünk jobban kötődik a múltunk, mégis azért többen sikeresebb pénznek lehet mondani, hát mindegy. De most már lassan
4: tényleg. Ez most mindegy. Viszont Van itt egy érdekes elem, az összes választási kampányunk az elmúlt időszakban arról szólt, hogy kit érdekel a költségvetés. Találjatok pénzt, aztán osszuk ki. A kormány most arról beszél, hogy 2030 az egy céldátum euró ügyben. Lehet, hogy nem az euró bevezetésének, hanem a megállapodásnak az ügyében.
3: Igen, ez puhán volt a fogalmazás.
4: De nem lehet 2030-as kampányban kiszórni a pénzt, mert nem lesz kivel megállapodni. Igen. Tehát, hogy ígért valami olyat ez a mostani kormány, amit mostanában nem szoktak ígérni.
3: Amit kizárja azt, hogy ő vagy aki hivatalban van akkor, mert a miniszter is cserélődnek, a miniszterelnök is, most nem tudom, hát most minden sikert kívánok neki, csak mondom, hogy a hivatalban levő kormány nem terjeszthet be a hivatalban levő parlament elé olyan törvényt, amelyik ezt a trendet megtöri. Igen.
4: Ez egy erős ígéret.
3: Hogyne? Ezért is erősödik a forint egyebek mellett, mert hogyha ez bekövetkezik, akkor azt láttuk, hogy az ilyen ország, amikor már kezd közeledni az euró belépéshez, előbb-utóbb meg kell, hogy rögzítse az árfolyamát, a final fixing, a végleges rögzítés, és utána fél év múlva az lesz a hivatalos átváltási kulcs. És előtte erősödni szokott. Tehát a következő években, hogyha minden jól megy, akkor a magyar forint nem gyengül tovább. Csak azért mondom tovább, mert hát vannak itt, akik akkor születtek a mi nézőink körül, 232 volt mondjuk egy euró, annyiba került nekünk, és ebből lett 430, aztán most ő visszaerősödött. Tehát tulajdonképpen a forint sokat gyengült, nem kell innen tovább gyengülni, akár még erősödgethet is, de mindesetre én azt remélem, hogy kiszámítható pályára kerül az egész gazdaság, és ezzel adja a magyar állam a legnagyobb jót a gazdasági szereplőknek. Ami ezen fölül van, a nem kevés, ugye a jó oktatási rendszer, jó infrastruktúra, az humán tőke képzés, tehát egészségügy például megelőzés, és a sport, meg a többi is, tehát ezek nem
4: csak, hogy ez mindegy folyamat, hát csak a legegyszerűbbet nézzük a sportot, hogy egy gyerek el kell sportolni 6 éves korában, mire olimpiai bajnok lehet, és csak erről beszéljünk, és ne arról, hogy egészséges felnőtt és százezrek és milliók sportolnak, ez 20-30 év.
3: Igen.
4: Tehát az egészségügyi rendberakása nem holnapra történik meg. Egy oktatási rendszer egy évtized múlva mutatja meg a legközvetlenebbül már az eredményét. Időt kell kapnia egy kormánynak.
3: Megindulása, tehát a jó folyamat megindulása javít a feltételeken, mert ha valaki azt gondolja, hogy a tanulás, a tudás az fontos, akkor elmegy tanárnak, ha egyébként nem gondolja, lasszóval fognak tanárt, akkor hiába emelik a bérét. Szóval
4: ez egy körjáték.
3: El kell kezdeni. Akkor is, hogyha tudom, hogy hát én ültettem diófát, mert a másik már megöregedett. Hát nincs olyan ambícióm, hogy én arról diót szedjek le. Hát azért az ember csak csinál olyat, aminek értelme van, nem?
4: Hát például egy országot felépíteni. Ennek a kormánynak most van egy lehetősége, és van egy türelmetlenség már is nagyon furcsa módon a társadalom egy részében, azért azt lehet látni, hogy mi történik már. Mennyi idő az, hát hiszen volt ilyen helyzetben, és pont egy rendszerváltás után, amíg át lehet látni annyira a terepet, hogy azt lehet mondani, hogy ami most már történik, annak átgondoltnak, működőképesnek, rendszer szintűnek kell lennie egy kormányzásban.
3: Erre nincs példa, mert láttunk nagyon gyors kormányalakításokat, nemzetépítést Észtországban például. Nem hiszem, a jegybank elnök egy 28 éves fiatalember volt, és megkérdeztem már, 38 voltam, tehát, hogy 27. Hát ő az egyetlen, aki amerikai egyetemre járt és pénzügy tanult. Tehát vannak, amikor úgy varázsolni kell, hát ehhez képest azt gondolom, hogy a mostani kormányváltás viszonylag gyors, de új csapat jön be. Én személyesen türelmes vagyok, de megértem, hogy várják az emberek. Nem tudom, ez civilizációs kérdés is. Hát aki már átélt egy-két változást, az szerintem az nem türelmetlenkedik. A fiataloknál nem tudom, a fiatalokkal viszont az van, általában mindenkivel, hogy őszintén kell beszélni. Tehát azt várom el, hogy nem csupán jól vezessen egy miniszter, és a szakminisztereknek a pedigréjét megnézve itt minden rendben van, hanem jól is kommunikáljanak. De egyébként szerintem ez a generáció, ez megtanult kommunikálni. Az Antal kormányra mondták annak idején, hogy hát, és ebben van igazság, hogy nem nagyon törődött azzal, hogy ezt hogy lehet eladni, hogy kell meggyőzni.
4: Az egy zárkózott kormány volt.
3: Nem.
4: De... így utólag elég olyannak
3: tűnik. Más volt a korszak.
4: Még Horváth Balázs volt a legnyitottabb, de neki meg nem kellett volna.
3: Jó. A miniszterelnök betegség az nagyon rányúlta a bélyegét arra, hogy ő már csak a legfontosabb dolgokkal tudott törődni, amíg ereje bírta, de más volt a világ, más volt a média szerkezet is.
4: Ez is igaz.
3: Csak mondom. És most ne játsszuk újra a régi meccseket, mert hogy ki és mit nem csinált jól akkor, hanem a tanulság is. Azért az könyvemben, ami most kijött, azért pontosan ezeket a tanulságokat vettem sorba tavaly nyáron, amikor elkezdtem készülni arra, hogy itt lesz idén valami, beleértve azt is, hogy mennyit kell az időből arra szánni, hogy világosan, őszintén elmagyarázza valaki, hogy mit csinál, miért csinál, mi a hatása, fog-e fájni. És hát bizonyos értelemben, hogy ne fájna, hát aki sportolt, most több sportpélda volt, aki elmegy alapozni, a téli alapozás, az izomlázzal jár, ezt ki kell gyúrni, még akkor rá kell dolgozni, de meg kell értetni, hát egy élversenyző persze tudja, hogy no pain, no gain, ha nem fáj, akkor azon nem fog nyerni.
4: Örülök, hogy itt volt, és köszönöm. Köszönöm szépen. Bolt Péter Ákos volt a vendégünk, remélem, hogy örültek ennek az mögöttünk álló 3-4 órának. Egy hét múlva jövünk újra, lehet, hogy akkor fogom tudni, mi van előttem és mi van mögöttem. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, Aránckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről, hanem az emberekről szól. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. A magyarok negyedének egyetlen barátja sincs. De miért baj ez? A Magenta Podcast legújabb adásában Albert Fruzsina és Dávid Beáta szociológusok mesélnek arról, mit gondolunk ma a barátságról, a magányról, és kiderül az is, miért nem luxus, hanem alapvető szükséglet a barát. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! A mai adásunkban az egyik legelemibb emberi kapcsolatunknak a mélyére megyünk, a barátságról lesz szó, és ebben itt vannak velünk meghívott vendégeink, dr. Albert Fruzsina és dr. Dávid Beáta, akik szociológusként több mint 30 éve foglalkoznak a barátság témájával, úgyhogy csapjunk is bele, hogy mit jelent tulajdonképpen manapság a barátság? Van ennek definíciója? Biztos vagyok benne, hogy sok van, de ma mit mondanánk, hogy milyennek a definíciója?
3: Gondolom az a definíció, amit mi gondolunk, hogy a barátság, és akkor körülbelül ezzel most kinyitottuk Pandóra szelencéjét, mert ahány ember annyi féleképpen gondolja, hogy mi az a barátság. Tényleg 30 éve ezzel foglalkozunk, és én néha inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a másik oldalt, hogy ki az, aki azt mondja, hogy nincs barátja, és akkor ott kutakodjunk, mert tényleg, hogy nő, férfi, alacsony iskolai végzettségű, magas iskolai végzettségű, mit tekint a 100 barát, mert ő a haverokat is annak sorolja, vagy egy idős hölgy, akinek nehogy azt mondja valaki, hogy neki barátja van, mert neki férje van. Szóval tényleg nagyon széles a skála. Nehéz ez, azt gondolom, hogy egy olyan definíciót találni, ami mindenkire illik. De ez a szép benne.
4: Igen, ezért nagyon érdekes, mert szerintem is, hogyha barátságról úgy beszélünk, vagy bárkivel, akkor úgy szívesen beszélgetünk, és szerintem van egy olyan pont, ahogy te is előbb behoztad, és az elsőre most így belekapaszkodok, amikor viszont szét akarunk választani egy társaságot, hogy legyenek érvek és ellenérvek, elég, hogyha bedobjuk azt, hogy férfi-nő között lehet-e barátság, és hirtelen már is két részre szakad. Mit gondoltok, hogy lehet, vagy nem lehet?
5: Szerintem egyébként lehet, én azt gondolom. Tehát azzal, hogy annyira sok helyszínén az életnek olyan sok kontextusban vannak együtt a férfiak és nők, szerintem ez eleve valószínűsíti ezt. Meg mondjuk az is, hogy nagyon sokan azért, egyre jobban, ugye egyedülállóak az emberek, illetve a párkapcsolatok is így általában nem az egész életre, vagy nagyon sok esetben nem az egész életre tartanak ki, ugye ezt így hívják, hogy a serial monogami, tehát hogy a folyamat, tehát hogy egyik monogám kapcsolatban a másikba, és igen, az más kérdés, hogyha két ember, aki ráadásul az ellentétes neműekhez volt, mondjuk, tehát egy ilyen, tehát nem homoszexuális kapcsolatról van szó, mondjuk, akkor azért, ha mind a kettőnek ez a romantikus potenciálja kvázi lekötetlen, akkor nyilván erre nagyobb az esély, mert én azért azt gondolom, hogy a barátságnak meg a szerelemnek van egy elég nagy ilyen közös metszete. Tehát nyilván az egyikben nincs benne ez a szexuális vonzódás, a másikban meg igen, tehát olyan is nagyon sokszor van azért, hogy az egyik ember egy kicsit így érzi egy bizonyos ponton, de ez a dolog akkor nem szökken szárba, és akkor akár el is múlik, tehát ilyet is szerintem sokat lehet látni, hogy az egyik ember megvan, tehát ilyen, mi megismernek az interneten, hogy megkérdezik a fiút is, és a lányt is, és akkor az egyik azt mondja, hát tutira nem, és kiderül, hogy a másik, de hogy nem azért úgy szeretné, de hát meg ugye a barátság extrákkal, meg egyéb mindenféle izgalmas új kapcsolattípusról, ugye ne is beszéljünk, hogy azok aztán mi csodácskák, és hogyan.
2: Ezekre mindenképpen rá fogunk még kérdezni, de előtte egy picit visszamennék a múltba. Én nagyon szerencsésnek értem magam, hogy mind a ketten tanáraim vagytok a Semmel Weiss Egyetem mentálhigiénés intézetében, és nagyon sokat gondolkozom azon, amikor hallgatlak benneteket az órákon, hogy hogyan történik az, amikor egy kutató elkezd a pályája elején kiválasztani magának témákat, és megtalálja őt valami, ami mellett aztán leteszi a voksát, pláne szociológusként, úgy itt nem érdemes abban gondolkodni, hogy egy témát egy-két évig kutattok, hanem tényleg évtizedekre van szükség ahhoz, hogy bármi valódi következtetés le lehessen vonni ebből. Hogy talált meg benneteket a barátság, akár a közös barátságotok, mert tudom, hogy egyébként ti is barátok vagytok, meg úgy egyáltalán a téma.
3: Én nagyon gimnáziumi korom óta nagyon hiszek az emberi kapcsolatokban, nagyon figyeltem, és mindig a, az embereket magam körül. Tehát két, az információim két oldalról jöttek, nagyon sokat olvastam, és nagyon érdekeltek az emberek. És csak önmagában az, hogy emberi kapcsolat volt nekem nagyon fontos, és aztán utána, hogy a barátságot kezdtük el kutatni, ez se egészen így volt, tehát mi az emberi kapcsolatokat kezdtük el, a bizalmas kapcsolatot, tehát mindenféle kapcsolatot a itt tanuló orvos egyetemisták körébe, tehát a külföldi orvos egyetemisták körében, és utána kerültünk így még jobban fókuszba barátság tekintetébe, tehát azért nem ebből indultunk, de hát ez egy kincses és aranybánya, tehát még nem is gyémántnak mondanám, hanem tehát valami ennél sokkal nemesebbnek, tehát egész életünkben leszünk ezzel, azt hiszem.
5: Azért ezt hozzátenném, hogy konkrétan a igen, tehát a szakdolgozatunk szólt, amit ugye szintén együtt írtunk egyébként, tehát a mi barátságunk az tipikusan jó példája egyrészt a közös élethelyzetnek, mert mind a ketten az egyetem kerős közepén szültük az első lányunkat, akik most már
3: 35 évesek.
5: Szóval ez is egy nagyon összehozott minket, meg a másik szakunk, mind a kettőnknek az angol szak volt, és akkor ugye az a külföldi diákoknak a kapcsolatházati vizsgálata volt ugye a közösen meg itt szakdolgozatunk, és akkor ugye ez az Angerus Robert nevéhez azért, tehát ha valaki ezt ismeri, akkor nagyon fűződik, és az Andorka Rudolf, aki másik nagyon neves szociológusnak volt egy szemináriuma, ahol nekünk egy kérdést kellett választani az akkor futó magyar háztartás panel ebből, és ez volt a Hány barátja van önnek című kérdés, és olyan nagyon érdekesek voltak azok a válaszok, amiket láttunk, hogy így tulajdonképpen ez volt a csírája ennek az egész dolognak, és azért azt is hozzátenném, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy azt érzem, hogy egyre több a kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát nyilván sok mindent láttunk, meg sok mindent gondoltunk, meg rengeteg mindent olvastunk, de hogy ez tényleg, hát, tehát valószínűleg nem, a több életünk lenne is kitartana ez az egész, és ráadásul, amit még nem mondott be, tehát egyrészt igen, tehát a barátság egy kontinuum, és akkor vissza lehetne rögtön kérdezni, hogy hány barátod van, hát milyen közeli, meg is akkor jön ennek a mindenféle egyéb ilyen szociodemográfiai változata, de még egy dolog is van, hogy ez olyan szempontból sem statikus, ugye, hogy társadalmi szinten is változik, tehát mondjuk bármilyen fajta, akár egyéni, akár társadalmi krízishelyzet is átírja magát a definíciót, tehát például mondjuk a COVID, ami mondjuk azért úgy mindenkit valamilyen szinten megütött, ugye azért ott is, tehát ugye a puding próbálja az evés, és a barátság próbálja bizonyos szempontból ugye a krízishelyzet, amikor ugye az elvárásaink szép kis teszt alá esnek, és ez bizony-bizony egy csomó emberben azért nagyon megváltoztatja azt, hogy mik azok a fontos kritériumok, ami alapján eldöntöd egy kapcsolatodról, hogy na most akkor az a barátod-e vagy nem.
6: Vissza ez a kérdés az, hogy önnek hány barátja van, és azt mondtad, hogy voltak meglepő válaszok, és nagyon érdekes dolgok. Bedobnátok egy-két ilyen érdekességet?
3: Hát, amit az elején mondtam, hogy a nők kevesebbet válaszolta. És akkor elkezdtünk gondolkodni, mert az ember azért, tehát ez, hogy mit kutatunk, én erre mindig, ha tanítok, akkor azt szoktam mondani, és mondjuk kutatás módszertan épp az óra, hogy tehát az, hogy az ember mit választ, milyen témát, az akkor jó, és abban van egy nagyon erős szubjektivitás. Tehát az akkor jó, ha az szereti azt a, tehát élvezi azt a témát, legyen az bármi. Persze, utána már jönnek az objektív tények, és nagyon kemény módszertan, és néha az ember hiába van egy előgondolata, és ilyen volt az, hogy hát hogy a nőknek kevesebb barátja van, hát csak magunkra gondoltunk, és akkor ez valahogy nem stimmel. És akkor kezdtünk belemenni, hogy ennek bizony van egy ilyen, hát hogy nyelvileg mit gondolunk a barát, barátnő, tehát a magyar nyelvnek, ugye az angolban a girlfriend pont már azt jelenti, hogy az megy szexuális vagy érzelmi, sokkal inkább érzelmi kapcsolat, a magyar nyelvben ez így nincs meg. És akkor ez például egy nagyon nagy meglepetés volt. És illetve megint visszamegyek arra, hogy ugye először ez 93-ban volt, ez az ominózus vizsgálat, és utána ez egy panelkutatás volt, és 97-ben is, és 93-ban volt 20%, aki azt mondta nem, nincs barátja, és 97-re ugyanazok az emberek már 30%-ban, azt remélem, jól emlékszem a számot.
5: Igen.
3: És ez megint egy olyan dolog, hogy te jó ég, hogy mondhatja azt. És megint az ember azért saját magából, vagy a környezetéből indul ki, hogy te jó ég, megyek az utcán, és minden harmadik ember azt mondja, hogy nincs barátja. Szóval ez engem akárhányszor Erről beszélek is, nagyon megrendít, mert mondom, én nagyon hiszek az ember, csak azokban hiszek tényleg az emberi kapcsolatokban.
4: És ez szerintetek egy ilyen természetes, ilyen trend, vagy társadalmi problémára utal, hogy csökken azok, vagy nő azok száma, akik azt mondják, hogy egyetlen barátjuk sincs?
3: Bocsak, hagyjuk válaszolni. Tehát most nem, most kicsit megint jobb az arány, már mint olyan értemben, hogy ez lecsökkent 20%-ra, mert amit az előbb a Fruzsina mondott, hogy igenis van egy változás abban, hogy mit gondolnak az emberek a barátságról, ez nagyon izgalmas, ez változtatja a számot is részben, illetve ez szintén mondjuk talán a Covid-nál csúcsosodott, de a trend hamarabb elkezdődött, hogy ugye a dilemma mindig az, hogy család és vagy barát. Tehát azért ez a kettő nagyon együtt jár. Vagy nem jár együtt. És itt is van például egy nagy változás. De most akkor Fruzsinának az faszon.
5: Hát igen, tehát igazából engem feltétlenül a család szociológia, vagy család, és annak is engem nyilván ez a kapcsolati része érdekel, jobban pont ez vitt, hogy ugye az ember elképzeli tényleg a kapcsolatrendszerét az embereknek, és mondjuk annak is, hát érdekelnek minket végül is ennek minden ágaboga, tehát nem mondhatnám, hogy igazából mi ezt csak a nagyon közeli és intim, szoros kapcsolatokra akarjuk leszűkíteni, bár nyilván a barátságok egy része azért nagyon sok embernél nagyon ebben a belső körben van, és hogy a Bea is mondta, itt azért nyilván ennek van egy ilyen dinamikája, tehát akinek mondjuk egy nagy, összetartó családja van, sok gyereke, nem tudom, azok nyilván... Hát ugye, tehát azért az van, hogy nézzünk azzal szembe, hogy az embernek bizonyos mennyiségű ideje, energiája, és a többi van a kapcsolatait rendesen ugye fenntartani, és nyilván mondjuk, ha neked egy nagyon nagy családod van, akkor ugye ez nyilván valamennyire ebből a, hát nyilván ez nagyon sok minden egyéb tényezőtől is függ, de sokat felszív ezekből az energiákból, és amire Bea kicsit utalt, ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy ugye lehet-e, hogy mondjuk nekem nincsenek jól működő kapcsolataim, viszont baromira jól működnek a barátságaim, és mi azért kicsit úgy látjuk, hogy inkább nem, mint igen, szóval, hogy azért, és de persze van olyan is, akinek mondjuk, mit tudom én, kicsi volt eleve a családja, és meghaltak már a család, szóval, hogy ez is lehet, hogy egy ott, de akkor is az egyfajta hiányként jelentkezik valamilyen módon, tehát... Ja, és de hogy a nagyon, tehát a sokkal lazább barátságoknak is óriási jelentősége van. Pont az viszont már nyilván az egyén szempontjából is, mert egyébként az derül ki, hogy ugye van erre az erős kötés, gyenge kötés, és kiderül, hogy még annál is gyengébb kötés, tehát hogy jövök a villamoson, és rámosolja valaki, vagy egy kedves kézmozdulata van-e, hogy a jól létemhez, főleg mentális tekintetben, ez is hozzájárul, és azért Magyarországon ezzel is van némi probléma, ugye most szálltam le ugye a valamelyik villamoshoz, szóval nem sok ember mosolygott, azért nem hozzátenném. De hogy a társadalom...
4: Nézték.
5: Hát igen, vagy frusztráltan és bánatosan magukba zuhanva üldögéltek, vagy nem tudom, szóval igen, tehát szerintem ezzel így nagyon sok baj van, de igen, tehát hogy a társadalom integrációja szempontjából, meg a mindennapi jó érzésünk szempontjából ugye mind a két fajta, sőt, sokfajta, tehát ennek az egész kontinuumnak tulajdonképpen nagyon nagy a jelentőség, és amire Bea utalt, hogy átíródik maga a barátságnak a fogalma, ugye azért azt látjuk, hogy igen, tehát itt el kell választani, amit Bea is mond, hogy van-e, vagy nincs-e barát, és ugye most is érdekes, mert én most pont belenéztem pont a barát számára oszlásába a 2025 évvégi adatok, tehát ez még így csak igazából adattisztítási szempontból, tehát erről nem is tudunk még többet mondani, és ott is az van tényleg, hogy 20% mondja, hogy nincs, de van még egy 7%, vagy igen, körülbelül, aki nem tudja, vagy nem válaszol. Ugye, és ez is egy érdekes dolog, mert azért van egy ilyen érzésünk a Beával, és ez, ugye mi is azért interjúkat is próbáltunk csinálni, mert bizonyos típusú dolgok sose fognak kiderülni egy kérdőves adatfelvételből. Tehát, hogy ez, aki azt mondja, hogy tehát most már az, hogy nekem azért illik, hogy legyen barátom, ez már azért szerintem sokkal jobban egy társadalmi norma lett, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy ez a látencia, tehát nem mondom meg, hogy nekem van-e vagy nincs, ez nagyon sok év volt, hogy szinte nem mértünk semmiet, és az utóbbi pár évben viszont ez elkezdett egy növekvő szegmens lenni, és a másik viszont, hogy úgy tűnik, hogy a férfiak és nők barátsága között még a 90-es években itt láttunk, hogy borzasztóan mást nagyon hívtak. Fontos. Nyilvánvalóan mást hívott egy pasi meg egy nő barátnak, hogy ebben lett egy ilyen homogenizálódás, és nekünk van egy ilyen gyanunk, hogy az, hogy nagyon lecsökkent azoknak a szám, akik kimondottan sok barátot említenek, de azért itt se valami sokra gondoljatok, hanem mondjuk legalább ötöt, ami azért nem egy olyan iszonytató nagy baráti kör szerintem, hogy ezek így kb. Minden tizedik ember. Tehát ez nagyon lecsökkent. De ugye ez azért is lehet, mert ha viszont, és ezt nem tudjuk megmondani igazából, tehát erre nincs kvantitatív adatunk, hogy vajon az emberek hányad része gondolja, amikor egy ilyen kérdésre válaszol, hogy én csak azokat a legközelebbi, tényleg intim, érzelmileg, meg mindenféle módon támogató kapcsolataimat értem ide, vagy nem.
4: Igen, a definíció hiánya valószínűleg.
5: Hát ez sokat. nagyon sokat.
3: Igen, és ugye itt megint a mérés, hogy hogyan mérjük. Ezek a számok, amiket most itt, amióta itt beszélgetünk, elhangzanak, ezek tulajdonképpen kérdőíves adatfelvétel, és megkérdezzük, hogy hány barátja. De ezt nincs rajta egy kamera, tehát nem tudom ellenőrizni, hogy ez most, hogy van, így van-e. Ez az ő érzete. Ami ugye megint azért érdekes, mert lehet, hogy amúgy, tehát ez ugyanaz, mikor megkérdezzük, így van-e, ez az ő érzete. Ami ugye megint az

0: És ennek van egy másik oldala, amikor pont fordítva, hogy ő úgy érzi, hogy jól van, és minden oké vele, és jön egy COVID, és aztán szembesül. Tehát ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés. De van olyan mérés, ami egy picit talán konkrétabb. Ez pedig, amit szintén használtunk egy pár évig, csak nagyon nehéz ennek a főleg nagy mintás reprezentatív mintán, tehát teljes népességre vonatkozóan, hogy töltse ki a naplót. Tehát ugyanúgy, mint ahogy megkérjük az embereket, hogy az egész napján mit eszik, mit iszik, hány órát alszik, hány órát néz tévét, vagy a telefonját, vagy bármi, beszélget, ilyen, tehát a KSH-nak ugye vannak ezek a mérései. Van ilyen a kapcsolatokra is, a napló. És az picit talán konkrétabb, vagy valósabb, mert akkor tényleg megkérjük, hogy este gondolja végig, hogy hány emberrel beszélt, akár így, akár úgy találkozott. És mikor még az egész módszert kipróbáltuk, és itt megint visszatérve arra, hogy azért ez egy társas tér is, ugye, amiben mozgunk, és az a jó egy integrált társadalom szempontjából, mert mindenkinek az lenne jó, ha ezek a szálak így tágabb értelemben is összefonódottabbak lennénk, és jobban figyelnénk egymásra, hogy akkor nem könnyen, de nem volt más ország, akivel összetudtuk volna magunkat hasonlítani a tájvaniakkal. Szóval ez egy nehéz kérdés volt, mikor ebből cikket írtunk, hogy miért pont Tájvan, és azt nem írhattuk le, hogy azért, mert ott volt még rajtunk kívüli emérés. Ezt sikerült megmagyaráznunk. De a lényeg, hogy a napló pontosan ezeket a kicsit gyengébb, vagy még gyengébb kapcsolatokat sokkal jobban behozta. És majdnem 10-szeres volt a különbség magyar minta és a tájvani minta között. Tehát igen, valahogy mi nagyon-nagyon izoláltan élünk, és ez ugye, ez megint mindnyájunk egészségére kihat. Tehát ez nem csak annak rossz, aki izolált, annak még rosszabb, de annak se jó, aki tulajdonképpen egy ilyen burokban él. Tehát ennek rengeteg olvasata van.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a tájvaniaknak a gyenge kapcsolataik, vagy a gyenge kötődéseik, azok sokkal több
0: számosabbak voltak. Mm-hmm. Igen, tehát itt mit tudom én, hát ez a busz. És lehet megint ezek érzetek, hogy őre valaki ránézett, ugye ez azt gondoljuk, hogy vidéken, vagy egy kisebb településen, mikor végigmegyünk az utcán, mindenki köszön, mert ismerik egymást. Ugye ez is most már kevésbé van, de ezek azok a dolgok, amikről az ember így próbál beszélni, hogy én szerves részének érzem magamat abban a társadalomban, amiben élek. Ez borzasztó fontos.
2: Igen. De egyébként ugye van ez a Nemzet International Social Survey Program, ISSP-nek szoktuk ugye nevezni, és ennek három hulláma is volt már, ahol ilyen kapcsolati blokk volt. És a legutóbbi ilyen kapcsolati blokk, és Magyarország mind a hárma benne volt, az azért rizgi, mert 86-ban volt az első, és akkor az egyedüli szocialista ország Magyarország volt, és akkor még az egészben csak 7 ország volt, de onnan tudunk igazából legelőször valami ilyesmi network adatokat, főleg nemzetközi metszetbe, de például a 17-es volt a legutolsó, és ott van egy ilyen kérdés, ami pont ezt az ilyen átlagos ilyen társaságot próbálja mérni, hogy egy átlagos napon hány emberrel vagy közvetlen kapcsolatba, és itt ugye a legkisebb kategória ez a max 4, és itt a kínaiak után magyarok voltak a legtöbben ebbe a legcsofattabb kategóriába, hogy ilyen szépen mondjam. Mm. Tehát ez is megint egy másik jel arra, hogy itt azért nálunk tényleg, ha nemzetközi mezőnyben is nézzük, azért itt valami nem annyira klassz.
3: Azon gondolkodom csak közben, hogy hallgatlak benneteket, hogy ugye volt arról, hogy a család az mennyi energiát emész föl, meg hogy 30 évvel ezelőtt is milyen volt a barátság. És pont azon gondolkodom, hogy nem csak energiát emész föl, hanem ugye időt, meg a munka is, ahogy fölgyorsult a világ, ugye rengeteget vagyunk benne, meg túlórázunk, meg sok esetben a rugalmas munkaidő az azt is jelenti, hogy ki van húzva teljesen szinte 24-re. Tehát visszük haza a gépet, hogy egyáltalán belefér az időnkbe az, hogy egy másik olyan emberrel kontaktáljak, aki hasonlóan éli az életét, és ugyanúgy a munka kapcsán tudunk egyeztetni, vagy tudom, hogy úgy is fenn van éjfél után, mert dolgozik, és akkor csetelgetünk.
0: Itt ugye nem, most hirtelen vissza akartam idézni, ahogy kérdezted, hogy emészt fel, ugye, valami ilyesmi.
3: Igen, ugye, igen.
0: Na most csak gondoljunk ebbe bele, hogy ezzel már megástuk a szegény kapcsolatoknak a sírját, mert úgy fogjuk fel, hogy

0: egy szükséges rossz. Tehát nem szabadna így fogalmazni, hanem pont én ezt próbálom mindig mondani, hogy ebbe bele kell fektetni. És ezt nem úgy kell fölfogni, hogy valamitől elveszem azt a dolgot. Tehát itt a Fruzsina, itt a nagy családra kicsit más olvasatban használta ezt, tehát hogy az természetes, ha sok családtagom van, és szeretném ezt megtartani, és nagyon fontos, hogy megtartsam, az idő. Tehát, hogy ez egy picit ezt azért módosítanám, tehát pont inkább a saját tudatunkat kéne erősíteni, hogy ebbe igenis bele kell fektetni. Tehát ez nem megy másképp, de ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy egészségvédő faktor.
1: De amúgy ezt szerintem a...
0: Meg lelkileg, testileg is, bocsánat.
1: De hogy ez a családi kapcsolatokra is teljesen igaz.
0: Persze.
1: Tehát úgy a családi, mint a barát, és tényleg itt azért van egy ilyen, ha kicsit így szociológusként még kicsit hátrébb lépünk, hogy nyilván, ugye, és erre a digitális világ tényleg csak így rápakolt, meg kicsit átárnyalta, de ugye a modernizációval megkezdődik, ugye a hagyományos, nagycsaládi, falusi, lokális közösségeknek a felbomlása, és viszont én abban teljesen biztos vagyok, és ezt a szemünk előtt játszódik le, hogy például meghal a nagymama, aki eddig mindig elvitte a karácsonyi bulit, meg a nem tudom, és nincs egy olyan új családtag, aki ezt a vizes lepedőt ugye magára húzza, mert nem érünk rá, ki a franc fogott, nem tudom, 20-30 emberre akármilyen bulit szervezni, és a többi. Tehát ugye a családok egy részében is, ugye, tehát nem tudják a szülőknek, a testvéreinek a nevét, meg semmi kapcsolat nincs, tehát ugye ez már egy csomó helyen családi szempontból sem működik, és a barátoknál is, igen, hát gondolom, mindannyian jártunk már így, én biztosan, hogy mit tudom, én már valakit már két éve köbben föl akarok hívni, köbben minden este, és valahogy nem sikerül, és tényleg ezt látom én a saját életemben is, hogy noha én kapcsolatkutató vagyok, és nagyon fontosnak tartom, és tudom is, tehát alkalom szüli a tolvajt. Tehát ha nincs alkalom, akkor nincs kapcsolat. És tényleg az van, hogy barátok is, hogy ha nincs az, hogy mit tenni, be a például, tudom, hogy mindig mézes kalácsot sütögeti többek között barátokkal is karácsonykor. Szóval, hogy ha mindig...
0: Kantocsínit sütött.
1: Jó, mindegy. Valamit sütöm el a karácsonykor a barátaimban.
0: Most vasárnap,
1: szóval, hogy, na, de hogy egyszerűen ezek az ilyen kőbe vésett dolgok, hogy már akkor lehet, hogy nem tudunk összejönni, mit tudom én, nálunk például húsvét egy ilyen nagy ünnep, mert már ugye az van, hogy jönnek ugye a gyerekek, a másik családok, tehát ugye a mi családunkban a húsvét, meg a Mikulás volt a kettő ilyen nagy családi, de most ott már ilyen 50-60 emberről beszélünk, tehát ugye tényleg az van, hogy ugye és itt bejön egy csomó minden más is, hogy már tényleg sok embernek azért nincs akkora lakása, nem tudom, tehát itt ilyen szempontból amúgy a önkormányzatoktól elkezdve nagyon sok szereplőnek lehetne mondjuk ebbe játéktere, hogy segítene az embereknek abba, hogy ilyen helyszíneket teremtenek, nem tudom, micsoda, de hogy ezeket ugye valakinek meg kell szervezni, minimum el kell koordinálni, azért Magyarországon szerintem az a norma, hogy itt, ha meghívunk valakit, akkor te jelvézzel folyókánának kell lenni, ez se segít, ugye, mert egy csomó társadalomban, legalábbis hollandokról ezt hallom, hogy mindenki hoz egy fél fej káposztát, és tök jól összedobják a nem tudom mit, tehát hogy efelé kellene valahogy elhaladni, de hogy igen, hogy nem beszélem meg, akkor elmarad, és elmúlt egy-két év, és még föl se ocsúttunk, ugye mély álmunkból, hogy már megint nem találkoztunk, és már húbá, a gyerekek már, és 8 éveset most született. Hát igen. Szóval, hogy az a baj, hogy kimentek alólunk ezek a kőkemény alkalmak, és nem csináltunk újakat. És enélkül meg nem megy, és ezt a békát meg még baromira nem nyeltük le, és nekem mondom a jövőre nézve, csak nem akarom félrevinni a beszélgetést, baromi nagy félelmem, hogy most egy kicsit utána olvastam, hogy az AI pont ebbe a lukba azért be tudna, és be is szivárog rendesen, hogy az ugye nem kerül ilyen sokba. Az más kérdés, hogy mit kapunk érte cserébe, de hogy itt nagyon föl kéne szerintem ébrednünk, hogy igen, hogy ez nem megy anélkül, hogy mi ebbe belerakunk.
2: Igen, bocsánat, csak egy gondolat, de hogy közben milyen érdekes, amikor megtalálkozunk nagy ritkán, akkor mindig annyira jó, nem, hogy megfogadjuk, hogy jövőre sokkal többet találkozzunk, és aztán eltelik megint egy-két év, mire újra.
1: Na, javaslom, hogy akkor rögtön a naptárba kell egy izért, és akkor azt úgy megpróbálni óvni, hát az még nem.
0: Pont ezt akartam mondani, kiegészíteni, pont ez volt a fejembe, hogy utána az érzet meg nagyon jó, ha az ember valaki erre...
1: Hát jó, hogy
0: vállalkozik. Igen, ez pont most így volt a hétvégén.
3: Vannak egyébként olyan funkciók, mert, amit a barátságok töltenek be, amit mondjuk a család például nem tud betölteni. Tehát, hogy amit csak egy barátunktól tudunk megkapni, és amiatt érdemes törekedni rá, hogy legyen, vagy minél több legyen.
0: Igen. Biztos, hogy van. Tehát ugye általában a családi kapcsolatok, bár nagyon hasonlóak vagyunk, de mégis korban nem biztos. Gondolkodásban igen, de azok a kis titkok, amik egy barátságban benne vannak, az nincs egy családi kapcsolatban, tehát az is bizalmas, tehát nem azt jelenti, hogy hazudnánk, hanem nem. Tehát egy szülőnek az ember egész másmód, mint egy barátnak. A gyerekemmel meg nem beszélek meg olyan dolgokat, amit azt gondolom, hogy nem rá tartozik, mert miért kelljen neki olyanokat tudni, ami később, ha nagyobbak, igen. De én azt gondolom, igen. Kinyitnak egy másik ajtót, tehát...
2: Olyan jó volt ezt hallanom, bocsánat, és aztán visszaadom a szót, mert bennem mindig az volt, nekem olyan fura volt mindig, ha amikor valaki azt mondja, hogy nekem az anyukám a legjobb barátom, és oda-vissza, igen. És mindig azon gondolkodtam, hogy ott mintha valami szereptévesztés lenne, pont ezek miatt, amit mondtál, hogy bizonyos dolgokat lehet, hogy nem az anyukámmal akarok, mert és fordítva se biztos, hogy szívesen hallanám anyukám, nem tudom, intim történeteit, mert hogy más.
0: De egyre inkább sajnos vannak ilyen helyzetek, és én tényleg sajnálom azokat a gyerekeket, fiatal felnőtteket, akik bekerülnek egy ilyen helyzetbe. Én ezt nagyon nem tartom jónak.
1: Hát igen, csak ezt szerintem nagyon arról szól, amire egyébként pszichológusok most már nagyon sokat beszélnek, hogy ez az egy falu. Tehát amit régen egy falu tudott, vagy ugye nyilván egy lokális közösség, azt kell most ugye egy-egy embernek elvinni. Akár az anyukának is, tehát most pont olvastam ugye egy antropológiai tanulmányt erről, hogy a különböző kultúrákban egyáltalán nem az anya neveli egyedül a gyereket, tehát sokkal jobban megvan osztva az a rengeteg feladat, és ugye ez borzasztóan megterheli tulajdonképpen a családi kapcsolatot is, hogy mondjuk a páromtól elvárom, igen, hogy a legjobb barátom legyen, meg minden is egyszerre, és hogy ez tulajdonképpen egy tök nagy teher is egy kapcsolatom, mert ezt úgy 0-24-ben, és ráadásul, ha nagyon belegondolunk, nagyon sokszor ezek ilyen nagyon ellentmondó dolgok, igen, és akár a szerepeknek is ellentmond, mert ugye például azért, amit akarsz egy kicsit izgi lenni, akkor lehet, hogy a legnagyobb szóval értitek, hogy ez persze. Nagyon és ez mondjuk azért látszik is, ha időben nézzük ezt az ISSP-nek a három hullámát, hogy például pont ezekben az érzelmi támogatás, a családi problémákról kivel beszélsz, még mindig több aki a családtagot említi, de ezekben a szitukban dinamikusan jönnek be a barátok. Az instrumentális támogatás, tehát ki fogja becsavarni a villanykörtét, igen. Vagy nem tudom, abban még mindig abszolút a családnak a hegemóniája sokkal inkább megvan, de ebbe az érzelmi támogatásba oda nagyon-nagyon. És hogy azt se felejtsük el, hogy hát azért sajnos a párkapcsolatok sem feltétlenül a stabilitásukról olyan borzasztó híresek manapság. Tehát amit mondjuk a 90-es években láttunk, hogy egy középkorú magyar férfi az általában csak és kizárólag mondjuk a feleségével volt ilyen érzelmi bizalmas viszonyban, vagy problémákról beszélgetett, azt akkor is úgy láttuk, hogy hát ez nagyon veszélyes, mert mondjuk azért, ha úgy akarod, minden második majd mindjárt elválik, és akkor kinek a vállán fog sírni. Szóval, hogy ez ilyen szempontból is egy életveszély.
0: Igen, de itt azért van egy változás, hogy egy macsó vagy egy férfi domináns társadalomban ciki beismerni azt, hogy nekem vannak érzelmeim. Tehát ugye ez egy tanulási folyamat. Ebben óriási változás van. Tehát most már a férfiak mernek, vagy sokkal inkább mernek érzelmi dolgokról is beszélgetni, ami szerintem egy nagyon nagy változás, és ez látszik, hogy így lesznek férfi nem csak haverok, hanem barátok. Tehát, hogy megmerjük egymásnak mondani. Szerintem ez változott. A nők ezt mindig sokkal jobban tudták. De ebben is van változás, hogy ők meg most kevésbé, mert ők meg most meg akarják mutatni, hogy ők mindent is. Tehát izgalmas dolog ez a társadalom.
3: Meg határokat, jobban határokat húzunk a baráti kapcsolatainkban, nem abban a tekintetben, hogy ez a mentális terhelés, ami a baráti kapcsolatainkra rárakódott, hogy a másiknak sírjuk ki minden fájdalmunkat, és gyakorlatilag egy-egy baráti találkozás gyakran már terápiával ér fel, az azért hosszú távon tud terhes lenni, főleg, hogyha van egy olyan attitűdű ember, aki nagyon befogadó, és mindig az ő vállán sírja ki mindenki a bánatát, szóval hogy az meg már nem barátság, és itt kénytelen az az ember, aki ezt elszenvedi, határt húzni, hogy oké, most akkor valahogyan keretezzük át, hogy mit is jelent nekünk meg a barátság.
2: Meg főleg akkor, amikor ez egy oldalú, tehát, hogy én mindig csak az a vödör vagyok, ami betöltik velem mindenki más azt a szennyvizet, és visszakérdés nincs.
0: Teljesen így van. Ez mikor foglalkoztunk tényleg csak a barátsággal, és nem csak azt kérdeztünk meg, hogy hány barátja van önnek, hanem hogy mit jelent a barát. Mit jelent az a szó, hogy barátság? És akkor ebből csináltunk egy ilyen nagyon izgalmas kategóriarendszer. Tehát tulajdonképpen, ha azt vissza tudnánk egyszer fordítani, és az szerint a kategória szerint kérdezni az embereket, hogy neked hány olyan barátod van, aki teljesíti ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és azt mondom, hogy ha három, akkor az barát, tehát, de ideig nem jutottunk még el. És ott volt egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan beszéltek az emberek. Ugye megint, hát sajnos nem tudom, mert nekem ilyen nincs, től minden, amikor föl van sorolva, hogy én ezzel a baráttal ezt, meg azt, meg. És ami nekem akkor, az elején beszéltünk arról, hogy mi a döbbenetes, mikor az ember így számokat lát, és nem a saját képével ez nem nagyon esik egybe, az pont ez volt, a kölcsönösség.
1: Hiánya.
0: Hogy alig volt olyan ember, aki azt mondta, hogy az az ember, akivel én közösen, tehát én is adok, te is adsz, hanem mindig csak az volt, hogy kérem, tehát adja, hozza. Tehát egy
1: legyen
0: nagyon
1: egyenlő.
0: Álljon rendelkezésre 0-24-ben. És ez megint egy mentális dolog, hogy én ezt akkor hogy is nézem ezt a dolgot. Nagyon izgi.
1: Hát igen, és a családi kapcsolatok azért jobban bírják ezt a fajta egyoldalúságot, ugye? Viszont a barátság mégiscsak egy önkéntesen választott, társadalmi normák által is ugye kevésbé körülvásárolt, és ahogy jól is mondtad, szimmetrikus kapcsolat, tehát nyilván ezt nem úgy kell érteni, hogyha én beszélhettem veled egy órát, akkor akkor ez fordítva is úgy. De hogy azért az embernek meglegyen ez az érzése, hogy itt valahogy oda-vissza áramolnak különböző jó dolgok, vagy a rosszak is, akkor, és igen, és hogy az is, hogy a rosszak is, tehát hogy ez meg a másik keserű pillanat, amit le kéne nyelnünk, hogy egy hosszú távú, mély emberi kapcsolat, az nem végig diadalmenet, ez tuti biztos. Tehát egyszerűen, tehát hogy nyilván az volt, persze, lehet, hogy kiborító, hogy most akkor ez már ritrinyál nekem 3 hete, de nyilván ebbe az embernek kell, hogy legyen valamennyi margója, de abban teljesen igazad van, hogy egyszer le kell húzni a függöny. Tehát egyébként, amikor a hajléktalanokkal foglalkoztunk a doktorinkban, van is egy ilyen társadalmi margó elmélet, hogy különböző típusú kapcsolataid mennyit bírnak el, tehát mondjuk egy ilyen extrém krízis helyzetben, ugye. És azért hát ebből is azért azt tűnik ki, ami azért a Covid-ból is kitűnt, hogy azért a családi kapcsolatok így összességében mégiscsak ezek tűnnek a legteherbíróbbnak ilyen szempontból.
3: A barátság kapcsán egy kicsit nézegettem, hogy különböző filozófusok különböző korokban mit gondoltak erről a témáról, és hogy hát izgi volt látni, hogy volt egy olyan korszak, ha még visszamegyünk Arisztotelészig akár, ahol azt mondták, hogy igenis a barátságban mondjuk nem fér bele az, hogy a másik az rossz ember. A barátod mindenképpen a jó megtestesülésének látod, és nem fér bele az, hogy neki vannak negatív tulajdonságai, aztán persze ezeket meghaladtuk szerencsére ezeket a gondolatokat, és mondjuk a 20. század eljutottunk odáig, hogy nem kell tökéletesnek lennie annak, akit egyébként szeretünk. És talán egy kicsit ez is megnehezíti a mi helyzetünket, amikor barátokat keresünk, vagy választunk, mert ebben a túl tökéletesnek gondolt világban az feltevésünk, hogy hát hozzánk csak olyan ember állhat közel, aki abszolút fethetetlen, most a hétköznapokra gondolok, már nem a filozófusokra, és nem tudom, hogy ebben ezt hogy lehet túllépni, vagy meglépni, hogy elfogadjuk azt, hogy igenis van, amikor a másik tök hülye, és én annak ellenére a barátomként tekinthetek rá.
0: Kiinduláspont fethetetlen, vagy tökéletes, mint én vagyok.
1: Na most, hát ezt akartam mondani.
0: Tehát amikor ezt így lefordítom magamnak, akkor először nézek magam, hogy én mennyire vagyok, és akkor ezt vád. De ez megint önismeret, tehát az... Tényleg rengeteg mindenki foglalkozik ma ezzel, de valahogy ezt még tanulnunk kell.
1: Hát meg azért tényleg az, hogy kritikusan kellene, szóval tudatosítani kellene magunkban azt, hogy azok a ilyen szakszóval kapcsolati sémák, amiket mi látunk a És a social media, igen, ebben biztos, hogy nem jó fele torzít, mert nyilván nem azt látod, akár párkapcsolat, akár barátság, akár bármilyen kapcsolat, a rossz oldalát, az árát, amikor, igen, amikor a nyűg van vele, meg a nem tudom, hanem pont a shiny happy részét, és akkor ebből az a téves következtetésed adódik, hogy hát neked is egy ilyen járna, ugye? És hát valójában ez a kincs, ami nincs kategória, és hát, hogy a Bea mondta, az azért egy nagyon jó zsinórmérték, hogy nézzünk először már tükörbe, hogy mi mit tudunk ugye szolgáltatni, és akkor annál többet ne nagyon akarjunk elvárni, mert az már lehet, hogy a science fiction kategória szerintem.
0: és még egy fontos dolog, ami akárhogy ugye vezető vagyok, tehát néha vannak a munkatársak, néha tesznek jót, sokszor jót, de néha rosszat is. A gyerekem néha tesz jót, néha rosszat is. És én azokat az embereket, persze attól függ, hogy mennyire vannak közel, továbbra is szeretem, de azt, amit csinálnak, és mondjuk éppen rosszat, akkor azt meg kell mondani. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor az emberek ezt nem tudják elválasztani egymástól, és azt hiszik, hogy amikor én egy kritikát, vagy tulajdonképpen szembesítem őket, hogy ez most, amit csináltál nem jó, nem, te nem vagy rossz, de amit csináltál nem jó, na most itt van egy, például egy nehézség, hogy az emberek ezt rögtön, akkor te most utálsz engem, és akkor ebből azért elég nehéz, ha ő ebben minél jobban bele lovagolja magát kifutni, hogy nem, én egyáltalán nem, de tényleg szeretem, de ezt és ezt most rosszul csináltad. Na most ezek megint olyan dolgok, hogy eddig persze erről nem beszéltünk, de ez egy szocializációs tanulási minták, hogy az ember, ahogy fölnő, ezeket mennyit látja. És ha visszagondolunk a tudományos világba, ezek olyan szinten szembesülünk ilyenekkel, amikor valaki bead egy cikket, amit ő azt gondolja, hogy a világ legjobb, és ez most már egyenesen a Nobel-díj minimum, és hogy még nem fedezték fel. És akkor még el se küldtem, rá se nyomtam az enterre, már visszakapom, hogy reject, tehát no way, hogy ez. És akkor ott teljesen. Tehát, hogy ezt meg kell tanulni, hogy bizony nem mindig minden pozitív, és abból is lehet tanulni, és attól függetlenül én még értékes vagyok. Igen.
2: De az önismeretnek oda-vissza kell, hogy működjön, mert így pont van. Ez jutott eszembe, és nagyon jó, hogy megelőztél ezzel, mert én is azt látom, hogy sokszor az emberek azzal definiálják a barátságot, aki igazából támogatja, és úgy, ahogy mantrázza, hogy jaj, te szegényként, te tényleg egy áldozat, vagy stb. Miközben az igazi barát szerintem is az, aki megráz, és azt mondja, hogy te hülye voltál abban a szituációban, de hirtelen akkor meglepődünk, és akkor keresünk egy olyat, aki igazolja az én állításomat.
0: Igen, ez hát, nagyon nagy csapda.
1: Hát igen, pedig ugye az a looking glass self, ugye, amit szociálpszichológiából tanítunk, tehát ez a, hogy van, hogy a gyönyörű szép József Attila sor, tehát, hogy másokban mosod meg arcodat, tehát, hogy igazából az, hogy kik vagyunk, annak egy nagyon nagy része a környezet visszajelzéséből adódik, és vissza kell jelezni, és igen, és ez egyébként, hogy mondjam, tehát akár az ember bírálóként is nézi, hát százszor jobb nem kekeckedni, ugye? Hát minden tök jó, szuper, ötös, hello, szevasz, hamar meg lehet úszni. De amikor bele kell menni, hogy hú, hát ez nem annyira jó, ezért sokkal-sokkal fárasztóbb, sokkal költségesebb, és nyilván ezen a szinten is, amikor te akarod valakinek magyarázni, akár a gyerekednek, hogy figyelj, szerintem, amit te csinálsz, az most ezért és ezért nem biztos, hogy a legjobb ösvény, nem is nekem, neked. Szóval ez sokkal nehezebb, sokkal költségesebb, és ugye a másik oldalon is, hogy és ez egy kulturális dolog is, igen, hogy most akkor, na és itt megint az AI, ugye, hogy az fog-e nekem olyat mondani, vagy csak mindig megsimogatj, és hogy az emberek tényleg erre várnak, és ez is egy nagy butaság, mert ugye ez egy alapvető funkciója lenne az összes közeli emberi kapcsolatnak, hogy valami fajta feedbacket és kontrollt tudjon jelenteni, szóval.
3: Én nagyon sok barátságot láttam magam körül, nem konkrétan az én barátságaimat, hanem mondjuk barátaim barátságait, gyakorlatilag elhalni, vagy így elszivárogni, ugye van a ghosting kifejezés, amit gyakran használunk a social médiában eltűnő ismerettségeinkre, vagy emberekre, akikkel ott ismerkedünk meg, és most csak egy feltevés ez bennem, hogy talán azért tűnnek el ezek az emberek, ezeknek az embereknek az életéből, mert hogy nem merik szembesíteni őket a hibáikkal. és egyszerűbb eltűnni, és azt mondja, hogy tovább állok, és keresek valakit, akivel éppen nem kell így szembesülnöm.
1: Hát ugye ez is egy konfliktus kerülés egyrészt, másrészt az az illúzió, meg akár ha úgy akarod, a fogyasztói társadalomnak a totális alapvető hozzáállása, hogy nem meg szeretnénk szerelni azt a csészét, ami persze látszik, hogy kicsit ott el van törve, de csinia az úgy is, ugye? Vagy ha nem húzunk egy új lapot, mert azt gondoljuk, hogy az majd akkor az a rét a szebb virágokkal lesz tele. Ja, egészen őszig.
2: Hát igen, és ezen a réten, hogyha most megnézem, és a social media világát egy rétként apostrofálom, ott gyönyörűbb világok vannak, ahogy ti is mondtátok, és nem, nincs esetleg az benne, hogy én ezt látom, és én sem engedem olyan mélyre a barátságaimat, mert hirtelen a gyenge pontja, az Achilles sarkaimat valaki felismeri, és majd felhasználja le, nem? Tehát, hogy egy ilyen alibi mélységben el tudunk lavírozni, el tudunk menni ide-oda programozgatni, de mélységet nem adok, hanem számosságot inkább, és nekem már 7500 barátom van, hát milyen jó, mennyire népszerű vagyok.
0: Biztos, hogy így van. Ez megint egy kicsit olyan, hogy magunkból indulunk ki. Uh-huh. Pedig nem kéne, mármint pozitívban kéne magunkból is kiindulni. Ugye szintén vannak kutatások a bizalommal kapcsolatban, ugye az emberi kapcsolatoknál nagyon fontos. Ugye a leesett vagy eltűnt pénztárca esete, hogy visszaadom-e vagy nem. És mit gondolok, a másik visszaadja vagy nem. És ugye nagyon sokan úgy gondolkoznak, mert én azt hiszem nem ezt választ, még, bár tőlem még sose sem kérdezték, de én is visszaadnám, és azt gondolom, más is visszaadja. Mert amikor azt mondják az emberek, hogy én biztos, de a másik biztos nem, akkor mindig megkérdezem, veletek talán nem volt ilyen órám, most érted, de a másik csapattal volt, és mindig az a tapasztalás, hogy az embereknek pozitív tapasztalatai vannak ezzel. Vagy ők visszaadták, vagy visszakapták. Tehát ez megint egy ilyen fals dolog, hogy azt gondoljuk, hogy a másik az rossz. Nem. Csak ezt nem éljük meg. Tehát nem várjuk ezt meg.
1: Igen, de a magyarországi felmérésekben ez van, hogy én visszaadnám, de a másik tuti nem. Tehát, hogy ezt a fajta bizalom hiányt.
0: Így állok veled szembe, hogy nem egy micsoda izé vagy.
2: És aztán kíváncsi lennék arra is, hogy a tényleg találnak ezek az emberek, azt mondják, hogy visszaadnak, vagy tényleg visszaadnak.
1: Ja, persze. Hát ezek percepciók, szóval mindig igen. Nagyon kell vigyázni, hogy most az ember arról beszélgette, hogy mi van az emberek fejében, meg mi a valóság. És az igazság, hogy azért viszont ez is nagyon jól látszik, hogy sajnos, hogy mi van a fejedben, az nagyon sok szempontból sokkal fontosabb. Tehát akár a társas támogatásnál is ki van mutatva, hogy az észlelt támogatás, tehát én mit gondolok arról, hogy segítenének-e, azt tulajdonképpen az egészségi állapotomnak fontosabb meghatározója, mint a valós. Ami elég... Szóval tényleg ezt, tehát mi az elején egyébként nagyon sokat beszéltünk, hogy akkor mi legyen a barátság definíció, és egyébként azért erre jutottunk, hogy hát ki vagyok én, mint kutató, hogy megmondjam, hogy az a pasi azt gondolja, hogy neki van 20 barátja, és én azt mondjam, hogy hát édes bogaram, neked nulla van. Na de komolyan, mert igen. Hogy egyikkel hát se tudsz megbeszélni semmit. Tehát ha ő úgy éli meg, hogy... Abszolút, tehát nekünk, de volt ugye a hajléktalanos kutatásnál is ugyanez felmerült, hogy mondjuk valaki szívességi lakáshasználó, akkor simán lehet, hogy ő hajléktalannak érzi magát, meg lehet, hogy nem érzi magát hajléktalannak, ugye? Tehát na, ez nagyon sokszor van így, hogy most melyik szemüvegünkben mennyire van tele a pohár típusú dolog, igen.
3: Már egy picit belekóstoltunk abba, hogy az AI és a digitalizáció az hogyan befolyásolja ezt az egész barátsághoz való hozzáállásunkat, és bedobnék egy olyan technológiai fejlesztést, hogy ugye most már van háztartási robot, ami nagyon-nagyon jól működik, nem is annyira nagyon drága, és gyakorlatilag ugye a robot az úgy működik AI segítségével, hogy akár beszélgetni is tudunk vele, tehát kvázi beléphet egy ilyen barát státuszba, családtag, barát, és akkor itt az érdekes dolgokat feszegetünk, hogy vajon ki lesz ő, vagy mi lesz ő a mi életünkben. Ti ezt hogy látjátok, mennyire érzitek ennek a veszélyét szociológusként, hogyha előre kellene vetíteni ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés, vagy bármilyen figyelmeztető jelet, akkor mit mondanátok?
2: Mire figyeljünk?
0: Én nagyon-nagyon veszélyesnek tartok minden ilyet. Tehát, és az a nehéz ebben, hogy ugye ez a rövid távú pluszban elfelejtkezünk arról, hogy ezt tényleg végig gondoljuk, hogy ez hosszú távon mit fog jelenteni. Tehát igen, és az embernek hús-vér érzelmi kapcsolatokra van szüksége, és azt meg kell tanulni, hát gondozni, de ez Tehát az a baj, hogy ugye az emberi kapcsolatok is egy tőke, ugye kapcsolati tőke, de egy sokkal speciálisabb fajta, mint egy anyagi, mert azt elveszítjük, és előbb-utóbb reményeink vannak, hogy visszaszerezzük. Az emberi kapcsolatok nem ilyenek, tehát azt elveszítjük, azt nagyon elveszítjük, és ahogy öregszünk, ugye ezek egyre nehezebb, talán nem is lehet visszaszerezni, hanem újakat helyébe. Szóval én mindent megmozgatnék, hogy az embereket így egyszerűen felrázzam, hogy ezt ne csinálják. Ezt ne csinálják, mert ennek nagyon nagy ára lesz.
1: Hát igen, viszont van egy nagyon is valós társadalmi szükséglet, amit ezek kielégítenek, ezek a technológiák. Szóval azért mondom, én most próbáltam magyar adatokat keresni egy előadásomhoz, és nem nagyon találtam csak egy olyat, hogy a médiahatóság megnézte a 13-16 éveseket, és nem is azt kérdezte, hogy neked van-e ilyen AI barátod, ami Magyarországon az érzelmében ilyen ChatGPT-szerű valami, tehát nem ezek a speckó alkalmazások, amik ugye mondjuk angol nyelvterületen már vannak, hogy te akkor kvázi úgy külsőleg, mint belsőleg megtervezed a vágyott akár romantikus partnert, akár barátot, akit még esetleg a bizonyos programok oda is vetítenek neked ugye a szobába, de minden esetre ez 2024-es adatfelvétel volt, tehát a 13-16 évesek 34%-a ismertnek van olyan barátja, aki használja a ChatGPT-t mondjuk erre a funkcióra. Tehát, hogy ez tényleg azért valószínűleg mutat egyfajta hiányt, hogy akkor én szeretnék megbeszélni dolgokat, de különböző okoknál fogva nem merek. Igen. Félek. Mert félek nyilván, vagy tényleg nincs olyan ember körülöttem, aki. De egyébként, amit a munkahelyekről mondtál, ugye ezen is mi sokat filoztunk olyan szempontból, hogy még 86-ban, tehát a szocializmus utolsó éveiben, ugye, azért az látszott, hogy hát kevés a magyaroknak a barátja, meg nagyon sok magyarnak nincs barátja, de ha van barátja, az nagyon ilyen instrumentális, tehát nem érzelmi dolgokról van szó, nem miben tud segíteni, és nagyon sok a munkahelyről van. És ugye, amit az Bea mondott, hogy ugye láttunk egy ilyen nagy csökkenést a 90-es években, azért azt ugye elég jól össze lehetett ugye a munkahelyek ugye tömeges elvesztésével is hozni, meg azzal, amit azért mondtál valamennyire, hogy most már nagyon megváltoztak a munkahelyek. Tehát ugye sokkal kompetitívebbek, nem biztos, hogy te, és azért ott töltöd a fél életedet, vagy még egy kicsit többet is, ugye a munkatársaidat, viszont azért lehet, hogy nem annyira célszerű őket egy bizonyos ponton túl ugye kitárnunk a kabátunkat, hogy na, ezekre a pontokra lehet lőni, mert az biztos, hogy találni fogsz, szóval, hogy itt nagyon sok. És akkor ez már jó kérdés, hogy akkor hol a többi helyszín, hogy mondjuk föntartottuk-e az iskolás, ugye, mert igazából a kapcsolatoknak azért vannak ilyen nagy forrásai. Ugye parabarátságoknak éresül az iskolarendszer, a munkahely, és akkor lehetnének ezek a civil szinterek, amikhez ugye miatt még a 90-es évek elején nagy reményeket fűztünk, de azok inkább nem jöttek be, mint hogy bejöttek, mondjuk úgy finoman.
2: Hát ugye a munka is változott, tehát most nem tudom, édesanyám, aki a Vöröscsilla traktorgyárból ment nyugdíjba, ott igen, kezdte, ott végzett.
0: Igen.
2: Most lehet, hogy éven belül három pozíciót vált valaki, és akivel kialakít egy szoros kapcsolatot, egyszerűen már a munkahelyi, tehát munkaidőben sincs már arra ideje, hiszen új barátokat, idézőjelbe rakom, szerez az új pozíciójába, és aztán lehet, hogy, és akkor nem is beszélek arról, hogy mondjuk nem csak pozíciót, hanem céget is vált. Tehát, hogy annyira felgyorsult, hogy itt nincs az, hogy együtt építjük egymás házát, miközben egy kockasőrrel viszünk ajándékba, és akkor igen, mindenki fölhúzza.
1: Meg együtt nyaralunk, meg egy helyre járnak a gyerekeink.
2: Maga a szotüdülők.
1: Igen. És az embereknek egyébként borzasztó nagy nosztalgiájuk van ez iránt is. Tehát van egy fiatalabb kolléganő, aki a Hásas Juditnak az Orion cégnél egy ilyen longitudinális vizsgálata volt, és azt próbáltak ez így már itt a poszt, tehát a rendszerváltás után újra megnézni, hogy mi a helyzet, és aki orionosokat talált, azokat nem találta meg a régieket, de ugye még valamilyen nagyon csökevényes formában létezik ez a gyár, és ezek a, igen, tehát itt ez is egy nagy veszteség volt igazából a legalábbis azok, akik éltek akkor is, ezt egy nagy rossz dologként élték meg tulajdonképpen. És igen, tehát kell az embereknek azért egy kis segítség esetleg ahhoz, hogy kapcsolatokat alakítsanak ki. Tehát most ugye magányról nem beszéltünk, de ugye ezt azért nagyon kezdik mondani, hogy social infrastructure. Most így nagyon menő lett ez a Bea már kicsit el is kezdett ezzel foglalkozni, hogy social health, tehát tényleg ugye az egészségnek ez a társas olvasata, és abszolút azok a színterek, ugye, és onnan kezdjük el ezt elképzelni, hogy az a falusi pad. Tehát megint az alkalom szüli a tolvajt, ott vagyunk. Ahol le lehet ülni, ahol együtt lehet lenni, és azért előbb-utóbb valaki legalább odaül. Tehát, hogy nem mondom, hogy ez a szuper megoldás mindenre, de hogy valami, tehát, hogy ez tényleg a várostervezésben az akármi, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok lennének.
3: A beszélgetés végéhez közeledvén, ha már itt arra utaltál egy kicsit, hogy kell segítség az embereknek abban, hogy kapcsolódjanak. Ti mit, akár magánemberként, akár szociológusként, mit mondanátok, hogy mit fogadjanak meg, vagy mi legyen a hallgatóknak az első lépése, miután leáll a Spotify-on ennek a podcastnek az ideje, mit tegyenek meg rögtön annak érdekében, hogy egészségesebbek legyenek a barátaiknak, kell, és kevésbé legyenek magányosak.
0: Gondolják végig, hogy kik azok az emberek, akik körülöttük vannak, és kezdjenek el beszélgetni, tehát, hogy, és tegyék meg ők az első lépést. Ugye itt szóba került az előbb, hogy a Fruzsina mondta akár te is, hogy az édesanyád ezt csinálta, milyen ilyen nosztalgia van, hogy milyen jó volt. Na most akkor megint csak annyit tudok mondani, hogy akkor ezt még egy lépést előre, hogyha ő neki fiatal korában ez jó volt, és nosztalgiája van most, akkor beszéljen erről a saját gyerekeivel is, hogy tessék valamit csinálni. Tehát nem mindig azt várni, hogy majd kívülről valaki megmondja nekünk, és amikor valaki megmondja, akkor meg megsértődünk, tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog. Nincs ilyen, tehát ez nekünk. Mi vagyunk a társadalom, nekünk van szükségünk a kapcsolatokra, tessék csinálni.
2: És milyen sokszor van, nem az, hogy így valakivel beszélek, hogy miért nem, ő se hív. Tehát miért nem hívtad,
0: pontosan,
2: ő se hív.
0: Így van. Így
2: és akkor
0: van.
2: Szoktam mondani, hogy de hát akkor az első lépés is jó, hogy mondod, mert tényleg, akkor így tegyük van. Meg. És hát ugye a mostani kampányunk is kicsit erről szól, a karácsonyi kampányunk, hogy mennyire nehéz cipelni azokat a terheket, amik valahogy úgy értek véget egy-egy kapcsolat, és ez lehet családi vagy baráti, hogy ott úgy bennünk van, de valamilyen nem tesszük meg, és hát tegyük meg, és írjunk egyet.
1: Hát igen. És én azért azt mondanám, hogy az emberi kapcsolatokhoz borzasztóan kell a nagyvonalúság, szóval, hogy igen, hogy ne féljünk egy picit többet belerakni, mert a dolgok hosszú távon dőlnek el, szóval, hogy tényleg az van, hogy nem szabad attól félni, hogy úristen, én akkor most 3 grammal ebbe többet raktam bele, mert majd az vissza fog jönni. És igen, föl kell emelni a telefont, és ha találkoztunk, akkor nem szabad anélkül befejezni azt a találkozást, hogy be nem írtuk a következőt, szóval, hogy vagy ki kell ötölni a család, hogy akkor most így már nem megy, de akkor hogyan fog tudni menni? Tehát most már tulajdonképpen egy olyan korban beszélünk az elmagányosodásról, meg a barátok hiányáról, amikor így technológiailag minden adott, hát mikor lehetett ennyire könnyen bárkivel bármilyen módon kapcsolatot teremteni? Soha. Tehát ez egy annyira abszurd dolog tulajdonképpen.
3: Yeah. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, hogy beszélgettünk a barátságról, és kívánom magunknak, mindannyiunknak, a magyaroknak azt, hogy a következő kutatási alkalommal, amik kijönnek eredmények, azok sokkal jobbak legyenek, mint a mostaniak. Köszi szépen, hogy jöttetek. Sziasztok!
4: Köszönjük.
5: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. Nem mond le a köztársasági elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Sokszor beszéltünk már arról, hogy a szülésnél előfordulhat császármetszés, de van olyan anyuka is, aki kifejezetten szeretné, hogyha császárra hozhatná világra a babáját. Hogy mit jelentenek a fogalmak, ezt is tisztázzuk a mai adásban Pavelka Mártával, aki a Szejzel Intézet szakértője és diplomás szülésznő is. Egybe köszönöm, hogy ismét itt vagy.
3: Köszönöm.
2: Mert hogy halljuk ezeket a fogalmakat, hogy sürgősségi császár, programozott császár, sokan azt mondják, hogy ő nem úgy indult el, természetes úton szeretett volna, de aztán mégis császár lett belőle. Sokan azt mondják, hogy valamiért egyébként akár leginkább egészségügyi kockázat miatt a programozottat választják. Tegyük helyre a fogalmakat, és aztán szeretném a picit feszegetnénk ezt a kb. Tabu témát, mert hogy igazából én ezt már mondtam korábban, hogy nekem császáros babám volt, és sokan csak legyintettek, hogy ott akkor te nem is szültél igazából. Szóval mik a fogalmak?
3: Császármetszés, hogyha történik, akkor két fő nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyik az az, hogyha valóban valaki tervezetten hüvei szülésre készült, de valami közben jön, ez általában a legtöbbször magzati oka van annak, ami miatt azt mondjuk, hogy ez már így nem lenne biztonságos tovább, és inkább egy császármetszés legyen. Ez a sürgős császármetszés, amikor a vajúdóból kell bemennünk a császárműtőbe. Viszont van arra is lehetőség, hogy ez ne egy sürgős császármetszés legyen, hogy tervezzük az időpontot. Ez általában a legtöbb esetben az ilyen 39. hét környékére szoktuk tervezni, és itt is két csoport van most már, amit megkülönböztethetünk. Az egyik az az, amikor valamilyen orvosi okból végzünk császármetszést. Valamilyen betegség van, valami miatt azt mondja a várandós gondozó orvos, hogy nem lenne biztonságos egy hüvei szülésbe belekezdeni. És most már van arra is lehetőség, hogy az édesanyja saját maga kérje, és válassza azt, hogy ő császármetszést szeretne. Ennek rengeteg oka van a háttérben. Ezt ilyenkor azért igyekszünk kideríteni, hogy mi is áll a háttérbe, hogy miért szeretne ő császármetszéssel szülni. Nagyon sokszor csak olyan ok van a háttérben, ami a barátnőm mesélt valamit, hogy neki milyen rossz volt, milyen nem jó emlékei vannak, és én azt szeretném elkerülni, és azért szeretnék császármetszést. Akkor ilyenkor azt átbeszéljük, és van, hogy meggondolja magát a kismama, és mégiscsak egy hüvei szülésbe megyünk bele, mert az ő félelmeit sikerült lerombolni lényegében. Viszont nagyon sokszor van olyan dolog a háttérben, amit nekünk tiszteletbe kell tartani, és el kell fogadni, hogy ez a kismama kérése, mert ő úgy érzi biztonságban magát, hogy ő császármetszéssel szeretne szülni, és most már erre is megvan a lehetőség. Ez az anyai kérésre történő császármetszés. Ilyenkor igazából csak az a nagyon-nagyon fontos, és ez viszont tényleg nagyon fontos dolog, hogyha valaki úgy jelentkezik hozzánk, hogy ő császármetszéssel szeretne saját kérésére szülni, akkor őt megfelelő módon, korrekten mindenről tájékoztatnunk kell, mert azért a császármetszés mégiscsak egy hasi műtét. Ennek minden vele járó és járható rövid vagy hosszú távú szövődményével együtt. És ezzel, hogyha valaki ezt választja, akkor ott tisztában kell lennie azzal, hogy mit választ. Hogyha így is azt mondja, hogy én ezt szeretném, és így döntök, akkor mi pedig ebbe fogjuk őt támogatni, hogy akkor így legyen neki ez egy nagyon-nagyon jó élménye. Császármetszés útján történő szülése.
2: És van is ilyen felkészítő programja a Cezel intézetnek. Igen. Is, erről is fogunk beszélni, de előtte szeretném, hogyha akkor ezt a sürgősséget tennénk helyre. Nekem nem egy olyan ismerősöm volt, aki természetes úton kezdett el szülni, és aztán jött valami komplikáció, és császármetszés lett a vége. Sőt, van olyan ismerősöm is, akik nem tudom, 20 órát vajuttak, és aztán a legvégén mégiscsak császár lett. Aztán azt is érdemes helyre tenni akár, hogy attól még, hogy császározott a következő gyermekét, például tudta Igen. természetes úton szülni. Szóval milyen okok vezethetnek oda, nem kell véres részletekbe mennünk, de azért egy-két fontos dolgot szerintem, akkor egyértelmű a csapatnak a döntése, hogy akkor ezt itt most befejeztük, és a baba vagy az anyuka életét mentjük.
3: Vajudás közben nagyon-nagyon sokat hallgatunk a babánál szívhangot. Ez a CTG vizsgálattal történik. A legtöbbször azért van vajudásból császármetszés, mert ilyenkor a baba valami olyan üzenetet küld nekünk a szívhangján keresztül, hogy ő nagyon-nagyon nem érzi jól magát odabent. Ez lehet köldökzsinór miatt, lehet azért, mert már akár nagyon-nagyon hosszú idővel túlléptük a kiírt időt, és a lepény ebben a vajudási időszakban már nem tudja úgy ellátni a babát, mint amire szükség lenne. És ilyenkor ezt a baba nem tolerálja jól, és ő elkezd olyan jeleket küldeni nekünk, hogy most még jól vagyok, de ha ez sokáig így marad, akkor az már nekem nem fog tetszeni. És ilyenkor kell inkább lépnünk, hogy mindketten biztonságban legyenek. Ez a leggyakoribb ok, hogy vajudás közben császármetszés van. A másik dolog, ami még nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogyha olyan szinten megakad a szülés, hogy sok órán keresztül semmilyen változás nincs, bármivel próbálunk segíteni, hogy legyen előrelépés a folyamatban, akkor van, amikor már nincs más eszköz a kezünkben, mint hogy bemenjünk a műtőbe.
2: Egy ilyen sürgősségi helyzetnél mennyire van beleszólás az anyukának, és mennyire tényleg a vészhelyzet irányít? Tehát, hogy mondhatja azt az anyuka, hogy de én még szeretnék, nem tudom, 2 órát próbálkozni. Tehát, hogy néz ki egy ilyen helyzet? Mert minden a sürgősség helyzetben. Szó eleve azt mondhatja Igen. nekem, hogy na, akkor most itt viszont, itt az orvostím dönt.
3: Igen. Minden helyzetben azért van a kismamának beleszólása, hiszen az ő testéről van szó. Éppen ezért még a szülés indulása előtt, vagy közvetlen a szülés indulása, akkor azért az a szerencsésebb, hogyha előtte megtörténik az, hogy odaadunk egy olyan tájékoztatót a kismamának, ami beleírjuk azt, hogy milyen esetekben lehet császármetszés, és akkor ő ehhez hozzájárul-e. Akkor ezt előre meg tudjuk beszélni olyan körülmények között, amikor még ő is tiszta fejjel tud gondolkodni, és át tudunk beszélni mindent. Általában előre ez a döntés megszületik, hogy ő mihez járul hozzá, és mihez nem. Hogyha életveszélyről van szó, mert azért ilyenkor ki kell mondanunk, van, amikor életveszélyről van szó, olyankor menni kell, az akkor nem kérdés. Ha viszont csak az merül fel, hogy hát nem történik semmi hosszú ideje, akkor mondhatja azt a kismama egészen nyugodtan, hogy de ő szeretne még várni 1 órát, 2 órát, valamennyit, és akkor mindig újra és újra tárgyaljuk, hogy van értelme még várakozni, vagy inkább azt javasoljuk, hogy menjünk a műtőbe.
2: No, akkor nézzük a másik forgatókönyvet, aminek szintén 2 ága van, ahogy említetted. Az úgynevezett programozott császár, ami egyébként szintén egy ilyen nagyon fura kifejezés szerintem, vagy ilyen ijesztőnek Igen. hat, holott sok esetben már teljesen normális. Én tudom, hogy nekem egyébként azért javasolta az orvosom, hogy így szüljek, mert sok faktor volt, ami azt mutatta, hogy ez nem biztos, hogy 100%-ig biztonságos természetes úton, hogy idős vagyok, hogy túl nagy a baba, hogy cukorbeteg vagyok, stb. És akkor, mikor ez kiderült, akkor először ez egy kicsit ilyen ijesztő dolog, Igen. hogy nincs benne meg az a természetes faktor, vagy az a meglepetés faktor, vagy amit a filmekben láttunk jányként, az elfolyik a magzatvíz, hogy nekem ez mind kimarad, hanem tudom, hogy pontosan anyadikán körülbelül hány óra, akkor egyszer csak ott lesz a kisbaba a kezemben. De előnye is volt nyilvánvalóan, és például Nekem hiányzott, nem volt ilyen típusú felkészítő, amire hozzátok viszont már járhat egy kismama. Mi az, amiről szól egy ilyen felkészítő?
3: Egyrészt átbeszéljük azokat a dolgokat is, hogy mi történik a műtét előtt, milyen előkészítési folyamatok vannak, mi történik a műtét után, amikor a regenerálódási időszak van, a felkelés, mivel lehet segíteni, könnyíteni. Ezeket átbeszéljük, de ami szerintem egy nagyon fontos dolog ezeken a felkészítőkön, az az, hogy átbeszéljük azokat is, hogy milyen lehetőségei vannak ilyenkor egy kismamának. Mert hogy egy császármetszés körülményeit is megválaszthatja, főleg, hogyha tervezetten történik ez a műtét. Ugye van a hagyományos módszer, amikor szépen bemennek, megtörténik a meccés, kiemelik a babát, kiviszik, rendbe teszik, és vagy apának odaadják, vagy pedig anya legfeljebb egy pár percre megkapja a műtőbe. Viszont most már egyre elterjedtebb, és egyre többen ismerik a gyengéd császármetszésnek a módszerét és folyamatát, és ez az, amit szerintem nagyon-nagyon érdemes a kismamáknak megismerni, hogy mi a különbség a kettő között, és mik azok a helyzetek, amikor ő választhat és dönthet, hogy mit szeretne. Ugye a gyengéd császármetszésnél ott amellett, hogy sokkal lassabban születik meg a baba, mert nem egy gyors kiemelés van, hanem ő szépen fokozatosan, mint hogyha a hüvelyen keresztül születne meg, egy hasonló tempóba érkezik meg. Emellett, ami szerintem még fontosabb ettől is, az az, hogy amikor ő megszületik, egyrészt tudunk várni, hogyha minden rendben van a műtétnél azzal, hogy a köldökzsinór pulzálása elálljon, és ami még ettől is fontosabb, hogy ott a műtőben akkor azonnal az édesanyja megkapja a babát. Azonnal oda tesszük az ő mellkasára, közben ott van az édesapa is, tehát ők hárman ezt a pillanatot úgy tudják megélni, mint hogyha egy szülőszobán lennénk bent, ahogy megszületik a baba és odaadjuk, az egy sokkal-sokkal jobb élmény nekik. Meg lehet azt is oldani, hogy ne a műtői fények domináljanak, és a műtői közeget érezze a kismama, hanem a fényeket tényleg csak a műtéti területhez irányítani, egyébként pedig egy kicsit tompított fénnyel, akár zene is szólhat közbe, tehát ilyenekre is lesz lehetőség. És ezáltal ez a császármetszés sokkal inkább a születésre terelődik át a hangsúly, és nem a műtétre, hanem a kismama jobban meg tudja élni azt, hogy itt tényleg megszületett az ő babája, és nem pedig egy műtéten esett át.
2: Mert hogy van ez a csodálatos szó, az aranyóra.
3: Igen.
2: Amivel szintén még ijeszgettek, hogy na, ha császáros leszel, neked ez kimarad, de ezek szerint nem feltétlenül. Mi ez az aranyóra egyáltalán? És miért fontos?
3: Az aranyóra az alapvetően ott kezdődik, amikor megszületik egy baba, és odaadjuk az anyának. Ez nagyon sokszor késleltetve történik meg egy császármetszésnél, mert hogyha nem a gyengéd császár verzió van, hanem a hagyományos, akkor ott kiviszik a babát, rendbe teszik, sokkal később kezdődik el. Ez az az időszak, ez az az óra lényegében, amikor ezek a leges-legelső kötődések kialakulnak az édesanyja és az újszülött között. Ami még mindig jobb, hogyha késleltetve van, mint hogyha egyáltalán nincsen. De ha van lehetőség arra, hogy ez azonnal elkezdődjön és megtörténjen, akkor mindkettőjük számára az a legoptimálisabb.
2: Egy természetes úton szülésnél ott nem veszik el a babát lemérni, meg rendbe rakni egyébként, hanem rögtön odapakolja minden esetben? Rögtön. Ez protokoll?
3: Akkor, hogyha teljesen jó állapotban születik meg egy baba, és nincs szükség egy intenzív ellátásra, akkor ennek így kell történjen.
2: Megszületik a baba, jó eséllyel megéli az aranyórát is a császáros anyuka, és akkor zúdul majd rá a számtalan kérdés, ezekre mennyire lehet előre felkészülni. Gondolok itt arra, hogy nagyon fáj, jobban fáj, meddig fog fájni, hogy mozdulok, hogy nem mozdulok, muszáj mozdulni, nem muszáj mozdulni, tól, tehát a fizikai részétől, ahogyan fogok szoptatni, mert akkor ezt is nagyon sok császáros anyuka megkapja, hogy te úgyse fogsz tudni, úgysem lesz anyateljes a babát, stb.
3: A szoptatás részt azt már a műtőben el tudjuk kezdeni. Tehát főleg, hogyha egy gyengéd császármetszésről van szó, és oda tesszük anyának a babát egyből, akkor már ott az újszülött el tud kezdeni keresgélni, és akár a szoptatás is elkezdődhet. hogyha valami miatt ez még ott nem történik meg, mert azért a legtöbb baba nem azonnal kezd el keresgélni és szopizni, hanem mondjuk egy fél óra elteltével, akkor is, mivel közben nem vesszük el a babát, hanem végig ott marad, általában az első egy órán belül ő elkezd szépen keresgélni, ha nem, akkor pedig aki ott van, szülésznő vagy csecsemős kolléganő, már ott az első órákban ő segíteni fog abban, hogy ez minél könnyebben elkezdődjön. A kórházban, amíg bent tartózkodnak nálunk, addig nagyon fontos az, hogy legyen laktációs tanácsadó, aki oda megy, és segít már a leges-legelső lépéseknél is, hogy hogyan fogja meg, hogy tegye merre, hogyan tudja őt úgy pozícionálni, hogy a legkönnyebben menjen a babának is, és az édesanyának is, mivel ez nem egy 5 perces folyamat, ezért minél kényelmesebb tudjon lenni. A felkelésnél ott azért nagyon fontos a korai mobilizáció. Minél hamarabb elkezdeni. Ez is egy többfunkciós dolog, ez a korai mobilizáció, mert benne van persze a trombózis megelőzés célja is, de benne van az is, hogy minél hamarabb kezd el a kismama felkelni és mozogni, annál könnyebben fog menni a regenerálódás. És a kórházi napokban ott nagyon fontos, hogy minden nap menjen gyógytornász, aki mutat olyan gyakorlatokat, olyan testhelyzeteket, hogy hogyan fog tudni könnyebben mozogni, hogyan tudja könnyebben felvenni a babát úgy, hogy az ne legyen egy nagyobb fájdalom neki mondjuk a seb környékén. Tehát ilyenkor egy tímnek kell együtt dolgozni. Bemegy az orvos ellenőrizni, a szülésznő, aki ott volt, aki végig kísérte, aki ott az első 6-8 órában, amíg feküdt, ott volt és végig segített. Azért olyankor neki nem csak az a feladata, hogy beadja az infúziót és a fájdalomcsillapítót, hanem azért ott lelkileg is támogatni kell a kismamát. És közben ott van a gyógytornász, a laktációs tanácsadó, mindenki, és nagyon fontos, hogy ott abban az első pár napban ez a team nagyon összeszokottan és jól tudjon összedolgozni, és hogyha ez így sikerül, akkor az otthoni napokban már úgy megy haza a kismama, hogy kapott egy útra való csomagot, hogy hogyan is csinálja otthon a dolgokat.
2: Mi a tapasztalatod egyrészt a hozzád kerülő kismamák? Mennyire bátrak abból a szempontból, hogy a szerintük számukra és a kisbabájukra nézve a legelőnyösebb módját választják a szülésnek, és aztán majd beszéljünk erről a bizonyos ma még tabu vagy nem tabu, hogyha valaki azt mondja, hogy én programozottan szeretnék szülni.
3: Sokan vannak olyanok, akik nem merik mondani. És őket én mindig nagyon bíztatom, hogy de jelezni kell igenis a személyzet felé, hogy ők mit szeretnének, mert úgy, ahogy egy hüvei szülés is róluk és a babájukról szól, és ott is figyelembe kell vennünk az ő igényeiket, ugyanígy egy császármetszésnél is fontos, hogy az, amit ő szeretné, és amit ő preferál, és amiben biztonságban érzi magát, abba tudjuk őket támogatni. Hogyha a személyzet nem kap elég erről visszajelzést, hogy mik a kismamáknak az igényei, akkor nem lesz változás benne. Minél több visszajelzésre szükség van, mert akkor tudunk mi is ebbe fejlődni, és egyre előrébb jutni, hogy olyan ellátást tudjunk nyújtani, ami a kismamának, a kisbabának és az édesapának is, mert hogy ő is része ennek a történetnek, mindegyiküknek a legoptimálisabb legyen. Az, hogy ki, hogy választják a császármetszést a kismamák, vagy nem, azért ez nagyon sokáig úgy működött, hogy ennek nem volt meg a jogi és protokolli háttere, és általában csak ki volt találva egy mondva csinált ok, hogy miért kell valakit megoperálni. Most már azzal, hogy ennek megvan a háttere, azért én nagyon bíztatom azokat a kismamákat, akik mindenképp ezt szeretnék választani, hogy merjék elmondani. Egyrészt azért, mert sokszor tényleg fel tudjuk oldani azokat a blokkokat a háttérben, amik szerepelnek, ami miatt valaki így dönt, és végül sikerül megtalálni azt, hogy ő valóban egy császármetszést szeretne, vagy pedig valahol mélyen ő hüvei úton szeretne szülni, csak a félelmei és a mások történetei miatt döntene a császármetszés mellett. Másrészt viszont, hogyha valakinek tényleg erre van szüksége, akkor ne kergessük őt bele úgy egy hüvei szülésbe, aminek a vége úgyis az lesz, hogy bevisszük a műtőbe, mert ő annyira feszült, és annyira nem engedi el magát, hogy azért nem fog haladni a történet.
2: Hogy látod, mennyire tabu téma a mai magyar társadalomban egyébként az, hogyha valaki császára, vagy mondjuk programozott császára szül, jellemző még az, hogy hát az nem is igazi?
3: Egy kicsit jellemző. Azért
2: mondjuk programozott császára szül, jellemző még az, hogy...

0: felkészítőre is elmehet hozzátok, még azt tegyük hozzá, hogy ez csoportos vagy egyéni, hogy működik.
1: Mindegyik
0: egy ilyen
1: lehet.
0: Felkészítő?
1: Van csoportos is, ami kifejezetten a császármetszésre felkészítésről szól, de azok a kismamák, akik nem döntötték el egyértelműen, és nagyon kétségek között vannak, nekik inkább az egyéni, amit szoktunk javasolni, ott azért kicsit bátrabban meg lehet beszélni a hátterét a dolgoknak.
0: Minden esetre abban legyenek bátrak, hogy mondják el, hogy így mit van. Szeretnének, mert kaphatnak hozzá támogatást, és megjegyzem császárosként is, 6 hete dolgoztam rajta, de lehet fullan anyateljes babát nevelni, úgyhogy ez sem kizárt, ne higgyel senki. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a budai alsó rakparton, északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig. A Bajcsy-Zsilinszky út Károly körút útvonalon, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: játszani. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
9: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
12: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és az UDI rendszer ügyéről fogunk beszélgetni. Ez egyáltalán nem azonos az autópálya koncesszióval, ez két egymástól teljesen eltérő történet, de hogy mekkora üzlet lehet egyik meg másik, azt pontosan azzal lehet leírni, hogy mind a kettővel ugye folyamatosan valami kis kavarás keverés van. Brückner Gergely, a Telex újságírója a vonalban, szervusz, jó napot kívánok neked.
13: Szervusz, jó napot kívánok!
12: 64,5 milliárd forintot fizetett 3 magáncégért a magyar állam. Nem is olyan régen Lázár Jánosnak volt ez az elképzelése. Még az is lehet, hogy ez önmagában nem volt rossz ötlet, ugye?
13: Igen, tehát tavaly március környékén volt egy olyan változás, hogy miközben korábban Rogán Antal alá tartozott az UDI-szedés, akkor átkerült Lázár Jánoshoz, vélhetően nem függetlenül attól, hogy ilyen amerikai szankciós listára került ugye Rogán Antal, és a Lázár úgy nyúlt hozzá ez az egészhez, hogy átnézett mindenféle beszállítót, és hát az volt az ő jelmondata, hogy egy 800 milliárd forintos állami bevételt jelentő területen, ugye ez az útdíszedés, nem lehet az, hogy mindenféle külső cégtől függjön ennek a rendszernek a működése, tehát hogy állami kézbe kell venni az informatikai szolgáltatókat, és hát ennek a keretében történt ez a deal, amivel én foglalkoztam, az ugye az, hogy mennyire volt ez előkészítve, mennyire volt sikeres, mennyire volt túlárazott, egyáltalán ki gazdagodtak ebből a dologból, kik voltak a magáncégek mögött, tehát ez egy szokás szerint egy izgalmas történet, és természetesen egy ekkora bevételre, hát azért elég sokan rászívódtak fejni a rendszert.
12: Akkor ebben Lázárnak valójában lehetett igaza, hogy ezt a 800 milliárdot ez közvetlenül az állam szedje be, és ne legyenek mindenféle alvállalkozók ehhez.
13: Maga a nemzeti útdíjszedő az egy állami vállalat volt, csak ugye nagyon sok olyan dolog volt, amit be lehetett neki szállítani. Egyrészt az informatikai rendszerek, térkép, térinformatika, és voltak olyan funkciók, ezek már egy kicsit talán bonyolultabbak, ahol kifejezetten jól bevette magát néhány cég. Az egyik ez a fizetési közreműködő, ez arról szólt, hogy ha nem akartak a kamionos cégek előre fizetni, akkor egy ilyen szolgáltató segítségével utólag rendezhették útdíjarányosan, vagy tehát használatarányosan a számlájukat, és erre egyetlen cég, egy magáncég amúgy, de egyetlen cég kapott lehetőséget, hogy ebbe közreműködjön. Mindössze két alkalmazottja volt, Csomádon volt bejegyezve, de hát elképesztő méretű árbevétele és nyeressége volt ennek a társaságnak. És a másik ilyen fontos funkció az meg a bevallási közreműködő, az arról szól, hogy a kamionokban van egy ilyen egység, egy ilyen jeladó, ami jelzi azt, hogy merre jár a kamion, és itt hát itt több cég is szolgáltathatott. Ezek ilyen flotta menedzser cégek, amelyek jelzik az útdíjszolgáltató felé, hogy hol jár a kamion. Tehát ebben nem volt kizárólagos szerepe egyetlen cégnek, mert itt több cég volt, de itt is megvett egy társaságot az állam. Hát itt ugye az lehet a furcsa, hogy miért pont azt az egyet vette meg, és akkor ugye a harmadik, mert három céget vett meg összesen, az meg maga az informatikai szolgáltató volt, az ICEL, az talán egy ismertebb cég, mert hát annó ők dolgozták ki több mint 10 éve ezt az egész informatikai hátterét a magyar útdíj.
12: Mondhatni, hogy ez egy létező cég volt. Mert hogy azért ez a kettő, amit előbb említettél, a Csomádi kétfős, meg a másik, amelyik szintén nem nagyon mérhető semmilyen más forgalommal, mint amit itt bonyolított, azért ez elég kamunak látszik.
13: Hát olyan szempontból, tehát állítólag technikailag egyébként nem voltak rosszak, csak ugye privilegizált helyzetben voltak, mert hát főleg az előbbi, amelyiknek kizárólagos joga volt, tehát valóban csak rajta keresztül folyhatott be ez az utólagos fizetés, és akkor képzeljük, ők amúgy nem kaptak túl nagy jutalékot, azt hiszem 1,9%-ot, csak hogyha mondjuk 300 milliárd vagy 250 milliárd forint átfolyik, akkor azért ugye egy kétfős cégnek az a bizonyos 4-5-6 milliárd forint, ami átfolyik rajtuk, az is igen jelentős nyereséget tud produkálni, főleg, hogyha mindössze kétfővel működtetik.
12: Hát a kupon portfólió 2 milliárdos adózott eredményt jelentett 2024-ben, úgyhogy azért ez a szabad szemmel is jól látszó kategória.
13: Igen, és hát ugye ami megint furcsa, hogy az állam elvileg azt tűzte zászlajára, hogy átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező cégekkel nem üzletel, de hát ennek is egy ilyen szokásos magántőke alapos háttere volt, 80%-ban egy prime tech magántőke alap volt a tulajdonos. Fogalmazzunk finoman, nyilván egy picit talán többet tudok erről, de Rogán Antal üzleti köreihez kötődött ez a magántőke alap, és talán ez így egyrészt pontos is, meg akkor azért egészen pontosan nem beszéltünk a befektetési jegyek.
12: De akkor ezzel leírod azt is, hogy az a vita, tehát az a kiszorítósdi, ami évek óta zajlott Rogán és Lázár között, az ezzel a móddal is egyfajta bizonyságot nyert. Tehát Lázárhoz került a történet, és azon nyomban kiszorította a Rogánhoz köthető cégeket.
13: Ez az egyik olvasat. Én egy picit ezt azért látom árnyaltan, mert valóban kiszorította őket, ugyanakkor ugye elég sokat fizetett is értük, tehát pontosan ugye ez a része nehezen érthető, hogy nem az volt, hogy egy testre szabott, nem tudom, rendelkezéssel átírták, hogy na innentől már nem csak ez a cég csinálhatja, vagy nem az volt, hogy kialakította az állam ezt a kompetenciát saját hatáskörbe, hanem hát jó sok milliárd forintért megvette ezt a céget. De amúgy az alapállítás természetesen igaz, az alapinformatikában is, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor volt egy Rogánhoz jobban kötődő cég, meg volt ez a régi, az ICEL, és hát ott se az lett, hogy nem tudott bejönni a váltás után, tehát a Rogán-Lázár váltás után nem tudott bejönni ez a Rogánhoz jobban kötődő cég, hanem hát ugye megvette végül az állam az ICEL-t, és a régi bázison építi az informatikát.
12: Azt írod a cikkedben, ami a telex.hu-n jelent meg, hogy ha az államnak most nem sikerül rendezni a térinformatikai szolgáltatások sorsát, ugye ez az a harmadik cég, amivel nem bírtak mit kezdeni, mert maguk nem tudták megoldani ennek a szolgáltatásnak a teljesítését, akkor az évi 800 milliárdos nagy üzlet az leállhat.
13: De igen, miért? A jelenleg tárgyalások zajlanak. Itt nagyon leegyszerűsítve az volt a probléma, hogy az állam megvette az említett három magáncéget, de, és hát azt remélte, hogy ezzel a kritikus informatikai szállítókat már saját hatókörbe vonta, de ugye kiderült, hogy a kuponnak volt egy olyan érdekeltsége, 80%-a volt egy kulcs cégbe, ahol viszont a tulajdonosok, amikor látták, hogy az állam megveszi őket, akkor inkább visszatudták, volt rá opciós lehetőségük, visszatudták vásárolni a céget, és ez a bizonyos GLI Solutions, ezt a céget még eddig nem említettük, ő szállítja ugye a térinformatikát, vagy nagyon leegyszerűsítve a térképtudást az útdíszedéshez, és velük június 30-ig van szerződés, tehát ezt nem birtokolja az állam, és jelenleg a július 1-től nem látszik, hogy sikerül-e megállapodni. Természetesen lehet, hogy megegyeznek addig, de jelenleg egy viszonylag kaotikus helyzet van, hiszen nem csak, hogy nincs megállapodás, de ugye éppen változik az is, hogy az állam oldaláról a kormányváltás után, ugye hogyha most leegyszerűsítjük, hogy eddig Lázár János kezébe volt ez a terület, és most egy új minisztériumhoz, ugye Vitézi Dávidhoz az építési és, vagy bocsánat, közlekedési és beruházási minisztériumhoz fog tartozni ez a terület, hát itt most új embereknek kell vélhetően megállapodni. Én még nem láttam, hogy a Nemzeti Útdíszedőnél lett volna bármilyen személyi változás, de ugye a tulajdonosi joggyakorló tárcánál éppen változás zajlik, tehát azért ez is egy kicsit bonyolítja a helyzetet.
12: Akkor ebből most az látszik, hogy hirtelenjében ez a probléma szintén az új kormányra, a magyar kormányra hárul. Azzal együtt is, hogy akkor itt valószínűleg vagy be kell vásárolnia magát egy cégbe, amit esze ágában nem volt megvenni, vagy saját magának kell bizonyos képességekkel rendelkeznie?
13: Hát ugye nagyon sok lehetőség lehet. Arról nem tudok, hogy nem tudom államosítani, vagy tehát, hogy az államnak szeretné eladni magát mondjuk ez a társaság, amelyiket említettem, tehát valóban vagy meg kell állapodni, tehát megint egy külső partnerrel valamilyen stabilabb vagy hosszabb távú szerződést kell kötni, vagy valóban az is lehet egy út, hogy bizonyos kompetenciákat az állam maga alakít ki. Volt erre kísérlet az elmúlt időszakban, de hát amennyire én hallottam, eddig ez nem volt sikeres, tehát pont az új megállapodás hiányában nem sikerült bizonyos dél-magyarországi úthálózatban szerették volna bővíteni a, mondjuk így, hogy a fizetős útdíjakat. Ez elmaradt egyenlőre, vagy egy halasztást jelentettek be, vélhetően amiatt, mert ott nem sikerült az államnak a megadott határidőre kialakítani a saját kompetenciáit. Én gondolom, hogy lesz megoldás, hiszen azért ez egy annyira fontos állami bevétel, hogy ezt nem lenne érdemes veszélyeztetni, csak az biztos, hogy most hát rengeteg dolga van nyilván az új kormánynak, meg minden tárcának, és rászakadt egy csomó átvilágítás, de ez is egy olyan terület, amivel foglalkozni kell.
12: Minden esetre rémisztő belegondolni, hogy hányféle ügy, csak ami itt a szemünk előtt kibontakozik, zúdul rá a Tisza kormányra itt az első hetekben, és hány megoldandó probléma van. Gyakorlatilag ahova nyúlnak és amerre néznek. De hát ez a kormányzással együtt vállalja végül is az ember. Brückner Gergely, a Telex újságírója, köszönöm szépen.
13: Köszönöm szépen, szervusz.

eszemet, halljam vagy a szívemet. Veled vagy nélküled, az eszemet, halljam vagy a szívemet. Megyek, hogyha tudok, tudom, hogyha megyek. Visszavágyom hozzád minden nap. Ha megismerek mást, nem jön az a láz, amitől mi vonzuk úgy.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyugdíjügyek, ráadásul a férfiak 40 bevezetésének kérdése. Azt indítványozza a Mi Hazánk képviselője, a férfiaknak is legyen lehetőségük 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Magyar Péter pedig Duró Dóra felvetésére arra válaszolt, hogy minden szavával egyetért. Ami szerintem elég sokakat meglepett, lehet, hogy Farkas Andrást, a nyugdíjguru alapítóját, nyugdíjszakértőt nem. Kedves nyugdíjguru, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Van értelme ennek a férfiak 40-nek?
2: Hát így, hogy férfiak 40, így meglehetősen kevés értelmét látom, de azt, hogy a férfiaknál is valamit ki kell találni arra, hogy a rövidebb várható élettartamuk miatt ne csak a 65 éves nyugdíjkoratár betöltésével vehessenek nyugdíjba, hanem esetleg korábban is, ez egy teljesen jogos felvetés. Szerintem erre utalta a miniszterelnök is, hogy egyetért ezzel a felvetéssel, de itt azért egy csomó dologra föl kéne hívni a figyelmet. Először is már a nők 40-nek sem nők 40-nek kéne lenni, hanem nők 43-nak, hiszen mint tudjuk, 2011 óta, amikor bevezették a nők 40-et, 3 évvel nőtt a nyugdíjkorhatár az akkori 62 évről 65 évre, tehát ha igazán ugyanazokat a feltételeket akarnánk biztosítani, akkor már a nőknek is nők 43 lenne a neve, így a férfiak 43 lenne egyáltalán az első megközelítésben is a kedvezményes nyugdíjuknak az egyik feltétele, tehát 43 év munkaviszony, de az a baj, hogy ha ezeket csak ilyen adhok politikai döntésekkel akarjuk beleépíteni a magyar nyugdíjrendszerbe, akkor semmivel nem térünk el a korábbi kormányzat gyakorlatától, amely, mint tudjuk, folyamatosan a saját aktuális politikai érdekei szerint nyúlt bele a nyugdíjrendszerbe. Tehát ez jó lenne azért előzetesen egy társadalmi vitában is megnézni, hogy egyáltalán mi fér bele a nyugdíjrendszerbe, mit szeretnének valójában a férfiak, mit szeretnének a nők, mert ha azt nézzük, hogy mi a tényleges indoka, mi lehetne egy ilyen kedvezményes férfi nyugdíjnak, akkor nyilvánvalóan az elsődleges tényező az, hogy a férfiak rövidebb ideig. Indoka, mi lehetne egy ilyen kedvezményes férfi nyugdíjnak, akkor nyilván

0: hozza meg a nyugdíjrendszer terhelését, ugye, hogy hány évig leszünk nyugdíjasok. Ez esetben a 65 éves korban várható további élettartam már módosul, mert egy férfinél 14,7 évre számíthat, egy ma 65 éves magyar férfi, a nők meg 18,6 évre, tehát itt már 4 évre csökken a két nem közötti különbség, de még mindig való igaz, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak.
1: Mennyit jelentene ez a költségvetés szempontjából? Pro és kontra egyébként, mert hogyha ennyire szabadjára engedjük, akkor simán lehet azt is mondani, hogy a férfiak 40 vagy 43, az lehetne 50 is, tehát ki a kedve szerint, ezt egyébként most is megteheti, akkor menjen nyugdíjba, amikor csak akar.
0: Hát most is akkor mehet nyugdíjba, de nem szabad választás szerint, mert 65 éves kora után akkor megy nyugdíjba, amikor akar, egy férfi is, de 65 éves kora előtt sajnos egy férfi nem tud elmenni, a nők meg el tudnak menni életkorútól függően, hogyha megvan ez a kedvezményes női nyugdíj feltétel. Na most ez ha a női nyugdíj most 539 milliárd forintba kerül a költségvetésbe 2026-ba, nagyjából ilyen 450-500 milliárdos tétel lehetne egy férfi 40, ha ugyanígy vezetnénk be, mint ami a nők 40-re vonatkozik. Na most ez azt jelenti, hogy akkor hirtelen megjelenne egy plusz 450-500 milliárdos tétel a költségvetésbe, amire persze lehet összekaparni fedezetet, de ma annyi helyről nő a nyugdíjkassza költségvetésre, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit vállal be a kormányzat, hiszen ott van a 13. havi nyugdíj, ott van a 14. havi nyugdíj, ott van a nők 40, ez összességében már 1500 milliárd forintos plusz tétel, és ha még erre ráteszünk még 450-500 milliárdot, akkor hirtelen 2000 milliárd forintos olyan tétel van a nyugdíjkasszában, amit vagy egyáltalán nem fedez, vagy csak részben fedez valamilyen járulékbevétel, tehát a költségvetés egyéb forrásaiból kell odapakolni a pénzt.
1: Ha jól értem, egyetértés ide vagy oda, de alig, ha most a következő 1-2 évben vezetik be a férfi 40-et, mert hogy ha bevezetik, akkor ugye ez egy azért jól belátható, elképesztő költségvetési teher lesz.
0: Igen, ennél egy sokkal okosabb módon is el lehetne járni, teljesen nemektől függetlenül csinálni egy korszerű, korhatár előtti nyugdíjazási rendszert Magyarországon is, mindenhol működik az Unióban, csak nálunk nem. Ez azt jelenteni, hogy elmehet korábban nyugdíjba egy férfi is, mondjuk 62 éves kortól már el lehetne menni nyugdíjba, de akkor tudomásul venni, hogy a nyugdíja összege az csökkentett összegű lesz, tehát valamilyen büntető levonás terheli a nyugdíj összegét. Az uniós átlag az 5%, annyi szor 5%, ahány évvel korábban megy valaki nyugdíjba, tehát ha mondjuk Magyarországon 62 éves korában elmenne valaki nyugdíjba, akkor 15%-kal kisebb lehetne a nyugdíja élete végéig. Ha valaki ezt tudomásul veszi, elmehet, ha nem veszi tudomásul, akkor megvárja ki a korhatára betöltését.
1: Köszönöm szépen, Farkas Andrást hallottak, a Nyugdíjguru alapító főszerkesztőjét.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy rossz hír, és ezzel folytatjuk a gazdasági magazint, akár 2500 forintba is kerülhet itthon egy kiló cseresznye, és a rossz hír alapja nem a kapzsiság, hanem a fagy. Elfagyott a termés jelentős része, és ráadásul itt volt még az aszály is, talán itt volt, azt mondhatjuk, de majd meglátjuk ezt is. Még Apáti Ferenc van a vonalban, a Fruitweb elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Jól mondom, 2500?
2: Alapvetően most azt látjuk, hogy a fogyasztói árak a 2 és a 3000 forint között vannak minőségi kategóriától függően, utóbbit leginkább a gyümölcs méret határozza meg, az apró cseresznye olcsóbb, a szép nagyszemű nyilván a drágább kategória. Ez alapvetően nem számít olcsónak, de felhívnám arra a figyelmet, hogy tavaly inkább a 3 és 5000 magasságában mozgott a cseresznye fogyasztói ára, mert tavaly még nagyobb fagykárok voltak, mint idén. Tehát idén még a tavalyhoz képest azt is lehet mondani, hogy olcsó a cseresznye, akkor is egyébként nagyon drága.
1: Hát köszönjük szépen az olcsó cseresznyét, azért nyilván nem így képzeljük elsősorban, miközben értjük a szempontokat. Azt mondják, hogy a sárga barackkal is hasonló bajok vannak.
2: Jelen pillanatban három olyan gyümölcsfajunk van, ez a cseresznye, a kajszi barack és az őszi barack, amelyek tavaly 80-90%-os fagykárt szenvedtek el, ezért az árak a fellegekben voltak. A kajszi és az őszi barack szezon még nem nagyon indult el, a következő egy-két hétben várható az indulása, a cseresznye egy hete fut. Mind a három gyümölcsfajnál az a jellemző, hogy jelentősek a fagykárok, 50%-ot meghaladó mértékű, de azért jobb a helyzet, mint tavaly, amikor is, mint említettem, 80-90% volt a kiesés mértéke. Tehát egy olyan felemás helyzet van, hogy egy jó évhez, egy jó terméshez képest, amikor alacsonyabbnak kellene lennie az áraknak, most gyengébb termés van magasabb árakkal, de sokkal jobb termés van, ezért valamivel alacsonyabb árak várhatók, mint a tavalyi rekordárak. Tehát valahol a jó és a rossz között vagyunk, és nem lehet ezt ennél jobban kvantifikálni, én azt gondolom.
1: Vannak-e arra mutató remények, hogy egy kicsikét, hogy mondjam, átalakul a termékszerkezet Magyarországon, mert hogy ez minden évi rendes problémánk most már hosszú évek óta. Jön a fagy, amikor virágzik a fa, aztán pedig jön az aszály, amikor kellene a víz.
2: Sajnos az a helyzet, hogy több éve megfigyelhető jelenség az, hogy a tavaszi fagyok érkezése az nem egy egyedi eset, hanem az tendencia, és nem csak az a tendencia ebben, hogy minden évben van fagy, hanem az is, hogy minden tavasz leforgása alatt többször 4-6-8 alkalommal, vagyis ennyiszer kell, vagy kellene védekezni a tavaszi fagyok ellen, ami ha műszakilag még lehetséges is, és nem mindig lehetséges, akkor gazdaságilag borzasztóan nehéz ennyi éjszakán keresztüli védekezést megoldani. Át fog alakulni a termelési szerkezet, a termelési színvonal, ezt a klimatikus változások kikényszerítik, ki fogják kényszeríteni. Megyünk a védettebb termesztés irányába, nagyjából azok az ültetvények fognak maradni, amelyek öntözöttek, jéghálóval takartak, tehát jégesőelem védettek és fagyvédettek. Az más kérdés, hogy ezek borzasztóan tőke és ennél fogva tudásigényes ültetvények lesznek. És a trend az nem csak Magyarországon lesz ez, hanem Lengyelországtól Spanyolországon át Törökországig, az egész európai kontinenst sújtja a klímaváltozás, és erre szoktam mondani, hogy versenyhátrány csak az, ami egyedül minket érint negatívan. Ha minden más versenytársat is ugyanígy érint, akkor ez nem versenyhátrány, de egy nagyon-nagyon negatív és kellemetlen jelenség. De igen, át fog alakulni a gyümölcs.
1: Viszont, ha gyorsan reagálunk, akkor verseny előny is lehet később belőle. Milyen gyümölcsök jöhetnek, amik eddig nincsenek, vagy nem őshonosok a Kárpát-medencében?
2: Pontosan így van. Pont ezért hangsúlyoztam, hogy ez nem versenyhátrány, hanem egy tényező, egy olyan külső környezeti tényező, amin változtatni nem tudunk, csak alkalmazkodni hozzá, és egy ilyen helyzetben, egy ilyen versenyhelyzetben az kerül ki győztesen, aki ehhez jobban tud alkalmazkodni. Ez azt jelenti, hogy aki védett ültetvényeket tud nagyon sok pénzből csinálni, és nagyon sok tudással gazdaságosan üzemeltetni, az versenyben marad. Aki erre nem lesz képes, az sajnos kikopik. Arra én még azért 5-10 éves távlatban nem számítanék, hogy jön a füge, a kivi és hasonló mediterrán vagy trópusi eredeti gyümölcsök nagyon nagy területen, mert ahhoz meg még nem alkalmas a klímánk. Egy-egy kemény tél, amikor mínusz 10-15-20 fok van, mint a mögöttünk lévő télen is, ezek a kultúrák kifagyhatnak, vagyis még a klímánk arra nem alkalmas, hogy ezeket a kultúrákat sikerrel termeljük.
1: Hát azért a füge már jól megvan, tehát lehet, hogy nem nagyipari termelésben, hanem egy-egy hétvégi kertben, de elképesztő termést hoz évek óta, úgyhogy lehet, hogy övé a világ itt mi nálunk. Minden esetre ez majd kiderül, meg hát nyilván ez egy szakmai kérdés is, mennyi fügét bír el a piac, ki tudja azt. Nem foglalkoztunk ezzel eddig olyan nagyon, igaz?
2: A fügével nem is szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy teljesen más, amikor egy hétvégi kertben, hobbi kertben egy-két fa termését születeljük. Ott az sem probléma, ha fél termésünk van, mert nem optimális az időjárás, azért nem tud teljes terméseket, csak a képességeihez képest egy fél termést. De amikor már üzemi körülmények között termeljük, amikor már a piacra kell vele menni, amikor el kell adni, amikor meg kell belőle élni, amikor a költségeit fedezni kell, akkor már nagyon nagy kérdés, hogy mekkora hozamot tudunk kicsavarni az adott ültetvényből, és egy féltermés az gazdaságtalanná teszi a termelést. Vagyis attól, hogy hobbi kertben még biológiailag működik, attól nem biztos, hogy most ezeknél a fajoknál az helyzet, hogy üzemi körülmények között a piaci versenyben nem állja meg a helyét, mert még nem tud akkora hozamokat.
1: Minden esetre foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, az ön szavaiból is ez derült ki. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Apáti Ferencet hallották, a Fruitbev elnökét.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem sokan rácsodálkozva örömmel fogadják, hogyha mondjuk pénzt akarnak váltani, hogy hol tart az euró árfolyama a forinthoz képest, hát 355 alatt, és hát ilyen erős nagyon régen nem volt a hazai fizetőeszköz. Ennek az okairól beszélgetünk, meg a kilátásairól Felcsuti Péterrel, bankárral, a Bankszövetség korábbi elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval azért ez egy jó hír, ha nem exportőrök vagyunk, hanem importtal foglalkozunk, vagy nyaralni indulunk. De mi hajtja, mi fűti a remény, a várakozás, vagy vannak már olyan gazdasági tényezők is, amik ezt előidézik?
2: Hát ugye ez pontosan most abban a helyzetben vagyunk, amit a mondás szokott jellemezni, hogy uram szeres, csak ne ennyire. Szóval nagyon jó dolog, hogy a forint erősödött, kétségkívül sok minden szempontjából hasznos, az inflációt szorítja lejjebb, ugye olyan körülmények között, amikor ugye az olajára elég magas, tehát az energiárak elég magasban vannak. Tehát főleg az infláció szempontjából jó, a költségvetés adósságkezelése vagy adósságmenedzselése szempontjából is jó, de hát vannak természetesen ennek, és a turistáknak is jó, akik most készülnek külföldre menni. De hát vannak azért ennek a dolognak árnyoldala is, sőt nekem az az érzésem, hogy lassan az árnyoldalak lehet, hogy fontosabbak vagy súlyosabbak lesznek, mint az előnyök. Valóban az a helyzet, hogy egy amúgy is nehéz külpiaci helyzetben az exportőrök nehéz körülmények közé kerülnek, tehát ezen a forint árfolyamon, vagy ilyen erős forint mellett nem könnyű exportálni, tehát én azt gondolom, hogy el kell jönnie valamilyen korrekció idejének, és hogy mi hajtja, hát sok minden hajtja. Azt gondolom a magas kamat, tehát a magas belföldi kamat kétségkívül hajtja, amit ugye a Nemzeti Bank, hát ugye jobb hián, vagy természetesen ilyen körülmények között nagyon nehéz más eszközökben gondolkodni. Mindenesetre a magas kamat kétségkívül hozzájárul a forint erősségéhez, és hozzájárulnak azok a bel- és külpolitikai események, amelyeknek mindannyian szemtanúi vagyunk. Tehát egyrészt a Fisza párt elsöprő győzelme, ami nagyon széles körben gazdasági optimizmus, széles kör alatt most egyszerre értem a lakosságot és a vállalkozóknak azt a rétegét, amelyik nem volt, és ez nagyon nem kevés, amelyik nem volt kedvezményezettje a NER-nek, tehát, és külföldről is ugye az a benyomás keletkezett, hogy hát egy sokkal kiszámíthatóbb és hát hogy is mondjam piacbarátabb gazdaságpolitikára lesz kilátás, és ezek kétségkívül növelik a forint iránti bizalmat. Ahogy mondtam, én szerintem ez egy kicsit már túlszaladás, nem az a szint, ahol a forintnak a maga természetes módján lennie kéne, az valószínűleg közelebb van a valahol a 370-380 között.
1: De nem fontos-e az most, hogy az államnak viszont nagy segítség ez az erős árfolyam? Ugye itt azért nagyon durva kamatterhek vannak, amiket a nemzetközi valutapiacon felvett hitelek jelentenek, és azok tekintetében nagyon is jó, hogyha erős az árfolyam.
2: Abszolút.
1: De az inflációra csak gondolunk, hát nézzük a benzingázolaj árát, gyakorlatilag lassacskán a rögzített árhoz szinte teljesen közeli. Tehát az is kevesebbe kerül az államnak.
2: Abszolút, hát ezért azt gondolom, hogy nincs. Csak olyan jószerivel egyetlen olyan makrogazdasági tényező sincs, amelyikre azt lehet mondani, hogy tisztán jó vagy tisztán rossz. Mindegyiknek lehetnek előnyös és kevésbé előnyös oldalai. Az erős forintnak kétségkívül előnyös oldala az, amit említett, tehát az államháztartási hiány finanszírozása, vagy éppen az infláció leszorítása. Másfelől azt gondolom, hogy a gazdasági növekedést nem segíti. Vélhető vagy feltételezhető, hogy a Nemzeti Bank hamarosan kamatot fog csökkenteni, akkor remélhető, hogy a nyomás enyhülni fog valamennyire a gazdálkodó szférán, amely gazdálkodó szférának azonban, mert nagyon magas kamatokat kell kell kifizetnie, tehát ugye a Nemzeti Bank 6%-ára még bőven rárakodnak a kereskedelmi bankok kamattöbletei. Tehát ilyen körülmények között, pláne ha az infláció 3-4% körül van, akkor azért ez ilyen 3-4%-os reál kamatot jelent, amit nem könnyű a mai világban kitermelni. Szóval erre mondtam én azt, hogy hát ez ilyen egyfelől, másfelől szituáció. Amit látunk, vagy ami vélhető, vagy ami feltételezhető, az egy nagyon összetett szituáció, már ami a jövőt illeti. Ugye a külpiaci vagy a külgazdasági helyzet az nagyon kedvezőtlen, ez nem kérdés. Ugye hát egyrészt az elhúzódó konfliktus ugye a Közel-Keleten, másrészt hát a német gazdaság és általában az Európai Unió nincs, hát hogy mondja, a gazdasága nincs fényes állapotban. Ugye azok a húzó ágazatok, amire a Fidesz kormány az elmúlt 16 évben tett, az autógyártás, az akkumulátoripar és mások, hát ezeknek nem túlságosan kedvező a helyzete. Ugyanakkor az is igaz, hogy van egy csomó elhalasztott fogyasztás már a lakosság részéről, és van egy csomó elhalasztott beruházás a vállalkozó szektor, vállalkozó szféra és az állam részéről is, hogy ezeknek az együttes hatása mekkora gazdasági növekedést eredményez, fog növekedni. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország ki fog kerülni ebből a recessziós időszakból, amiben az elmúlt 3-4 évbe került. Ugyanakkor az a valami rettenetesen nagy dübörgésre, 4%-okra meg 5%-okra én nem számítanék, de egy ilyen szolid 2-3%-os növekedés az benne van.
1: Hát az már nagy megkönnyebbülés lenne az elmúlt 4 év stagnálása után.
2: Ez így van, és rettenetesen sok függ attól, hogy milyen gyorsan sikerül az uniós pénzeket becsatornázni. De most már látjuk, hogy a hazahozata az két részből áll, egyrészt a megállapodásból, de ami ennél fontosabb, a hazahozatal és a becsatornázása a gazdaságban az még fontosabb. Minél gyorsabban sikerül értelmes célokra becsatornázni, nyilván a gazdasági növekedésnek annál jobbak a kilátásai.
1: Még egy dolgot végezetül hadd vessek fel, Varga Mihály mondatait a lámfalusi konferencián említette azt, hogy az euró bevezetéséhez, amiben a Nemzeti Bank partner, elkerülhetetlen lesz a forint további erősödése, ami az infláció mérsékléséhez is hozzájárul majd. Azért ez a mondat, ez nem feltétlenül azt mutatja, amiről az imént ön beszélt, azért tűnt ez nekem fel most.
2: Hát én azt gondolom, hogy az infláció sokoknál fogva csökkenhet, például ha nem költekezik túl az állam, például a lakosság már nem halmozódik fel elköltetlen vásárlóerő, tehát magyarán az állam leszokik arról, hogy pumpálja a gazdaságba a pénzt, abban a reményben, hogy abból gazdasági növekedés lesz, és egyébként az inflációra természetesen az árfolyam is hatással van, de nem ez az egyetlen tényező. Ennél szerintem fontosabb tényező a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és a kiegyensúlyozott államháztartás. Ebből szerintem nem feltétlenül keletkezik a forint árfolyamának az erősödése, és egyébként is eltalálni azt az egyensúlyi árfolyamot, amelyik az euró bevezetése szempontjából egyensúlyi árfolyamot, az nem hiszem, hogy 350 körül kell, hogy legyen, nyilván nem 400 körül kell, hogy legyen. Ezért említettem én ezt a 370-380-as középső értéket, ami mellett az a sokféle szempont, ami egy euróbevezetés kapcsán szóba jöhet, és amelyek egymással ellentétes irányúak, ez a sokféle szempont valamennyire összeegyeztethető.
1: Felcsőzi Péter, a Bankszövetség korábbi elnöke állt rendelkezésünkre, köszönet érte. És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időben találkozunk holnap is, legalábbis remélem. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi Gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az egészségügyi világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: És az első beszélgető társam Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, a Freddie Mercury kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
4: Szép napot kívánok!
3: Mit nem tudunk Freddie Mercuryről, amit most fogunk megtudni a Zeneházában?
4: Hát elsősorban talán az apropó az érdekes, mert egyrészt 40 éve volt a nagy budapesti koncert, az első és utolsó is egyben, Freddie Mercuryval, 1986. július 27-én, és hát ez a koncert azt gondolom, hogy sokak számára emblematikus koncert volt, hiszen azelőtt ilyen világsztár nem volt Magyarországon, és hát az egész régióban sem, és nem is ment a zenekar máshova. Maga, ahogy létrehozták a koncert, az is egyébként nagyon izgalmas, mert hogy nem tudták kifizetni a gázsit, úgyhogy egy olyan megállapodás született, hogy felveszik a koncertet, és egy nagy koncertfilm is készül magából az eseményből.
3: Zsombolyai János rendezte egyébként remek koncertfilmet.
4: Így van, és hát Hegedűs László, aki pedig akkor nagy promótere volt, és ő hozta ezt tető alá, Jim Beach-el a menedzserrel voltak, vagy lettek nagyon jóba, és így tudták lealkudni igazából a koncertnek a költségeit, és hát ez mai napig, ugye 2012-ben ezt felújították, és újra kiadták, és játszották a mozikban is szerte akkor is, és most 12-ben is ismét. És hát a másik nagy apropó, amit talán nemes megemlíteni, hogy 80 éves lenne Freddie Mercury idén, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a két nagy évforduló, ez kellően fontos ahhoz, hogy ennek apropóján készítsünk egy nagy kiállítás Freddie Mercury munkásságából és életéből. És talán elmesélném azt is, hogy hogyan jött ez létre, mert korábban volt egy másik nagy kiállításunk Divák címen, ami a londoni Victoria and Albert Múzeumból érkezett hozzánk, és ebben a kiállításban egyetlen egy fotó erejéig szerepel Freddie Mercury, és hát mi megkérdeztük a kurátort, hogy hát csak ilyen szolidan jelenik meg a magában a kiállításban, és akkor elmeséltek, hogy a Sotheby's-nél akkor volt a nagy aukció, és hát a film is akkor volt az a nagy film, amit készítettek az életéről, és mindent eladtak ezen a nagy aukción, úgyhogy nekik nincsenek tárgyaik, de összekölt a legnagyobb gyűjtővel, aki egy cseh gyűjtő, és hát a cseh gyűjtőn keresztül megismerhettük Freddie Mercurynak a személyi asszisztensét, aki 12 évig együtt élt vele a Garden Lodge-ban, ahol a film is, a játékfilm is készült, és hát ő rengeteg történetet igazából mindent tudott az életéről, az utolsó 12 évnek az alkotó munkájáról és az összes tárgyról, mert több mint 400 tárgy, eredeti tárgy van ebben a kiállításban, és őt kértük fel, hogy legyen a narrátor ennek a kiállításnak, úgyhogy valójában végigmegyünk Freddie Mercury életén, kicsit fordított sorrendben megismerjük azt, amit egyébként látunk, vagy ismerhettünk a sztár oldaláról, az alkotót, és aztán szépen megyünk előre, kicsit belépünk a backstage-be, megismerjük az otthonát, a ominózus nagy bulikat, amiket rendezett, és a kreativitását, hiszen ő nem csak zenészként, hanem egy eredetileg grafikusként dolgozott, és az albumborítókat is nagyrészt ő tervezte. És aztán eljutunk abba az időszakba, amikor már visszavonult, ugye 80-as évek közepétől visszavonult, és hát az utolsó nagy koncertjei között volt a budapesti koncert, amivel külön kiemelten foglalkozunk, és a legvége az gyakorlatilag az elmúlás, hogy amikor már Svájcba visszavonult, és alkotott ugyanúgy tovább, de már a betegsége miatt nem lépett föl többet, és a legvégén meg egy kicsit a mával foglalkozunk, hogy hogy van az, hogy még a mai napig egyébként az egyik leghallgatottabb előadó a zenészek közül.
3: Hát ő legenda, és hát nagyon fura ez, mert valóban valamelyik cikkben olvastam, hogy legenda volt életében és halála után is, és ez tényleg így van. Tehát valahogy ez a Queen varázs és a Mercury varázs nem múlt el azzal, hogy eltelt most lassan 35 év azóta, hogy nincs köztünk.
4: Igen, így van, és hát ezt nehéz megfejteni, de azért nem nagyon telik el olyan esemény, vagy rádiós nap, ahol legalább egy-egy dal ne szólalna meg a Queen-től vagy Freddie-től. Én is azt gondolom, hogy ő egy legenda.
3: Az, hogy most itt láthatunk személyes tárgyakat, az nekünk egyszerű zenefogyasztóknak, akár rajongóknak hozzáad valamit arról a kialakult képhez? Ugye őt egy elég extravagáns, eléggé öntörvényű előadóként ismerte meg a világ. Nyilván ez vezetett oda is, hogy ennyire különleges volt előadóként. Ilyen magánemberként is?
4: Érdekes ezek a történetek, mert... ha jól emlékszem, 14 vagy 15 baráttal és kollégával készítettünk interjút, ebben több zenész és más módon kapcsolódó ember, tehát itt most gondolhatunk a személy testőrére, vagy gondolhatunk a divat tervezőjére, és ezek a tárgyak azért kellnek, azt mondom, hogy ilyen életre, mert hogy nem csak magát a tárgyat látjuk, ha nem tudjuk mögötte a történetet, és tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő, ahogy beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hiszen, hogy csak egyet mondjak, hogy hogyan jött létre, összesen két dal született Michael Jacksonnal közösen, őt nagyon sokáig szerették volna ezt összehozni, és aztán nagy nehezen sikerült Amerikában felvenni ezt a két dalt Michael Jacksonnak az otthonában, és ott ez a dal egy WC-ben, ezt egy WC-ben vették föl, mert a Michael Jackson azt mondta a Freddie-nek, hogy ott a legjobb az akusztika, vagy és ezeket mai napig meg lehet hallgatni ezeket a számokat, vagy mondjuk a divat tervezője mesélt arról, hogy voltak ezek a ominózus silly hat parties, amikor ilyen nagyobb évforduló vagy születésnapon bulikat rendezett az otthonában, és ilyenkor mindenkinek személyre szabottan barátoknak készítetett egy-egy kalapot, és ezek a kalapok is megjelennek, és itt elmeséli az alkotó, hogy mi volt a koncepció, hogyan készültek ezek a kalapok, de számtalan olyan történet, például a japán iránti rajongása, hogy milyen hatalmas gyűjtő, egy időben ő volt az egyik legnagyobb japán tárgyaknak, illetve elsősorban bútoroknak a gyűjtője Angliában, és hogy ezekből is van egy kollekció, amit bemutatunk a kiállításon, tehát igazából a tárgyakon keresztül a személyes történetek életre kelnek, és én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben megismerhetjük az ő emberi oldalát, mert hogy a Peter Freestone sokat mesélt arról, hogy ő kifelé teljesen más, ő egy extravagáns, és egy azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy ő egy harsány figura, miközben a háttérben egy nagyon introvertált és visszahúzódó ember volt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolt a barátaival, és ezeket mind-mind megértjük a kiállítást végigjárva és megismerve. Ez körülbelül egyébként egy 2,5 órás idő, amíg ezt az egészet bejárjuk a zeneházában.
3: Szól a zene?
4: Szól a zene, az nagyon jó, hogy ez is egy headsetes kiállítás, tehát ahogy belépünk, kapunk egy headsetet, ami a pozíciónkat felismeri, és bárhova lépünk, a kapcsolódó zene és a kapcsolódó narráció megszólal. Tehát igazából ez egy kicsit olyan, mintha egy filmen vagy egy színházi előadáson sétálnánk végig egyedül, és hallgatnánk meg a legfontosabb zenei munkákat.
3: Hát február 28-áig, tehát nem egy rövid záros határidőn belül megtekinthető ez a kiállítás, hogyha valaki szereti a Quint meg Mercuryt, nem hivatkozhat majd arra, hogy nem volt rá ideje, tehát 27. február 28-áig nézheti meg a Magyar Zeneházában. Az igazgatót hallották, Horn Márton, köszönöm szépen.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Éved a hatalom árvái, és az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi.
1: Így
0: az
1: van.
0: Előző sem volt ettől nagyon távol.
1: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan az a címlapokon, az mit okozott a barátságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, a Hatalom árvái.
0: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Te ettől nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. De hát, hogy abból indulták ki, úgy is tudják, akkor mindegy.
1: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek maszatolni, akármit csinálok, így aztán maszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
0: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
1: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába
0: tartozna. Hát itt eltűnésről beszélünk, tehát ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül a világra.
1: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
0: Arról miért nem írsz?
1: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a Hatalom árváiban. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
0: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
1: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni, tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forró kását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
0: életünk,
1: írva.
0: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
1: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani,

0: Tony, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
1: Most a függetlenséged adja a bátorságodat.
0: Szerintem
1: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
0: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
1: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
0: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikában dolgoztam, akár az üzleti életben, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük, ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a Vászton is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
1: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
0: Nem.
1: Hát az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés. És igazad van, a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
0: amikor... Ezt a részét én nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
1: Te írod a forgatókönyvet?
0: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam a című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csináljuk
1: ezt. Mondjuk ez egy elég kemény film volt.
0: Így van, és...
1: Ez is az lesz?
0: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
1: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvái a második regényed.
0: Igen. Már készül a harmadik.
1: Ajaj, rákaptál te erre.
0: Én nagyon-nagyon, és...
1: Az is krimi?
0: Thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angol száz kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
1: Most viszont megjelent a Hatalom árvái, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól, és hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget, és hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok, olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél.
0: Köszönöm róla. Szépen.
1: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok másmilyenek lesznek.

0: them.
1: Kultúra a Spirit FM-en.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
3: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor, amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel. Úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösség érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalomkutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért én nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy a imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel, csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az a műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
2: Hát ez azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
3: Éppen ebben a kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, amivel ők személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hisztés, akkor hát nyilván, amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
2: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
3: Hát igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont.
2: Bocsánat. Jó, búj.
3: nem tudom, mi valami torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vegan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
2: most már büszkék.
3: Jó emlék, hát, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
2: A kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
3: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röbdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek fel az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnát, Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról, malacot hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat, a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett kölcsön a hörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
2: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
3: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugye a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
2: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
3: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit jelent punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg aszott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségem, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valaki így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukina.
2: Hát ez még a csiripöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik. Úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról. Ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
3: Igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk. Úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én mindent próbáltam a megélhetés közösen is, ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segélycsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy, hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott.
2: És igen, szerettük. Na most lett egy válogatás kötetet versekből, lett tavaly egy elbeszélés kötetet, most jön a nagy regény?
3: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet, meg a Szívékszer című verseskönyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt két évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, mert istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok Szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsonyra.
2: Hát nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyaloglásra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
3: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedtem Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hinton mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba, de hát akkoriban egy kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt már azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a rím a szegény ember Winchester-e, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelte, és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, bizony, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és csak, ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt, mondjuk legfeljebb, és hogyha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
2: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Rasszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönhessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
3: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
2: Rasszfi Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Újból itt vagyunk a Provokatőrrel. Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Jámbor András, korábbi országgyűlési képviselő.
3: Sziasztok, és üdvözlöm a nézőket.
2: És jövendőbeli?
3: Nem.
2: Nem. Dévény István volt.
4: Bántalmazó, mi? Bántó.
2: És?
4: Bántó vélemények. Fekete öves.
2: Leszel még? És Boros Tamás. Milyen témával kezdjünk, István?
4: Hát a tegnapi folytatásával.
2: Tegnapi folytatásával, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, az nézze végig a tegnapi adást.
4: És kész.
2: És aztán jöjjön vissza ide ezen a ponton, és akkor érteni fogja, hogy miről is van szó. Na, hát akkor léci foglald össze, mert te ragaszkodsz ahhoz, hogy megvéd magad.
4: Csak nem mondtam még el a legvégén, hogy én mit gondolok erről, hogy teljesen szuper jó, hogy vannak ilyen plurálisan megjelenő mindenféle vélemények egy oldalon, és hogy ez nagyon jó lenne, hogy ezért támogatnák a vállalkozók, de azt, hogy miért támogatta az öt médiát 500 millió forinttal, akárki vagy akárkik, azt egyedül Hont András tudja. Na most, ha ugye ő fideszes vállalkozókról beszélt, és itt jön, szerintem az tök fontos, amit András mondott tegnap, hogy legyen transzparens a dolog, mert akkor dönts el a közönség.
2: És akkor nem lesz. De ha olyas valaki akar adományozni, aki nem akarja a nevét felfedni,
4: akkor nem lesz
2: rárakódás. Akkor nem adományozhat?
4: Akkor nem lesz rárakódás.
2: Nem, akkor nem adományozhat is.
4: Hát te adományozol, akkor beszéljék
2: meg. Én nem akarok mondjuk a nyilvánosság elé kerülni, nekem van 500 millió forintom, oda szeretném adni a kontrollnak, akárkinek, Mandinernek.
4: És
2: de én nem, igen, szerintem de én nem én... mondom még egyszer, nem akarok a nyilvánosság elé kerülni, akkor ügyeskedjek, tehát akkor adjam valami haveromnak, aki viszont igen szívesen vesz részt ebben a politikai harcban, amiben valószínűleg szét fogja szedni az egyik oldal.
4: Nem az adományozó, ez is egy, ezen is mehetünk. Oké, csak itt nem az adományozó a lényeg, még, aztán majd eljuthatunk oda is, hanem a transzparencia. Azért, ha belegondolsz, hogy...
2: Továbbra is kérdezem ezt, ha valaki nem akar.
4: Jól van, hadd mondjam már el. Ha én csinálok egy műsort és egy platformot, és oda embereket behúzok, és akkor persze meg fog jelenni minden, de a főcsapás az lesz, hogy rúdossam Orbán Viktort, mint volt fideszes. És akkor tök jó, azért így kapok sok pénzt.
2: De ez a te feltételezésed, hogy így kap valaki pénzt.
4: Nem,
3: szerintem sok ember feltételez.
4: Na te, de nem azt mondtam, hogy ha én kapok
2: csináld
4: pénzt.
2: Addig azt, amit eddig. Oké, okay? Figyelek, te kapsz. Igen.
4: Most befogtam. Tényleg, most szétrolkod, de azért, hogy...
2: Nem, mondjad. Nem, mondjad, bocsánat.
4: És ezen indul ez az oldal, és én ott megjelenik mindenféle vélemény, mindenféle műsorok, de azért nagyon fontos eleme ennek az egésznek, hogy én rúgdossam a Fideszt. És a közönség meg úgy dönt, hogy vagy tetszik neki, vagy nem, oké. Egészen más, hogyha én azt mondom, hogy XY tiszás vállalkozótól kaptunk 500 millió forintot, amiből ezt az oldalt meg fogjuk csinálni, ahol mindenféle vélemény meg fog jelenni, mert ezt szeretnénk, de természetesen, mint ahogy eddig is rúgdostuk a Fideszt, ezután is fogjuk. Tök más, és majd a közönség eldönti, hogy az ő megítélésében változást hoz az, hogy XY adta az 500 milliót, vagy nem. Vagy neki a tartalom a fontos. Mert tök más egyből a hangulása a dolognak. És akkor nincs rárakódás.
3: Az csak annyi, hogy az 500 milliós árbevételű cégnél az 500 milliós adomány, az szerintem nem adomány. Tehát ez a platform, hogyha nincs ez az 500 millió forint, ebben a formában így nem lőtt volna létre. Ez azért tudott létrejönni, mert valaki ezt ebbe beleadta, tehát hogy ő megalapított egy ilyen lapot alapvetően. Nyilván nem tudok, tehát hogy még akár azt is lehetne, ugye láttunk már ilyen üzleti konstrukciót a magyar médiában, hogy később ezért valamilyen jogok egyébként ráhullanak. Nyilván nem tudom, hogy ilyen van-e, valószínűleg nincsen egyébként, valószínűleg itt tényleg az, vagy valaki politikai szándékból azért, mert azt gondolja, hogy neki hasznos, hogyha ez a szerkesztőség ebben a videós formában létrejön, beadott 500 millió forintot, de hogy itt nem, tehát hogy az adománya szerintem nem ez a kategória. Tehát, hogy itt van egy politikai szándék, amely azért tud létrejönni, mert ez a pénz bekerül ebbe a stúdióba. Függetlenül attól, hogy egyébként akik ott bent ülnek, azok egyébként jó szándékú emberek, rossz szándékú emberek, hogy ők egyébként mit akarnak előállítani, vagy hogy egyébként egyezik-e egyébként a céljuk ebben. Ez nem történt volna meg, hogyha valaki politikai szándékkal 500 milliót nem rak bele ebbe a bizniszbe. És hogy innentől kezdve viszont azért az, hogy itt van politikai szándék, és ezzel jön létre ez, ez szerintem egy állítás, amit, mint tegnap is mondtam, ezt szerintem az elején kell feltüntetni, és nem egy választási kampány után.
4: Igen, és egyébként, tehát nincs ezzel gond. Látunk már ilyet, tehát hogyha így jön létre, vagy így erősödik meg egy szerkesztőség, oké, csak az legyen, tényleg legyen transzparens a nézőnek, mert ennek a fénytörésében majd eldönti, hogy ettől függetlenül fogyasztója ugyanúgy annak a tartalmak, igen, amit eddig szeretett. Tehát szerintem csak ennyi a történet.
2: Oké, legyen transzparens. Ki áll mondjuk egy vállalkozó? Egyébként már ezzel sem értek egyet, hogy transzparensnek kell lennie, mert mondom még egyszer, mint egy papagáj, csak ismétlem magam, hogy az az adott vállalkozó nem akar ebben a politikai harcban részt venni, mert tudja, hogy mit fog kapni, ugyanakkor meg van egy víziója a társadalomról, most mondtam egy feltételezés ez is, és ő vagy nagyon kedvel egy műsort, és ezt szeretné így támogatni, de nem teheti meg, mert ugye ezt transzparenssé kell tenni, mert ti azt mondjátok. Oké. Jó, induljunk ki ebből. Ezt követően neki akkor ki kell állni a nyilvánosság elé, és meg kell mondania, hogy ő most tiszás, fideszes, kritikus fideszes,
4: miért?
2: Kritikus tiszás,
4: miért?
2: Centrum, mert ezt kéritek?
3: Nem,
4: azt kérjük, hogy nevezze meg magát. De miért kéne ezt mondani?
2: Nevezze meg magát, de mondjuk nem tudjuk róla, hogy mi a háttere.
3: Akkor nem tudjuk róla, és akkor?
2: Vagy nem tudjuk, hogy hova akar szavazni. Milyen kapcsolatai vannak.
4: Itt adott esetben például beállt egy színes, értelmiségi alkotóműhely, igen, mögé, amelynek markáns véleménye van a mindenféle politikai dologra, mindenféle, igen, irányba. Miért kéne meg azt mondani, hogy én tiszás vagyok? Miért kéne azt mondani, hogy én fideszes vagyok?
2: Mert ez az elvárás.
3: Nem, az az elvárás, hogy nevezze miért? Meg magát, aztán majd egyébként a nyilvánosság...
2: Aztán majd a nyilvánosság kideríti, hogy ő milyen.
3: Igen.
2: Aha.
4: Mi az, hogy nem kideríti? A nyilvánosság majd eldönti, hogy mit kezd ezzel az információval.
3: Szerintem, hogyha valaki 500 milliót belerak egy friss média projekt alapításába, az érdekes a nyilvánosság számára.
2: Ha csak egy milliót ad bele, akkor is meg kell
3: magát nevezni. Szerintem nem ezt akartam egyébként az előbb mondani, hogy itt, van különbség a között, hogy mi ez az összeg. Hát ez nyilván ez egy nem törvényi határ, nem egy olyan határ, ami...
2: De határozzuk meg, mert akkor az adott vállalkozó szétdobja az összeget. Nem. Figyelj, csak nonszenszati elvárásodok.
4: Nem, te most nem vitatkozol, hanem így kivetíted ránk a bizonyos dolgokat, amelyek benned is dolgoznak egyébként, és azért vetíted ki ránk, és azért ilyen radikálisan, hogy mi mondjuk meg mi meg akarjuk határozni, igen, a kutya nem akarja megmondani,
2: meghatározni. Nem, István, én veletek szembe helyezkedem, ebben én azt mondom, hogy ne tegyük kötelezővé azt, hogy valaki megnevezze magát.
4: De mi nem jogalkotók vagyunk. Mi azt mondom, legalábbis én.
2: Mondom még egyszer, én részletekről elvárás
4: nem, nem úgy, nem úgy.
2: Az én részemről viszont nem az.
4: Még csak elvárás se. Arról volt szó, hogy akkor nincs lerakódás, mert onnan indultunk, hogy az részemről bántó vélemény volt, hogy az öt média most már mind örökkön azt lesz ez a lerakódás, baromi könnyen megelőzhető, hogyha van egy ekkora, ami, és ez tök jó az a megalapítás, hogy ez tulajdonképpen egy lapalapítás volt, hiszen az öt média nem tartana ott, ahol tart, hogyha nem lett volna ez a hát adomány, nevezzük így, mert nincs rá jobb kifejezés per pillanat, hogy ilyen esetben igenis fontos az, hogy ki az, aki tulajdonképpen megteremti ezt a platformot. Ezt szerintem ez baromi fontos.
3: Illetve ezért
2: de mi változtat?
3: Szerintem a transzparencia és a nyilvánosság.
2: Van egy termék, amit megad. Mi az azonnali, az öt média.
4: Figyelj, mondok egy nevet. Mészáros Lőrinc. Tudom, hogy nem ő volt, de Mészáros Lőrinc ad 500 milliót. És ha azt szerinted nem változtat? Hát az azonnal István, teljesen más
2: István,
4: keretben.
2: Ha Mészáros Lőrinc a kontroll.hu-ba száll be.
4: Hát az
2: mi változtat?
4: Mindenen.
2: Min?
4: Mindenen. Mindenen.
3: Jó, de hát Mészáros Lőrinc nem fog a kontroll.hu-ba beszállni, pontosan azért nem fog.
2: De most pont egy szürke zónában vagyunk, nem tudom, érthető.
3: Én nem látom a szürke zónát, igen, de igazából csak egyel visszalépnék az előző vagy kérdésre. Én biztos, hogy elfogult vagyok, tehát vagy ez 100%.
4: Hát ez nem volt.
3: Én nem vagyok újságíró, tehát hogy én nem is törekszem az objektivitásra, nyilván a tényszerűségre próbálok törekedni. Belezavarodtam, de igen.
4: Mészáros.
3: Tehát, hogy nem is mészáros, szürke hanem
4: zóna.
3: Nem szürke is szürke zóna, nem is szürke marha. Hogy van a magyar médiapiac, és ennek van egy reklámtortája, ami az összes reklámköltés a magyar médiapiacon. Ez szerintem egy pár tízmilliárdos összeg. Lehet, hogy az állami reklámköltés miatt már mondjuk a 100 milliárd felé közelít. Az, ami ugye a reklámbevétele éves szinten az összes magyar média terméknek. Plusz egyébként ugye benne van az óriás plakát és a többi. Hogyha a magyar reklámköltés, tehát az összes magyar médiacég bevételének az 1%-át valaki odaadományozza valahova, az szerintem egy olyan határ, amit a nyilvánosságnak tudnia kell. Szerintem 10 000 forintot, 100 000 forintot nem kell tudnia, de hát nem véletlen az, hogy mondjuk a civil szervezetek, és ugye a pártok azt hiszem kötelezően az 500 000 forint fölötti összeget teszik, vagy kell nyilvánossá tenniük. Hogyha, és itt most azért egy olyan szerkesztőségről beszélünk, aki egyébként elég gyakran kéri számon azt, hogy milyen, hogyan működnek például az NGO-k. Egyébként szerintem tök sokszor jogosan kéri számon. Egy olyan országból beszélünk, ahol egyébként ugye a külföldről finanszírozott támogatás egy ideig egy ilyen szitokszóként működött, és egy olyan országról beszélünk, ahol egyébként a magyar médiapiaci szereplők elég részletesen számolnak be arról, hogy honnan szerzik a támogatásukat, és egyébként ezért elég durván kapnak is a fejükre. Lásd, a Telex egyébként bevételének minimális százalékát se elérő külföldi támogatás kapcsán, ők egy külföldről finanszírozott portál, és én szerintem hallottam abban a médiumban is, amiről beszélünk, itt a külföldi finanszírozást negatív kontextusban felhozni. Tehát, hogy ez a transzparencia igény megvan a magyar társadalomban, ez a transzparencia igény...
2: Ezt most teljesen előző... komoly arccal mondod? Bármiféle irónia nélkül?
3: Igen.
2: Hogy ez a transzparencia igény, az, hogy Magyar Péter imás filmje, miből készül, a Control.hu-t kitámogatja, vagy kik támogatják a Tiszát az országjárásán. Ezt most teljesen komolyan mondtad, hogy ugyanez a fajta hisztéria van, mint abban az esetben, hogy 500 millió forintot kapott valaki egy szerkesztőség megalapítására.
3: Hát szerintem tehát, hogy a Tisza országjárását kik támogatják, ezt nem tudom.
2: Vagy magát a Tiszát, most ne ragadjunk le ennél
3: hát a
2: kifejezésnél.
3: Hát a Tisza nyilvánosságra hozta a tegnapi napon. Akkor mondom, egyébként azt mondja, hogy 500 000 forint fölötti.
2: A Control.hu-t, akkor mondjuk a Control.hu-t, vagy azt a filmet, amit elkészítettek.
3: Szerintem a Control.hu-nak én nem láttam még a beszámolóját.
2: Van erre igény?
3: Nekem például van igényem.
2: De hagyjuk azt, hogy most nyilvános, bocsánat, hagyjuk azt, hogy nyilvánosságra hozta most a Tisza.
4: De miért ne lenne erre igény?
2: Ne vicce István.
4: Miért ne lenne erre
2: igény? Ne vicce István.
4: Miért ne?
2: A tisztások részéről volt erre igény, hogy honnan
4: hogy
2: fogunk, van a pénz.
4: Hogy a bánatba mérjük fel, innen ülünk hárman, hogy
2: mert
4: a tisztások
2: van. Mert én azt gondolom, engem egyik sem érdekel, csak szeretném mondani. Tehát, hogy
4: jó, engem meg igen.
2: Nem, a ti elvárásotok, tehát egyrészt a minőség önmagáért beszél. Tehát,
4: de ez mekkora csúsztatás, te jó Isten.
2: Egyel, majd akkor elmondod, hogy miért ez.
4: Olyan fókusztolásban vagy, meg csúsztatásban, meg
2: bedobálsz itt kifejezéseket.
4: De azért,
2: ami nagyon szépen, mert megtanultad őket, tök jó, tök jó, hogy ismered ezeket a kifejezéseket.
4: De azért, mert ezt csinálod.
2: Majd elmondod, nem ezt csinálom, mert most akarom kifejteni, hogy miről van szó, hogy miért nem kell.
4: Miközben a minőséghez ahhoz, amiről eddig
2: beszéltünk. Miért kell titokban maradnia, akár a Control.hu, akár az azonnali, akármilyen média platform kapcsán, hogy egyébként kipénzeli. Egyrészt mondom még egyszer, tehát a tények bizonyítékok hitelessége független attól, hogy kifizette a cikket. A módszertat lehet támadni, ha csúsztatnak, hazudnak, azonnal kell támadni.
4: Az öt egy vélemény oldal.
2: Nem egy bankszámla. Rengeteg információ elhangzik.
4: De ez ott egy vélemény
2: is, például
4: oldal.
2: Jámbor úr esetében is. Ott is ezeket meg kell
4: minőség
2: támadni.
4: Minőség nem ér fel semmit.
2: Figyelj, egy polarizált környezetben a névtelenség védi meg a mecénást a hatalom, vagy a konkurenciának a retorzióitól. Ezt is szerintem aláírhatjuk. Tehát ne csináljunk úgy, mintha nem ebben az országban élünk, vagy éltünk volna. Tehát adóhatósági vizsgálatok, bojkott, tehát titoktartás nélkül sok lap el sem indulhatna.
3: Én akkor visszatérnék arra
2: a pontra, még hadd mondjak érveket.
4: Jó. De nem mondasz akkor érveket.
2: Az előíté... Mert számodra ezek értelmezhetetlenek akkor
4: nem,
2: ezek szerint.
4: Nem, álljunk meg.
2: Akkor befejezem, és akkor megtámadod, hogy hol van a fókusztolás.
4: Onnan indultunk, hogy a minőség az felülír. De miért? És onnantól kezdve téves az egész, mert nem ér felül. Mert az, hogy politikai szándékból valaki létrehoz egy lapot, tök mindegy, hogy milyen lesz a minősége, az számít, hogy politikai szándék volt az elindítója.
2: De
4: teljesen mindegy, hogy vakhajtások lesz belőle, vagy mit tudom én.
2: Az összes abban résztvevő ugyan ezen attitűd, világlátás mentén fogalmazta meg a véleményét, és nem úgy verbúváltak össze az utcáról X ember, hogy akkor légy innentől mondjátok ezt. Ott van akkor az előítéleteknek az elkerülése. Ha az olvasó adott esetben ismeri mondjuk a támogatót, akkor hajlamos minden cikket pontosan tudjuk, hogy azon szűrőn átnézni.
3: Szerintem ezt jól is teszi.
2: Ebben az országban élünk. Én egy vállalkozó vagyok.
3: És akkor minden országban így van.
2: Hagyjuk most a jobb oldalt, és én befektetek mondjuk a izébe, és nekem találnak egy olyan megjegyzésemet a médiában, az ellenségei annak a lapnak, vagy a másik politikai platformhoz tartozók, hogy én azt mondtam X-ről meg Y-ról, abban a pillanatban azt az adott lapot mondjuk elnevezik Tiszásnak, vagy Fideszesnek. A név elhallgatása az tiszta lapot ad a szerkesztőségnek, hogy tartalom alapján ítélhetik meg őket. Aztán, amit még fölírtam magamnak, hogy ha a befektető csendes társ, és semmilyen beleszólása nincs a tartalomba, akkor a személy a hírek szempontjából teljesen irreleváns szerintem. A főszerkesztő személye a garancia, nem pedig a tőkének a tulajdonosa, illetve az, ami ott megjelenik. És a utolsó pedig, hogy azért van olyan, hogy üzleti titok is. Egyszerűen nem hozhatják nyilvánosságra. Tehát, hogy ezen érvek, tudom, hogy számodra mindegyik fókusztolás, olyan is tudom, miket mondtál, valaki számára meg lehet, hogy nem lesz az. Én azt gondolom, hogy ez a védelem megilleti a Tiszát is, és a Tisza mögött álló vállalkozókat is, meg a másik oldalt is. És a Megafon kapcsán csak azt a problémát mondtam el, hogy ott viszont tisztán látszik és forintosított, hogy mennyit költöttek ebből a reklámra.
4: De ez, úristen,
2: és az üzenetük az ugyanaz.
4: Majd egy órája, vagy fél órája pörgünk e körül, ha én...
2: Te akartál erről újból beszélni ebben az adásban is.
4: Oké, csak közben rájöttem, hogy rohadt egyszerű az egész. Ha én magamat mégiscsak valami középszerűre valahova pozícionáló akárki vagyok, aki olyan véleményeket is közöl, igen, ide is, oda is, amoda is, akkor büdös, ha 500 milliót kapok a fideszesektől. Ennyi az egész. Ilyen rohadt egyszerű. És ez rá fog égni a szerkesztőségre, és úgy lehet megúszni, hogy azt mondod az elején, hogy itt most, abból fogunk fejleszteni, hogy kaptuk ettől is ettől ezt az 500 milliót, és hogy a közönség azt mondja, hogy oké, nekem a minőség számít, és az, hogy mindenféle vélemény meglegyen, tök oké, és onnantól, és nincs semmi probléma.
3: Jó, én két dolgot mondok. Egyrészt az 500 millió forint egy politikai hatalom, a média az a negyedik hatalmi ág, ez egy politikai hatalmi helyzet alapvetően, és szerintem ezt nem így kezelni, az tévedés, vagy legalábbis a politika és a társadalom nem ismerete. Én azt gondolom, hogy igen, derüljön ki az is, hogy a Control.hu-nak ki mennyi pénzt adott, bár én emlékeim szerint ott azért például ennél kisebb összegekről beszélünk, és ott mondtak erről az indulásnál dolgokat, hogy honnan kapták a pénzt. A másik része pedig, hogy azért arra visszautálnék, amit tegnap mondtam, hogy így, hogy ne hasonlítsunk már össze azt, hogy 2025 Magyarországán egy fideszes mecénástól pénzt kapni egy lapra, és egy ellenzéki mecénástól pénzt kapni egy lapra, az ugyanazt a kockázatot rejtette magában. Tehát, és mindemellett is azok a lapok, az Átlátszó, a Telex, a 444, a Partizán nyilvánosságra hozott éves beszámolókkal rendelkeznek, amiben egyébként le vannak írva, hogy milyen forrásokat kaptak, és például a külföldségre hozott éves beszámolókkal rendelkeznek, amiben egyébként

0: az Orbán rendszer, amivel ki akart végezni nem egy és nem kettő média terméket, gyakorlatilag piros gombot kaptak volna. Szerintem ez nem összehasonlítható egyszerűen a két oldalnak
1: a kockázat vállalása. Szerencsére.
0: Hát jó,
1: szerencsére nem történt.
0: Ha nyert a Fidesz, szerintem megtörténik, ugye ez be volt lengetve márciusban, hogyha nyer a Fidesz, azt elmondta Orbán Viktor, akkor ezeket előveszik és meg.
1: Nekem ez tényleg az a probléma, hogy jelenleg egy bemondás alapján tudjuk, hogy fideszes, de nem tudjuk, hogy egyébként egy adott vállalkozás. Csak azért mondom, mert ha ezt általánosítani akarjuk, még egyszer, ne ez a konkrét eset, hanem akkor innentől kezdve ez mindenkire legyen igaz. Ott van mondjuk egy vállalkozó, kvázi meg akarja buktatni az Orbán, tegyük föl, meg akarja buktatni az Orbán. Azt mondja, hogy nagyon rossz irányba halad ez a megafonozás, meg izé, meg hozé, és ő ebben nem hisz. Egy új Fideszt akar, vagy egy új jobboldali konzervatív valamit, de még mindig mondjuk a Fidesz áll hozzá a legközelebb, de lehet, hogy nem is fogadjuk a Fideszre szavazni, hanem mondjuk a Mi Hazánkra szavaz le, de fideszes érzelmi, mert az volt. Értitek, hogy ez a spektrum. És azt mondja, hogy oké, én befektetek ebben, mert nekem tetszik az, amit csinálnak. És ezt jelenleg nem teheti meg, hogy április 12-én múlik, hogy egyébként ez tűrt, tiltott vagy támogatott, hogy éppen hol állunk a
0: jó, de én még mindig sorban. Azt gondolom, hogy 500 milliós adományt, az baloldali, jobboldali, liberális, konzervatív
1: konkrétan zöld, erről
0: az legyen transzparens.
1: És bocsánat, ha még egyszer, konkrétan erről az esetről beszélünk, és erről a vélemény
2: de ez egy konkrét eset.
1: Típusról, oké, akkor azért mondom, erről a konkrét vélemény típusról ez ez egy üldözött vélemény, ezek a véleményvezérek üldözöttek, nem tudom hány szerkesztőségből rúgták ki őket, nem találtak maguknak platformot, hogy a saját véleményüket elmondják, és erre kaptak egy lehetőséget.
2: Tehát, de nem ezért voltak.
1: Érjünk már itt van a csúsztatás.
2: Nem ezért voltak érdekesek. Azért voltak érdekesek, hogy mert a Tiszát rúgdosták. És egy olyan közegben, ahol jól jött az, hogy a Tisza rúgdosva van. Ennyi a történet, ilyen baromi egyszerű. És még nem is feltételezem róluk, hogy rossz szándékkal mentek bele. Én teljesen abszolút ilyen kis, sőt, mindent elhiszek, hogy amit András elmondott, és, de ők nem azért kellettek a fideszes piacnak.
0: Bocs, ebben az országban azért, hogy a Tiszát nem rúgdosság. Hont András, kezdve, nem igen. Ceglédi Zoltán, az üldözött. Ebben az országban az elmúlt 16 évben elég sok embert tudnék mondani, akit nem csupán kirúgtak az állásából, nem csupán tönkretették a
1: cégét. Ez nem fókusztolás, meg csúsztatás?
0: Hát, bocs, szerintem az, hogy ki az áldozat a magyar politikában, az elmúlt 16 év után szerintem egy elég erős...
1: Most szerkesztőségekről beszélünk. Tehát beszélünk olyan szerkesztőségekről, amelyek több tucat embert tudnak eltartani azért, mert azt a véleményt képviselik, vagy többek között azt a véleményt képviselik, amire vevő egy igen nagy tömeg, mondjuk egy tiszás tömeg. És ehhez képest, tudom idő, és ehhez képest meg itt beszélünk.
2: De ha nem állunk le, akkor nem tudjuk folytatni.
1: 6-7 ember. Azt mondom, de le akarom zárni. Vagy még egyéb...
0: Zárjuk le, érthető volt, amit te mondtál. Okay,
1: majd körbepörögtünk. Új téma. Ja.
2: 30-szor minden.
1: Innen folytatjuk hamarosan.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Újból itt a Provokatőr, folytatjuk Európai Uniós pénzekkel. Hallhatjuk a sikerkommunikációt.
3: Mondjak állítást?
2: Csak mondj, mondj.
3: Kompenzáljak. Mondj. Magyar Péter lódított, nem is érkeztek még meg a befagyasztott uniós pénzek.
2: Nem is érkeztek még meg.
4: Ez megint nem provokáció, mert igaz.
2: Hát mert ez az igaz.
3: Tudom, de Magyar Péter azt hazudik. Mondta, hogy hazahoztuk. Ugye az volt. Egyébként a Fidesz ezen pörög most
2: igen, folyamatosan. Igen, igen. Mintha Orbánnál nem égtek volna meg ezzel.
3: Nem hoztátok haza, nem hoztátok haza. Valóban nem hozták még haza, viszont eddig lehetőség se volt rá, most megvan a lehetőség. Egyébként kemény menet lesz, mert hogy meddig kell? 2026. december 30, nem, augusztus 31-ig teljes törvény alkotói folyamatot meg ezt az egészet. Ugye a csatlakozás az uniós ügyekhez, oké, az menni fog. Integritás hatóság jogkörének drasztikus megerősítése, szerintem az is menni fog valószínűleg. Persze. Közbeszerzési szabályok teljes felülvizsgálata, transzparencia növelése, az már macerásabb, meg a kekvák, a jó érek kekvák modell teljes átalakítása. Egyébként nekem valahol az ilyen ironikus ebben az egészben, hogy még mindig a közbeszerzési szabályok felülvizsgálatán pörög a Unió is, miközben igazából nem azzal volt a gond eddig se, tehát hogy amikor a NER tartalma nélkül ránézel a magyar jogszabályokra, akkor azt tudod mondani, hogy tulajdonképpen rendben vagyunk, sőt nem is olyan rossz, csak ahogy a NER megtöltötte tartalommal is, és a Balázsinak a sztoria szerintem ilyen szempontból igen. Ilyen felvilágosító jellegű volt, hogy az emberek elkezdjék megérteni azt, hogy is működött ez a egy szereplős közbeszerzés. Van kettő, de valamiért hétfőn még kettő van, keddere arra ébredünk, hogy a másik valamiért visszalépett, hogy az alvállalkozók inkább visszalépnek, hogy majd aztán ők lehessenek az alvállalkozók, és a többi a tulajdonképpen egy személyre vagy egy cégre kiírt közbeszerzések. Tehát, hogy nem a jogizé kerettel volt gond, hanem ahogy a Fidesz megtöltötte tartalommal.
4: Hát nyilván ezt mondjuk szerintem 10 év ezelőtt is tudtuk, hogy nem az Európai Unió fogja a demokratikus gondjainkat megoldani, tehát hogy amikor ezek első körben bejöttek ezek a törvényjavaslatok a parlament elé, akkor az RKB az volt az akkori ellenzéknek is a véleménye, hogy ezek nem jelentek megoldásokat ezekre a problémákra, de itt azért valójában az van, hogy ezek a tárgyalásnak a felszínei, tehát hogy ezek mögött azért sokkal több alfejezet van ezekhez kapcsolódóan, tehát hogy nem 4 konkrét törvényváltoztatás kérdése van, hanem 80-nál is több olyan alfejezet, amivel másfajta módon próbálják ezeket a jogállami feltételeket megteremteni. De hát ugye az a kérdés, hogy hazajöttek ezek az uniós pénzek, és haza tudnak-e jönni augusztus végéig. Ugye itt az volt az egyik állítás, hogy elég nagy részét ilyen célalapokba fogják rakni az MHB-nél, vagy az MFB-nél, és akkor abból lehet majd tovább fejleszteni, de még így is iszonyatos nagy meló lesz, még úgy is, hogyha az elköltött pénzek egy része az át meg fog menni valószínűleg például a pedagógus béremelésre, ami más uniós keretből lett kifizetve, de ez egy nagyon-nagyon nehéz menet lesz. Viszont hát a nullánál jobban vagyunk, és itt is ugye ilyen egészen elképesztő flashben van a Fidesz, nem is tudom, hogy ezt hogy hívjam, hogy milyen háttéralkuk születtek a migrációs
3: papírral. Ezen pörögtek egész tegnap is a parlamentben.
4: A genderről és a nem tudom micsoda.
3: Migránskvóta is gender, ez a kettő.
4: Igen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogyha az lesz a kérdés a magyar társadalom számára például, hogy 20 km/h gyorsabban járnak a vonatok, mert új vonatokat veszünk, vagy a migránskótáról kell üvöltözni, akkor szerintem 20 km/h a lehetséges fizetésemelések, a jobban működő egészségügy fog nyerni. Azért ez a magyar politika történet, hogy mindig a materiális nyer az identitás politikával szemben.
2: Hát azért itt ráfutott Orbán Viktor arra bizonyosra, mert hogy beleállt ugye Magyar Péterbe, hogy ugye mit kértek. Tehát így nem próbálunk lealázni senkit. Mert ugye nyitva hagyta a kérdést, és hát mit is mondhatott Magyar Péter, rutin válasz, zseniálisan lecsapta a magas labdát, hogy ez a Orbáni lopás, ez álljon meg. valószínűleg nyilván nem csak ennyi történt. De ez teljesen másodlagos ahhoz képest, hogy ezt a pszichológiai aikido mozdulatot, vagyis az ellenfél ütésének erejét felhasználva visszacsapni, ebben rettentő erős egyébként Magyar Péter, és ezt most is alkalmazta. Orbán Viktor, nem is értem ebben a helyzetben, mit akart. Mit akart ebből kihozni? Meg egyáltalán ezzel a brüsszelezéssel most mit akarnak csinálni?
3: Nekem olyan a Fidesz kommunikáció, és itt nagyon kijön, meg amit mondasz Orbán Viktornál is, hogy ugye ezzel elbukták már a választást, és egyrészt azért is, mert ilyen avitnak tűnt már az egész, meg ilyen ócskának, meg gagyinak, és hogy még rosszabb lett. Még inkább olyan lett az egész Fidesz kommunikáció.
2: De tudod, semmi újdonság benne. Látunk egy-két szereplőt, akik most bemennek polgári közébe, és akkor onnan kritizálják a Fidesz, csak hát nem tudom, a hitelességi deficitek vannak ahhoz képest, hogy ők is ugyanazt a kormányzati üzenetet ismételték, amit a Megafonnál is hallhattunk.
3: Fú, láttad a Külön Utas új műsorát?
2: Nem.
4: Én csak belenéztem.
3: Hát keményebbek, mint
2: de hívjuk.
3: Hívjuk el őket, mert keményebbek, ugye hoppál.
2: Hunor,
3: meg a Móna Márk.
2: Móna Márk.
3: És igen. Én most megnéztem mind a három adásukat, és most itt a harmadikban, amikor így a hibákról van szó, esküszöm, keményebben tolják, mint mi, ami meglehetősen grotesz.
2: Hát majd feltesszük neki kérdésként azt, hogy...
3: Hát ez a baj. Tehát, mert
2: ez? Hogy ez eddig hol?
3: Ilyen elhűlve néztem az egészet, hogy mi az elképzelés, ki ilyenek a cél, mi a terv. Mert pont ezért. Uh-huh. És baromi kockázatos egy ilyet csinálni szerintem, egy ilyen múlttal, uh-huh. Hát én aztán tudom, mert én megjártam ilyen szempontból a kanosszáimat, de hogy ha mégiscsak belecsap az ember, szerintem csak úgy, hogy legalább egy műsort annak szentelsz, hogy elmondod, hogy te mikor, miért, hogy ott tudtam, és de nem szóltam, és azt kellett volna mondani, és nagyon sajnálom, és egyébként ott, és akkor ennyivel letudták az egészet, hogy hát ilyen belső fórumokon ők azért.
4: Hát én azért, tehát, hogy mindkét úriembernek, vagyis igazából csak az egyikőjüknek emlékszem konkrét ilyen kiválóságaira, tehát, hogy egyrészt a Tisza adó az ment, tehát, hogy a teljes hazugság, amire nyilván ők is tudták, hogy hazugság, mert azt hiszem ezt el is mondják, hogy nem ezeket a hazugságokat kellett volna tolni, de hogy én ott a 8. kerület kapcsán a Móna Márknak, ugye József Erősi képviselő voltam, ott van egy nagyon szép adása, ahol a föld alá bújt drogos hajléktalanokat leplezi le, meg van egy adása, amikor bemegy a gólyába, rácsodálkozik, hogy ott olyan emberek vannak, akik baloldaliak, sőt, szélső baloldaliak is vannak, és ezt így összeköti a teljes ellenzékkel, vagy akkor itt a mindenki kommunista, és van ilyen rejtett kamerás, eltorzított hangos rész is, amiről azért én elég jó eséllyel megmondom, hogy ez az kamuba.
3: Az ki volt, csak nem az izé volt, Ó Molnár.
4: Az egyébként egészen szürreális.
3: Ő az örök név nélküli, és arc nélküliek szólal.
4: Úgyhogy egyébként igen, hogy ezzel szembe kéne nézni. Tehát, vagy, de hát itt ez az egész Fidesz a probléma jelenleg, hogy én nekem tényleg az elmúlt hetem egyik legcsodálatosabb pillanata, nem, az volt, amikor megnéztem a devizahitelekről szóló vitát, ahol Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter, elmondja, hogy az utolsó áldozatig fog harcolni a Fidesz a devizahitelesekért. Tehát konkrétan elmondja, az utolsó áldozatig ezt a szókapcsolat benne várja, van.
3: Nem arra célzott, hogy addig harcol a Fidesz,
4: nem a másik oldalban, mindent támogatni benne fognak, van. Mert az ellenzék és a kormánypárt közös munkája szükséges ez, tehát hogy nekem végrehajtás és devizahitelezés kapcsán 20-nál több javaslatom volt, ami plenáris ülésedésre került, de volt olyan, hogy 8 órán keresztül az igazságügyi bizottságban 26 darab ellenzéki javaslatot szavaztak le ebben a két témakörben, de hogy itt most már hogy ellenzékbe került, van a kormány és az ellenzék együttműködésre van szükség, majd egyébként arról beszél, elfelejtettem, hogy mi volt a harmadik, de hogy ilyen egészen szürreális volt, hogy ja igen, hogy a 2025 áprilisi OBH adatokat említett így a devizahitelezés kapcsán, miközben ő volt az igazságügyminiszter, 2025 májusában jött be az Európai Bíróság döntése, amit ez az egész devizahiteles téma újra feljött, tehát miniszterként semminek nem nézett utána ebben a témakörben. Az ég egyadta világon egy éven keresztül, miközben jöttek az ellenzéki kérések, az adósok kérései, a bíróságok kérései, ő igazságügyminiszterként semmit nem csinált a témával, majd most az utolsó áldozatig harcolni fog. Tehát így nem lehet szerintem ellenzékbe kerülni, hogy ennyire úgy csinálunk, mint hogyha itt se lettünk volna évekig.
2: Az izgalmas, hogy kiállhat mögöttük. Mennyi pénz?
3: Hát, ahogy nézem. Én, figyelj, én mindenkinek, szurkolok tényleg. Nem, hát itt nincsenek pénzek. Ez itt tényleg egy fapados
2: sztori. Én őszintén mondom, és most nem az előző témára kötve, de hogy ez az a hang, amit ők mondanak, annak is helye. Tehát én annyira
3: szólásszabadságpárti vagyok. Hát szóljon, persze.
2: Én azt gondolom, hogy
3: kőkemény vállalkozás, mármint úgy vállalkozás, hogy két fiatal ember felépítsen egy YouTube csatornát arra, hogy ők fideszesek voltak, de most kőkeményen bírálják a Fideszt is, visszamenőleg.
4: De belülről bírálják a Fideszt, ugye?
3: De maradnak azért jobboldaliak, és mindezt arra a közönségre alapozva, amelyik nem lett edukálva arra, hogy ezeket a csatornákat lehet, hogy el kell tartani, mert eddig eltartotta az állam, igen, meg a közpénz jellegét vesztő közpénz.
4: Hát meg ugye
3: és az kimaradt.
4: Nem fognak kamu nézettséget vásárolni, mint a Mandinerre vásároltak.
3: De azért mondom, hogy szurkolok nekik. Most közben gondolkodtam, hogy az előbb azt mondtam, hogy akkor úgy kéne ezt kezdeni, hogy az első műsorban hosszasan beszélni arról, hogy most nézve. Szerintem ennél is egyszerűbb a dolog. Hát azt kell mondani, hogy tudtuk, hogy ez is görénység volt, az is görénység volt, azt nagyon nem kellett volna megcsinálni, de annál a szerkesztőségnél dolgoztunk, egyébként volt egy politikai hitvallásunk, ami is ott tartott, és úgy gondoltuk, hogy még akár ezeket a mocsokságokat is meg kell csinálni, mert ez felülírja azt, hogy a mi politikai közösségünk megnyerje a választást, mert nekünk az fontosabbnak tűnt ennél. Nagyon gáz volt, ez van, próbáljunk tovább menni. Tehát, hogy valami, de ez meg nem fog megtörténni. Hát a politikában meg aztán pláne nem.
2: Hát igen, ez a jó kérdés velük kapcsolatban, hogy ők kikhez beszélnek. Van a Truman Show-ban egy olyan jelenet, amikor Trumannek, a címszereplőnek a felesége egyszer csak elkezd beszélni így a valamerre, nem a férjének a szemébe, hogy kóstolod, vagy készítetek-e neked, nem tudom, hogy műzlit, mert egyébként ezt most 25%-os kedvezmény, és akkor felmond egy reklámot, és akkor mondja így a Truman, és kihez beszélsz? És ugyanez az érzésem Orbán Viktornál is, hogy most tényleg kihez beszél, mert tervezett és stratégiában egészen biztos vagyok, amikor beleáll Magyar Péterbe, az nem a fejéből pattan ki, és akkor gyorsan előveszi a telefonját, és lepötyög nem tudom hány karaktert, hanem a mögött van egy tervezés, de kihez beszél? Akiknek még hat ez. Valószínűleg az Orbán hívők. Ott meg már tök mindegy a tartalom, vélhetően, nem úgy gondolkodnak ők is, vagy Orbán is úgy gondolkodik, hogy a régi paneleket kell folytatni, és akkor majd a nyár végén meglátjuk azt, hogy milyen irányba tolom el őket, vadhajtások felé, vagy mindegy. De nem akarnak visszahozni szavazókat. Tehát azt az 1,5 millió embert akarja ő megtartani, csak is saját magának, önző módon, akik eddig is mentek vele kritikátlanul. Hát ez meg olyan. A social médiában azért hiszek, hogy a kreativitás díjazza, és ennek a hiánya az pedig bántó volt, és ezt fideszesektől is halljuk bentről. Amikor leülnek velünk ide ebbe a műsorba, például Vince Emília például beszélt erről, Gajdics Otto is, hogy egyféle üzenetet nem lehet. Nem lehet.
3: De ennek a tüzenvizen át azért is.
2: Rédigának el kellett volna hangoznia. Hát kérdés az, hogy ezek a fiatal srácok mennyire járatták le magukat. Ők egyébként kihez beszélnek, azt nem
3: az egy, ez tényleg nagy kérdés.
2: Mert az a polgári közép, amiről beszélnek, a 2RK ugyanebben utazik.
3: De nem, szerintem meg lehet az a, nem hiszem, hogy oda mennek, mert az nagyon pici terület, és ráadásul
2: azt mondom, hogy ott
3: vannak, és oda a Fidesz felől bemenni.
2: Akkor visszahozom, ott van az öt média. Ők is sokkal hitelesebbek ebben a szerepkörben, mint őket.
3: Lehet, hogy meg a sors iróniája az, hogy bár nem mondták ki maguknak, de ezerszer körberöhögött csalódott fideszeseknek. De tényleg, hogy arra gondolnak, hogy ők lesz a célközönség. Hát az a fideszes közeg, aki marad jobboldali, tehát nem megy át a Tiszához, de cseszi annyira a csőrét az, hogy mi történt, hogy igenis szembesülni akar valamiféle szembenézésszerűséggel. Hát, hogy, de tényleg szurkolok mindenkinek. Hadd
2: én
3: szóljon,
2: is, szóljon.
4: Sejtődik itt inkább a célközönség, azok az ellenzékiek lesznek, akik beülnek popcornt nézni. Vagy most már kormánypártiak, vagy hogy van ez?
3: Igen, kormánypártiak.
4: Volt ellenzékiek, akik beülnek popcornt nézni, vagy popcornt enni és nézni ezt.
2: Igen. Egyébként meg mi is. Tehát mi is erre a szerepkörre törünk itt a provokatőrre, csak szeretném mondani, hogy inkább hozzánk jöjjenek.
4: Sosoljatok popcornt.
2: Mint bárki máshoz.
3: Na, meg volt következő az EU pénz. Mert azt mire lehet fordítani, meg ilyenek? Igen, mégis szerintem ezt András is tök jól elmondta, úgyhogy jó, akkor beszéljünk nagyon aktív péntek volt a péntek, ugye most már túl vagyunk rajta egy hétvégével, meg két nappal, de akkor is. Először is a szerdai razit után őrizetbe vették a Csanádpalotai gyermekotthon egyik felügyelőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy hosszú éveken keresztül bántalmazott, és hát rengeteg gyermeket, és nem is akármilyen módon. Utána a rendőrök, szintén pénteken vagyunk, még elfogták K. Andrét, és előállították, hogy gyanúsítottként hallgassák ki, mert hogy hamis tanúzásra való felbújtással gyanúsítják. Hát itt azért azt hiszem, hogy néhány kérdés elő fog jönni, de majd előjön. Aztán a új szakaszba lépett az MNB botrány nyomozása.
4: Szerintem kicsit a gyerekvédelemnél álljunk meg, mert hogy...
3: Jó, akkor válasszuk kettő, mert lesz még.
4: Jó, okay.
3: Jó, akkor maradjunk itt.
4: Itt több dolog is van, ami eszembe.
3: De ez még mindig a szuperpénteknek voltak az esemény sorozatban.
4: A szuperpéntek gyerekvédelmi része. Tehát egyrészt ugye a K. Endre ügye, az az RTL klubos felvétel,
2: így van.
4: Ahol K. Endre az egyik bicskei áldozatot arra próbálja rávenni, hogy hamis tanúvallomást tegyen mellette, és ezért két doboz cigarettát ajánl neki a szem, vagy körülbelül ez a nagyon nehéz helyzetben lévő srácnak. Hogy ez 26 hónappal ezelőtt készült el ez a felvétel, a Moskovics Judit kiírta a Facebookra, aki készítette a felvételt, hogy 26 hónappal ezelőtt ezt átadták a rendőrségnek. Tehát 26 hónapja a rendőrségnél van az a felvétel, ami elég egyértelműen eldönti ezt a dolgot, majd 26 hónappal később egy gyermekbántalmazási ügynek az egyik kulcsszereplője, aki a legfontosabb magyar politikai botrányban az elmúlt években, az kulcsszereplője 26 hónappal később megy ki hozzá a rendőrség. A másik ügyben pedig két évvel ezelőtt érkeztek ezek a feljelentések. És az van, hogy két évig nem csinált semmit a magyar nyomozóhatóság gyermekek bántalmazásával kapcsolatos ügyben. És elég durva szerintem az, hogy hirtelen most vajon ezek miért kerültek elő, és én még nem is azt gondolom, hogy az Orbán rendszer leváltása miatt kerültek elő, hanem azért, mert a Gyerekvédelmi Vizsgálóbizottság előtt nem szeretnének ezek a nyomozóhatóságokat vezető emberek arra a kérdésre azt a választ adni, hogy igazából nem tudjuk, hogy miért nem indultak meg ezek a nyomozások.
3: De nem fognak tudni, vagy nem tudom, milyen, vagy valamilyen választ adniuk kell majd.
4: Hát majd mindjárt az MNB-nél, ugye?
3: Figyelj, ez a kérdés valószínűleg, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez valószínűleg a Vizsgálóbizottságoknál is el fog hangozni, hogy oké, és akkor mi történt eddig is. Tudjátok, kicsit off-topic, csak az jutott
4: eszembe. Csak még egy mondatban, csak, hogy és egyébként ez az a K. Endre, és ez az a 26 hónap ezelőtti eset, ami után 26 hónappal Balogh Zoltán még mindig azt gondolja, hogy ez egy rendes ember, csak itt meg lett tévesztve a közvélemény, és néha gondol az áldozatokra, néha eszébe jut, de hát itt alapvetően jó döntést hozott, amikor kegyelemre ajánlotta K. Endrét, ezt az embert, és úgy, hogy 26 hónapja tudjuk, hogy ez történt.
3: Na, hogy mellékszál egy picit, csak Pintér Sándor jutott eszembe, hogy két kép így hirtelen. Az egyik, amikor már-már ilyen emberivé válva, így kezdtem majdnem megkedvelni, ahogy én is, mint ugye old-timeres, hogy a Warburgjával csapat egy ilyen béna sapkában, még szinte láttam is rajta ezt a Skála Kóp feliratot, amit oda képzeltem. És hogy így csapata izén a átadás átvétel utáni hétvégén a Warburgjával, és tudod, én azt éreztem, hogy mint hogyha meg is könnyebbült volna, nem is végre átadhatja magát a régi szociautók iránt érzett nosztalgiájának, és hogy tényleg is. És aztán még a másik kép is eszembe jutott, amikor, és utána a Fidesz folyamatosan ezzel házalment a Fidesz nyilvánosság, amikor a átadás átvételnél azt mondja, hogy kőkeményen, hogy de állok elébe mindennek, és legyen átvilágítás. És akkor itt van ez. Tehát legyen, oké, tényleg, igaza van Pintér Sándornak, legyen átvilágítás. Ezek az ügyek nem véletlenül tusolódtak el, és hogy ezt nagyon magas szintről kellett eltusolni, és nem akármiért kellett eltusolni, úgyhogy szerintem Pintér Sándor nem gondolta azt
2: Nagyon bízom abban, hogy ennek lesz következménye, mert a rendőrség hatékonyságának erodálódása az elmúlt években így hihetetlen mértékben felgyorsult. Nem így volt ez. Tehát sokáig azért a rendőrségre nem így tekintettünk így Magyarországon, és ennek persze vannak kádári emlékei is. Itt csomó dolgot felírtam ezzel kapcsolatban, de szerintem próbálom rövidíteni, és akkor a fontosabbat mondani, ami a személyes, hogy tényleg bízom, erősen bízom abban, hogy tudom, hogy nagyon sok becsületes, és el fogom mondani azokat a paneleket, amiket jó, sokan megismételnek, de szerintem fontos, hogy elhangozom, hogy nagyon sok becsületes ember dolgozik a rendőrségen, akik jót akarnak, a munkájukat akarták végezni, de ha akadályoztatva voltak, én nagyon-nagyon bízom abban, hogy most, most ki fognak esni azok a csontvázak. Essenek ki azok a csontvázak. Ha erről van szó, ha pedig arról, hogy valahogy strukturálisan ez olyan bénán van összerakva, mert beszéltem egy-két rendőrismerőssel, ők is mondtak ilyet, hogy egyébként nagyon bénán vannak ezek összerakva, és most nem megyek részletekbe, mert nem is ez a lényeg, majd a megfelelő személyek elmondják, hogy azért ment ez így, de hogy ezek nonsens dolgok, amik itt elhangoztak a teszádból is. Tehát ez nonsens, hogy történik veled valami, egy nagyon súlyos eset, és van, hogy hónapokig, évekig nem történik semmi. Na nem már, nem már. Tehát ne legyünk már a magánnyomozók országa, mint a hollywoodi filmekben, hogy akkor majd én igazságot szolgáltatok, nem tudom, Jason Stathamként, mert hogy te magánnyomozókhoz kelljen fordulni. Könyörgöm. Nekem egyébként akármilyen piszlicsári problémám volt, abban tudtak segíteni, de nagyon-nagyon bízom abban, hogy nem fogok olyan helyzetbe kerülni, hogy minden nap a rendőrséget olyan kontextusban emlegetem, hogy annak senki sem örülne. Szóval egy basztus, ha baromi rossz, hogy ezek megtörténtek, de legyen már valami haszna, könyörgöm. És annak az a minimum a haszna, hogy itt valaki kiáll, azt mondja vezetőként, hogy ezt nagyon-nagyon elszúrtuk, nagyon-nagyon elcsesztük, elnézést, bocsánat mindenkit a társadalomtól, ezután ezt pedig így fogjuk csinálni.
3: Csak nem elcseszték, tehát hogy az a baj, hogy itt nagyon hasonló. Tomi, nem tudom, mennyi az idő egyébként.
2: Igen, bocsánat, igen. Nem zárjuk le, nem baj. Figyelj, lezárjuk, és akkor innen folytatjuk, jó?
3: Jó. Okay.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

a sötétben. Nem beszélt velem senki a környéken. Szobám négy fala között éltem. Egyedül táncoltam a kötélen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Mennyi az idő, István? Ennek kellett volna hangozni valamelyikünk részéről, Jánbor Andrássy a poén egyébként. De hát akkor folytasd. Nem, mégse folytasd, mert egy mondat, csak figyelj, induljunk ki a lehető legjobbból. Mert én azt gondolom, annak is lehet pozitív hozadéka, hogy semmiféle politika nem volt ebben.
3: Hát, oké. Én ezt elfogadom, hogy innen is ki, de innen nem tudok innen kiindulni, mert annyira, okay. Tehát a science fiction, tehát ezekben az ügyekben nem...
2: Nem, csak én azt sem akarom, hogy tudjuk, hogy benne volt a politika, de nem lesz következményei, és nem lesznek megnevezve azok a politikusok.
3: Tehát ilyen mennyiségben, mindig a Fideszre nézve kínos, sőt, a kínoson túli ügyek is egyszer csak nem nyomozódnak ki, akkor az ember ott hajlamos egy mintát felfedezni. És azért mondom, hogy itt a hatóságnak, és az Fidesznek is, és az összes bármilyen hatóságnak, amelyik nem végezte jól a dolgát, és politikai okok miatt nem végezte jól a dolgát, azoknak azzal kéne szembenézniük, hogy nem hibát követtek el, nem elcseszték, hanem kvázi bűnt követtek el. És a Fidesznek is ez a problémája. Egyébként ezért nem is lesz semmiféle szembenézés. Hát most egy olyan fideszes politikus, aki tudja magáról, hogy mondjuk 100 milliókkal, meg milliárdokkal sáros ügyekben van benne, ami csak nem is magának, de mondjuk a legtöbb, vagy azért elég sokan azért úgy a családnál is landoltak pénzek itt-ottam ott, de ha csak az NK-as történetet nézzük, akkor ott a Hankónak nem azzal kell szembenézni, hogy hibás volt a pénzosztás, hanem azzal, hogy mit művelt is, ez már nagyon BTK szagú, ezért fognak elmaradni, és azért nem lesz ilyen, hogy azt mondják a hatóságnál is. Lehet, hogy az jobban, furcsa, amit most így eszembe jutott, lehet, hogy az jobban megingatná a hatóságba vetett hitet, mint hogyha inkább ez így marad. Tehát gondolj bele, hogy kiállnának a nyomozók is, azt mondják, hogy igen, éveken keresztül politikai nyomás.
2: Én ebben anarchista vagyok.
3: Nem tudom, dőljön, csak mondom. Minden. De oké, csak nem tudom, hogy lehet, hogy és nem a hatóság, hanem a társadalom szemszögéből nézve, hogy lehet, hogy az még jobban megingatna, és azt gondolnak utána az emberek, hogy ez bármikor előfordulhat.
2: De legyen, tehát vállaljuk
3: tudom,
2: már
3: tudom,
2: ezt a kockázatot.
3: Tudom, csak lehet, hogy az lenne az eredménye.
4: Az van, hogy ezt nem látjuk nekem, és beszélgettem az elmúlt hetekben főleg több ilyen rendőrismerőssel, meg ismerőssel, és nem látjuk azt, ahogy ez nem úgy történt, hogy az egyik nap ment egy politikai utasítás, és aztán minden így történt, hanem itt szépen vezetőknek, középvezetőknek el lett törve a gerincük, bekényszerítették őket olyan helyzetekbe, ahol a rossz utat kellett választaniuk. Ugye ez a klasszik, ugye a választás előtti rendőrinterjúkban hangzik el ez az adathamisításos kérdéskör, hogy úgy versenyeztetik őket, hogy mindenki hazudik már a végén a statisztikában, például a kerületi kapitányok közül, mert olyan elvárásokat támasztanak, amiket csak kamus statisztikákkal lehet meg összerakni. És akkor már így szépen hajlik a gerinc, és akkor egy kicsi kérés csak, ami nem olyan nagy.
2: Ezért ez a kemény állítások.
4: És így szép.
2: Mert hogy az a kemény állítás, hogy hajlik a gerinc. Mert az emberek nem így tekintenek magukra.
4: Nem, de akikkel én beszéltem rendőrökkel, azok utólag így tekintenek magukra. Kivéve azok, akik viszont már mondjuk ennél az adott statisztika hamisítás pontnál feleltek, és azt mondták, hogy akkor ők elhagyják ezt a szakmát, elhagyják a hivatásukat, amikre gyerekkoruk óta készültek alapvetően.
2: Én azért nem szeretem ebben
4: de
2: a kontextusban ezt a kifejezést.
4: Mert
2: a hajlik azok a mefisztói alkuk, ami mögött azért van egy olyan érvelés, hogy...
3: De az mindig van.
2: Hogy én elvszerűen teszem ezt. Aki tudja... Tudván tudja, hogy én most rosszat teszek, vagy nem igazat teszek, de olyan helyzetben vagyok, hogyha én itt kinyitom a számat, nem írom alá, akkor alám tartozó 8 ember ugyanúgy bukik, és én is bukok, miközben hitelem van, gyereket tartok el, én ebben megengedőbb vagyok. Akármilyen furcsa hangzik.
4: Csak nem mindegy. Én ezen az oldalon vagyok ebben a vitában.
3: Igen, én 1 millió ilyen történetet láttam magam körül a közmédiában, pláne én magam is egyébként egy ilyen hajlógerincű ember voltam, amikor szép lassan eszi meg az embert a rendszer, de úgy, hogy hagyja magát megenni, tehát hogy nem mentem fel magam, csak tényleg ez volt a folyamat, hogy előbb lehetett szabadon dolgozni, aztán jött a ilyen kis izé, olyan kis izé, és akkor én például azt mondtam magamnak, most így visszagondolom, most már elég régen volt 10x éve, hogy... Mindig az első év volt a fejemben, az első időszak, amikor szabadon lehetett dolgozni a hiradó.hu-nál, és hogy ahhoz képest persze most már kevésbé jó a dolog, mint az elején volt, de még mindig jobb, mint hogyha nagyon rossz lenne. Tehát, hogy még mindig tartunk abból a jó időszakból valamit, és hogy még mindig. És ez, persze az ember itt tök jó felmenti magát, csak nem mindegy, hogy egy rendőr teszi ezt, aki, és tudom, hogy most nem egy rendőrön múlik, hiszen ahogy elmondtad, ez így működik. Szóval, hogy rendőrök teszik ezt, akiknek a gyermekeket kellene megvédeniük, vagy mondjuk egy nyomorult újságíró, aki meg azt mondja, hogy megnyomom az enter.
2: Akarom elhinni, hogy ez komolyan.
4: És akkor rakjuk ide a Szabó százados urat, aki ugye konkrétan ennek az ügycsoportnak egy részével foglalkozott, tehát hogy a gyermekpornográfiával és ennek az internetes szakágával, aki egyébként azért ment oda, ugye, mert hogy előtte a NAV-ban voltak olyan problémás esetek, amiket nem akart még egyszer végigélni, vagy amikhez nem akart asszisztálni, és ő ott egészen addig a pillanatig szabadon dolgozhatott, és végig is ment azokon az ügyeken, amiken végig kellett mennie, egészen addig a pillanatig, ameddig be nem jött ugye ez a TISZ elleni titkosszolgálati, vagy magántitkosszolgálati manőver, és ott pedig felállt, és beleállt ebbe a dologba.
2: Az esetben mondani, mi mindig nem tudjuk pontosan, hogy ki, hogy mit csinált, és mi történt, és az egy titkosszolgálati volt, ami miatt elhallgattak. De szerintem az egy sokkal bonyolultabb ügy annál, mint hogy ott feketén-fehéren meg tudjuk mondani, hogy ez és az történt. Én pontosan olyan sztorikat szeretnék hallani, ahol feketén-fehéren meg tudjuk mondani, és ez, én ezért csodálkozom
4: nagyon. Szerintem feketén-fehéren meg tudjuk mondani, hogy mi történt ebben a sztoriban, de az biztos, hogy a Szabó szemszögéből fekete-fehérnek tudjuk mondani, hogy mi történt a sztoriban.
2: Ez így van. Csak már hallottunk egy másik szemszöget is, és az alapján viszont nem fekete-fehér a történet, semmiképpen sem. Azért mondom, én azért csodálkozom, de akkor neked biztos több információd van, mert a gyermekvédelem az pontosan az a terület, ahol te lehetsz akármilyen mefisztói alkú áldozata idézőjelben, és lehetsz hajlott gerincű, és relativize akármi, de ott azért nem. Tehát, hogy ott elé tesznek egy dokumentumot, leírták, hogy mi történt, és elemi felháborodás nem születik meg, és azt mondod, hogy akkor dobok mindent.
4: Nem mindig ilyen egyszerű ez a...
2: Na ezért mondom, és ez át kellett, hogy menjen 30-40-50 emberen, de lehet, hogy 100-on is az elmúlt években, és nincs köztük egy sem, én ezért csodálkozom ezen nagyon. És ez nem egy értékítélet a részemről, hogy ennek ellenére is ti ilyenek voltatok, és akkor hanem egyébként dolgozik bennem egy ilyen, mondom, egy énvédő mechanizmus, hogy hát ha mégsem ilyen volt ez csak a sztori, hanem voltak ebben félreértések is.
4: Itt az a trükk, hogy nem megy végig 30-100 emberen, hanem az első után elfektetődik. Tehát az a trükk, hogy mondjuk tegyük fel, hogy úgy működik a rendszer, hogy vannak bizonyos ügyek, amik egy adott rendőrkapitányságon, egy nagyobb rendőrkapitányságon belül, azok egyből fel kell küldeni a vezetőséghez, majd a vezetőség kijelöl valakit, aki aztán ezt a nyomozást viszi, és tegyük fel, hogy ennél a nyomozó részlegnél csúcsosodnak ezek az ügyek olyan mennyiségben, amik már lenyomozhatatlanok. És akkor ezt nevezzük mondjuk elfektetésnek. Tehát nem biztos, hogy mondjuk a K. Endre ügyével, vagy az Ágota otthonnal, ahol egyébként ugye az igazgató volt szegedi fideszes polgármester jelölt, és maga az intézmény az a Kisrigó nevű püspök úrnak, fontos fideszes püspök úrnak, akire tényleg nehéz nem azt mondani, hogy fideszes, hiszen maga mondta el, hogy Orbán Viktor rajongója, tehát hogy neki az érdekkörébe tartozik. Nem biztos, hogy ez átment nagyon sok emberen. Én nem vagyok benne biztos.
3: Okay. Értem, amit mondasz az ön és én védelemről, hogy tényleg, yeah. hogy mert ha a legrosszabb forgatókönyv történt mindig mindenhol, akkor az borzalmas. Tehát akkor mármint, hogy a hivatali, meg a nyomozati eljárásban, meg ezekben az ügyekben.
2: Tehát, az a rendőrség végét jelent.
3: Hát meg a gyermekvédelemben is akkor mi történt? Csak igen, az a baj, hogy tényleg valami ilyesmi lehetett, hogy volt a Válasz Online-on egy nagyon hosszú interjú, csak elfejtettem, hogy melyik intézménynek a vezetői, korábbi vezetőjével, aki egy megyei gyermekvédelmi vezető volt, aztán szép lassan lefokozták, mert ő szívelélekkel akarta, és hogy amik vele történtek, arra is így fogtam a fejem, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy amikor pénzt szerzett végre, akkor az volt a baj, mert hogy ezzel negatív fényben tünteti fel az állami ellátást, hiszen ha pénzre van szükség, adományra van szükség, akkor az hiányosságot mutat. És ezért inkább még azt is elvették tőle, vagy ne fogadjál, vagy hogyha nagy nehezen összehozott egy autót, hogy legyen a megyében a gyermekvédelmi szolgálat intézményeinek, tudjanak jönni-menni, azt is rekvirálták, mert hogy az is, tehát, hogy és akkor nézett, plusz leadta ezeket a jelentéseket, de ezek mégiscsak megfordultak olyan kezekben, akik ránéztek, és azt mondták, hogy ezt most elsülyeztem, vagy valami. És ott ezek soha nem fognak valószínűleg kiderülni, vagy nem tudom, ki fognak kiderülni, hogy mikor, mennyire volt ez a proaktív öncenzúra, a felelős, és mennyire volt igenis egy-egy személy a felelős. Mert a proaktív öncenzúrát azt lehet magyarázni azzal, hogy lakáshitel, amit én is elmondtam az előbb magamról, a saját történetemről, én tényleg egymillió ilyen történetet láttam. Aztán ezekből épül össze az elnyomó, meg a rossz rendszer, tehát sajnos ilyen egyesével érthető történetek adják össze. Azt, hogy aztán miért tud működni egy ilyen elnyomó rendszer. Nem,
4: hogy két rossz
3: igen.
4: kell mindig választani.
3: De az valahol még érthető, meg magyarázható, de amikor konkrétan tényleg tudták, hogy ezt most azért süllyesztjük el ezt az aktát, és ott volt benne, hogy mondjuk gyerekeket erőszakoltak meg, ami azért K. Endre környékén elfordult, ott valakinek mégiscsak úgy kellett konkrétan döntenie, hogy itt nem lesz nyomozás, hogy itt ezzel nem foglalkozunk, hogy a gyermekvédelmi hálózaton belül bevédjük.
4: Hát ugye tehát, a K. Endrét pontosan azért ítélték el, mert az első Bicskei ügynél, amikor bementek a gyerekek tanúskodni, akkor ő visszavonatta velük a vallomásukat. Annak a rendőri szervnek, most én nem tudom pontosan, hogy ott hogyan jártak el, de hát annak a rendőri szervnek nagyon kevés lehetősége van, akik előtt visszavonatják a tanúvallomást a gyerekek által. És bejön a nevelőbecs, hogy jaj, hát beszéltem velük, nem úgy volt, stb. Tehát ennek az ember, tehát hogy neki ez a bűnsegédi státusz, amiért kegyelmet kapott.
2: Még egy gondolatot csak ez, hogy egyszer párhuzamba állítottam ezt a gyermekvédelmi sztorit Rudolf Höss történetével, de most nem a gázkamrákra gondolok feltétlenül, hanem ennek a pszichológiájára. És magának az egész rendszernek a szociálpszichológiájára, hogy ez fönnmaradt, és hogy ezzel kapcsolatban egészen kiváló filmeket készítettek. Most hirtelen nem jut eszembe a neve, talán Oscar díjas volt, vagy segítség, nem a Schindler listája, nem egészen friss, tehát ilyen 2-3 évvel ezelőtti, ami a Hösszéknek a családjáról szólt, ugye ezek a haláltábor mellett élnek.
3: Ja, igen. És a gyerekeket ott nevelgetik, a kutyuskát simogatják.
2: Igen, és jönnek a rokonok is, és akkor mondják, hogy hát itt mindig bűz van, de hát igen, és akkor megjegyzést tetsz a Magdára, hogy ő egyébként is mindig hivalkodó volt, és akkor ő is itt végezte, de hát megérdemelte a sorsát. Tehát, hogy ez a fajta relativizálás, és az, hogy Rudolf Hösz egy jóra való ember volt, aki jó apa is volt, vagy annak tüntették föl, az hihetetlen tabu döntés, mert hogy tényleg erről van szó. És azért kell ezeket megértenünk, hogy ezek hogy történnek, és megértenünk majd egyszer a K. Endre ügyben is, hogy K. Endre miért csinálta azt, miért védte be az igazgatót, miért próbálta rávenni, mert hogy rólunk mondjon már el valamit, könyörgöm. Tehát itt a rendszerváltás óta szerintem nem született olyan film, ami ennek a mélyére tapintana, hogy milyen társadalmi reflexek, milyen generációs reflexek élnek tovább bennünk, amik megakadályozzák azt, hogy ilyen botrányok történjenek mondjuk egy szervezeten belül, és ez ne robbanjon ki, hanem valami, egy mágikus, titkos erő mégis egyben tartja ezeket, a titkokat, és át lehet ütni akár generációkon át is olyan hihetetlen bűntényeket, mint mondjuk a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés. Tehát, hogy én azért drukkolok ennek a sztorinak, hogy legalább annyi kiderüljön róla, hogy erről művészeti alkotások szülessenek, és szembe tudjuk magunkkal nézni, mert mindenkiben ott van ez, és tudom, hogy ez most nagyon sértő, de valakiben csak 1%-ban ez a fajta megalkuvás, valakiben 50, valakiben 1%-ban, de ezt sajnos generációnak generációra tovább örökítjük. Ebben élünk, együtt vagyunk, fel kéne dolgoznunk, csak a szembenézés kellene. Utolsó téma.
3: Tényleg?
2: Mi legyen?
3: Hát ugye a szuperpéntekből a gyermekvédelmet feldolgoztuk, és akkor itt volt még az MNB botrány, hát nem tudom, az tudunk-e valamit, ami hozzátenni, ami érdekes volt, hogy 4 magánszemélytől összesen 92 milliárd forintért befoglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Ez nem rossz. Meg hát a Lombkorona...
4: 12 megafon.
3: Lombkorona sétány ügyében is vádat emeltek. Nyír Mártonfalva volt polgármestere ellen. Nem haraptatok rá. A Veszprémi rend... De figyelj, beindultak a hatóságok. Tudod, hogy olyan fura, nem? Ez az érzés egyébként, csak egy kicsit most ilyen általánosan beszéljünk erről, hogy például amikor így péntek délutánra már így megvolt ez az összes hír, és így összeraktam őket egymás alá, és így ránéztem, hogy nem tudom, hogy örüljek-e vagy sem. Hogy most gyanús-e vagy sem. És pont ezért, amiről az előbb beszéltünk, hogy eddig nem nagyon történtek ezekben a ügyekben lépések, és most hirtelen így ránk szakadnak, és nem tudom eldönteni, hogy persze jó hír, mármint jó hír, hát, jó hír is fontos, csak van egy ilyen furcsa érzés.
4: Súlyog Tamás kapcsán, hogy jó lenne az a Súlyog Tamás, aki mindent aláír, és mindent elfogad a Tiszának, hogy erre van-e szükség, és ott nem beszéltünk arra, hogy így egyébként valójában arra van szükség, hogy egy olyan Súlyog Tamásunk, tehát egy olyan köztársasági elnökünk legyen, aki nem ír alá mindent.
3: És aki nem gondolja közön.
4: És a rendőrségből, meg ügyészségből se az kell, aki beszarik a politikától, bocsánat, és ezért el kell iszonyatosan gyorsan nyomozni, még mielőtt a vizsgálóbizottság összeül, meg még mielőtt hanem hogy aki akkor és ott kezd el nyomozni, amikor bűnt lett, és olyan felettes szervek kellenek, amik, hogyha ez nem történik meg, akkor arra rákoppintanak és rámutatnak, mert persze lehet, hogy ez hiba, lehet, hogy egyszeri hiba, lehet, hogy nem egy rendszer szintű működés, de akkor is erre rá kell valakinek mutatnia, és rendbe kell rakni akkor, amikor rosszul működik egy ilyen rendszer.
3: Na akkor, akkor jól éreztem, hogy valamit jól érzek. Tehát, hogy van valami zavar az erőben, abszolút. De pont azért, mert hogy hirtelen ilyen cunamiszerűen áradnak a dolgok. Na, szóval ez volt ugye, ez most már nem pénteki, ez azt hiszem már hétvégi volt, de soroljuk a szuperpéntekhez. A veszprémi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki azt a 25 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2026. március 27-én Veszprémben, ugye egy Orbán Viktor országjárós rendezvényen olyan cselekményt követett el, amely kimeríti a gazdaságvédség törvényi tényállását. Jaj, de gyönyörű volt. És a hatóság szerint további gyanúsítások várhatók. És hogy hát jó bulika volt ez a fekete sereg, nem? Egy kicsit ilyen magán rendfenntartóként ott keménykedni.
2: Mikor volt ez a balhé?
3: Ez március 27.
2: Március 27, mennyi idő telt el azóta?
4: Szerintem korrekt eljárás hosszúsága a magyar rendőrségnek 2 hónap.
2: Aha, annyi. 2 hónap. Csak nem tudom, tehát vannak olyan helyzetek, ügyek, ami naiv vagyok, tudom, de hogy talán 1-2 hét alatt is lezajlódhatna.
4: Ja, hát nyilván nem gondolom azt, hogy ha Fidesz nyeri a választásokat, ez az ügy.
3: Figyelj, így van, is tehát nem március 27-ét néz, meg nem olyan dátum, mindig április 12-höz kell mérni sajnos a dolgokat.
2: Igen.
3: Vagy legalábbis remélem.
4: Hát egy garázdaságban lehet, hogy sok garázdaság van a Veszprém megyei rendőrkapitányságnál, sok ilyen típusú ügy, akkor szerintem a 2 hónap az még
2: emberes.
4: Igen. Hát tavaly október 23-án, nem egy évvel, tavaly március 15-én ugye a Kossuth téren vannak ezek a fiatalok, akik Orbán takarodjoztak az állami ünnepség és a békemenet közben.
3: Jaj, az oldalsó épületből.
4: Igen. Náluk is hasonló volt az eljárási gyorsaság,
3: velük mi lesz?
4: Én azt gondolom, hogy ott az ügyészség úgy fog dönteni, hogy ejti ezt a vádat, tehát hogy ejti azt a vádat, hogy Orbán Viktor ünnepi beszédétől 300 méterre egy ablakból Orbán takarodjozni, az bármilyen veszéllyel rendelkezik Magyarországon.
3: Ez elképesztő volt tényleg. Na, hogy csak erre a 2 hónapra, én nem tudom, hogy mennyi a normál átfutási idő, tehát hogy azért, amikor kérdezte, nem tudom, és ez pozitív vagy negatív irányú kérdés, de fogalmam nincs, de hogy talán az is benne van, hogy azt mondják, hogy a hatóság szerint további gyanúsítások várhatóak, tehát hogy itt nem egy valakit sikerült megtalálniuk, hanem most ő már az első, akit meggyanúsítottak, de hogy egyébként...
4: Mármint, hogy megnézték többen. A Telex meg a 444 videóját, nektek is volt róla, de...
3: Hát az egy kezdő lépés, nem rossz, de mégiscsak meg kell találni ezeket. Igen. Az embereket, hogy ki, hogy mit, hogy konkrétan, ezért konkrétan meg kell valósulnia a garázdaság vétség törvényi tényállásának. Ez annyira jó, hogy ezt muszáj volt még egyszer kimondani.
2: Utána néztem közben, valóban ez a 1,5-2 hónap játszik.
3: Ez annyira jó, hogy ezt muszáj volt még egyszer kimondani.

0: beszéltünk. Minden, nem jutott idő a kilakoltatásokra rendesen, de azért a végrehajtásokról valamennyire volt szó. Csak gyorsan, de ez fontos szerintem, hogy most akkor leállították a kilakoltatásokat, vagy nem? Mi a helyzet, mert itt keringe mind a két információ?
1: Hát ugye egy olyan törvény van bent, ami a devizahitelezés, deviza alapú hitelezés kapcsán folyó bírósági eljárásokat, illetve végrehajtásokat állítja le. Ennek a törvénynek végig kell mennie. Legjobb esetben talán jövő héten megszavazhatják, utána közönyben kiirdetik, és akkor onnantól állnak le. Sajnos ezt a határidőt a végrehajtók is pontosan tudják, úgyhogy azért most elkezdték itt.
0: Belehúztak?
1: Belehúztak. Aha, tehát, hogyha valaki mondjuk Zékerpád Dániel Facebook oldalát nézi, ott naponta, két naponta van egy kilakoltatás dolog, de hozzám is befutott pár ilyen ügy. Remélem tudok majd segíteni azoknak az embereknek, akik befutottak. Például egy olyan ügy futott be, ahol egy 10 milliós tartozásra egy gyerekét egyedül nevelő, autista gyerekét egyedül nevelő nőnél 10 milliós felvett hitelre, eddig 20 milliót fizetett vissza, és még 16 millió van hátra a devizás kölcsönéből, és most jutottak el a kilakoltatás részig.
2: Minket viszont nem lakoltatnak ki innen, illetve dehogy nem, mert végeztünk most a stúdióban. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Nagyon jó, hogy eljöttél, nagyon jó információkat mondtál nekünk így a szervezetek rendőrség belső működéséről, úgyhogy hálásak vagyunk, köszi.
1: Köszi szépen, én is hálás vagyok a meghívásért.
2: Köszi István. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: sütt táncolja.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: Sok szeretettel üdvözlöm Önöket ismételten az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Én Tóth Peti Lili vagyok, mai vendégem pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvívője és a Madártávlat magazin főszerkesztője. A következő témánk egyik leglassabb, mégis egyik legveszélyeztetett hazai vándoráról lesz szó. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, és ilyenkor a tojásrakási időszakban gyakran találkozhatunk velük az utakon, kertekben vagy akár lakott területek közelében is. Sokan azonban nem tudják, hogyan lehet valóban segíteni nekik, pedig egy apró odafigyelés akár életet is menthet. Mitől annyira különleges a mocsári teknős Magyarországon?
3: Ja, ez az egyetlen teknős fajunk, és ez egyetlen vízi teknős ezen belül. Ugye Európában több szárazföldi teknős faj is él, görög teknős, mor teknős, de vízi teknősből különösen összehasonlítva mondjuk a szubtrópusi, trópusi területeket, hát nagyon gyér a felhozatal. A mocsári teknős ugye az egyetlen őshonos teknős fajunk, vízi teknős fajunk, de ennél több található meg sajnos Magyarország vizeiben, mert a felelőtlen terroristák nagyon-nagyon sok teknőst tettek ki az élő vizeinkbe az elmúlt évtizedekbe, így Magyarországon szaporodó állománya van mondjuk a vörösfüli ékszerteknősnek, illetve a hieroglifás ékszerteknősnek, és még több faj is előkerül folyamatosan.
0: Ha jól tudom, van már alligátor teknősünk is. Ez valid, ez igaz?
3: Igen, tehát van kint szabadon élő. Arról nem olvastam, hogy itt sikerült a szaporodását is bizonyítani ennek a fajnak, és ez már nem játék. Tehát itt egy olyan méretű átról van szó, ami nagyon súlyos baleset kockázatot jelenti, tehát mondjuk új sérülés, új amputáció is szó lehet. Tehát ez mindenféleképpen rossz, és hát pont a felelőtlen viselkedés miatt talán most már több mint 10 éve bizonyos vízi teknős fajok Magyarországra hozatala és árusítása az átkeresőzésekben tilos. Tehát itt például emlékszem, hogy a vörösfüli ékszerteknős is talán már a hieroglifás ékszerteknős sem hozható be az országba. Tehát ilyenkor, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye a mocsári teknősök, vízi teknősök, tehát vízi életmódot, vízhez kötődő életmódot folytatnak, mivel azonban tojásrakó hüllőkről van esetükben szó, a tojásokat nem tudják vízbe rakni, nem úgy, mint mondjuk a békák, vagy a képértőek a petéiket. Ezeknek szárazföldi fészekre, talajban lévő fészekre és a napmelegére van szükségük a kifejlődéshez, és ilyenkor május második felében, és még jócskán júniusban is lehet találkozni fészkelőhelyet kereső nőstény teknősökkel a víztől akár kilométernyi, vagy még nagyobb távolságban is. De olyan helyre van szüksége a teknősnek, ahol laza a talaj, amit megvilágít a nap, és a vízvonal, illetve a talajvízszint, illetve a környező vizek vízvonala fölé emelkedő kis magaslat. És hogyha ilyenkor találkozunk úttesten, kerékpárúton, vagy akár vasúton átkelő teknőssel, akkor ugye tudunk rajta segíteni. Nagyon fontos az utakon, a kerékpárutakon, de még a vasút mellett is, hogy először mindenképpen a saját biztonságunkra kell odafigyelni, tehát semmiféleképpen se sátorfékkel álljunk meg, amikor mögöttünk forgalom van, mert hogy ez ráfutásos balesetet okozhat, tehát mindenféleképpen a KRESZ előírásai betartva, és a józan ész elvárásai betartva álljunk meg. Van egy nagyon egyszerű trükk, hogy csak úgy segítsünk, hogy ez valóban segítséget jelentsen. A teknős esetében ez azt jelenti, hogy arra kell tovább vinni az útról, levinni a teknőst, amerre a feje áll.
0: Tehát akkor valószínűleg arra is tart a teknős.
3: Igen, igen, igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz, és a teknősnek nem jó, hogyha ő mondjuk a fészkelőhely felé, a fészkelőhelyet keresve a víztől távolodva vagy, és akkor mi visszavisszük mondjuk 500-600 métert a közeli tóhoz, mert hogy a szerencsétlen teknősnek megint meg kell tenni ezt a számára hatalmas távot. Viszont az is előfordulhat, hogy már a tojásrakásból visszafelé menet találkozunk a teknőssel, tehát hogyha azt az alapelvet követjük, hogy arra visszük tovább le az útról néhány 10 méterre az úttól a teknőst, amerre a feje áll, akkor gyakorlatilag nem követünk el hibát. Most nyilván ebben az időszakban különösen most voltak hűvösebb hetek, most visszatérőben a késő tavasz, aztán nem sokára kora nyár lesz. Ugye ilyenkor különösen a reggeli időszakban előszeretettel napoznak különböző hüllőfajok, gyíkok, kígyók az utakon, úgyhogy ha ilyen van, ilyen helyen járunk, ahol többet látunk, akkor egy kicsit lassítsunk le, illetve a szükséges mértékben lassítsunk le, illetve hogyha van rá lehetőség, meg tudunk biztonsággal állni, akár le is tessékelhetjük ezeket az állatokat az úttestről, úgyhogy ezzel a minimális odafigyeléssel tényleg tudjuk segíteni a mocsári teknősöket, illetve hogyha az előbbiekben megbeszélt, hogy idegenhonos teknősfajokkal találkozunk, és meg tudjuk tenni, tudunk egyeztetni a közeli állatkerttel, akkor ne engedjük szabadon ezeket a idegenhonos invazívvá váló teknősfajokat.
0: Na de ezt honnan tudjuk mi meghatározni? Aki mondjuk hát laikusként például áll a dologhoz.
3: Ugye éppen azért, hogy segítsük az embereket, a Madár Egyesület két értős hüllővédelmi szakosztálya már talán lassan 10 évbe kidolgozott egy ingyenesen letölthető okostelefonos applikációt, a két értős hüllő határozott, van már ugye emlős, illetve madár határozó is. Ezek androidos és iOS-es okostelefonokon, illetve tableteken egyaránt futnak. Hogyha ezt letöltjük, akkor ez segít meghatározni például a teknősöket is, mert nem csak az egyetlen európai, tehát nem csak a mocsári teknős szerepel benne, hanem a leggyakoribb idegen honos fajok is, hogy el tudjuk ezt különíteni. És azért is jó ez az applikáció, mert hogyha akármelyik fajjal is találkozunk, beleértek más két éltő és hüllőfajokat is, akár ezen keresztül az országos két éltő és hüllő térképezési programba az adatokat, a megfigyelési adatokat fel is tudjuk vinni.
0: De pontosan hogy néz ki ez a teknős fajta, és mit érdemes róla tudnunk? Egyébként veszélyeztetett fajként van számon tartva?
3: Ugye védett Magyarországon minden két éltő és hüllőfaj védett. A mocsári teknősnek szerint a pénzben kifejezett természetvédelmi értékbesorolás az most 50 ezer forint. Ugye alapvetően vízhez kötődő, a táplálékának a jelentősebb részét azt állati fehérje teszik ki, tehát részben ragadozó életmódot folytat, de dögöket is elfogyaszt, tehát hogyha mondjuk egy elpusztult haltetemet, akkor abból is eszik. Általában a nagy termetű, elsősorban a ragadozó életmódot folytató vízi teknősfajokra a világ szerte jellemzi azt, hogy a nagy termetű felnőttek akár növényt is fogyaszthatnak minimális mértékben, de alapvetően is elsősorban ugye állati fehérjét fogyasztanak. Gyakran találkozhatunk velük napos meleg időben, ahogy a vízparton, de még inkább a víz fölé érő vízbe esett holtfánál, faágakon, akár tömegével tudnak, ott szoktak napozni. A mocsári teknős az nem keverhető össze a közismert és gyakori akvaristák által tartott víziteknős fajokkal. mocsártekni, és alapvetően egy ilyen sötét, feketésben, nyilván vizes állapotban szinte teljesen feketének tűnik, nagyon sötétbarnának tűnik az állat, és jellegzetes ilyen zöldes-sárga-sárgás pöttyözése van az állatnak.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy egy ilyen fontos témámat adott nekünk gyors talpalót. Most már tudjuk, hogyha mocsári teknőssel találkozunk, mondjuk az út közepén, akkor a feje irányában kell átsegítenünk az úton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét vendégünk volt. További szép napot!
3: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom, viszont hallásra!
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: Nem akármilyen vendégek érkeztek hozzánk most a stúdióba, szerintem hangalapján is hallják, hogy apró kiskölykök érkeztek hozzánk. Az egyik az ölemben, éppen most cicizik, jobban mondva, cumis üvegből etetem, hiszen elképesztő az élmény. Hiszen hiszik vagy sem, ez egy farkaskölyök, most lehet, hogy nem emberevő még, de később igen csak tekintélyt parancsoló lesz. És hát nem akárki hozta kíséretként őt, illetve még egy társat, hanem Horkai Zoltán hozta őt, állatkoordinátor és filmes szakember. Köszöntelek nálunk. Hát köszönjük az élményt. Bevallom, hogy nekem egész héten ez volt a legeslegnagyobb motivációm, hogy jöttök majd hozzánk. Van esetleg már neve?
4: Neki?
0: Igen.
4: Elza.
0: Elza.
4: Jaj, igen, ez egy kislány. Van egy nagyon kedves párom, most mi is vegettünk meg. Én nekem elég sok problémám van, de tulajdonképpen ő az ő angyalom, a Takács Bea, és őnekik adtam oda kicsinek. Most visszahoztam, mert a kislánya éppen érettségizik, úgyhogy nagyon zavarta, hogy nem tanult, csak a farkassal foglalkozott, úgyhogy elnevezték Elzának.
0: Egészen tündéri, de nagyon eleven is. Mikor fog jól lakni? Vagy...
4: Soha.
0: Soha? Most már itt teljesen kitámasztott meg, már nem is tudom, ficánkol az ölemben. Letegyem a cumis üveget, vagy maradjon?
4: Nem, hagyj ide az egészet. Jó, ha rendben. Tudsz beszélni, folytatni, igen, összekarmolt.
0: Dehogy is nem, még megbirkózom vele.
4: Jó, oké, rendben van. Hát ez, ha már filmezik, akkor egy 100 eurós kép lesz ebből.
0: Hogyan jött az állatok szeretete? Mindig is tudtad, hogy állatokkal akarsz foglalkozni?
4: Nem gondoltam volna, hogy sok állatom lesz, soha.
0: Pedig azért komoly gyűjtemény volt.
4: Hát komoly gyűjtemény volt, igen, de igen, nem volt állatom még gyerekkoromban. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, viszont az én nagymamám, anyunak a mamája, az nekem olvasott ilyen 3-4 éves koromban Jack Londonnak Vadonszava, meg Fehér a gyar, meg ilyenek. Én akkor rákattantam a farkasra, de azt sem tudtam, hogy mi az. De elég sok negatív történet volt a farkason, Piroska és a farkas és egyebek, és sajnos ilyen filmeket mi is forgatunk, de aztán anyám meg olvasta Fekete Istvántól a Bukkot, akkor voltam körülbelül 5-6 éves. Fekete István nagyon szeretem, hozzáteszem, tehát nem tudom összehasonlítani mondjuk Széchenyivel, annak ellenére mind a kettő vadász volt. Én is az vagyok, mondjuk nem ejtek el csak olyan vadat, amit meg is eszünk, de az nagyon jó volt, és akkor én 70-es születésű vagyok, és akkor kijött a Kántor, amiben a Csupatinak jött ez a kutyája, és akkor hát 6 évesen kaptuk, vettünk egy német juhászt, az volt a Duxi. Nagyon sokáig élt, de én még mindig farkasra álmodoztam. És a legrosszabb tanuló voltam az iskolában, ezt hozzá kell tenni, és hát apunak jól ment a szekér, és elbűvölt mindennel, és amikor hetedikes voltam, akkor átmentem apuhoz, nagyon nehéz volt megmondani anyinak, de még mindig farkas-farkas, de már volt egy német dogunk is, akit Javernak hívtak, nagyon nagy kutya volt, és hát bement az osztályfőnököm, ez 8-ba, és mondta, na most már az Olika nem 2,5 lesz, hanem most már megy fölfelé. Hát 3-as lettem, de nem vettek föl sehova. És a bátyám meg az öcsém, azok 12 nyelvű iskolába jártak, a tantárgyasban, 12 osztályosban, ugye gimnázium, az Arany János gimnáziumban, és akkor apám bejött reggel, már ment egy hete az iskola. Piam, vett fel a köppenyedet, megyünk gyorsan. Iskolában, milyen iskolában? Hát az Aranyba. Na, ott fölvitt minden oké, na ott 6-ból buktam. De még mindig a farkas. És akkor utána berakott a stadionszállóba 14 évesen, vagy 15 évesen, és berakott a dolgozók vendéglátóipari iskolájába, ami jó volt, mert csak 3-szor kellett bemenni egy héten, délután, hétfő, szerda, péntek, de akkor már volt fizetése, mindegy, és akkor bátyám meg a nővérem azok már kint voltak külföldön, és akkor végre leérettségiztem, gondoltam, megyünk Balatonra haverokkal, és letettem apám meg a bizonyítványt, meg lerakott elém egy repülőjegyet. Mondom, mi ez? Hát mész Münchenbe. Minek? Hát mész a Göntöjét, meg kell tanulnod németül, és utána mész Salzburgra, a bátyát tanul. Főiskolán. Papa, normális vagy? Hát én még farkasor akar elmodozni, anyu azt mondta, hogy menjek erdészetibe. Hát én már nem fogok kimenni. De kimentem, nem volt mit tenni, de így legalább megtanultam németül, később angolul, úgyhogy elvégeztem a egyetemet, és ahogy hazajöttem Washington State University-ről, azonnal vittem haza egy farkast. Ez volt a Wolfi.
0: Hogyan sikerült beszerezni?
4: Gödöllőn, most is ott lakom, volt egy Kósa József nevezetű pali, akinek volt 19 medvéje, 6-7 farkasa, 117 kutya, vaddisznó, mit tigris, mit tudom én, minden túró, és én oda kerültem. És még ki már 92-ben, és 95-ben megvettem tőle az első farkast. Uh-huh. Úgy vittem haza, de nem is gondoltam volna, nekünk nagy szállodánk volt minden, de hát elég sok probléma volt, a farkas nőtt, aztán fölment a szállodába, kiszedte a vendégeknek a cuccait, széttépte, aztán jöttek oda hozzám, azt kérdezték, hogy hol az igazgató? Tudtam, mivel mondom, én vagyok. Tessék, parancs, valami szétszette a ruhánkat, minden. Mondom, ingyen volt a mai nap, jó? Tehát ez így ment. De aztán jött a Veresegyházi medvemenhelyemnek alapítója is voltam, és akkor úgy kezdtem. De ha visszatérünk a fiorgatásra, engem megtalált egy Bécsi László nevezetű fotós bácsi, és összebarátkozott egy svájci palival, akik Erdélybe forgattak farkasról filmet, csak nem nagyon találtak farkast. És akkor megtudták, hogy én nekem van egy egyéves farkasom ott a Lidérc utcába, egész közel egyébként a hegyhez, vagy a normafához, és akkor oda kivittük a farkast. Ilyen hobbi volt. És akkor ezt leadták valami filmszemlén, és akkor az osztrákok látták, hogy úristen, hát itt egy olyan farkas van a képben, ami belenéz a kamerába, lefekszik, nyugodt, mit tudom én. És akkor úgy kezdtük az Öcivel, az a jégbe fagyott ember. Uh-huh. Ott volt medve minden.
0: És akkor itt indult el tulajdonképpen minden.
4: Így indult, de
0: ezt követően mi volt a következő lépcső?
4: Mi volt a következő lépcső? Hát az, hogy a Veresegyházi medve, amit csináltam, én abban bementem a medvék közé.
0: Csak de úgy viszont, bementél hozzájuk? Vagy ezért volt felkészülés is?
4: Nem, előtte? Nem. Ezek nem bántottak. Tehát a
0: készhez szokott medvék voltak?
4: Hogy?
0: Készhez szokott medvék voltak?
4: Egyáltalán nem.
0: Nem?
4: Volt egy-kettő, aki szelid volt, mert ez a Kósa Józsi bácsi úgy kapta, hogy például hoztak be Erdélyből egy Zsuzsika nevezetű macit, 6 hónaposan, és azt oda hozták hozzá. De ez még a 98 előtt volt, mert 98-ig azt vettél az állatkertben, amit akartál. Hm. Ezt mondtam is, hogy vehettél fekete mambát, oroszlán, tigris, majmot, bármit, de 98 után változott a törvény. De én 95-ben vettem az első farkasomat, aztán később a másodikat, na a másodikat viszont már 6 napostól, amint most látod ezt az egyet szoptatod itt a kezedbe, ezt 8 napos korától kezdjük nevelni. És ezt hozom vissza mindenhol, buszon, villamoson, mindenhol.
0: Ennyire tehát kicsi koruktól fogva el kell kezdeni foglalkozni
4: velük? Így van, utána már nem. Utána, ha
0: már 6-7-es,
4: az már késő.
0: Tényleg?
4: És nem fogod tudni, nem tudod használni. Én most például odaadtam 4 embernek 2-3 olyat, akiket ők nevelnek, de 3 hónapos korukban visszaadják.
0: Nem bírnak velük?
4: Nem, hát a legdurvább, az 99-et írunk, akkor már kint laktam Gödöllőn, és volt 7 farkas kölykök, 7 darab, azt összeraktuk 4 kis rókával, 1 borzal, 1 mosómedve a legdurvább, 2 hollót neveltünk kézből, meg 2 baglyot, uhut. Na, ez durva volt. Tehát az első 2-3 napban, mert ugye ezeket 4 óránként kell szoptatni, uh-huh. Az első 2-3 napban még oké, mert alszom mindig, hát elkezdett szoptatni, most látod, ez is volt egy 10 perc, vagy 15, ha zavar, akkor beteheted be, vagy mi tartod.
0: Nem fog megnyugodni most, hogy ez evés?
4: Lehet, hogy megnyugszik, fog puszilgatni, minden megtörölgetheted. Ez nagyon jó egyébként, tehát büfisztetni is lehet ilyenkor. És látod, hogy nem egy-két
0: jó élesek
4: alatt.
0: Azért a fogai.
4: Most már nem? Jó élesek, igen.
0: Igen.
4: Húst teszik, mint az ördög.
0: De nagyon élénk is.
4: Nagyon élénk is.
0: Nagyon puha is a bundája.
4: Na, hát akkor tök jó.
0: Na, de nagyon érdekes az illata, abszolút vadas, annak ellenére, hogy gondolom azért otthon van tartva.
4: Hát otthon van tartva, így van, de ezek együtt vannak most az összes többivel. Hát a takarítás nem egyszerű. Nem, hát ezek becsinálnak minden, nem szidhatod meg érte, mert uh-huh. Amikor ezek megszületnek, akkor kotorékban vannak 3 hétig, és nem látsz bent ürüléket, mert az anyja összeszedi. Uh-huh. Tehát ő már büfisztet, nyalogatja a hasát, minden, de ha zavar, akkor tedd le nyugodtan a földre.
0: Jaj, nem, meg vagyok vele.
4: Ja, meg vagy vele, oda is adom a gondolat.
0: Jaj.
4: Csak ezt nem lehet, de mindegy. Szóval nem lehet őket úgy ledominálni, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, de soha nem bántom. Még apámtól tanultam, hogy a nevedés kudarca a verés, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, de soha nem bántom.

0: az elég sokat filmeztünk, de már jelezte is, de őt 7 évesen hoztam haza, mert már Veresre nem vihettem. És a jelezte egyszer-kétszer, de az utolsó film, amit forgattunk, az a Mi kis falunk volt. Azt érdemes megnézni, a verfilmet hogy készült, de nekem már megvolt a kis mackóm, és egy szép napon hívtak, hogy Zolikám, a Brumival szeretnénk forgatni. Hát mondom, Brumit nyugdíjaztuk, de van egy másik macim, az már csak 6 éves, kicsit kisebb, meg sötétebb, de tök jó lesz. Na itt mindenről kell képet kell készíteni, ez délután 2-kor.
1: Az állatoknak is van egy ilyen casting, ha jól értem?
0: Minden. Még a legyet is le kell fotózni. De tényleg.
1: De
0: mindent, mindent. Hát téged is le kell fotózni, ha szerepelsz valahol, nem?
1: Igen, igen, valóban így van.
0: Na, és a lényeg az, hogy, mondták, hogy akkor csinálj a képet mind a kettőről oldalról, hogy felismerjék, hogy mi a különbség, csak álljak ott mellettük. Jó. Ez délután 2-kor volt, behívtam a 2 alkalmazottat, reggel 9-kor evett a medve. Jó nagy helyen volt, ugyanott feküdt, vagy ott ült, ahol egy tölgy alatt, háttal a kapunak. Na mondom, gyertek be, 2 farkassal volt együtt, én bementem, elkezdtem etetni a farkasnak, és adtam kaját egy vödörből, őt mindig csak akkor sem magadtam, etettem. Hát egy 20 perc után elfogyott a kaja. Mondom, srácok, kész vagytok, azok már kim voltak oda. Persze, főnök, gyere, menjünk. Nem volt egyszerű, kimegyünk, jó, becsuktam az ajtót, hát hadd nézzem már meg a képet. És akkor látom, hogy gyerekek, hátulról a fenekét vettétek. Tehát nekem ott kéne, hogy legyek oldal, menjünk vissza, de nem volt nálam kaja. Visszamentem, leültem a medve elé, és simogattam a fejét, még mindig mögöttem végre elsétáltak abba az irányba kellett, és akkor, na, akkor felejtette a telefonomat, azzal vette, fölvettem, mondom, tudod csinálni, igen. Közben balról kijött a 2 farkas, lögdöstek, hogy kapjak már kaját, és kifordultam, menjetek, és akkor éreztem, hogy hanyat testem, valami a fejemre esett. Hát tiszta vér a fejem, minden fölülök, valamikor történt, így ült a medve, nem csinált semmit. Megsimogattam, basszus, mi esett a fejünkre? Azok meg szól, gyere már ki, mert...
1: Baj van.
0: Mert baj van, hogy ő vágott fejbe. Hát éreztem, hogy hát 40 ültést kaptam. Hát bementünk a kórházba, az vicces volt, mert 3 nő ült így a pultnál, engem már farkas azért arcba robott 2007-ben, és akkor az egyik föl se néz, kérdezi, mi a panasz? Hát arcba húzott a medvém. Megmutatná?
1: Persze. Nem egy hétköznapi probléma.
0: Nem, igen, és akkor azt mondja a kedves nevét, Horkai Zoltán, titülít, beüti így, az ön édesanyja, Csikány Mária, igen, ő gyógytornász volt. Nem azért kérdezem, mert már visszatérő, mert 2007-ben arcba maradt egy farkas.
1: Ez sem bizonytalanított el a pályát?
0: Dehogyis nem. Hát ilyen van.
1: Ez van, előfordul. Hát
0: van ilyen, de ez mindegy. Ettől még, figyelj, ez a Róna Jegonnal volt egy riportom, és kérdezte, nem félsz tőle, és amikor így megölel a medvét. Hát amikor a muzika megörel, az a kis mackó, 350 kiló, mondjuk fájdalmas az ölelése, de feltétel nélkül is szeretettel ölel. Ez mondjuk egy jobb érzés, mint egy frigid emberrel a szex. Tehát ez egy olyan érzés, az van fantasztikus. Ahogy te most szorongatod ezt a kis farkast a kezedben, nem tudom, hogy ez jó érzés, egy nyugtató érzés, vagy egy öröm?
1: Rémterápiáson hatnak az állatok, nem véletlenül tartottam lovat, kutyát, úgyhogy nekem ez egy életcél, hogy mindig legyen mellettem valamilyen kis állat.
0: Még 2 évvel ezelőtt föltettem egy posztot, nem írtam be, hogy farkast, hanem csak annyit írtam, hogy kölyöktartásra keresek embereket, akik nevelnék egy pár hónapig. A felember azt hitte, hogy róka. Pedig volt egy fotó.
1: Hát ezzel hát nem úgy néznek ki, mint a rókafiak.
0: De nem, és a többiek mondták, volt olyan, aki azt mondta, hogy na, én tartom, gyönyörű szép kertes házba kint fog lakni. Hát nem az a lényeg, hogy kint lakjon, könyörgöm.
1: Tehát hogy készhez szokjon.
0: Hát készhez szokjon, tehát vidd be az ágyba. Ott, ahogy a tűrőköző ott van a kezedben, lehet, hogy bepisébe a gél, azt el kell takarítani, ezt 4 naponta kell szoptatni, és figyelni kell rá. Tehát ez egy nagyon melós. Tehát amikor megszülettek a gyerekek, az én páromnak nem nagyon volt teje. És a Mira lányom, az ott feküdt mellettünk, de hát ez rögtön akart szopni. Nekem ez nem volt probléma. Ez nem volt probléma. Tehát ez nem is sírt soha. Ez tök jó volt.
1: Ahogy nézem, már teljesen megnyugodott. Az is lehet, hogy lassan mennek már le a szemei, nem látom pontosan, de...
0: Nem, baj, hagy aludjam.
1: Nagyon, nagyon aranyos. Mi volt a karriered során a legeslegnagyobb technikai bravúr, amit sikerült megoldani az állataiddal?
0: Ez nagyon nagy kérdés, hogy mi volt a technikai bravúr.
1: Mindegyikben megvolt a maga bravúr.

0: Úrja, ugye?
1: Nem. Voltak pehes problémák. Például farkassal elég sokszor volt olyan, hogy megölnek. És akkor én vagyok az, akit lebirkoznak, föl van kötve a kezemre hús, bálamadzaggal, külön-külön mindegyiknek megtanítom, tattarat, és csinálják. Ez nincs volt. De felhívott a Grigor Attila a nyomozó filmmel. Azt itthon is meg lehet veszíteni, ilyen nagyon érdekes film. Abban macskával kell dolgozni a farkasra, és ez ott kellett fölvenni, hogy egy részekpali bemászik a farkasok közé, és egy följön a dombra, ránéz, én vagyok a színész, elméletek, beszélek, hogy szia, gyügyüka, gyügyüka, mint a részekre, majd odaszalad egy farkas a háta mögött, leránt a földre, és oda jön a többi, és széttép. Jó, oké, mondom, oké, elvállaltuk, pedig nem akartuk, mert akkor volt nekünk a Hellboy 2, meg volt még egy nagy film, ez egy nagy Hollywood film, mindegy, elvállaltuk. Legyakoroltuk minden, este 7-kor kezdődik a film, és mindegy, és elkezdik. Ez egybe. És föláll a farkas a dombra, oké, azt valaki fölengedi, elengedik a másikat hátulról, hopp, leránt a földre, oda jön a többi, és elkezdenek játszani. Mondom, gyerekek, itt valami baj van, csináljuk újra. Éjjel egyik próbáltuk, de kiderült, hogy egy barátom, a Paul Miki megetette a farkas délután 6-kor. Tehát elizabáltott őket nyúllal, tehát nem volt kedvük. És akkor hát akkor már mondták, hogy jó, Zoli, megértjük, akkor van egy pótforgatás, egy nap, egy hónap múlva lesz, akkor fel kell készülni. Áttettem egy másik farkas, a Rufuszékat. Nagyon jó csapat volt, ki volt írva az ajtóra, hogy senki nem etetheti őket, csak én, csak a Horkai Zoltán. Én mindig mentem, senki nem etette. Oké. Okay. Éhesek voltak, mint az ördög, de tényleg. Elkezdődött a jelenet, megcsináltuk úgy, hogy kell, széttéptek, klassz. Még egyszer? Még egyszer. Oké. Okay. Még egyszer, széttéptek. Jó. Azt mondja, a rendező, az operatőr, Zoli, kész vagyunk. Zolikám, mehet, kaja, pia, minden van, ehetnek a farkasok, és te fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van. Ehetnek? Persze, fiúk, megetethetitek őket. Bedobálták a kaját, oké, minden. Na, de oda jön az operatőr, és mondja az Attilának, hogy hát, Attikám, baj van, mi van? Hát rossz szallagot húztak be a fiúk.
0: Húgok, és akkor újra menni. Még egyszer.
1: Újra fölvettük, de ott izgultam, de megcsinálták újra. Ez hál' Istennek, ez benne van a filmben, ez jó. Kihívás, azt nagyon nehéz megmondani, mi a kihívás. Én nekem azért az életem során sok minden sikerült, bár nem számoltam ezzel. Szarvas, vaddisznó, pingvin, légy, darázs, kajmán, majom.
0: Pingvin, és hogyan találod meg mindez az összes állathoz a közös hát nevezőt? Mindegyik külön nyelvet beszél?
1: Figyelj, nagyon érdekes, 2000-ben forgattunk egy magyar reklámfilmet, tisztítószert kell, de angol volt a rendező. És ez tulajdonképpen következőről van szó, hogy a lakásban a kisfiú lefújja az asztalt, a konyhát, a bútorokat, mindent, letörölgeti, majd hazajön az anyukája, szétnéz, minden klassz, elmegy a mama. Majd egyszer csak kijön egy szobából egy oroszlán, majd kijön, mit tudom én, egy vaddisznó, egy szarvasmarha, 4 pingvin a hűtőszekrényből, de közben itt áll egy kis kanári madár a válladon, aki beszél is, és akkor ezt meg kell csinálni. Ezt úgy veszik föl egyébként, hogy fölveszik először az üres szobát, ez egy fix kamerálás, lock-off kamera, és utána külön-külön mindent fölvesznek, és egybe egymásra teszik. Na, én Hollandiából hozattam a pingvint, ez 2000-ben volt, tehát ez egy, nem is tudom, egy 6 óra volt, míg a határon elintéztük a papírokat, 9-re értünk be. Én sokat nem tudok a pingvinről, csak azt, hogy kolóniában élnek, meg eszik a halat. De ezek kaptak egy kis káda, de nem ették a halat, nem érdekelte őket a hosszú út. Viszont amikor kinyílik a hűtőszekrény, akkor neki ki kell tenni, vagy ki kell jönni a hűtőszekrény mellé. Jó, oké, kinyílt a hűtőszekrényt, a Horkai Zoli meg kirakott egy baromi nagy tükröt, a kamera mellé, ezek meglátták, és szépen így áttotyogtak, mint a haverokhoz.
0: Tehát akkor meg kell őket ismerni tulajdonképpen,
1: hát hogy ez a természetes motivációnak hívom, sok volt ilyen, és akkor még a rendező, egy angol rendező volt, és látta, hogy hoztunk 2 kanári maradat, és kérdezte, figyelj, az én kislányom megkért, hogy hozzam el a kanári maradat, hogy ezt meg tudod vele beszélni? Hát, ha megbeszélem vele, csak adjatok egy 10 percet, de akkor legyen készen a kamera, ott hátul a hátsó szobában megbeszélem vele. Egy kis kalickába hozták, hát egy kicsi madárka.
0: Persze.
1: Bementem, 10 perc múlva kijöttem, ide föltettem, tátogott, nem. Hogy csináltad? Hát mondom, megbeszéltem vele. Nem kellett csinálni semmit, kiengedtem a kalickából, és amikor elkezdett szállni, le akart szállni, nem hagytam. Tehát menjen tovább. Hát a végén így lezuhant. Vette a levegőt, hát már nem tudott repülni, ide föltettem a srác vele, és tátogott, és akkor tulajdonképpen így megvolt minden.
0: Számodra az állataid, amelyikkel valaha is dolgoztál, mi az, amit egyöntetően le tudsz tőlük vonni tanulságképpen, hogy mit tanítanak számunkra az állatok? Milyen üzenetet közvetítenek nekünk?
1: Hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy milyen üzenetet közvetítenek, de mondjuk az összes állatnak van egy nagy hibája. Egy nagy hiba. Tudod, mi az?
0: Elviselnek minket?
1: Nem, hogy bíznak az emberbe.
0: Hm.
1: Ez a legnagyobb bajuk.
0: Mindegyikre ezt el lehet mondani egyébként, hogy bíznak bennünk?
1: Bíznak bennünk. Mi is bízhatnánk bennük, de mégis van sok probléma. Tehát sérülés van, de ezt tudod előre. Tehát azt tudod, hogy ha bemész egy falkához, egy farkashoz, akkor azt tudod, hogy morog az ajtóba a többnyire a vezérkan. Ezt mondjuk tudod korrigálni. A medvéne nem lehet, ott az meleg, de a farkasnál mondjuk kiveszed vagy a vezérállatot, többnyire a szukát, vagy kiveszed azokat a társakat, akik támogatják őt. És akkor ő idő után rögtön elveszti a pozícióját, a többiek lenyomják. És akkor már visszahelyezheted a többit is. Tehát ilyen van. De a macinál ezt nem lehet csinálni.
0: Máshogyan működik?
1: Hát én elrontottam nagyon sokat a medvéknél. Én azt hittem, amikor Veresen 98-ban kezdtem a Veresegyházi medvemet, én azt hittem, mindent tudok. De aztán hazahoztam egy kis mackót, aki olyan 6-7-es volt, cuki volt minden, ugyanúgy szopott, mint ez a kis farkas, de összeraktam a későbbi testvéreivel. És aztán ő rájött, hogy ő már medve. És előbb-utóbb már érezte, hogy sokkal erősebb és sokkal keményebb. De az utolsó medvémet azt egyrészt kiheréltem 6 hónaposan, és nem tettem össze medvékkel. Az viszont azt hisz, hogy én vagyok az apukája. Azt sajnos elvitték Veresre. Itt az a probléma ezzel az egésszel, hogy most, amit itt vagyunk, éppen itt még a kamera is veszi, és itt van a kezedben egy kis kölyök, ugye erre megmondjuk, hogy ez hibrid, de gyakorlatilag fokozottan védett állattal 98 óta kereskedelmi tevékenységet nem folytathatsz. Ez csak nálunk van Magyarországon. Hát én azért megszegem a törvényt, volt is sok problémám belőle, talán ez változik majd, egy idő után ez változik, de nem adom föl.
0: Hát tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, szerintem életem végéig fogom vinni ezt magammal, tényleg fantasztikus érzés egy hibrid farkaskölyköt a kezemben tartani. Tényleg nagyon szépen köszönöm.
1: Igazán nincs még.
0: És hát kitartást kívánok ezekhez a kis csöpségekhez, tényleg ördögiek, annyira rosszak.
1: Hát az lesz most, hogy ha már nincs is olyan sok melóm, július 29-től hétfő naptól csinálunk gyermekeknek, általános iskolásoknak óvodát, és ugyan lesz ott nekem 10 kölyök, akit szoptathatnak, mint ahogy te is szoptattad ezeket, de sok barátom van, akinek vannak különböző hüllői, kecskéi, szarvasa, őze, sündisznója, minden, és 3 héten keresztül szombat vagy hétfőtől péntekig tartunk bemutatót az állatoknak, vagyis a gyerekeknek, állatokkal.
0: Hát köszönjük szépen a programajánlót. Orkai Zoltán volt a vendégem.
1: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
0: A macskák évszázadok óta rendkívül misztikus élőlényekként voltak feltüntetve történelmünkben, voltak istenek, aztán később a boszorkányüldözések alkalmával eléggé meg is utáltuk őket, és hát egy eléggé rossz rezümét kaptak. De hogy ma manapság milyen megítélésben részesülnek a cicusok, vagy a gyalogszörösök, kinek hogy tetszik, erről fogunk most beszélgetni dr. Király Péterrel, kis állatgyógyásszal, szakállatorvos, a Rex Kutyaotthon Alapítvány alapítója, és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark zárójelben Állatsziget megálmodójával. Ismételten köszöntelek nálunk.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogy lehet az, hogy ennyire sokféle, sokszínűen ítéltük meg az idő előre haladtával a cicusokat? Egyszer istenítettük őket, egyszer üldöztük is őket, és most meg hát még mindig az a sztereotípia él velük szemben, hogy fekete macska átszaladt előttem az úton, bal szerencsém lesz. Ez hogyan sikerülhetett így össze? Kezdjük a legelején.
3: Az emberiség az állatokhoz érdekes módon áll sokszor. Sokszor a cukisága folytán egy különleges bánásmódot érdemel, a kevésbé cuki pedig már nem. Tehát a macskák esetében nagyon érdekes, ha tényleg összefoglalhatnánk, akkor így mondhatnánk az ő karrierjüket, hogy istenségtől a boszorkányságig, aztán talán ez a boszorkányság akár napjainkig is eltartott.
0: Igen, nagyon rájuk ragadt ez a matrica, sajnos.
3: Így van. Hogy miért is tartották őket isteneknek annak idején, az ókori Egyiptomban például, hogyha egy macskát valaki elpusztított, még a fáraó sem tudta megmenteni őt, ők könyörtelen őt is megölték, halál volt a büntetése, vagy például az egyiptomiak, hogyha kedvenc cicájuk elpusztult, akkor úgy gyászolták az állatot, hogy a szemöldöküket leborotválták.
0: Sőt, tehát, még ha jól tudom, mumifikálták is a macskákat.
3: Rengeteg, sőt, ugye annak idején az angolok rengeteg macska múmiát hoztak át magukkal Angliába, amit aztán jobb ilyen nem tudtak hova tenni, mert ezt csak puffernek tartották a hajón, hogy ne dőljenek el a különböző értékes hát muzeológiai tárgyak, és aztán beszántották ezeket a macska múmiákat az angolok. Hát ez elég barbár cselekedet volt, de egy biztos, hogy Egyiptomban azért voltak ők istenek, és Bastet istennő képében is imádták a macskát, mert hatalmas hasznot hajtottak azzal, hogy a különböző magtárakat, azokat őrizték a rágcsálóktól. Ugye itt megint csak a szaporasság, beszéltünk az ivartanításról korábbi adásban, a macska nagyon szapora, de még sokkal szaporább az egér, és hogyha ezeket az elszaporodó egereket nem szedik össze, akkor bizony nagyon komoly kárt tudnak tenni a gabonában. A macska így vált az egyiptomi kultúrában, tehát istenné, és sajnos középkorban pontosan az éjszakai életmódja, misztikus viselkedése miatt, jó magam is egyébként bírok egy 1500-as könyv, 1600-as évekből származó könyvvel, amelyikben tényleg a macskát, ami borzalmasan gyerekeknek szóló természeti históriában úgy írják le, hogy semmi másra nem jó, csak arra, hogy megkörmözze őket, és mi több, elmesél egy olyan történetet, hogy egy idős szerzetest, aki imádta a macskáját, hogyan gyilkolt meg egy macska. Na hát persze, ezek a történetek nem tesznek jót a macskáknak. Nálunk is volt egy ilyen családi mítosz, hogy az egyik felmenőmnek az arcára, amikor még pici baba volt, ráfeküdt egy macska. Na hát aztán onnétől kezdve tényleg, de persze nem fulladt meg a csecsemő, de ez elég volt az, hogy mindenki vagy generációkon keresztül utálja macskákat, és nálam ez azért a praxisban megvált. Az ott hihetetlen kedves állatoknak tartom őket, és hála Istennek a mi családunkban is most már a macska elengedhetetlen családtag. Például most legutóbb egy 13 éves cicát fogadtunk örökbe, Bélát, aki megjelent, egy másik családtól jött a mi családunkba, ott is családi cica volt, csak megváltoztak a családi körülmények, és amikor megérkezett hozzánk, kieresztettük Bélát, és Béla úgy járt körbe a lakásban, fél óra alatt akkomodálódott az új körülményekhez, azóta teljes értékű tagja a családunknak, hihetetlen fazon imádjuk őt, és ő is imád minket. Tehát nagyon komoly szeretett kapcsolatot lehet a macskával is kialakítani. Ennek ellenére sajnos bizonyos helyeken, pont itt Zuglóban emlékszem, hogy 15-20 éve én zuglói gyerek vagyok.
0: Én meg most itt élek.
3: Igen. Hát emlékszem, hogy itt voltam egyszer egy ilyen lakótelepi házban, ahol volt egy kiírás, ami úgy szólt, hogy mai napon a házban macska irtást tartunk, akinek van saját döge, tartsa bent. Hát azt gondolom, hogy azért messze vagyunk az egyiptomi kultúrától, de talán a nyugat-európai kultúrától, és szerencsére ez azért 20 éve volt, tehát azóta már sok minden változott, és a cicákat szeretjük, védjük, és különös tekintettel azért, mert nagyon érdekes tulajdonságaik vannak, nagyon érdekes titokzatos érzékszerveik vannak, például mindenképpen ezt szerettem volna mesélni a Jacobson szervről, ami a cica szájpadlásán, a metszőfogak mögött található kis, mondjuk így egy járulékos szaglószerv, amelyik nagyon érdekesen működik. Nem tudom, hogy láttál-e már olyan cicát, amelyik ilyen valamit is szagol, ő kicsit a száját ilyen résnyire nyitotta, olyan kicsit bambán nézegetett, és, és ilyen...
0: Ebben a pillanatban ugye szagot próbálta feldolgozni.
3: Így van, és érdekes, hogy ezek a mondjuk főleg feromon anyagok, tehát ilyen ember orr számára érezhetetlen illatanyagok, ezek bejutnak ugye a szájpadlásnak erre a pontjára, és ebben a úgynevezett Jacobson szerben érzékeli az állat. Hihetetlen sok mindent érzékeli azt, hogy a társa milyen egészségi állapotban van, mennyire nyitott kommunikációra, vagy párzásra hajlandó-e.
0: Fogamzóképesen.
3: Így van, rengeteg dolgot megtudnak így egymásról. Nem véletlen, hogy ezt kitalálta most már a tudomány is, és például a viselkedés zavarra a bíró cicák esetében ezeket a feromonokat, akár cicák összeszoktatására, vagy pedig úgynevezett rossz szokásoknak a megszüntetésére, karmolás, kaparás bútoroknak a destruálása alkalmazzák. Olyan, mint egy szúnyogírtó, bedugjuk a konnektorba, ezt a feromon anyagot juttatja a szoba légterébe, és tökéletesen működik.
0: Most, hogy így mondod, nem akarok butaságot mondani, de lovaknál láttam hasonlót, amikor pipálnak a szájukkal, és ilyenkor szagmintát vesznek. Ugyanarról beszélhetünk?
3: Ugyanez. Flamen reakciónak hívják egyébként, és ugyanúgy ők is ezt a Jacobson szervet használják illatanyagoknak a detektálására.
0: Szóval a lovaknál már láttam, mert amúgy volt lovam korábban, de macskáknál nem, mert nyilván macskákhoz így nem fűz annyira, hogyan is mondjam, érzékeny, szóval inkább kutyás vagyok. Na de szerintem a macskákkal kapcsolatos sztereotípiák java az a két állatfajnak az összehasonlításából adódhat szerintem. A kutya egy jóval közkedveltebb, talán azért is, mert közvetlenebb, egy sokkal inkább az embert istenként kezelő lényként apostrofáljuk őt. A macskák azért sokkal önfejűbbek, saját elgondolásuk van az életről, és hát amit beszéltünk is, hogy misztikum is övezi őket. Nagyon máshogyan működnek a kutyusok. Pontosan mi is egy mozgatórugója egy macskának?
3: Talán a macskák a háziasításnak egy picit még ősébb fokán állnak, úgy gondolom, tehát ő bennük még ez a vadászösztön, meg egy picit az integritás, az még a szabadság iránti vágy, az még élénk ebben él, mint a
0: ezt
3: kutyában.
0: Ezt akartam mondani, pontosan egy kicsit olyan vadabbnak tűnnek számomra, tehát gyakrabban játszanak játékokkal, és akár erősebben is tudnak ilyen vadász jelleggel gondolni a játékokra is. Így van, ugye?
3: Valóban így van, különösen az úgynevezett bolondórában, amikor délutánonként a gazdi hazajön, csomó új inger éri őket, egész nap aludtak, 10-16 órát is képesek aludni egy nap, és akkor hirtelen ez a sok inger, meg ez a sok föltorlódott feszültség bennük, ez olyankor kijön, és akkor föl a függönyre, rohangálás mindenfelé, kiadják magukból, ilyenkor a vadászösztönök is kijönnek, és érdekes módon az emberek a macskát pont azért nézik le, mert nem annyira hűséges, mint a kutya. Én azt gondolom, mint ahogy a közelmúltban hallottam egy nagyon érdekes riportban egy ilyen generáció kutatótól, hogy ez a generáció, ez nem jobb, nem rosszabb, csak más. Én is úgy gondolom, hogy a macska is inkább azt mondanám rá, hogy más, se nem jobb, se nem rosszabb. Nekem mind a kettő van szerencsére. Kutyám is, és cicám is, és Bélát is imádjuk a bélaságában. Csibit is imádjuk a csibiségében, a csibi kutyát. Tehát mindegyiknek megvan a maga előnye. Nyilván egy macska nem fog aportírozni, mint csibi kutyám, amelyiknek elhajítom a labdát 50-szer egy nap, akkor 50-szer hozza vissza.
0: Ők inkább önállóbbak, ugye? maguknak valóbbak tudnak lenni.
3: Így van, és bizonyos esetekben és bizonyos embereknél ez előny is. Például egy nyugdíjas ember nyilván nem akar egész nap rohangálni folyamatosan a kölyök kutyával, annak sokkal ideálisabb társa egy cica. Arról nem is beszélve, hogy macskák nagyon komoly egészségügyi előnyt is jelentenek, persze kutyák is, de például sokan nem tudják, hogy egy doromboló macskának a jelenléte akár 20 higany milliméterrel is csökkentheti a vérnyomást. Pont itt a közelben a művelődési házban tartottam egy hónappal ezelőtt előadást nyugdíjasoknak, és elmeséltem nekik, hogy ez egy tök jó, lehet, hogy egy szép napon jön egy olyan rendelet, hogy a házi orvos fölírhat macskát receptre, és akkor az lesz a recept, hogy szedjen egy macskát, vagy fogadjon örökbe egyet a Rex alapítványtól, vagy bármelyik állatvédő szervezettől. Volt egy nagyon aranyos macskamentő néni, aki amikor ezt elmeséltem neki, akkor azt mondja, hogy Péterkém, hát én már tudom, nekem miért olyan alacsony a vérnyomás? 30 macskám van.
0: 30 macska? Azért hol lehet 30 macskát tartani? Szóval?
3: Hát ő azért, tehát örökbe is adogatta, ivartanította őket, tehát ő egy magánállatvédő néni volt, akit segítettünk ivartanítással. Persze nem adódnak össze így a macskák, nem zuhan le a vérnyomás annak, akinek 30 macskája van, de az biztos, hogy a macskák dorombolása, ez egy nagyon érdekes frekvencia, ez a frekvencia, ez a sebgyógyulást, a csontok gyógyulását, illetőleg úgy összességében a gyulladás csökkentését is szolgálja. Nem csupán saját magát gyógyítja a doromboló macska ezzel a érdekes frekvenciával, hanem ez az emberre is ugyanilyen gyógyító hatással van.
0: Egészen elképesztő. Egy állatorvosi rendelőben találkoztam azzal a fogalommal, hogy a macskák általánosságban tünetrejtő állatok. Ez pontosan mit takar?
3: Ez azt jelenti, hogy a macskák például fájdalmukat, ízületi panaszokat, ilyesmit és egy csomó betegséget azt nem mutatnak, sőt, hogyha betegek, akkor inkább elbújnak. És ez egy nagyon érdekes jelenség, hiszen ez a túlélést is jelenti. Annak idején a vadonban az az állat, amelyik betegen úgymond kint maradt a fókuszban, az prédául eshetett. Úgyhogy ezért ezek az állatok elbújtak, amíg meggyógyultak, vagy lábadoztak, hogy ez ne történjen meg. És ezt az örökséget hozzák a családi környezetben is, tehát elbújnak, ha lázasak a betegek, és bizonyos esetekben próbálják palástolni azt, hogy nekik fáj a lábuk, a mozgásszerű panaszokat. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, és időnként ezért nagyon fontos, hogy egy állatorvosi kontrollra elvigyük az állatorvosi rendelőbe, hiszen így ki tud derülni egy vizsgálat során, ami akár fizikális vizsgálat során, hogy van-e mozgásszervi vagy egyéb szervi panaszuk, vagy egy vérvétellel, vérvizsgálata fény derülhet arra, hogy valamilyen belső szervi láthatatlan elváltozások van-e, és időben fölkészülve, időben gyógykezelve ezeket a cicának egy hosszú, egészséges, boldog életet adhatunk.
0: Egy másik nagyon érdekes tény, és hát érdekesség a cicákkal kapcsolatosan, hogy nagyon érzékenyek a környezet változására, és ők helyhez kötött állatokként vannak apostrofálva. Ugyanakkor viszont nagyon gyakran tapasztalom azt idősebb macskatartó hölgyek körében, hogy gyakran odaszegődik egy cica egy másik háztartásból, oda vándorol, majd visszavándorol. Mifajta működés ez? Vagy alapvetően ilyenek a macskák? Tehát ők ilyen vándorló cicusok?
3: Saját példámat szeretném elmesélni. Egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy cicusunk, aztán egyre több kutyánk lett, és ez a cica, ez egy nagyon jól bírta, tűrte a kutyákat, de amikor már 4 kutyánk lett, akkor úgy gondolta, hogy egyel arrébb áll, és azon az estén a szomszédunk felhívott, hogy van egy új macskájuk, hogy beoltanám, és mondtam neki, hogy de szórakoz ez a mi macskám, csak hozzátok diszidált. Jobb a kaja, nincs annyi stressz, tehát valószínűleg ez lehet az oka, hogy jobb, egyszerűen jobb túlélési körülményeket talál azon az új helyen az állat, és a macska az képes ilyen döntéseket meghozni. Egy kutyára mondjuk ezt nehezen tudom elkezdeni.
0: Központuk talán.
3: Így van.
0: De érdekes. Egy lakberendezővel beszélgettem például, hogy amikor kicsit átalakítjuk a lakásunknak a belterét, és mondjuk új bútorokat veszünk, hogy még ezt is érzékenyen tudják fogadni a cicák.
3: A macska kétségtelen nagyon stresszérzékeny állat, uh-huh. és képes tényleg apró pici változásokat is, egy új családtag, és akkor nagyon érdekes jelenségek figyelhetők meg, például levizeli a nem kívánatos családtagnak az ágyneműjét, és nem tudom, tehát ilyen érdekes macska bosszúk jönnek. Van egy nagyon kedves etológus és állatviselkedési problémákat gyógyító állatos kolléganőnk, aki így nappal éve szinte ilyen viselkedési problémáknak a leküzdésével foglalkozik. Érdemes ilyenkor mindig fölvenni azt a jelenséget, akár egy rejtett kamerával, vagy egy mobiltelefonnal, hogy aztán a későbbiekben szakembertől ezekre a viselkedés problémákra megoldást találhassunk.
0: Ha jól értettem, akkor vannak macska szakértők is. Azt tudom, hogyha mondjuk a kutyákkal akad nézeteltérésünk, vagy viselkedés probléma adódik, akkor egy trénerhez könnyebb fordulni. Viszont macskák esetében ez nem egybevett szokás. Kihez fordulhatunk mondjuk, ha rosszalkodnak a cicáink?
3: Nyilván nagyon függ attól, hogy a cicát honnét szereztük be. Hogyha egy menhelyről származik a cica, például a Rex alapítványnál körülbelül 150-200 cicát adunk örökbe egy esztendőben, nyilván itt is előfordulnak olyan esetek, hogy egy adott cica a származásánál fogva valamilyen viselkedési problémával bír. És ilyenkor például az állatgondozóktól nagyon jó tanácsokat lehet kapni, de hogyha esetleg egy tenyésztőtől vásároltuk a cicust, akkor a tenyésztőnek is lehetnek tanácsai, ötletei. De ahogy mondtam, kifejezetten erre a szakterületre szakosodott állatorvos vagy állattenyésztő terapeuták léteznek, akiket az interneten meg tudunk találni, és tudnak segíteni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy segítetted ezt a témát is jobban megérteni számunkra. Én bízom bennem, hogy akik szkeptikusan kezelik a cicákat, ők egy kicsit közelebb kerültek ezáltal a téma érintésével, ahhoz, hogy mondjuk ők is cica tulajdonosok legyenek. Köszönöm, hogy ismételten nálunk jártál.
3: Köszönöm.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő percekben ismét olyan négylábú hősöket mutatok be Fogadj Örökbe rovatunkban, akikhez az élet nem mindig volt kegyes. Mégis töretlenül bíznak az emberekben és egy szerető család reményében. Ismét a Miskolci Állatsegítő Alapítvány két különleges lakója várja a nagybetűs álomgazdit. Velük most kicsit közelebbről is megismerkedünk. Ismerjék meg első körben, miért élt egy körülbelül 2 éves, közepes termetű kutyust, aki minden nehézség ellenére megőrizte végtelenül barátságos és játékos természetét. Igazi energiabomba, aki imádja az embereket és a kutyatársaságot is. Így egy aktív család vagy gazdi mellett igazán boldog élete lehetne. Ha valaki egy mindig vidám, hálás és szeretettel teli négylábú társat keres, Mirti személyében könnyen megtalálhatja a tökéletes barátot. Most pedig következzen a macsekok táborából egy gazdi jelölt, méghozzá Törpilla. Az ő története egyszerre szívszorító és hihetetlenül inspiráló. Ez a fiatal cicalány súlyos gázolás után életveszélyes sérülésekkel került gondozásba, de hosszú kezelések és rengeteg szeretet után végül sikerült felépülnie. Bár vesebetegsége miatt egész életében különleges odafigyelésre lesz szüksége, Törpilla egy végtelenül kedves, szerethető és hálás cica, aki most végre egy biztonságos, gondoskodó otthonról álmodhat. Hát remélem valamelyik jelölt felkeltette érdeklődést. Amennyiben így lenne, információkat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elérhetőségein keresztül kaphatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Hallgassák legközelebb is az Adj esélyt hétfőn délután 2-től. Én Tóth Peti Lili voltam. Viszontlátásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát. Kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Megkezdődnek a tárgyalások az önkormányzati rendszer jövőjéről és finanszírozásáról a kormány és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Utóbbi 23 pontos javaslatcsomaggal készül, ebben egyebek között a szolidaritási hozzájárulás kivezetését és a versenyképes járások program leállítását kérik a kormánytól. A stúdióban Karácsony Gergely.
4: Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, itt van már Karácsony Gergely főpolgármester, jó estét.
5: Jó estét kívánok.
4: Ma tartottak egy sajtótájékoztatót a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, Gémesi Györggyel, többek között. Azt mondta, hogy holnap megkezdik az egyeztetéseket az új kormánnyal. Mivel kezdik?
5: Hát tulajdonképpen egy szóban össze tudom foglalni, hogy mi az, amit kérünk, az a partnerség. Tehát az elmúlt időszakban ugyan voltak formális egyeztetések, összehívták az önkormányzati szövetségeket, de nem éreztük azt, hogy amit mondunk, az bármit számít. Lehet, hogy a fideszes politikusok házon belül próbáltak valamit elérni, de ők sem nagyon voltak ebben sikeresek. Én azt gondolom, hogy a Tisza a választási győzelme mögött sok ok mellett az is ott van, hogy az emberek érezték azt, hogy azok a közszolgáltatásokat, amelyeket az állam elvitt az önkormányzatoktól, azok rosszabbul működnek. És ezért, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy kell egy működőképes és emberséges Magyarország, akkor az önkormányzatok ennek a politikai víziónak a végrehajtásában szerintem nagyon fontos partnerek lehetnek. Nyilván ez azt jelenti, hogy újra kell osztani az erőforrásokat és a feladatokat, de az önkormányzatok alapvetően több feladathoz kérnek több forrást. Az elmúlt években, hogy mondjam, a hét szükesztendő évét éltük meg, Budapesten különösen, de egyébként az önkormányzati rendszer egészére is érvényes, és a Tisza azt vállalta a programjában, hogy visszaadja az elvett jogköröket és forrásokat. Azért megyünk, hogy ezt a folyamatot elindítsuk.
4: Akkor egy picit szálazzuk szét, mert ha csak az lesz a tárgyalás téma, hogy partnerség, akkor holnap ez egy nagyon rövid tárgyalás lesz valószínűleg, de azért vannak itt nagyon fontos ügyek, amiben nem biztos, hogy mindenben egyetértés van, ez majd holnap kiderül, vagy később szolidaritási hozzájárulás. Kezdjük ezzel, hiszen a főváros nincs jó helyzetben. Azt mondta, hogy néhány év alatt ki kell vezetni. Korábban meg azt mondta, hogy jó kezdeményezés, de büntető adó lett belőle. Ha jó kezdeményezés, és ezt még fenntartja, akkor miért kell kivezetni? Nem lehet megváltoztatni úgy, hogy az egy jó kezdeményezés?
5: Hát ugye én úgy fogalmaztam ma, meg úgy fogalmaz ez a szöveg, amit a Magyar Önkormányzatok Szövetség letett az asztalra, hogy ezt a jelenlegi rendszert, ezt ki kell vezetni. A jelenlegi rendszerrel az a probléma, hogy bár a kormány, az előző kormány kommunikációjában azt hangzott el, hogy ezt a gazdag települések fizetik a szegény településeknek, de ez valójában nem igaz. Ugyanis a gazdag településektől elveszik a pénzt, és a szegény településeknek nem adják oda. Ugye az iparűzési adó, ami egy nagyon-nagyon fontos bevétel az önkormányzatoknak, az valóban nem egyenletesen oszlik el a települések között, valahol ebből viszonylag sok terem, például Budapesten. Tehát az, hogy ennek valamilyen az állam és az önkormányzatok valahogy ebben közösen használják ezt a bevételt, valamilyen mértékig, ez szerintem elfogadható. Tehát idáig rendben van a dolog. Az a kérdés, hogy ez milyen mértékű, és hogy oda jut-e azokhoz a településekhez, akiknek szánták. És a mérték az elkobzó jellegű, most mondom a bíróságnak azt a döntését, amit hozott a mi perünkben, és a szegény települések pedig nem kapták meg a pénzt. Tehát éppen ezért azt gondolom, hogy egy olyan típusú szolidaritási hozzájárulás, ami sokkal kisebb mértékű, nekünk az a javaslatunk, hogy a jövő évben az előző évi bevételnek maximum 15%-a legyen ez a szolidaritási hozzájárulás. Ez
4: gyakorlatilag...
5: Hát az átlagos szám ennek a majdnem kétszerese.
4: Tehát akkor 50%-ot.
5: Igen, és azt is mondjuk nagyon fontos, hogy ez egy átlátható területi kiegyenlítő program finanszírozási forrása legyen, ahol térségi szinten úgy osztjuk ezt a pénzt. Amit mi mondunk egyébként, ez tökéletesen megegyezik azzal, amit a TISZA vállalta programjában, tehát nincs közöttünk véleménykülönbség.
4: Azt mondta, a jövő év az 2027, és mi lesz 26-ban? Most 2 hónapot kaptak. Igen. De Magyar Péter azt is mondta, vagy üzente, hogy ezt be kell fizetni most mindenkinek. Itt volt Kis Ambrus 2 hete, azt mondta, hogy ezt nem fogja tudni befizetni a főváros augusztusban.
5: Igen. Mi lesz ezzel? Az is benne van ebben a programban, és ezt a főváros is érinti, hogy vannak azonnali intézkedési kényszerek. Tehát az idei évre vonatkozóan azt kérjük a kormánytól, hogy bizonyos típusú befizetéseket, annak a programnak a finanszírozásának az önkormányzatokra terhelt részét, ami az úgynevezett versenyképes járások programot jelenti, ami egy kampány program volt, és valójában nem volt egy igazi átgondolt struktúra. Ezt úgy vezessük ki, hogy az állam lezárja ezt a projektet, és már nem kelljen az önkormányzatoknak ezt hozzájárulni, és azok az önkormányzatok, amelyek bajban vannak, éppen a Szola 20-szorosára emelt összege miatt, belépve a főváros, de egyébként vannak más városok is, tehát Érd, vagy Pécs, vagy nem tudom, Orosháza, most mondtam néhány példát, de nagyon, nagyon sok település van, ahol konkrétan költségvetési biztos van kijelölve, tehát olyan finanszírozási problémák vannak, ott kell egy azonnali beavatkozás. Tehát ez az nem fordulhat elő, hogy önkormányzatok derekasan helytálltak az elmúlt 16 évben, megérkezünk a rendszerváltás korszakába, és ezek a problémák, ezek nem oldódnak meg.
4: Én
5: nem
4: szeretnék a miniszterem... De hogyan oldódik majd meg? Azt mondja Magyar Péter, hogy nem céljuk, hogy önkormányzatokat döntsenek be, de eddig is meg lehetett ezt oldani, a főváros is meg tudta ezt oldani, vannak még lehetőségek a költségek főváros... lefaragására, és ő azt mondta, hogy a TISZA fővárosi frakciója már több javaslatot megfogalmazott, hogy hogyan lehetne megtakarítani pénzt vagy költségeket a fővárosban. Tud-e ilyen javaslatokról?
5: Én elkerülném azt a helyzetet, hogy a miniszterelnök úrral vitába szálljak egy olyan kérdésben, amiben nyilván neki az egy kérdés az 1 millióból, amit meg kell oldania.
4: De kaptak
5: a
4: fővárosi frakciótól ilyen javaslatokat?
5: Hát volt olyan javaslat, amit lehet úgy értelmezni, mondjuk úgy, de ezek nem oldják meg, tehát nagyságrendileg nem oldják meg a problémát, és egyébként eddig is az az állítás, hogy eddig is el voltunk valahogy, ez persze, mert nem fizettük be, hanem elmentük a bíróságra, és ahol lehet, azon a jogvédelmet kértünk. Tehát,
4: hát mondjuk, vagy levették, inkasszózták.
5: Olyan is volt, olyan is volt. A lényeg az, hogy nekünk, mint fővárosi önkormányzat, bár a holnapi tárgyalás a teljes önkormányzati szektorra érvényes, ahol én a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat képviselem, mint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, de a MÖSZ-ben is ott vagyok, hiszen nyilván egy hajóban nevezünk, mint önkormányzati világ. De a fővárosi önkormányzatnak van olyan javaslata a kormány felé, amely nem növeli az idei költségvetési hiányát a kormányzatnak, de megoldja a főváros pénzügyi problémáinak a nem most az egészét, de mondjuk egy jelentős részét. Tehát mi úgy készülünk, hogy nyilvánvalóan kell majd egy tárgyalás főváros és kormány viszonylatban is, de ez a mostani beszélgetés az önkormányzati szektor egészét érintő javaslatokat fog elsősorban tartalmazni.
4: Igen, Gémesi György, ezt meg is fogjuk hívni holnap, mert hogy holnap van a tárgyalás, tehát nyilván kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történt. Na, nézzük a TISZA párt azon javaslatát, hogy 2 ciklusban korlátoznák a településvezetők tisztségének hosszát, és a polgármesteri fizetéseket is megvágnák. Ez azért nagy visszhangot kapott az elmúlt napokban. Kezdjük az elsővel. Azt mondja ön, hogy átgondolatlan a javaslat, vagy így fogalmazott. Miért? Mondjuk a fővárosban szerintem több polgármester van, aki nem újrázhatna. Most nem számoltam össze, de 10-nél biztos, hogy több.
5: Egyrészt én nem tekintem ezt javaslatnak, tehát én nem hallottam még ezt így kimondva, hogy van egy ilyen elképzelés. Vannak ilyen pletykák, meg erre utaló félmondatok, de...
4: Hát interjúban elhangzott.
5: Én azt gondolom, hogy minden, amire a TISZA kapott felhatalmazást, azt végre kell hajtani, és minden, amire nem kapott felhatalmazást, azt meg kell beszélni. Tehát ha komolyan veszük azt, hogy semmit rólunk nélkülünk, akkor ezt az önkormányzati vezetőkkel kéne erről beszélgetni, akik ezt valahol nem fogják szeretni. Ez az egyik. A másik pedig, én nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk azok a, nem tudom, egy szegedi TISZA szavazó való arra szavazott-e, hogy akkor Botka László, a város méltán népszerű, hosszú évek óta vezető polgármestere, a következő választáson már el sem indulhat. És azt elmondhatnám Érdre, Csőzik Lászlóval, elmondhatnám Siófokra, Lengyel Róbertre, elmondhatnám Gödöllőre, Émesi Györgyről, akit 9-szer nyert választást.
4: Miért nem áll meg az, ami a miniszterelnök esetében, hogy a polgármesterek se lehessenek mondjuk egy életen át polgármesterek, korlátozni kell a hatalmat ilyen formában helyben is, nem csak az ország vezetésében. Ugye ez az egyik érve a kormánynak. Egyébként ezt meg is ígérte a kampányban a Tiszapárt, a polgármesterek esetében nem.
5: Tehát ez a probléma, de szerintem ez egy nagyon súlyos probléma. Tehát én azt gondolom, hogy azok a tiszás egyéni jelöltek, akik ott fotózkodtak a népszerű polgármesterekkel, és nyilván kölcsönös érdekük volt, hogy legyen változás. De nem hiszem, hogy abban a szellemben mentek oda. Ja, és egyébként a következő választáson majd nem indulhatsz. Tehát én ezt nem tudom komolyan venni, mint javaslatot, és azt gondolom, hogy nagyon messze van attól a demokratikus megújulási ígérettől, amit miatt a Tisza megnyerte a választást. Én egyébként a miniszterelnök jelölt miniszterek esetében is tudnék érvelni az ellen, amit most a parlament el akar fogadni, de főpolgármesterként ez nem dolgom, de azért egy miniszterelnöknek a hatalmi potenciája, meg egy önkormányzati egy polgármesteré, az hogy mondjam, nincs egy súlycsoport.
4: Az előbbi elhangzott a kampányban. Igen. Tegnap tárgyalták már a képviselői fizetések csökkentését, abban a javaslatban a polgármestereké még nem volt benne, de hát a Tisza megvágná a polgármesterek bérét is. Mit mond erre?
5: Hát nézze, el is azt tudom mondani, hogy ha komolyan veszük a partnerséget, akkor ezt nem a sajtóba kéne megtudnunk, hogy van egy ilyen terv. Ráadásul ez egy elég rossz vita, tehát hogy az önkormányzati szektor a csőd szélén áll. Kivették a magyar GDP mondjuk 8%-át a magyar önkormányzati szektorból. Ez egy gigászi összeg. A polgármesterek fizetésén keresztül, tehát ez a vita, ez eltereli a figyelmet a lényegről. Ami pedig a polgármesteri fizetéseket illetve, hogyha kell valami konkrétumot mondani, szerintem az, ami a parlamenti javaslatban van a képviselők esetében, ami egyébként egy valamit csökkent, valamit növel, tehát összességében egy 10%-os csökkentés egyébként ez, szerintem azt a polgármesteri béreknél is lehet érvényesíteni. Ez az én magánvéleményem. Tehát, ebben
4: tehát a bérüknél ez 40% körül van.
5: Nem.
4: Tehát, hogyha megnézzük, én most megnéztem a fizetéseket, és hogy összehasonlítjuk mondjuk a városvezetőkével, vagy településvezetőkével, akkor van ki is írtam magamnak, egy 80 ezer választott képviselő fizetése kisebb lesz, mint mondjuk egy 1500-2000 fő közötti lakosságú falvak polgármesterének a fizetése.
5: Ezt lehet, én most a csökkentés mértékét mondom, tehát összességében a parlamenti képviselők fizetése átlagban azért nem fog nagyon csökkenni. Kisebb csökkenés szerintem belefér. Még egyszer mondom, ez eltereli a figyelmet arról, hogy van egy önkormányzati szektor, ami 16 éve tényleg szív, és most azt várja, hogy egy partneri viszony kialakítanak vele, és az első dolog, amit hall, hogy túl sokat keresnek a polgármesterek. Ez szerintem ez így nem egy jó kezdés.
4: Igen, mondjuk arról, hogy baj van, arról nagyon sokat beszéltünk, tehát hát a sajtóban mindenképpen. Márkizai Péter azt mondja, hogy ő nem spórolási szándékot lát itt mögött, hanem egészen mást. Azt mondja, hogy attól tart, hogy a Tisza elfoglalná az önkormányzatokat is, ha lecsökkentik a polgármesterek bérét, limitálják a ciklus számokat, utána következhet a sokat repesgetett előrehozott önkormányzati választás, mondja ő, erre még Orbán Viktor sem vetemedett. Ön tart-e ilyesmitől? Azt mondja, hogy ez már egy párt rendszer lesz, ezt mondja Márkizai Péter. Politikai ráció van benne, volt politikai jellemző.
5: Épp, hogy megalakult a kormány, tehát az égszeremére legyen már annyi bizalmunk, miközben még egyszer mondom, ezek szerintem nem a bizalmat erősítő.
4: Ez ma is felvetődött az előrehozott önkormányzati választás, a sajtótájékoztató
5: szerintem az, sajtó részéről. Hát kérdésként felmerült, igen, a Hír TV részéről. Szerintem az előrehozott önkormányzati választás, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat, és Magyarország éppen azért megy Brüsszelbe, nagyon helyesen egyébként, hogy megígéri azt, hogy helyettjék a jogállamot és elhúzzuk az EU-s pénzeket, tehát szerintem ez kívül van a reális opciók között. Az összes többiről meg szerintem lehet értelmesen beszélni. A ciklusok maximalizálása szerintem elveszi a települések jogát arra, hogy szabadon válaszoljon maguknak polgármestert. A polgármesterek túlnyomó többsége azért polgármester, mert jól végzi a munkáját, és újra választják. Helyben nagyon-nagyon nehéz kialakítani a hatalmi struktúrát, hogy valaki leválthatatlan legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját. De mondjuk, nem tudom, Tóth József, aki 80%-kal nyeri meg a választásokat a 13. kerületben. Most mondja már el valaki a 13. kerületi Tisza szavazóknak, hogy miért kell tőle tényleg intézményesen megfosztani attól lehetőség, hogy újrainduljon. Szerintem ez ez egy rossz üzenet, és én nem is veszem ezt komolyan, éppen ezért nagyon pozitív vagyok a holnapi tárgyalásokkal.
4: Hát holnap majd megtudjuk, Gémesi Györgytől, hogy szóba került-e, valószínűleg egyébként szóba kerül majd elektromos rollerek. Azért kérdezem erről, mert egyrészt a 24.hu megírt, hogy idén már két halálos áldozat is volt, itt van a nyár, 14 évnél fiatalabbak voltak, akik elhunytak, és hát az OMS adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a balesetek száma. Szörnyű számok ezek, és Vitézi Dávid már be is jelentette, hogy lépnének előbb, mint a KRESZ módosítása, a főváros tud-e lépni. Párizs, én ha jól emlékszem, betiltotta, és Finnország is egyébként az elektromos, bérelhető elektromos rollereket.
5: Igen. Párizsban volt egy népszavazás, alacsony részvétel mellett, de nagyon nagy többség a tiltás mellett volt. Ha lenne egy ilyen népszavazás Budapesten, én is így szavaznék. De ez nem egy fővárosi hatáskör. Ami a fővárosi hatáskör volt, és ezt próbáltuk megtenni, és szerintem ebben eredményesek is voltunk, hogy azt a káoszt a közterület használatban azt próbáltuk azzal csökkenteni, hogy ilyen mikromobilitási pontokat alakítottunk ki, és a rollereket ott kell lerakni, és ha valaki nem ott rakja le, akkor van komoly büntetés. Ebben partnerek voltak a szolgáltatók, de valóban ez egy nagyon-nagyon balesetveszélyes helyzet, és a fővárosnak a nagyon fontos stratégiai célkitűzése, hogy a közlekedés biztonságot javítsuk Budapesten, és sajnos a rollerek ma nagyon-nagyon veszélyes járművek. A valóságban, tehát elvileg én is el tudok képzelni egy világot, hogy mindenki betartja a sebességhatárt, senki nem részeg, amikor rollerezik, és mindenki van bukósisak, de éppen a részben a turisták, meg hát a helyben lakók miatt is használják ezeket a közösségi megosztáson a rollereket, és életveszélyes helyzetek vannak.
4: Tehát saját hatáskörben igazából nem tudnak sokat lépni.
5: Nincs, hogyha lehetne, én azt hiszem, hogy én ezt azt, nyilván nem lehet betiltani, hogy valaki saját használható rollert használjon, de ezeket a megosztott rollereket én azt gondolom, hogy be kell tiltani.
4: Utolsó kérdésem, mindig ez az utolsó kérdésem, van-e már helyettese? Nem kérte fel senkit, nem ajánlott senkit a Tisza frakció?
5: Még nem. Ugye az első közgyűlés a választás után egy ilyen csonka közgyűlés volt, még négy képviselő akkor nem tudott esküt tenni. A Tisza már jelezte, kik lesznek azok, akik fölveszik majd a mandátumot, a Fidesznél még esetleg tért meg, de a júniusi közgyűlésen remélhetőleg már teljes létszámban leszünk, és én most arra készülök, a következő héten az összes frakció egyeztetek ezekben a kérdésekben, és én nagyon szeretném, hogyha tudnánk, ha nem egy, hanem lehetőleg több helyettest választani, felállítani egy csapatot. És ne felejtsük el, hogy rengeteg európai forrás fog megérkezni Budapestre. Ezeknek a projekteknek a végigcsinálása elképesztő mennyiségű munkát és politikai sikert fog eredményezni, mind a munkában, mind pedig a sikerben szívesen osztozom másokkal.
4: Tehát a magyarul jövő héten felkér valakit, vagy valakiket.
5: Nem, jövő héten egyeztetni fogok a frakciókkal, és azt remélem, hogy a június végi közgyűlésen végre választunk helyetteseket.
4: Köszönöm, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.

0: volt berlini nagykövet. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Mielőtt arról beszélünk, hogy hogyan látja a mai találkozót, azelőtt egy gondolat erejéig azt is mondja el, hogy a német-magyar kapcsolatok honnan indulnak most. Igencsak terheltek voltak ezek a kapcsolatok, ezt veszi most át az új kormány. Mik voltak a legnagyobb konfliktusok? Hogy zárul ez a kapcsolat az Orbán kormánnyal?
1: A lehető legnagyobb konfliktus, és ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a legtöbb gondot okozta, bizonyos értelemben még a választási kampányra is kihatott, az az, hogy az AfD elnök asszonya Alice Weidel gyakorlatilag havi rendszerességgel volt a magyar miniszterelnök vendége. Ugye ez egy olyan területe a német belpolitikának, ami tetszik nekünk Magyarországról, vagy nem, de egy tabu terület. Tehát az AfD azt egy úgynevezett tűzfal veszi körül a német belpolitikában, pont a kancellárnak és általában a kormánypártoknak leghatározottabb célja, hogy elhatárolódjon tőle. Minden olyan lépés, ami az elnök asszonyt Európa szerte szalonképessé teszi, érthető módon vívja ki a német kormány ellenszenvét, ez történt.
0: Ugye a választások előtt is itt járt, nem a német előtt, úgyhogy Orbán Viktor tulajdonképpen a voksot mindenképpen az AfD mellett tette le. Ezek a konfliktusok a kormányváltással automatikusan megszűnnek, szinte, és akkor rá is térhetünk a mai találkozóra, vagy azért nem. Ugye a Friedrich Merzet megnézzük, mit mondott, Magyar Péter egész Európában inspirációt jelent, bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányban lenk, hanem középre is visszatérhet. Hogy látja a mai tárgyalást, vagy megbeszélést?
1: Mindenképp van egy hangulati bónusz. Ez Európa szerte tapasztalható. Az európai, egyáltalán a nyugati kapcsolatok azok látványosan fellendültek, és hát az is érzékelhető, hogy az Európában népszerűtlenebbé váló vezetők szívesen fényképezkednek a magyar miniszterelnökkel, ez tagadhatatlan. Ez persze egy olyan politikai alaphelyzet, amit meg kell tölteni tartalommal. Tehát mindazokon a területeken, ahol adott esetben az elmúlt időszakban ellanyhultak a kapcsolatok, már pedig Németországgal számos van ezekből, ott ezeket a részleteket kell most ezzel a politikai céllel okosan kidolgozni.
0: Tehát Merz sem nyilván véletlenül hívta meg a népszerű Magyar Péter miniszterelnököt, mert Merz meg nagyon nem népszerű, hogyha a kutatásokat megnézzük egyébként, legalábbis most ott azt mutatják.
1: Igen, a CDU és a kancellár 20-21%-on áll, ami egy nagyon alacsony népszerűségi index, és hát az említett AfD tartományi szinten biztos, hogy különösen a keleti tartományokban nagyon jól áll, és hát állandó belső vita van arról, hogy akkor most a kancellár mennyire jó, mennyire tartható, tehát nincs könnyű helyzetben.
0: Azt mondja Merz, volt egy mondata, amit nem tudom, hogy jól fordítottak-e, ez egy jelentős fordulópont Magyarország életében, a háború után nagyon sokak szemében Magyar Péter a reménysugár. Ez a háború után, ez mire gondolhatott Merz? Vagy ez egy félrefordítás lehetett,
1: hát
0: vagy
1: szóval
0: a két ország háborújára gondolt, vagy mi háború?
1: Igen, tehát, hogy itt háború, krieg, nem tudom, én nem hallottam az eredetit, de azt gondolom, hogy ez a gesztus politizálás része.
0: Na, azt mondja Merz, és akkor nézzük az ügyeket, szóba került nyilván Ukrajna támogatása is, mert szerint a magyar kisebbségek jogait rendezni kell, ez nem lehet akadály az ukránok EU csatlakozásának. A találkozó előtt a Spiegel azt írta, hogy az egész berlini vizit legnagyobb tétje ez a kérdés, hogy rá lehet-e bírni a magyar felet az ukrán EU tagság támogatására, és milyennek az ára, vagy milyennek a feltétele. Egyetért-e azzal, hogy ez volt a nagy tétje a mai vizitnek?
1: Talán. Ez egy, hogy mondjam, nem új keletű jelenség, hogy Európa szerte, és különösen Németországban, ami azért a történelem árnyékában furcsa, ez a fajta a magyar kisebbségpolitikát érintő témák hát nem nagyon találnak nyitott szívekre, fülekre. Pedig azért, hogyha valaki visszagondol a rendszerváltás óta tartó magyar külpolitikai stratégiára, aminek a határon túli magyarság a védelme az egyik sarokköve, illetve a három oszlopa közül az egyik, akkor megértheti azt, hogy egy frissen megválasztott magyar miniszterelnök nem avval kezdi, hogy ja, akkor jó, rendben van, nem érdekes a határon túli magyar kisebbség, ugye persze induljanak a csatlakozási tárgyalások. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó antré a német kancellár részéről, hogy rögtön ebben kezd, és ahogy olvasom a sajtótájékoztatót, ezt a magyar miniszterelnök elég határozottan vissza is utasított.

0: Igen, hát ugye ehhez köti, hogy most ha Ukrajna teljesíti a magyar kormány feltételeit, ugye minden igaz, akkor Zelenszkijel is találkozik Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban, akkor ott kérdés, hogy támogatja-e Ukrajna uniós tagságát, vagy a gyorsított tagságát a Tisza párt?
1: Ennek már számos olvasatát láttuk az elmúlt gyakorlatilag egy-másfél évben, és nekem Ausztriában volt egy kísérteties élményem már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az osztrákok meghívták az osztrák mezőgazdasági minisztert erre az ő nagy Európa fórumokra, ahol gyakorlatilag senki nem mondta ki azt, hogy Ausztria ellenzi Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, de a nap végére teljesen világos volt, hogy abszolút elképzelhetetlen, mind financiális, mind belső integrációs szempontok alapján az, hogy itt nem hogy egy gyorsított tagság, hanem hogy egy teljes tagság létrejön. És hát ne felejtsük el, hogy néhány héttel ezelőtt Friedrich Merz volt az, aki világossá tette, hogy ő sem abban gondolkodik, hogy a két év vagy néhány éven belül Ukrajna ott ül az Európai Tanács ülésein, mint rendes tag. Tehát itt a társult tagság, annak különböző változatai vannak napirenden. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai jelzés, ha ezek a tárgyalások elindulnak. Tehát ne felejtsük el, hogy Törökországgal már évtizedek óta zajlanak ezek a csatlakozási tárgyalások, és feltehetőleg soha nem lesz az Európai Unió.
0: Menjünk tovább. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan a magyar kormány leül a legnagyobb német befektetők képviselőivel, hogy megbeszéljük, hogy mi az, ami most jó a kapcsolatokban, és mint tudnának javítani. Mi az, ami most jó? Ugye ott van a különadó kérdése, tehát negatívumot, vagy az, ami nem jó, azt inkább látunk, mint ami jó. Mi az, ami most jó?
1: Azért egy valamit szögezzünk le. Hát ilyen nagy számban nem azért jönnek ide német befektetők, mert itt nekik nem jó.
0: De most jönnek. Tehát, de most még, jön. Mert az még... a kérdés, mert azt mondja a miniszterelnök, hogy ők arról beszéltek Friedrich Merzel, hogy a német cégek örömmel jönnének Magyarországra, de azért nem jönnek a befektetések, mert hát korrupció van, és nem mernek jönni.
1: Hát ennek azért mondjuk ellentmond az elmúlt egy év BMW gyár megnyitása, vagy akár a Mercedes gyár bővítése. Tehát úgy látom, hogy azért ez annyira nem feltétlenül állja meg a helyét. Az, hogy voltak bizonyos problémái korrupciós esetekkel, ez tagadhatatlan, és nyilván az igazságnak érvényt kell szerezni, ahol csak lehet. Az pedig, hogy a német befektetők jönnek, az mindenképp jó jel. Egy probléma van, hogy a német ipar elvándorlása Németországból, az sajnos nem csak Németországot érinti, hanem egész Európát. Tehát ők az Egyesült Államokba mennek, Kínába mennek, egy részük valóban jön Magyarországra is. A sors iróniája, hogy pont Alice Weidel, akit a beszélgetés elején említettünk, gyászos tekintettel állt meg a stuttgarti Mercedes gyár előtt, mondván, hogy lám-lám, ők is elmentek Magyarországra, akkor épp nem volt a barátunk.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha igen, akkor milyen befektetések lehetnek ezek, mert azt is tudjuk, hogy Németország gazdasága, hát talán lehet azt mondani, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb válságával küzd, most már munkanélküliségi van, épp nincs két év után recesszió, de minimális a GDP növekedés, a nagy gyárak, a Bosch, a Volkswagen sorra jelentik, hogy 50 ezer, meg 30 ezer álláshely szűnik meg, tehát nagy baj van Németországban.
1: Igen, hát vannak a hadipari befektetések, amik hogy mondjam, gyászos jelenség, de a kereslet a hadipari eszközök iránt az ugye az utóbbi időben, nem utolsó sorban az orosz-ukrán háború miatt jelentősen megnőtt. Na most az, hogy ezek a befektetések idejönnek, ez egy szomorú konjunktúra, még akkor is, hogyha ennek bizonyos technológiai előnyei mindenképpen vannak. Korábban el lehetett mondani, hogy Magyarország jó befektetési környezet a német, mert pont azon a területen van, ahol a német bérszintnél már valamivel alacsonyabban lehet dolgoztatni, ugyanakkor viszont civilizációs berendezkedését, iskolarendszerét, nyelvi adottságait tekintve egy olyan hely, ahol viszont akár a német menedzserek is, vagy az a munkahelyi kultúra, ami egy német vállalatnál elváratig, az otthonra talál.
0: Jó, majd meglátjuk, hogy mi lesz ezeken a tárgyalásokon. Egy picit más, és azért kérdezem erről, mert hát most sőt ki egy nagy interjúja a 24.hu, Nagy József készítette önnel.
1: 5 évente beszélget vele.
0: Hát akkor ennek most pont itt volt az ideje, de hogy ha már itt van, akkor megragadom az alkalmat. Ugye több dolog idézhető benne, egy-két dolog. Nyilván megkérdezte öntől, hogy tárgyalt-e kormányzati feladatról, azt mondta, hogy nem. Kit ismer, ugye Orbán Anita nyilván külügyes kollégája volt, Tarz Zoltánt ismeri, vagy Velkei Györgyöt, azt mondja, a Ludovikán volt kollégája. Szóval vannak kapcsolódások, de többről nem számolt be. Nyilván itt sem számol be, és nem akarom erről ezzel nyaggatni, de akkor úgy kérdezem, hogy nem is kapott megkeresést, vagy nem is akar már kormányzati munkát végezni?
1: Én nem hiszem, hogy nekem nagy nyilvánosság előtt kéne ezekről beszélnem. Ezek olyan bizalmas beszélgetések, amelyek én azt gondolom, hogy nem tartoznak a széles nyilvánosságra. Az én álláspontom európai külügyi kulturális ügyekben az elmúlt évtizedekben viszonylag konstans módon jelentek meg ebből az interjúból is, és köszönöm, hogy több részletet is olvasásra méltóként említett, ez ebből is pontosan kiderül. Én mindig örülök annak, ha olyan kormányzati állásponttal találkozom, ami az enyémmel megegyezik.
0: Hát tiszteletben tartom, azért mondtam, hogy nem fogom nyaggatni erről nyilván. Azt is mondta az interjúban, hogy fontos, hogy senki ne azt érezze, hogy egyszer az egyik kétharmad foglal el mindent, aztán meg a másik kétharmad. Ön ezt érzi most, vagy miért mondta ezt?
1: Ezt azért mondom, ez egy tágabb összefüggésben jelenik meg a beszélgetésben, és ott bizonyos konszolidáció iránti vágy fejeződik ki, ami nálam nem új keletű. Itt említem azt is, hogy diplomáciai életem egy igen boldog időszakában Svájcban voltam nagykövet, ahol 1848 óta nem volt se rendszerváltás, se fülkeforradalom, se egyéb megpróbáltatás, és látom, hogy ez a fajta konszolidáltság, nyugalom, és az, hogy az embereknek van egy polgári perspektívája, ahol bátran tervezhetnek, ez jó.
0: Igen, és hetente népszavazás kísérülni.
1: Igen, hát a népszavazás ugye az egy sajátos intézmény ottan, de hát akkor is. Tehát én azt gondolom, hogy amint már ma este mondtam, tehát a jognak érvényt lehet szerezni, és akkor talán lenyugszanak ezek a felhevült kedélyek, mert azt gondolom, hogy tényleg ez senkinek nem jó.
0: Azt is mondta, és ez az utolsó gondolat, hogy reméli, hogy mindenki tanult a NER-ből. Ő mit tanult a NER-ből?
1: Hát ez nagyon-nagyon talán nagyképűen vagy öntelten hangzik, de épp azért és ezért mondtam, hogy örültem, hogy 5 évvel ezelőtt is Nagy József megkérdezett. Nem biztos, hogy mindig mindenhez alkalmazkodni kell. Érdemes az embernek önazonosnak maradni, és arra gondolni, amit saját maga fontosnak tart.
0: Gondolni, vagy hangosabban mondani?
1: Ez élethelyzet és vérmérséklet kérdése. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amiben fontosnak tartottam, hogy elmondjam a véleményemet külpolitikában, vagy akár kulturális ügyekben, ott el is mondtam, kulturális ügyekben köztudottan meg is ittam a levét. A külügyi vezetésnek sem maradtam a része, ott is egy látványosan Európa párti vonalat vittem. Úgy érzem, hogy ebben az ügyben önazonosnak tudtam maradni, és szóval én a legfontosabbnak azt tartom, mint aki már látott kormányzati pozíciót, hogy amikor az ember ülepe alatt szolgálati autó brummog, akkor is el tudja képzelni, hogy föl kell ülni a 2-es villamosra egy adott pillanatban.
0: Köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.

most nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek, most nevetek.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam. Erről egy német lapnak adott interjúban beszélt Sulyog Tamás annak apropóján, hogy Magyar Péter jelezte, alaptörvénymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Az államfő úgy fogalmazott, hogy alkotmányos indok hiányában és a tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Hon Gáborral és Szakonyi Péterrel beszélgetünk.
2: Itt van már Hon Gábor, a Republik Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Szakonyi Péter újságíró. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Egy német lapnak adta ezt az interjút az államfő. Azt, elég hosszú az interjú, azt mondta, hogy a fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződése, hogy nincs helye az ő lemondásának, így fogalmazott. Elárulta, hogy felajánlotta az együttműködést Magyar Péternek, viszont a miniszterelnök nehezen minősíthető, személyeskedő hangnemben követelte a lemondását. Mit gondoltok ezekről az érvekről? Jogi érveket is, most azokat nem idézem, hosszasan sorolt, hogy miért lenne alkotmányos válság, hogyha őt leváltanák. Gábor, te azt írtad, láttam a Facebookodon, hogy nem lenne.
3: Igen, én azt gondolom, hogy az nem fenyegetés, ha valaki azt mondja, hogy mondjál le. Hát ez egy politikai játszma, semmi fenyegetés nem érzek abban valakinek. Azt mondja, én szerintem inkább egy egérutat kínált Magyar Súlyoknak, akinek ez egy lehetőség lett volna, hogy felemelt fejjel kiszálljon ebből a buliból. És egyébként más sem bizonyítja jobban, hogy ő még ma is Orbán fogságában van, mert egyetlen értelme annak, hogy ő marad, az az Orbán Viktor érdeke és a Fidesz érdeke, mert ezzel ugye a saját közönségüket bármilyen fura össze tudják tartani. Látjátok, bántanak minket. Ez olyan, mint a védvonal, vagy hogy a fenébe hívják, hogy itt bántják a mi elnökünket, bántanak minket, mert egyébként ennek tényleg semmi értelme. A kétharmados felhatalmazása természetesen el lehet abszolút legálisan, akár az alkotmány megváltoztatásával, akár elindítva egy olyan eseményt, ha jól értem, nem ezt akarják, hogy alkalmatlan Súlyog, amit simán be lehet bizonyítani, hiszen ő tényleg nem csinált semmit. Tehát ha valakiről bizonyítható az, hogy alkalmatlan a nemzet egységének megfogalmazására, az az ember, aki 2 éve köztársasági elnök, azon kívül, hogy vasal, nem tudjuk, hogy tud-e vasalni, mert az én ingemet még nem vasalta ki, és hogy zöldborsó főzeléket fősz, azt se tudjuk, hogy az jó-e, mert nem tudtuk meg. Én legalábbis lehet, hogy te megkóstoltad, nem tudjuk. De ennyit tudunk róla, pedig közben ez az ország, az tönkrement ebben, hozzáteszem, az ő alkotmánybíróság elnöksége alatt is folyt ez a folyamat. Közben gyerekeket megalázó módon vertek, abúzus érte őket, sorolhatom tovább, közben választási csalások tömegét követte el a Fidesz. Nem hallottuk egyszer se a köztársaságot. Úgyhogy azt gondolom, hogy lenne indok bőven, és ráadásul van felhatalmazás, és ezt ígérték magyarok. Olyan nagyon csodálkoznia nem kell Súlyognak, hiszen erről volt szó.
4: Valóban egy, hogy mondjam, szabad elvonulást lehetőségét villantotta fel neki a miniszterelnök, és ez azért is érdekes, mert kihangsúlyozta az elmúlt napokban többször, hogy nem a megfosztás, tehát amire szintén lehetősége van, tehát nem a végső megalázás, mert ez tényleg az, ha megfosztással kell távoznia a hivatalából, hanem elmegy. Ebben nem élt, sőt, ugye ebben a német lapnak adott interjúban az alkotmányosságot, a demokráciát, a köztársasági elnöki poszt méltóságát hangsúlyozta, amit lehet hangsúlyozni, csak nem vele kapcsolatban, mert ő semmit nem tett azért, inkább ennek ellenére tett mindent.
2: Azt, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e, a Telex vette észre, én ott olvastam először, hogy az interjút között a Sándor Palota is, csak máshogy. Tehát, hogy a fordítás nem felel meg teljesen az eredeti szövegnek, több kérdés hiányzik az interjúban olvasható közül, a válaszok ott vannak, csak a kérdés nincs ott, és kihagyták Novák Katalin nevét.
4: Ez nagyon ennek szép. Igen. Ez nagyon szép, mert ebben...
2: Mi értelme van most ennek?
4: Nem tudom. Ez egy, úgy látszik, a Sándor Palotában az ollókészlet az, hogy mondjam, végtelen szinte, hiszen emlékszünk rá, amikor dróntámadás érte a Kárpát alját, akkor az orosz szót vették ki belőle. Hát komolyan én nem tudom, mit gondol, hogy a német olvasókat sikerül így megvezetni, vagy a magyar olvasókat sikerül így eltéríteni, és erre inkább azt mondjuk, hogy hát szegény köztársasági elnök, szegény, hát őt tényleg bántják.
3: Egyébként, csak visszatérve erre, hogy Súlyog szerintem jól látja, hogy mi a probléma. Azt mondja, hogy szerintem nem rendszerváltás történt, hanem kormányváltás. Ha itt tényleg egyszerűen egy kormányváltás történt volna, és nem maga az ő főnöke, Orbán mondta volna 2010-ben, hogy ez egy fülkeforradalom, hogy az illiberális állam, hogy leépítjük a liberális demokrácia minden elemét, hanem az őt odadelegáló mondta volna azt, hogy egy másik rendszert építenek, és ez a rendszer bukott volna meg, akkor ez egy értelmezhető dolog. Tehát jó helyen keresgél Súlyog, mindig Sólyomot akarok mondani, fenegye meg szegény
4: Sólyom. A kettő nem ugyanaz. Pedig
3: egyáltalán nem ugyanaz. Súlyog, mert tényleg az a kérdés, hogy ez, amit láttunk, ez micsoda? Ez meggyőződésem szerint egy nagyon határozott és egyértelmű rendszerváltási folyamat, amit látunk. Ha ez az, akkor Súlyognak mennie kell. Ha neki lenne igaza és a magyar...
2: Miért kell mennie? Tehát miért olyan fontos, hogy menjen, amikor ugye igazából túl sok jogköre nincsen, ugye hát ezt mindenki el szokta mondani. Miért olyan fontos? Te is azt mondtad az előbb valahogy, hogy ez a téma összetartja a Fidesznek a kemény magját, erről beszélünk, napok óta erről beszélünk. Miért olyan fontos a Tiszának, hogy menjen? Mi van, ha 29-ig marad? Visszaküld törvényeket, visszaküld, akkor majd visszaküldi a kormány, akkor megint visszaküld, és akkor megint, és akkor utána alá kell írja. Tehát, hogy miért olyan fontos?
4: Pontosan erről van szó, amit mondasz, hiszen egy olyan erőltetett menetben van most az új kormány, a magyar kormány, vagy Tisza kormány, teljesen mindegy, hogy nevezzük, az idővel fut versenyt mindenbe. Bőven elég, hogyha mondjuk, ha más nem, mondjuk az uniós, az euró zónából érkező, ugye az uniós pénzek hazahozatalában nem írja azonnal alá, hanem csak egy visszaküldi, alkotmányos aggályait fejezi ki, bármi. Hiszen azért erre már az elmúlt napokban volt kísérlet éppen a Fidesz részéről, hogy igen, de mondják meg, hogy milyen a szerződés, mi van abban, milyen ellenszolgáltatást adunk azért, hogy a pénzek megöljenek. Tehát bőven elég lenne, és ahogy Gábor mondta, könnyen elképzelhető, hogy Orbán piros telefonvonala mellett ül, és fölveszi a kagylót, és azt csinálja, amit a volt miniszterelnök
2: mond. Tehát akadályozni a törvényhozást, ezt mondod, az időfaktor... Augusztusig ezeket meg kell hozni.
3: De nem csak erről van szó, mert szerintem ezt igazad van, megtehetné, de nem tenné meg. Tehát ez az ember saját, ő maga mondja, hogy én nem számítok. Tehát ugye az állítás, hogy én ezt is hagynám, azt is hagynám. Ebből látszik, hogy teljesen alkalmatlan.
4: Na de ha, de ha mondják neki, akkor lehet, vagy utasítják.
3: Igazad van, ez egy valódi veszély, de én a legnagyobb jelentőségét annak tartom, hogy ki lesz helyette. Tehát nem az érdekes, hogy mi van Súlyoggal, hanem az, hogy lesz egy olyan köztársaság elnöke végre megint ennek az országnak, mint a Sólyom most végre kimondható volt, aki legalább valamennyire megtestesíti ennek a nemzetnek az egységét. Magyarnak létkérdés az, hogy fölmutassa, Tiszának létkérdés, hogy fölmutassa, hogy valódi változás van. Ez a gazdaságban, az oktatásügyben, az egészségben hosszú folyamat, évek kérdése, mire tényleg érzékelhető vált, hogy most hallottam, itt a híradóban néztem, hogy 2029-re érkeznek majd meg a HÉV szerelvények. Hát most az ugye mi lesz, ahol van az még? Tehát, hogy annak az érzete, amit magyarok nagyon dolgoznak azon, hogy érezzük azt, hogy itt tényleg egy másik Magyarország épül. Ennek baromi fontos eleme az, hogy lássuk, hogy olyan emberek vannak pozícióban, akik tényleg képviselnek valamit, akiről egy fideszes szavazó is azt mondhatja, hogy nekem ez rendben van. Nem feltétlenül azt mondja, hogy ez a legjobb választás, de azt mondja, hogy rendben, hogy el tudom fogadni, el tudom képzelni, hogy visszamegyünk abba a normális polgári világba, ahol nem Orbán klónok, nem mamelukok ülnek meghatározó pozícióban, hanem olyanok, akiket fontosnak tartunk, akik van közéleti múltjuk, akiknek van egy életük, amire büszke lehettek én, mint magyar választópolgár, mint magyar ember, hogy igen, hát ő az ország első ember. Tehát inkább az a kérdés, hogy lehet-e helyette valaki olyan, aki megtestesít tényleg a nemzet egységét? És ez létkérdés szerintem nem csak a magyaréknak, nem csak a Tisza választóinknak, hanem mindannyiunknak, mert ez azt az üzenetet hozza, hogy tényleg egy másik Magyarország épül. Tehát én ezt valószínűleg jelentős, bármilyen fura, én nem szoktam ezekre adni, mert hát kit érdekelnek a gesztusok, de a politika ezekről szól tulajdonképpen.
4: De ez, hogyha egy picivel tovább gondoljuk azt, amit mondott Gábor, és ez teljesen így van, akkor viszont ott megérkezünk a közvetlen köztársasági elnök választásig. És ez valóban egy új fejezet lehetne. Most mondok egy időtartamot, mondjuk lemond Súlyok, a parlament elnöke ideiglenesen betölti a funkcióját, és kiírnak mondjuk egy köztársasági elnöki választást, módosítják az alkotmányt, pontosabban az alattörvény helyett az új alkotmányozással együtt, vagy azt megelőzően erre is sor kerül, és mondjuk jövő január-februárban erre sor kerül. Az megint csak azt az érzetet kelti az emberekbe, hogy egy új korszakhoz érkeztünk. Beleszólásunk van abba is, amiben eddig még soha nem volt beleszólásunk.
2: Ebben lehet, hogy vitázna veled a Gábor, mert emlékszem, hogy te ezt nem támogatod, mint a közvetlen.
3: Nem önmagában ez egyetértek veled, a vita ott van köztünk, hogy akkor az egész közjogi berendezkedést meg kell változni.
5: Persze.
3: Tehát az a helyzet, hogy van egy közvetlenül megválasztott köztársasági elnök, akinek nincsen valódi, hogy mondjam, politikai szerepe, illetve ez egy nagyon fontos politikai szerep, hiszen nem becsülném le egyáltalán, én vagyok a nemzet egysége, én az őre, ha tetszik, a köztársaságnak, a demokráciának, az igazságosságnak, és így tovább.
2: Sokkal inkább szimbolikus.
3: Igen, de ennek nagyon, nagyon jelentős ez a szimbólum. Tehát én emlékszem arra, amikor a Sólyom ugye volt 2006-ban a TV-ostroma elleni roham, és akkor Sólyomnak a megszólalása az iszonyatosan fontos volt, hogy akár az összödi beszéd kikerülés, amik időben persze majdnem ugyanakkor történtek, hogy igenis vannak olyan pillanatok, amikor a legeslegfontosabb, hogy legyen valaki, aki mindannyiunkatnak valamiféle egységét képvisel. Tehát én ezt nem becsülném le, de ha megválasztunk közvetlenül egy elnököt, akkor ahhoz át kell alakítanunk az egész. Én hiszek a parlamentarizmusban, ahhoz jobban illik ez a jelenlegi formáció, ahol a legerősebb politikai értelemben legerősebb szereplő a miniszterelnök, akit viszont a parlament választ. Tehát azt gondolom, hogy annyira át kéne alakítani az egész közjogi rendszerünket, ami egy nagyon hosszadalmas folyamat. Tehát én most rövid távon azt gondolom, hogy kell egy új alkotmány, ez hosszú idő. Ha tisztességesen csinálják, ez legalább 2 év. Addig szerintem nem jó, hogyha a parlament elnöke. Tehát itt egy átmeneti megoldás kell, lehet ez egy nagyon nagy szabású feladat. Én például egy új alkotmányt népszavazással fogadnék el. Tehát azt mondanám, hogy igenis legyen, mert akkor sokkal nehezebb változtatni. Tehát akkor nem úgy van, mert ugye a Fidesz hozta létre ezt a helyzetet, hogy boldog-boldogtalan hetente, ugye évente legalább egyszer változtatták a Gránit-Szirátságú alaptörvényt, amit, ha jól értem, akkor Szájer egy iPad-en írt Strasbourg és Brüsszel között, ami hát elég szép feladat. Tehát azt gondolom, hogy lépésről lépésre, hogy magyart idézem. Tehát,
4: tégláról téglára.
3: Igen, első lépés az, hogy akkor ne legyen Súlyok, hanem legyen egy közszízen álló személy, akit elfogadunk jó sokan ebben az országban, és képes örködni, és utána lehet egy nagyon hosszú végiggondolás után egy olyan alkotmány, ahol fölvethető ez a kérdés, és akkor majd elvitatkozunk azon, hogy jó-e vagy nem jó.
2: Látjátok, lett volna még ezen kívül 2 témánk, de nem lesz, mert hogy az időnk meglejárt. Egy mondatot tudtok-e mondani az önkormányzatokkal, mit akar a Tisza? Itt volt Karácsony Gergely, holnap megkezdődnek a tárgyalások a kormány és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Azt mondta Karácsony Gergely, most nem pontosan fogom idézni, mert tényleg itt a műsor elején mondta, hogy nem jó antré ez, ami szóba került, hogy a sajton keresztül üzen Magyar Péter, hogy a polgármesteri ciklus lefelezése, hogy a fizetések megvágása ilyen évek után, mint amit az önkormányzatok a nyakukba kaptak az elmúlt években.
4: Szerintem egy dolog a lényeg, hogy egy partneri viszony álljon vissza a kormány és az önkormányzatok között. Mindez az elmúlt években egy alávetett viszony volt, amiben az önkormányzatok tényleg kiszolgáltatott helyzetben voltak, anyagilag is, tevékenységi kör szerint is, és a polgármesterek tényleg minden nap érezték azt a nyomást, ami a politikai erő, a vezető politikai erőtől érkezett.
3: Gábor? Én szerintem az a lényeg, amit mondasz, hogy szóba állnak egymással, nem volt ilyen. Tehát az, hogy egy szövetséggel leül holnap tárgyalni a miniszterelnök, vagy a valamelyik miniszter, most nem tudom, holnap miniszter, mert nincs itt lesz. A miniszterelnök, ez egy fontos jelzés. Én megértem azt, hogy a Tisza, mert ők megélték a Tisza-szigeteken keresztül, mennyire fontos, hogy a helyi társadalom mögöttük álljon. Nem szabad ellenségnek tekinteni. Óriási politikai hiba lenne, hogyha a helyi közösségeket, az önkormányzatokat ellenségként tekinteni. Ahogy ezt egyébként Gyurcsány is tette annak idején, Orbán is tette az elmúlt 16 évben a politika, a nagy politika idézőjelbe. Tehát én azt gondolom, hogy akkor működik ez jól, hogyha vitákon keresztül üljenek le, vitatkozzanak jól össze, olyan megoldás lenne, ami mindenki számára elfogad. Ez lehet akár azt is jelenteni, hogy egy kicsit kevesebb lesz a polgármesterek fizetése, nem 40%-kal, meg nem 50-nel, ahogy egyébként a parlamenti képviselőknek is ténylegesen ez ugye 10-12%, ha jól értem a végét, de igen. Azt gondolom, hogy a párbeszéd a fontos, egyetértünk.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük. Köszönjük.

0: igazságot
1: mindenkinek,
0: irodalmat
1: mindenkinek.
2: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
0: Donald Trump szerint napokon belül megállapodhatnak Iránnal a Hormuzi szoros ügyében, ami az amerikai elnök olvasatában a közel-keleti háború végét is jelenti majd. Trump azt is mondta, hogy a megállapodás jobb lesz, mint egy katonai győzelem. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
4: Nem kapcsoljuk Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok!
5: Kedves csókolom, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket is.
4: Ugye Trump megint bejelentette, hogy mindjárt vége van a háborúnak, most azt mondja, hogy egy héten belül megállapodhatnak Iránnal. Ezt már sokat szóra mondja Donald Trump. Mit gondol erről? Mi a valóság?
5: Egyetértek azzal, hogy sokszor mondja, és egyetértek azzal, hogy nem lesz ennek kijelölt időn vége. Tudnélik, Trumpnak jó lenne, ha vége lenne, ugye gondoljunk itt a fieldis választásokra, és neki ezért fontos lenne, hogy ott valami eredményt elérjen, aminek szintén elég kis az esélye, de az a helyzet, hogy itt különböző változatok születtek már azzal kapcsolatban, hogy milyen megoldást lehetne nyílve ütni itt az egész konfliktus kapcsán. Mindig új dolgok vetődnek fel. Ha az irániak valamit javasolnak, azt nem fogadják el az amerikaiak, bár túlzott elgondolások vannak, ugye fizessék ki mondjuk az összes kárt, ami Iránnak volt, vagy pedig az amerikaiak dobnak be különböző változatot, ami azt jelenti, hogy ezt meg az irániak nem tudják elfogadni. Tehát mindig van egy-két pici olyan akadály, ami miatt nem tudnak megállapodni. Én úgy gondolom, hogy most a Trumpnak van egy elég komoly lépése, amivel a libanoni konfliktus valamelyest próbálta enyhíteni, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy rávette a Netanyahut, hogy fordítsa vissza az izraeli csapatokat, és ne támadják meg Beirutot. Látjuk azt, hogy Beirutból már az emberek menekülnek, de ez most nem fog bekövetkezni, ugyanakkor az izraeli hadsereg folytatja az előrenyomulást a déli területeken. Az amerikaiak is támadásokat hajtanak végre, függetlenül attól, hogy el akarják fogadni valamilyen megállapodás változatot, mint két fél részéről, de én úgy látom, hogy ez egy nem fog bekövetkezni.
4: Na, ma térjünk egy picit rá Izraelre, hogyha már említette Libanont. Ma kényes részletek szivárogtak ki Trump és Benjamin Netanyahu telefonbeszélgetéséből. Hát olyan hangnemben osztotta ki Donald Trump Netanyahut állítólag, amit most én itt idézni nem tudok, mert nagy büntetést kapnánk a médiahatóságtól, azt mondja, nagyon-nagyon őrült, meg az egész világ utálja Izraelt, szóval mi itt a konfliktus, mert picit máshogy kommunikált mind a két fél.
5: Ez számomra azt jelenti, hogy Trumpnak nagyon fontos lenne az, hogy befejeződjön ez az egész iráni konfliktus, és főleg az, hogy a Hormuzi szoros megnyissák, az irániak viszont pont ezt nem akarják egyelőre, mert lehetőleg minél több bosszúságot akarnak okozni a Trumpnak. Na most, hát nem egyeztettek elég intenzíven az izraeliek és az amerikaiak, mert el se kellett volna kezdeni ezt az egész konfliktust, a kettő nagyon súlyosan összefügg. Tehát az Irán világosan megmondta, hogy addig, míg az izraeliek támadják Libanont, nem csak a déli részt, hanem északon is, addig ők nem mennek bele semmiféle megállapodásba. Na most ez azt jelenti, hogy az irániak elgondolása szerint az izraeli hadseregnek ki kellene teljes mértékben vonulni a libanoni területekről, tehát a Litáni folyótól délre lévő területekről is, ezt pedig az izraeliek nem akarják, és hát közben szólt persze a Hezbollah is azzal, hogy az izraeli északi területeket támadja, ott a gyerekek ugye nem járnak iskolába, az emberek naponta többször kénytelenek óvóhelyre menni, ezt az izraeliek nem fogadják el, és hát van egy bizonyos területszerzés, ezt nem nagyon mondogatják, de ez területszerzési elgondolás is Izraelbe, gondolok itt a Bófad erődnek a elfoglalására, és hát tulajdonképpen a háború az folytatódik, különös tekintettel a déli területen, hogy most
4: elfogják
5: támadni még Libanon északi részét, Beirutnak a déli részét, ahol egyébként a Hezbollah központja van, az egyelőre várat magára, most úgy néz ki, hogy visszavon.
4: Azért kérdeztem, mert a Netanyahu visszautasította a vádakat, amit belföldről a politikai ellenfeleitől kap, és azt mondja, hogy Izrael álláspontja változatlan marad, de a védelmi miniszter meg azt mondja, hogy amerikai kéréssel felfüggesztették a beiruti csapásokat. Tehát ez egy picit más.
5: Hát de teljesen más. Tehát látszik, hogy nincs egyeztetés az izraelek és az amerikaiak között. Pontosabban Netanyahu nem azt akarja végrehajtani, amit szeretne a Trump elnök. Így egyértelműen lehet látni azt, hogy a kettő között ellentmondás van, és ez az egész folyamat lassítja a hormuzi szoros megnyitását. Azért bátorkodtam megegyezni azt, hogy ez a napokon belüli megállapodás az egyelőre várat magára.
4: No, orosz-ukrán háborúról is beszéljünk, ugye súlyos támadások voltak az éjjel Ukrajnában. Mi az oka annak ön szerint, hogy Oroszország növelte a támadások intenzitását?
5: Ők egy nyári hadjáratot szeretnének, vagy szerettek volna végrehajtani, és ezt valószínűleg meg is fogják tenni. Tehát nem felel meg teljes mértékben a valóságnak az, hogy a Sztároblinszki pedagógiai szakközépiskola elleni támadás miatt, ők úgy mondják az oroszok, hogy terrorakció miatt hajtanak végre különböző támadásokat. Itt akárhogy is nézzük, itt mélységi támadásokról van szó. Ukrajna különböző városait most pillanatilag kifejezetten Kijevet támadják, ugye Kijevnek a lakossága olyan 2,5 millió körülbelül, mert azért korábban 3,5 millió volt, többen elmentek. Aztán nem szabad elfelejteni azt, hogy egyéb városokat is támadnak. Tehát a frontvonalon kívül a támadásnak a irányát átrakták különböző városokra, ezzel gyakorlatilag a polgári lakosságot folyamatos nyomás alatt tartják, és hát tulajdonképpen a végső cél Ukrajna gyengízése addig, ameddig csak tudják. Ugyanakkor az ukránok is most elég büszkék arra, hogy komoly haditechnikai eszközöket kaptak, illetve fejlesztettek saját maguknak, és ők is támadásokat hajtanak végre, nem polgári létesítmények ellen, hanem főleg az energetikai objektumok ellen, illetve azt lehet látni, hogy hadi technikai, hadi ipari objektumok ellen hajtanak végre támadás. Ugyanez lesz majd orosz részről is, mert ugye látjuk azt, hogy az ukránok elég sok nyugati országgal kötöttek megállapodást arra vonatkozóan, hogy nem Ukrajnában, nem nyugaton gyártanak fegyvereket. Na most az oroszok nyilván azokat, amiket behoznak, és tudják detektálni, akkor ezeket meg fogják támadni. Tehát tulajdonképpen katonai területet is, és katonai öböktömokat is támadnak. Ráadásul ugye beígérték azt az oroszok, hogy vezetési pontokat is meg fognak támadni. Úgyhogy én erre azt tudom mondani, hogy jelenleg a konfliktus inkább eszkalálódik, mint mérséklődne. Arról, hogy megállapodás szülessen, arról semmiféle információ jelenleg nem áll rendelkezésre. Amiket ugye megállapodnak, hogy fogolycsere, az a hadműveletek szempontjából, vagy egy esetleges bége megállapodás szempontjából annyira nem meghatározó.
4: Kis Benedek Józsefnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Köszönöm szépen én is.
4: Most jön az Aktuál Balázsa. Szervusz Balázs, mik lesznek a témáitok és kikkel?
6: Szervusz Györgyi, köszönöm. Nézőket beszélünk arról, hogy a különböző kormány, nem kormány közelet, mert már túl vagyunk, Fidesz közeli felületek 2025-ös évben irgalmatlan pénzeket kaptak valahonnan. Ezek az egyéb bevételek kategóriájában szerepelnek, több milliárd forintról van szó összességében, akár több 10 milliárdos nagyságrend. Ilyenekből voltak mondjuk Megafon, meg digitális polgári körök, meg harcosok klubja, meg mit tudom én, ezek, amelyeket önök is ismernek. Ezeknek azért volt jelentősége, mert így hivatalosan ezek nem Fidesz kampánynak minősültek, tehát a jogszabályok által meghatározott kampányköltések körébe nem tartoztak. Ezekről is fogunk beszélni, mint hogy arról is, hogy akár már a jövő héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky, ugyanis a magyar miniszterelnök arról beszélt Berlinben, ahol egyébként Friedrich Merz német kancellárral találkozott, hogy jól haladnak technikai szinten azok a tárgyalások, amelyek a kisebbségi jogokat hivatottak garantálni Ukrajnában. Tehát lehet, hogy lesz egy Zelenszky-Magyar Péter találkozó jövő héten, és arról is beszélünk, hogy az össztársadalmi kishitűséget legyőzve vajon mekkora az a fajta felbátorodás és lelki felszabadultság, amely immáron 80 ezres stadiont követelne a Puskás helyére. Ugyanis erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a BL döntő kapcsán. Fogunk majd mindenről beszélni, tehát Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel, Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával és Kele János sportközgazdásszal.
4: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében, és holnap este újra várjuk Önöket. Viszontlátásra!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallott.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint fontos, hogy Magyar Péter tárgyaljon Volodymyr Zelenszkijje? Igazából mindegy, mit válaszolnak, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy jövő héten fognak majd beszélni, de ettől persze tényleg érdekel a véleményük a kommentmezőben. Több százan meg is írták, ezek közül néhányat válogattunk, és ez lesz az egyik témánk is, de lesz még más is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
2: A Fidesz hatalommaradásáért küzdő szervezetekhez 10 milliárdok ömlöttek az elmúlt évben. Az összegek jó részéről nem tudni, hogy honnan származott. Technikai szinten jól állnak az egyeztetések az ukrajnai magyarok jogait illetően, mondta Magyar Péter. A kormányfő akár már a jövő héten kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hatáskörök, a források, a jogosultságok és az állami elvonások terén is változásokat sürgetnek a helyhatóságok, tárgyalni akarnak a kormánnyal. A volt kormányfő szerint csak az volt a baj a BL döntővel, hogy nem elég nagy a stadion. Vendégeink Juhász Ferenc, korábbi honvédelmi miniszter, Kósa András, a Magyar Hang újságírója, Kele János, sportközgazdász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozzon Volodymyr Zelenszkijjel? Ez a kérdésünk önökhöz. Nézzük, hogy így rögtön a műsor elején, hogy áll a szavazás. Ezzel a témával kapcsolatban 93% mondja azt, hogy igen, 7% szerint ez nem fontos. Ez lesz majd az egyik témánk, de nem ezzel fogunk kezdeni. Köszöntöm önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, jó estét, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Megmutatnánk egy grafikát, kezdjünk először is. Azzal érkeznek beszámolók, volt olyan szervezet, amelyik a Telexnek vagy a 4-4-nek megküldte a saját úgynevezett átláthatósági jelentését, ez, hogy mit tartalmazott, tehát olvassák el, és akkor majd látni fogják. Néhány olyan szervezetről beszélünk, amelyek a Fidesz kampányát segítették, tulajdonképpen egyetlen céljuk volt, hogy a központi üzeneteket azokat a maguk eszközeivel lefordítsák, és minél szélesebb körben terítsék. Digitális szuverenitás központ, amelyhez a Patrióta meg a Megafon is ilyen szimbiózisban él, 4,1 milliárd forintot kapott valahonnan. Digitális inkubátor központ, non-profit Kft. Ez a Megafon takarja, 8,6 milliárdot. Digitális demokrácia fejlesztési alapítvány, ez a DPK gyűléseket szervezte, illetve adott tovább megbízásokat ezek megvalósítására, több mint 5,5 milliárdot kapott. És hát az nemzeti ellenállás mozgalom, Apáti Bence, tulajdonképpen lejárató kampányok, Magyar Pétert személyében támadó kampányok egyik központi cége volt, 2,3 milliárd forint. Ezek a 2025-ös eredmények, ráadásul az a szervezet, amelyik a DPK-kat, a digitális polgári köröket szervezte, az csak 2025 néhány hónapjában volt aktív, és így tudott több milliárd forintos bevételhez jutni, és a lényeg az, hogy valahonnan, mert itt a beszámolóknál mondjuk van olyan is, Apáti Bencének a cégénél 3000 forint ennyit tudott értékesítésből elérni árbevételt, ez gondolom 5 bögre eladása, és a többi 2 milliárd 750 millió az pedig egyéb bevételként szerepel. Ugye itt a lényeg talán az volt, hogy van egy, bár most már eltörölték egyébként azt a keretet, amiből kampányolhatnak a pártok, de mégis a pártokhoz köthető közvetlen kampányköltések, azok így módon kiszervezhetők voltak. Most itt eufemisztikusan pártokról beszéltem, ez konkrétan a Fidesznek a környezetét jelentette. Mit gondoltok erről az ilyen jellegű pénzköltésekről?
3: 20 milliárd forint.
1: Csak ezen a táblázaton van még egyébként.
3: Igen. Ennyi volt föltüntetve. Ezek nagy valószínűséggel olyan pénzek, amelyek valaha közpénzjellegűek voltak, csak elvesztették ezt a jellegüket, és úgy vándoroltak a nyilvánvalóan Fideszt támogató szervezetekhez. Aki benne volt a kampányban, azt azért nem érte nagy meglepetés ennek a hírnek a kapcsán, mert hiszen pontosan láttuk azt az őrült tempót, amit a különböző médiafelületeken diktáltak, és láttuk azt az iszonyatos pénzt, ami ezekben az anyagokban benne volt. Hát Kovács Zoltán annak idején megkérdezte, hogy na és sikerült? Most visszakérdezhetnénk, hogy na és megérte ezt a pénzt így és ilyen módon felhasználni?
1: Hát vagy mondhatjuk azt is, hogy szívesen.
3: Igen, nem szívesen, az nagyon-nagyon nem, és én abban reménykedem, hogy azért, mint ahogy 2010-ben is Orbán hatalomra kerülése után valamennyi politikai pártot az ASZ ellenőrzött. Nagy csomó olyan intézkedést hoztak, pénzt vontak el az ellenzéki pártoktól, hogy nem csak az ellenzéki pártoknál találtak valami problémát. Tehát az arra illetékes szervezetek reményeim szerint meg fogják vizsgálni azt, hogy honnan és miből költöttek, akkor is, hogyha egyébként most a csillagos ég volt a határ.
4: Egyrészt az jutott eszembe, hogy ennyire sok pénzt, ennyire rosszul szerintem még nem nagyon költött el senki, mint Orbán Balázs ebben a kampányban, de most, amikor a Fidesz megújulásáról beszélnek, meg erről hallgatunk hosszas tirádákat, akkor azt érdemes hozzátenni ezek mellé a számok mellé, hogy Orbán Balázsból európai parlamenti képviselő lesz, ami egy magyarországi politikusi karriereket tekintve mindenképpen top jövedelmezésre mindenképpen jár. Tehát a megújulást azt mondjuk így tenném zárójelbe, hogy ennek ez a jutalma ebben a politikai közösségben. És a másik tényleg az, hogy az elmúlt 16 évben olyan mértékben és módon fonódott össze az állam, a kormányzat, a kormányzó párt, vagyis a Fidesz, és annak különféle csatolt részei, hívjuk azokat akármilyen digitális KFT-knek, meg Megafonnak, meg Patriótának, meg szuverenitási dolgoknak, amiből ember legyen a talpán, aki kibogozza, hogy akkor ez most honnan indult, kinek a pénze, azt először valaki megnyerte valami közbeszerzésen, amit aztán fölülárazott, és azt folyatta vissza ebbe, és aztán ebből egyébként kiknek juttattak, milyen fellépőknek, milyen influencereknek, milyen rendezvénytereket vettek ki, azt mennyire vették ki, egyébként annak mennyi lenne a piaci értéke. Valójában hát a nyomozóhatóságnak ez egy szép feladat, adott esetben akár a tiltott pártfinanszírozást, mert azzal együtt is, hogy a plafont eltörölték és átrakították, azzal együtt én azt gondolom, hogy itt legalábbis érdemes lenne megkapargatni azt, hogy egyébként a létező saját maguk által hozott jogszabályoknak ezek vajon egyébként megfelelnek-e.
1: Ez is értetetlen, amit most mondasz, mert hogyha itt felvet tiltott pártfinanszírozási kérdéseket, ez a fajta konstrukció, amiben benne van az is mondjuk más vonalon az NKA pénzeket, amikor olyan horgászegylethez csatornázzák be, amelyik hogy nem véletlen egy Mága Zoltán koncertet oda szervez, most túloztam minden tekintetben, ez fiktív, csak hogy érzékeltessük az abszurditását a dolognak, és ez aztán Fidesz kampányt fog helyben finanszírozni. Miért kell ilyen körökkel ezt megcsinálni, amikor egyébként a párt legálisan tulajdonképpen akármennyit költ? Tehát nyilván már válaszolni kéne arra, hogy honnan volt be legálisan annyi pénz, de az megint csak egy másik kérdés.
5: Szerintem egyszerűen csak túl gonoszok vagytok, szerintem ez annak a fényes bizonyítéka, hogy a Patrióta tőkés osztályt pártunk és kormányunk komoly munkával, de létrehozta. Tehát itt nyilvánvalóan jó szándékú magánadományokról van szó, amelyeket egyébként piaci versenyben felhalmozódott vagyonokból finanszíroztak, úgyhogy én nem értem, hogy mi a itt a látnivaló. Az egyéb bevétel az természetesen mindig adomány volt, úgyhogy de ugye látszik, Andrástól tudtuk, hogy a korrupció lényege maga volt a rendszer lényege, ami a úgymond nemzeti tőkés osztály felépítését jelentette, és akkor Ferenc itt a kérdése egyébként meg is van a válasz, hogy tessék, sikerült, igen, úgy látszik Kovács Zoltánéknak nehéz munkával, hosszú évek folyamán, de sikerült, mert láthatóan itt milliárdok transformálódtak magánvagyonokká, amelyeknek a nagy része előre kimondható, hogy közbeszerzések útján, állami beruházások útján került magánzsebekbe, és aztán ez vándorolt oda, ahova vándorolt. Itt láttuk.
4: De akkor bocsáss meg, akkor miért vannak leépítések ezeknél a cégeknél? Tehát, hogyha itt létrejött egy nemzeti tőkés osztály, igen, ami a passzióból költ a számára fontos ideológiai kérdéseknek a patronálására, meg a propagálására, nevezzük akkor így, akkor mi történt? Most április 12-én született egy választási eredmény, és már nem fontosak ezek az értékek, vagy jó, már nem szeretnék igazából költeni? Ezek az emberek már meg sem próbálnak egy úgynevezett piaci versenyben a nézők, hallgatók, olvasók kegyeért versenyezni, nem is gondolják azt magukról, hogy nekik releváns véleményük van, amelyet esetleg önszántukban meghallgatnak tömegek, és adott esetben fizetnek ezért, vagy ebben nem is szándékoznak részt venni egyébként. Ez az egyik kérdés, a másik kérdésem meg az, hogy ugye mondtam, hogy mennyire rosszul lett elköltve ez a pénz, azért utólag visszanézve elképesztően beszédes az, hogy mihelyst betiltották a politikai tartalmú hirdetéseket, onnantól kezdve ezeknek a tartalmaknak a relevanciája, a sikeressége, a célba juttatása, az elérése, az gyakorlatilag meredeken a földbe állt, és teljesen hatástalan volt ez az egész itt lefestett arzenál, mihelyest nem lehetett beteríteni vele az online teret.
5: Jó, persze, most bocsánat, ez nyilván egy ironizálás volt a részemről, de és hogy miért vannak leépítések, igen, az a baj, hogy azért, mert hogy természetesen szó sincs itt patrióta tőkés középosztályról, bár lenne, hozzáteszem egyébként, és engem most nem Apáti Bence jövője izgat, mert azt gondolom, hogy abból a bő két milliárd forintból, még hogyha nem is teljesen az ő pénze, amit szintén feltételezek, azért, hogy egy darabig még el fog ketyegni. Csak ugye van ennek a, ha már patrióta tőkés osztályról beszélünk, megnézhetjük azt, hogy Mészáros Lőrincék és a kormány közeli oligarchák, azok az elmúlt hetekben a választások óta hány milliárd forintot toltak ki saját maguknak osztalék címén. Úgy, hogy egyébként amúgy valószínűleg sokuk cége, amit szintén állami beruházások hízlaltak, csődbe fog menni, és ott viszont azért nem ilyen nagyon jól kereső influencerek fognak az utcára kerülni, hanem olyan emberek, akik mondjuk nyáron a 40 fokban, télen a mínusz 10-ben ott sárkányoztak minimálbérre bejelentve, mondjuk egy vasúti töltés mellett.
3: Szóval én nem véletlenül mondtam a nagyságrendet, az annyira elképesztő nagyságrend, amit csak ez a 4-5 szervezet elköltött, és amit publikálásra került, ami megrémíthet bárkit is, hiszen nyilvánvalóan, én értettem, vagy akartam érteni az iróniát, hogy ma Magyarországon azért még olyan elfogult konzervatív Fidesz rajongók sem tudnak ennyi pénzt összetolni egy ilyen kampányhoz. Az is nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik ebben részt vettek, pontosan tudták, hogy egyébként egy csalás résztvevői, hiszen elbábozták nekünk és eljátszották nekünk igazán nagy pénzért azt, hogy ők mennyire elkötelezettek, és hogy itt minden mennyire nagyon jó, miközben nagy valószínűséggel Rogán Antal irodája környékéről kapták meg minden nap az aktuális üzenetet, hogy mit kell továbbítaniuk. Ez vérforraló, nem egyszerűen vérforraló, bár én nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy súrolja a bűncselekmény határát is.
1: Azt, hogy csak matekozzunk egy kicsit, és tényleg nem egyáltalán nem akarok turkálni a magyar hangnak a zsebében. Hogyha már itt vagyunk, csak mondjuk ott annyira látható egyébként, tehát pontosan tudjuk, hogy reklámok nem jutnak el hozzátok, állami támogatások nem jutnak el hozzátok, abból a pénzből működtök, amennyire eladjátok alapot. Ennyire baromi egyszerű a dolog, de teljesen egyfelől kiszolgáltatottak vagytok az olvasónak, másrészt így aztán függetlenek vagytok mindenki mástól is. 1000 forint körül van egy lapszám?
5: Igen.
1: Nagyjából 10 000-15 000 között valahol így van a példányszám. Az egyszerűség kedvéért számoljunk 10 000-rel. Az azt jelenti, hogy egy héten van 10 millió, 15, van mondjuk 15 millió forint bevétel, egy hónapban van 60 millió forint bevétel. Mondjuk legyen, hogyha ezt felszorozzuk 12-vel, mondjuk valahogy konzervatívan, mondjuk van, hogy csak így egyszerűbb lesz számolni, mondjuk 500 millió forint bevétel, ebből kell meglennetek. Ebből a 20 milliárd forintból a Magyar Hang 40 éven keresztül tudna működni, csak abból a pénzből, amit ki tudja milyen forrásokból egy néhány hónapos kampányidőszak alatt elszórtak. Olyanok, akik között vannak olyanok is, akik ráadásul valaha dolgoztak szerkesztőségben, és azért feljogosítva érzik magukat arra, hogy újságírónak, netán riporternek nevezzék magukat.
4: Hát ugye itt talán meg nem mondom, hogy melyik digitális, milyen KFT, mert én nem vagyok arra kapacitált, hogy ezeket megjegyezzem.
1: Megmutatjuk, én sem jegyeztem meg ezt fejből egyébként.
4: Meg igazából felesleges is, legyünk őszinték. Szóval, hogy itt azért ők szervezték ezeket a digitális polgári kör, háború ellenes gyűlés, nevezzük akárhogy is, amik azért ránézésre is drága rendezvények voltak.
1: Így van, tehát
4: rendezvénytechnika, úgy nézett ki, mint egy amerikai kampány rócsónak egy-egy állomása vagy eleme, hogy ennek egyébként milyen relevanciája volt attól eltekintve, hogy egy látványosan amerikamániás ember szervezte és tervezte ezt a Fidesz kampányt, aki valamiért azt gondolta, hogy ilyen dobozos termékként az ide szállítva Magyarországra működni fog, és hát végtelen pénz kódja volt, amit erre elkölthetett, és mint látjuk el is költötte, az nem világos, szóval, hogy nyilván itt ebből azért ment el nem csak influencer fizetésekre, meg hasonló dolgokra, hanem tényleg ment el rendezvény technikára is, meg biztosítás, meg stb. Ne gondoljuk, hogy ezeket nem úgynevezett neres cégek kapták meg, tehát ebből a bevételből jutott másoknak is ilyen módon, ez szépen körbeért az egész oldudvarom.
5: Csak még egy dolog arra, hogy amit mondta, hogy ez mennyire rosszul költötték el ezt a pénzt, hogy és igen, hogy ez egy Amerika, tehát egy Trump kampányt másolt az egész, csak hogy ugye Donald Trumpnak emlékezünk vissza, hogy a közösségi médiában, az amerikai közösségi médiában az a tényleg nagyon-nagyon komoly népszerűsége, az nagyrészt abból adódott, hogy Donald Trump bőven bement olyan amerikai influencerekhez, akik enyhén szólva kritikusak voltak vele szembe, és beállt kemény vitákba, kemény interjúkba, amiket érdekes módon tényleg sokan megnéztek, és sok embert érdekelt. Most Orbán Viktor még ezt a lehetőséget is kiadta, tehát gyakorlatilag nem is kellett volna igazából feltétlenül pénzt költeni arra, hogy komoly nézettséget generáljon különböző internetes csatornákon. Elég lett volna bemenni néhány kormánykritikus podcastba, és fogadjunk, hogy több százezren, vagy akár milliós nagyságrendben néztek.
6: Tényleg látok magatok előtt egy Potyon Diadinával, hogy Puzsérrel egy Orbán interjút a kampányban, de azt biztos, hogy rongyán nézték volna.
3: Az a helyzet, hogy valamennyi politikai párt igyekszik külföldről is tapasztalatokat szerezni. Magyarországon megvan már annak a hagyománya. A Fidesz elkezdte Frankensteinnel, most nem tudom, hogy hívják az aktuális Frankensteint, akinek nyilvánvalóan a helyismerete annyi, mint amennyit egyébként a század vég, és nem tudom, hogy micsoda, neki oda tálalt. És én nem akarok mindent ezekre a emberekre fogni, de hogy egy rossz helyzetértékelést kapott. Ők csináltak egy show-t, egy boldog közösség örömünnepét az ország különböző pontjain, iszonyatosan sok pénzen, üzenve nekünk, hogy na, menjetek innen a fenébe, mert mi győztünk, és a későbbiekben is ezt fogjuk csinálni. És a kontraszt éppen a választási eredmények miatt lett olyan, mint amilyen, és nagy valószínűséggel még egyszer ugyanezt az amerikai tanácsadót, vagy aki ezt a konzervet hozta, nem fogják alkalmazni, holott nem ő a felelős, mert hogyha neki azt mondják, hogy itt egy kielezett küzdelem van, baj van, akkor egészen biztosan nem ilyen típusú rendezvényeket csinálnak, csak még egyszer mondom, itt az a fajta döjfösség, nagyképűség és magabiztosság, ami a politikusokban is, meg az influencerekben is megjelent, ez őket is szerintem egy kicsit elvakította.
4: Három dolog még, bocsánat. Nagyon gyors leszek, ígérem. Tehát itt az egyik dolog, a Trump arról beszélt, ami az embereket érdekelte. Tehát a tartalom mindig az első. A Trump olyan ügyeket hozott, ami az embereket érdekelte, érintette, foglalkoztatta. Orbán Viktor teljesen elemelt dolgokról beszélt filozofikus magasságukban, egy olyan kampány közepén, amikor 4 éve nem volt Magyarországon gazdasági növekedés, és teljesen láthatóan az ellenzék, hogy a most már kormánypárt Magyar Péter meg nagyon látva és kontrasztban olyan dolgokról beszélt, ami az emberek napi tapasztalata. Ez az egyik. A másik, ezek teljesen lelketlen és üres fóműsorok voltak. Kifejezetten bicskanyitogató harsánysággal és hivalkodó gazdagsággal, meg látványorgiával, abban a helyzetben, amikor az emberek azt érezték, hogy ők egyébként nem jutnak egyről a kettőre évek óta. És a harmadik, azt hinni, hogy Dopman, a magyar Joe Rogan, az egy tételes és teljes félreértése a magyar médiatérnek és a nyilvánosság működésének. Ezek az emberek azt nem értik meg, hogy valóban van olyan, hogy organikus tartalom, organikus követőtábor, nézettség, hogy emberek azért néznek Potyondi Edinát, meg jól van ez így Ádámot, meg nem tudom én kicsodát, mert szeretik, kötődnek hozzá, és érdekli őket ez a tartalom. Nem azért, mert ezeket külföldről finanszírozza a Soros Birodalom, és ők a saját maguk által vezérelt gondolatokat oktorolják másukra is, és azért azt gondolom, hogy Orbán Viktor bemegy Dopmanhez, az olyan lesz, mint amikor Trump bement a Joe Roganhez, miközben semmi köze a kettőnek egymáshoz.
6: Amit mondtál, hogy a Soros meg a külföldiek, én ezt persze nagyon sok logikai bukfenc volt abban, amit a korábbi kormányerő kínált ajánlatként. De mindig kimarad belőle valahogy. Tehát mondok egy másik példát, egyébként is fogunk majd egy kicsit ukrajnázni. Tehát azért, mert a nyugatiak támogatják Zelenszkijt, ezért van háború. Tehát mint hogyha kifelejtenék belőle, hogy ott van egy ukrán nép, amelyik ellenáll az oroszoknak. De a Soroséik azok akarnak itt valamilyen eredményt elérni, minthogyha kihagynák a képletből a szavazópolgárokat, akiknek van önálló véleményük a saját hazájukról, meg a saját életviszonyaikról. És ez most nem bántás, és szó nincs erről. Tehát én ezt az elemet, ahol ki van hagyva a nép abból a folyamatból, amit választási harcnak hívunk, már az a helyzet alapvető leírása terén is, az érdekes lett volna számomra ezek után, hogyha bejön ez a narratíva.
3: Ha valaki járt ilyen választási gyűlésekre, én igen, megnéztem a miniszterelnököt, a régit, megnéztem több helyütt az újat is, akkor benne volt a levegőbe. És én azt nem értem, hogy irtózatosan nagy tapasztalattal, PR múlttal, jó szimattal rendelkező szakemberek is ennyire benézték, hogy az emberek egyébként mit gondolnak a világról. Az egyik oldalra oda vezényelt sokaság, akiket hoztak a polgármesterek a saját falubuszukkal, a másik helyen meg saját költségen, saját pénzen, kétszer annyi ember oda ment, és akarta hallani azt, hogy mi lesz ezzel az országgal. folyamatosan mondtam a saját környékemen is, hogy érzem az egésznek az illatát, elnézést.
6: De ez veszélyes, mert az ember a saját buborékát jobban érzékeli.
3: Ezért mentem el nagyon sok helyre, mert a saját buborékomban ott valószínűleg, hogy még a hangulat is másabb lett volna. Tényleg végigjártam vagy 10 különböző helyet. Egyszerűen csak azért, mert kíváncsi voltam, mert érezni, meg hallani akartam azt, hogy mi történik. És igen, a nép ott volt benne, és annak volt a döntő hangja.
5: És akkor bocsánat, még egy picit forgassuk a kést a kedves nézőkbe, akik felborodtak ezen a semmibe szór 10 milliárdokon, mert azért tegyük hozzá, hogy még emellett, és azon már tényleg szinte fel se tűnt szerintem senkinek, futott mondjuk a magyar, az MVM ZRT-nek, a Magyar Nemzeti Banknak, a Szerencsejáték ZRT-nek olyan szintén egyenként milliárdos nagyságrendet elérő kampánya, ami ezeknek az intézményeknek a nevében, de hogy nem a kormány pozitív üzeneteit tolta a képünkbe szintén, az meg aztán tisztán nem is titkolta a közpénzből.
3: Megtámasztva az MTV-vel, meg a TV2-vel, hogy nehogy felbillenjenek.
1: Ön szerint fontos, hogy Magyar Péter találkozik, vagy hogy fontos, hogy találkozzon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Nézzük gyorsan, hogy a szavazás állását fél időnél 94% mondja azt, hogy igen, 6% azt, hogy nem. Ezzel a témával fogjuk folytatni, meg ennek a hátterével. Pár perc szünet, aztán jövünk vissza. Legyenek itt.

újabb este vár a kis szoba. Az élet brutál kemény iskola. Tuti, hogy végezni fogsz, nem lesz taps meg diploma. Vágom, hogy menekülnél, de tudod, hogy nincs hova. Semmi sem az, amit hittél. Savaz a hátad mögött, aki szembe dicsér. Ebben a buliban most az ördög a DJ. A szürke hétköznapnál beragadt a replay. Hiába mászol bele lexikonba, szomorú tény, az emberi lét

0: Az én terhem könnyű.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozom Volodymyr Zelenszkijel? Ez a kérdésünk a mai nap során. Nézzük, hogy a szünetben mire jutottak, amíg megjárták a mosdót meg a hűtőszekrényt. 94% mondja azt, hogy igen, fontos, 6% azt, hogy nem. Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel, Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával, valamint Kele János sportközgazdásszal folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Na és hogy miért vetődött fel ez a kérdés bennünk, amit az imént láthattak. Arra itt van egy idézet, Magyar Pétertől származik, aki Németországban van most, lehet, hogy már úton Franciaország, mindegy, a fene tudja, holnapra kiderül, mert holnap meg Macronnal találkozik, ma Friedrich Merz német kancellárral találkozott, és a több mindenről volt szó, nyilván a német-magyar együttműködésről, gazdasági kapcsolatokról, politikaiakról is, Európai Uniós viszonyról is, és azt mondta a miniszterelnök, hogy tárgyalások folynak Magyarország és Ukrajna között az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak. Kész vagyok arra, hogy a jövő hét elején találkozok az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberi jogokban. Ezt mondta tehát a magyar miniszterelnök. Ugye itt volt kettő olyan téma az elmúlt időszakban, ami nagyban meghatározta legalábbis azt a közlést, vagy azt a keretet, amelyben a magyar, az előző magyar kormány, egy magyarországi kormány kommunikált külpolitikai kérdésekben. Ugye az Európai Unióban ott a forráslehívások és az azzal kapcsolatos tárgyalások, ott bemutatott egy látványos fellépést Magyar Péter, és aztán ez kiderül, hogy ebbögött ráadásul még tartalom is van, hogyha ezek lezárulnak a konkrétumoknak a például törvénybe iktatása augusztus 31-ig, akkor utána már lehet pályázni, és tényleg jöhetnek a pénzek, vagy lehet folyamodni a forrásokért. Ez több mint 16 milliárd eurót jelent. Tehát a másik pedig az Ukrajnával való viszony, és mind a kettő egyébként nagyon fontos témája volt még az Orbán kormánynak. Óriás plakátokon volt Zelenszky is, volt Ursula von der Leyen is, volt mindenki, aki persze ebben a kérdésben fontos az előző kormánynak, hogy volt legalábbis. És most itt van Magyar Péter, azt jelenti be, hogy lesz egy tárgyalás, vagy lehet egy tárgyalás Zelenszkijjel, amelynek feltételéül korábban is azt szabta, hogy legyen megnyugtató vagy perspektívikus javaslat ukrán részről a magyar kisebbség jogainak a tekintetében, és azt mondja, hogy most van. Tehát ez ebből a szempontból külpolitikai téren vagy nagyon gyors a tempó, vagy pedig nem is voltak itt igazi akadályok, nem olyan nehéz megállapodni.
3: Hát én amennyire
0: picit befenteskedek, de amennyire még az előző kormány külügyi vezetéséből egy-két emberrel tudtam beszélni, ott is volt azért néhány pragmatikus szereplő. Az a helyzet, amit te mondtál, Balázs, tehát hogy nem lett volna nehéz, olyan nehéz megállapodni Volodymyr Zelenszkijjel, nem akarta Zelenszkij azt, hogy mi katonát küldjünk, nem akarta, még azt sem akarta Zelenszkij, hogy fegyvert küldjünk. Az a fajta egyébként háttérben időnként megvalósuló logisztikai támogatás, hogy dízelszállítások, egyebek, hogy azért átengedtünk fegyverszállítmányokat, azok az ukránoknak bőven elég lett volna, ha ezt a fajta nagyon undorító, acsmány ukránes kampányt és orosz érdekeket kiszolgáló politikát nem visszük, akkor meg lehetett volna állapodni az ukrán vezetéssel akkor is, és nyitottak lettek volna egyébként a magyar kisebbség helyzetének a rendezésére egy normálisabb légkörben, még az előző kormánnyal is, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon optimista vagyok, hogy ha most aztán tényleg mind a két fél nyilvánosan kifejezte a megegyezési szándékát, a technikai előkészítése ugye egy ilyen magas szintű találkozónak ez zajlik. Ferenc, ezt te jobban tudod nyilvánvalóan, hogy egy ilyen miniszteri szintű, vagy bocsánat, miniszterelnöki szintű találkozót mennyi háttértárgyalás előz meg, hogyha ezek kifutnak pozitívan, akkor a végén tényleg lehet, hogy elég lesz már egyszerűen Beregszászon, ugye az egyik lehetséges helyszínek. Ezt mondták, ami szimbolikus lenne Zelenszkij részéről, azt gondolom, hogy elmegy Kárpátaljára, és ott találkozik Magyar Péterrel, hogy akkor tényleg idézőjebb elég lenne csak szignózni a már előre letárgyalt egyezményeket.
3: Ez így történik mindig, és nyilvánvalóan a partnerek követelésein, illetve a másik ellenállásán múlik, hogy mennyi előkészítés kell hozzá. De egy ilyen 2-3 év után, ami a magyar-ukrán kapcsolatokat ennyire meghatározta és mérgezte, nyilvánvalóan felszabadító és üdítő érzés, hogyha fogadókészséget találsz arra, hogy oké, beszéljünk a dolgok lényegéről, és most már nevessünk mind a ketten a végén megállapodást kössünk, ami jó Magyarországnak, mert a magyar kisebbségnek a jogait talán meg lehetne adni. Soha nem is értettem egyébként az ukránokat, hogy miért nem dédelgetik jobban a saját magyar kisebbségüket. Másrésztről meg nagy valószínűséggel szabad utat lehet adni arra, hogy tárgyalhassanak Európával arról, hogy majd valamikor Európai Uniós tagok legyenek. Én csak azt szeretném itt elmondani, hogy valószínűleg sokan nem tudják, hogy Törökország például 20 éve tárgyal. Sokan nem tudják, hogy a déli határaink környékén lévő balti államok közül már nagyon-nagyon régóta tárgyalnak
2: Balkáni. Balti.
3: Bocsánat, Balkánt akartam, elnézést kérek mondani, hogy nagyon régóta tárgyalnak erről a kérdésről, már nevezetesen az Európai Uniós csatlakozásról, és persze ezeknek a tárgyalásoknak van eredménye, hogy nektek is feltételeket kell teljesítenitek, nektek is el kell érnetek bizonyos szintet, de az az üzenet, hogy egyébként értékközösséget tudunk veletek vállalni, hogyha ez és ez működik. Ez én szerintem Ukrajnának, no pláne a honvédő háborúja kapcsán borzasztó nagy erőt és támogatást jelenthetne. Hazugság, aljasság volt az, hogy azt mondani, hogy itt majd holnap az ukránok csatlakozhatnak. Nem. Ezt egész Európa azt mondta, hogy nem. Megjegyzem, egyébként népszavazásokkal kell majd minden országban ezt ratifikálni, tehát ha tényleg nincsen meg az előkészítés, ha tényleg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor nem tud lenni. De az esély megadása, az a biztatás, hogy hajrá, csináljuk közösen, beszéljünk róla, ez egy nagyon-nagyon fontos politikai üzenet, és hogyha ezt Magyar Péter meg tudja csinálni, és meg tudja teremteni az ehhez szükséges feltételeket, nevezetesen Zelenszkijtől elkérni a magyar kisebbség védelmére vonatkozó mindenféle fajta döntést, akkor azt gondolom, hogy ez a nagy nemzetközi siker, nekünk meg szerencse.
4: Abban a szerencsés helyzetben van a miniszterelnök, hogy már ha ez szerencsés, hogy annyira rosszak a kétoldalú viszonyok, például Ukrajnával, hogy ebben előrelépést elérni nem annyira nehéz, sőt kifejezetten könnyű, tehát szerintem olyan szintre mérgesedett ez a viszony, főleg a választási kampány végén a pénzszállítós balhéval, amit akkor reparálhatatlannak tűnt nyilván az adott kormányzati felállásban, tehát ha maradt volna a Fidesz, így viszont abban nagyon-nagyon könnyű előrelépni. Szerintem a Magyar Péternek ezzel együtt az a szándéka, hogy egyrészt látványos elmozdulást mutasson be ezzel kapcsolatosan, tehát a magyar kisebbség jogainak egy látványos, szimbolikus és gyakorlati javítását érje el. Ugye az Orbán kormánynak volt egy 11 pontos, ha tetszik, követelés listája Ukrajna felé, ebben volt két olyan pont, ami azért került bele, hogy ne tudják teljesítő semmiféleképpen az ukránok. Az egyik az egy ottani alaptörvény vagy alkotmány módosítás, a másik pedig az, hogy egy magyar kisebbségi képviselőnek legyen garantált helye az ukrán parlamentben. Ezeket azért írta bele az Orbán kormány, hogy ne tudja ezeket a követeléseket teljesíteni Ukrajna, és ez oda vezette el, hogy ha egy kormánynak valójában a konfliktus fenntartása a politikai célja, mert abból számít ki magának belpolitikai hasznot, hát láttuk Ukrajna konkrétan, hogy ezzel kapcsolatos népszavazási nemzeti konzultációs kérdés, az konkrétan hónapokra a kampánynak a homlokterébe került. Ez lett a kiválasztott ügy, akkor nyilvánvalóan nem az volt az érdeke az Orbán kormánynak, hogy megoldja ezt a szituációt, hanem hogy a felszínen tartsa magát ezt a problémát, hogyha ennek a helyébe egy ilyen megoldásorientált attitűd lép, akkor beszéljük meg, hogy mit lehet, mit tudtok, mit nem tudtok, az egy teljesen más helyzet, és azért van az a sajnálatos dolog is, hogy azért most már egyes számítások szerint mintegy 80 ezer magyar él már csak Kárpátalján, mert ugye eleve ez a 125-130 ezer körüli létszám ez a háború miatt jelentősen megfogyatkozott, nagyon sokan elhagyták Kárpátalját, elmenekültek, akár ide Magyarországra jöttek, tehát mondjuk az ilyen kisebbségi iskolák fenntartása, ezek lehet, hogy közben nem is reális követelések már sajnos az ott élőknek a lélekszáma alapján, de nagyon fontos, szimbolikus engedményeket és eredményeket lehet elérni, miközben Magyar Péter a másik oldalon meghúz olyan vonalakat, amelyeket azért tud könnyen meghúzni, mert az Orbán kormány olyan állításokat tett, amelyek nem igazak, mint ez a gyorsított csatlakozás, amit ez ugye alapszerződés kellene módosítani az EU-ban, ez nem reális, viszont el lehet kezdeni a folyamatot, és majd végig tud rajta menni Ukrajna. Nyilván ennek az első vagy nulladik lépése, hogy legyen béke, és legyen az országnak a területi integritása garantálva, addig az Európai Unió nem tud mit kezdeni Ukrajna integrálásával.
2: Tartunk már ott, hogy lehet értelmesen beszélgetni Ukrajnáról? Mert azért itt nyilván eltorzult ezzel kapcsolatban a közbeszéd, ahogy te is mondtad, János, volt erre vonatkozóan talán egy politikai szándék is az előző magyar kormány részéről, hogy legyen ez egy ilyen démonizálható és egyébként hozzánk közel álló és nagyon konfliktusos és nagyon veszélyes terület, téma, személy, politika és a többi, és a többi. De mondjuk, hogyha Ukrajna megkezdheti a bizonyos fejezeteknek a letárgyalását azzal kapcsolatban a jogharmonizációjukat, vagy legalább a tervezetek egy menetrend összeállítását. Tehát az, és akkor még sehol nem tartunk, hogy csatlakozzanak, tehát ezt tegyük hozzá. Tehát miért baj az nekünk, hogyha Ukrajna, amely ahol egyébként a korrupciót, meg nagyon sok egyéb negatív dolgot a mai napig abszolút ki lehet mutatni. Tehát miért baj az, hogyha elkezd normalizálódni azzal együtt is, hogy háborúban vannak, és ez a fő probléma. De hát az, hogy európaizálódik egy keleti szláv ország, abban mi bajunk lehet? Én ezt nem tudtam megérteni egész.
0: Hát ideális. Igen, az, ha más nem Magyarország esetében kimutatható, hogy azért a legnagyobb léptékű intézményi fejlődés, azt gondolom, az akkor volt, amikor mi az Európai Uniós csatlakozás finisében voltunk, és tényleg át kellett vennünk olyan fejezeteket az európai joganyagból például, amik alapvetően meghatározták a későbbi jogrendszerünket, aztán ugye sajnos produkáltunk arra is példát itt az elmúlt években bőven, hogy...
2: Van saját ötletünk is.
0: Igen, van saját ötletünk, meg hogy hogyan lehet ezeket rosszra használni, de hogy azért ez mindig egy ilyen adaptációs folyamat, azért ez nem csak Magyarország, a teljes kelet-európai csatlakozásnál meg lehetett nézni, hogy ez konkrétan nagyon lényeges pozitív változásokat hozott minden csatlakozni vágyó országba, hogyha megvolt a politikai akarat. Ebben a mostani ukrán vezetésben nyilvánvalóan megvan a politikai akarat, úgyhogy ez az én szememben ez mindenképpen egy pozitív folyamatot generál majd valószínűleg, és hogy tartunk-e már ott, hogy lehet normálisan beszélni az ukrán uniós csatlakozásról. Én abban bízom, hogy azért a választások óta eltelt időszak az sok olyan példát hozott, hogy lehet egészen normálisan is beszélni, még akár politikai megosztó dolgokról is. Tehát,
2: ha vagy legalábbis az európai perspektívájáról, igen. Még ha nem is konkrétan csatlakozásról.
3: Tehát én a mostani magyarországi választásokat nem egyszerűen csak Magyar Péter és a Tisza párt győzelmének tekintem, hanem egy nagyon erős elkötelezettségnek az európai értékek mellett és az Európai Unió mellett. Ez egy iszonyatosan erős üzenet, és egyébként egy nagyon-nagyon stabil pozíció a jelenlegi kormánynak arra vonatkozóan, hogy mit tehet és mit nem tehet. A magyar polgárok nagy része látja, hogy nem hívják a fiúkat be háborúba, hogy nem jönnek ezek a izék, nem kell elmenni ide-oda, nem röhög Zelenszkij, és még sorolhatnám azokat a nagyon-nagyon rossz tudatba beépített sztereotípiákat, amelyekkel a Fidesz évekig foglalkozott.
2: Mondjuk mocskadó még lehet.
3: Úgy, így van, szépen lassan ezek épülnek le, és így van, erről egyébként egy normális párbeszédet érdemes folytatni, mert ne legyünk már naívak. Ausztriának vagy Németországnak semmivel sem sürgetőbb az ukrajnai EU csatlakozás, mint mondjuk nekünk lehetne. Számunkra nagyon erős biztonságpolitikai érdek, hogy Ukrajna ehhez a térfélhez tartozzon, de egyébként van nagyon sok olyan kérdés, mezőgazdasági ügyek alapvetően, amelyek nyilvánvalóan a későbbieket és a tárgyalásokat befolyásolják, és persze mondta, tehát a háborút be kell fejezni. Tehát háborúban álló országgal nem nagyon lehet mit kezdeni.
2: Két helyen. Egyrészt múlt héten Brüsszelben, amikor Mark Rutte NATO főtitkárral tárgyalt, Magyar Péter ott is kijelentette, hogy Magyarország se katonákat, se fegyvereket nem küld Ukrajnába, és ezt most megerősítette a Friedrich Merzel folytatott találkozója során is, akkor, amikor egyébként meg egy lehetséges találkozóról volt szó Volodymyr Zelenszkijen. Na nézzük egyébként, hogy nem csak, hogy önök hogy szavaztak az idevágó kérdésünkre, hanem azt is nézzük meg, hogy milyen kommentárokat fűztek hozzá.

0: Ön szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozom Volodymyr Zelenszkijel a jövő héten? Erre sor kerülhet, ezt jelentette be a magyar miniszterelnök ma Berlinben, amikor Friedrich Merzel tárgyalt. 94% a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, ez fontos volna, 6% viszont nem tartja annak. Nézzük a kommenteket. Erika azt írta nekünk, hogy igen, fontos, mert egy szomszédos országgal jó kapcsolatot kell ápolni. Ica a véleménye szerint is fontos, mert a magyar kisebbség kérdését rendezni kell. Mária azt írta, hogy ha egyszer béke lesz Ukrajnában, pragmatikus, egy másik irányból pragmatikus megközelítés, ha egyszer béke lesz Ukrajnában, akkor az újjáépítésben részt vehetünk. Az ország megítélése is nagyon fontos. Anikó azt írta nekünk, hogy ATV, sosem tudjátok belőni a legfontosabb kérdéseket. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Én szívesen kinyitom ezt a vitát egyébként, Anikó. Egész apró részleteket kell csak tisztázni. Belpolitikai vagy egyéb közéleti kérdéseket érintsünk, olyanokat, amelyek belföldiek, vagy külföldiek, vagy külpolitikával, belpolitikával kapcsolatosak. Ágazati szakpolitikákra is lehetne kérdezni, egészségügy, oktatás, szociális ellátórendszer, környezetvédelem, közlekedés, nagyon sok fontos téma van, vagy olyanok, amelyek személyesen érintenek valakit, netán szélesebb körben van fontosságuk. Szóval valóban már önmagában az a kérdés, és nagyon örülök, hogy utalt rá, hogy ez a legfontosabb, látja, hogy mennyi további kérdést nyit ki személyesen egyébként. Én most egyelőre csak erre tudok válaszolni. Nekem rövid távon, személyesen az a legfontosabb kérdésem, hogy bejutott az otthonunkba egy szúnyog, amelyik halálba fog idegesíteni éjszaka az ümmögésével. Tehát látja, nagyon eltérőek, hogy mit ítélünk fontos kérdésnek. Én ma ezt fontos kérdésnek ítéltem. Andrásné azt kérdezi tőlünk, hogy ki a francot érdekel ez a kérdés, és annyira azért érdekel, hogy ezt leírja nekünk. Gábor pedig azt írta, hogy egy hónapja kormányoz Magyar Péter, eddig nem csinált semmit azon kívül, hogy a Fideszt ekészte. Vannak ilyen gyors elemzések is, tulajdonképpen bizonyos rétegnek ezek is segítenek az eligazodásba. Na de menjünk tovább, mert van itt még nagyon fontos kérdés, ez pedig az önkormányzatoknak a helyzete. Ezzel kapcsolatban megfogalmazódott egy eléggé részletesen kidolgozott javaslat. Nézzük!
1: Stratégiai irányok és első lépések címmel mutatta be 23 pontos javaslatcsomagját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amely alapján a szervezet a Vidék és Településfejlesztési Minisztériummal egyeztet szerdán az önkormányzatok jövőjéről. Az önkormányzatok javaslata rövid és hosszú távú stratégiákat tartalmaz arra, hogyan lehet hatékonyabb együttműködést kialakítani az állam és az önkormányzatok között. Erről beszélt Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György szerint az elmúlt 16 év alatt nem alakult ki valódi garanciákra épülő párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. Az önkormányzatok az elmúlt években nem csak forrásokat, hanem jogköröket is veszítettek. Erről már Karácsony Gergely főpolgármester beszélt. Szerinte ezek visszaépítéséhez több változásra is szükség van. A szövetség sürgeti a versenyképes járások program leállítását, az önkormányzatok finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, vagy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, amely szerintük már a büntetőadóvá vált. A polgármesteri fizetések csökkentésének tervével kapcsolatban szintén egyeztetnének Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszterrel.
0: És akkor még ott van egy olyan nem lényegtelen apróság is, amelyről szintén szót ejtett a kormányfő, hogy két ciklusban szabnák meg maximum a mandátumnak a hosszát. Szóval Magyar Péter azért kinyitott két kérdést a fizetésekkel és a ciklusokkal kapcsolatban, miközben látható, hogy rendszer szinten meg vannak olyan kérdések, amik évek óta ott vannak, és a legalapvetőbb működési szinten érintik a helyhatóságokat. Most az, hogy ilyen, hogy szubszidiaritás elve, hát nem fogok sok idegen szót használni. Tehát az, hogy helyben szülessenek meg a helyi döntések, hát látható, hogy itt azért nagyon komoly gondok vannak, mint hogyha egy picit akkor mégis elbillent volna a fizetések meg a ciklusok száma felé a közbeszéd, vagy legalábbis, hogyha lett volna egy ilyen szándék a miniszterelnök részéről.
2: Én a reményemet merem csak kifejezni, meg a vágyamat, hogy a Magyar Péter és a kormány már két-három alkalommal tudott korrigálni a korábban meghirdetetteken. Volt egy ilyen önreflex, ami átsegítette őket konfliktusokon, akár a miniszteri jelölésre gondolok, vagy akár törvényi jelölésre. Én abban bízom, hogy itt a fizetések és a polgármesteri ciklusok is ebbe az önkorrekciós történetbe esnek bele. Egyszerűen azért, mert ma Magyarországon, akár önkormányzati területen is ez az 58. kérdés, és nem lehet egy nagy rendszer, ami dadog, ami nehezen működik, ami ezer konfliktust hordoz, ahhoz úgy hozzányúlni, hogy egyébként kiveszek két viszonylag szűk társaságot, alapvetően a polgármestereket érintő kérdéskört, azt jól orbavágom őket, majd azt követően pedig azt mondom, hogy nosza, tárgyaljunk arról, hogy lesz-e a szolidaritási adó, kaptuk-e új hatáskört, és a többi, és a többi. Ha az önkormányzatosághoz hozzányúlnak, már pedig hozzá kell nyúlni, akkor ezt egyben is egészben kell kezelni, és egy olyan döntéssorozat kapcsán, akár ez is elfogadható, amit most itt oldalágon bevezettek, de ez ebben a szituációban számomra büntető jellegű.
3: Magyar Péter úgy tárgyal, mint egy frissen megválasztott miniszterelnök, akinek a népszerűsége talán 70%-ot nyaldossa, de a pártjának a népszerűsége egészen biztos, hogy nagyjából így áll a friss kutatásokban, bemondja a létező legnagyobb dolgot, amiből aztán majd lehet engedni. Ez egyébként nem egy ismeretlen tárgyalási stratégia, az Európai Unió úgynevezett 7 éves költségvetése mindig így indul, hogy a bizottság elkér mindent, minden létező szokásjogot megpróbál fölrúgni, aztán mindenki tudja, hogy ebből majd úgyis jelentősen vissza kell vonulni, mert a végén meg kell egyezni. Én ezt látom nagyon sok területen Magyar Péternél, hogy nyit valami nagyon erőssel, kér valami nagyon erőset, vagy követel valami nagyon erőset, belenget valami nagyon erős büntetést valakiknek, és aztán így ül le a tárgyalóasztalhoz, jelezve, hogy neki azért bőven vannak kártyák a kezében, mert most belemehetnénk ennek a technikai részleteibe. Egyfelől valóban az van, hogyha most azt nézzük, hogy a költségvetés főszegéből mennyi megy el polgármesteri fizetésekre, akkor az embernek könnyen felszalad a szemöldöke, hogy ennyibe kerül magának ennek a rendszernek a finanszírozása. És valóban vannak olyan viszonylag kisméretű települések, ahol túlzónak érződik a polgármesteri fizetés, de közben meg ezt nem lehet ilyen egyként kezelni, tehát ebben valószínűleg jobban az arányokat be kellene lőni egy kicsit, vagy a potmétereket úgy kellene tekerni. És akkor ott van ez a kétciklusos dolog, ami lehet, hogy Budapesten egy létező probléma, hogy ne lehessen valaki, tudom, 20 évig főpolgármesternek, láttuk az árnyoldalait mondjuk 90-2010 között, hogy lehet, hogy a 20 év az már sok egy kicsit egy embernek, hogy ezt a feladatot vigye, de közben meg van egy csomó olyan település az országban, ahol örülnek, hogy valaki van, aki elvállalja ezt a feladatot. És ha az 10 évre megvan, meg 20 évre megvan, akkor örüljünk, hogy csinálja. És hát láttunk nagyon hosszú polgármesteri regnálásokat, akár egyébként sikeresen is. Szóval hogy ez egy nagyon komplex probléma, és akkor nem beszéltem ennek a politikai vetületéről, ami szerintem a legérdekesebb, itt azért mégiscsak arra van szó, hogy túlnyomó többségben fideszes vezetőkkel rendelkeznek az önkormányzatok, van egy kormány, ami éppen a Fidesz ellenében került hatalomra, majd megérkeznek az uniós pénzek is, amiknek közvetve vagy közvetlenül az egyik legnagyobb kedvezményezettje az önkormányzati alrendszer lesz. Szeretné az új kormányfő, hogyha ezeket fideszes polgármesterek osztanák el, vágnák át a szalagokat, és így tovább. Szerintem ez a központi politikai stratégiai probléma ebben.
4: Hát igen, érdekes témát említette. Ugye ezzel kapcsolatban tartja magát folyamatosan az a, nem tudom, pletyka szóbeszéd, hogy ősszel esetleg itt még egy előrehozott helyhatósági választásokra is sor kerülhet, mert hogy a Tisza kormány egy önkormányzati reformot összeköt azzal is, hogy erre hivatkozva jelentősen átalakítjuk az önkormányzatok hatáskörét, akkor csináljuk egy tabularázát, és akkor legyen egy választás is. Ami aztán már tényleg alkotmányjogászok csemegéje lehet, hogy most akkor ez mennyire felel meg a jogállamiságnak, vagy mennyire nem, de logikusnak tűnik egyébként egy Tisza kormány részéről ez a szándék, hogy főleg amikor még tényleg egy ilyen nagyon erős bizalom és támogatottság van iránta, és kétségtelenül a helyhatóságok nagy része viszont politikailag nem az ő oldalukon van, hogy a saját szempontjukból akár racionális lehet, hogy egy ilyet meglépjenek. Egyébként az, hogy az önkormányzati szférához hozzá kell nyúlni, az nyilván egyértelmű, de hogy itt aztán mi legyen az irány, és milyen konkrét intézkedéseket fogadjanak el, szerintem itt azért ember legyen a talpán, aki ezt a reformot ki fogja dolgozni, hiszen azért ez a 3200 önkormányzat Magyarországon annyira különböző helyzet van, hogy itt egyszerűen nem lehet nyilván egy kaptafára alkalmas megoldásokat kitalálni, és nyilván rengeteg lobby érdek van, a megyei jogú városok teljesen más szeretnének, mint a kis települések, Budapest teljesen más szeretne, mint vidéki települések. Úgyhogy az, hogy ezeknek a vitáknak esetleg az oldalvízén, vagy az erről való vitákról a figyelmet elterelésképpen mondjuk bedobják a polgármesteri fizetéseket, vagy a két ciklust, az szintén egy ilyen politikai ráció mentén meghozhatott döntés lehet a Tisza kormány részéről, és aztán, hogy mi lesz belőlük.
0: Már mondjuk improvizálni, persze. Itt a Magyar Péter improvizálni is tud egy ilyet, nem föltetlen.
4: Az tény, az persze, az igaz.
0: Nem biztos,
2: hogy... Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság és egyáltalán ez a teljes rendszer, ez egy nagyon nagy falat. Ahhoz, hogy egyébként hentes bárdal kivágjunk belőle egy szeletet, és utána azt mondjuk, hogy nincs, csak kész van. Ahhoz, hogy egyébként hentes bárdal

0: Hogyha az önkormányzati ügyekben ezt látom problémának, hogy tudnélik a teremburáját, ez már harmadik ciklusban van ott. Egészen biztosan felvethető a kérdés, de hogyha nem a rendszer egészét vizsgáljuk, akkor ebből egy nagyon nagy káosz lesz. Én nagyon-nagyon szurkolok annak az egyeztetésnek, ami holnap lesz az önkormányzati szövetségek meg a minisztérium illetékesei között, hogy hát ha jutnak dűlőre, és hát ha meg tudnak állapodni egy olyan politikai menetrendben, amely ezt a rendszert átalakítja, és egyébként a végére meg kiteszi majd a pontot egy új választással.
1: Egyébként csak egy apróság, hogy azért egy közepes, egy nagy településen, de Budapesten főleg, nyilván messze nem a polgármester az, aki a legjobban kereső ember az adott önkormányzatnál, hanem a jellemzően a különböző önkormányzati cégeknek azok a vezetői, akiket egyébként a piaci szférából próbálnak átsábítani, és nekik azért tényleg kell egy olyan állami pénzből, helyhatósági forrásokból egy olyan fizetést biztosítani, hogy azt mondhassa, hogy ő mondjuk adott esetben egy multinál betöltött komoly pozíciót és több millió forintos fizetést hajlandó feladni ezért a munkáért.
2: Ugyanez majd a kormányzatnál is probléma lesz, most nem ez a témánk, de hát ott is, ami be lehet lengetve, mert ugye ismerve a állami igazgatás működését, tehát ott is államtitkár, helyettes államtitkár, főosztályvezető, osztályvezető. Most amiket látok hírek, én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet majd kompetens főosztályvezetőket találni ilyen bérezés mellett, de majd kiforogja magát ez is, gondolom.
3: Bizonyos tekintetben egy osztályvezető egy kicsit jobb helyen, a strand kicsit jobb helyen lévő lángosossal lesz. Majd így egy jövedelmi kategóriában. De hát meglátjuk, lehet, hogy ez ebben is majd változás fog majd beállni. Ön szerint fontos, hogy Magyar Péter találkozzon Volodymyr Zelenszkijjel. Ez volt a kérdésünk. Arra már nem maradt idő, hogy az BL döntőről is beszéljünk. 94% mondja azt, hogy igen, 6% azt, hogy nem. Igen, ők nem látják Kele János csalódott arcát, pedig érdekes lett volna számomra is, hogy ő hogy látja ezt a dolgot, aki ennek szakértője. Vele, ez rajta kívül Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel és Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával beszélgettem. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet. Vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra!

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet tömmel nélküled, én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket június 2-án, kedden reggel itt az ATV Startban, és két vendéggel nyitjuk rögtön a műsort, és a Balatonparton, hát eljött a nyár, de a témánk az nem kifejezetten a nyárról szól, a szörfözésről, vagy éppen a szapozásról, hanem egészen másról, a települések beépítéséről, egészen pontosan a partok beépítéséről fogunk beszélgetni, illetve annak a megakadályozási szándékáról, amiért rengeteget tesznek a civilek, közülük ketten vannak itt, Huszár Szilvia, az Aliga Fürdőegyesület tagja, korábban balatoni vezető tervező, és Bukovszky András, az Aligai Fürdőegyesület elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ilyen korán eljöttek hozzánk. Szóval a beépíthetőségről és a beépítettségről nagyon-nagyon régóta van szó a Balatonparton. A beépíthetőséget mióta tették lehetővé, az mióta lehetséges egyáltalán, hogy a partot beépítsék?
2: Köszönjük a meghívást. Hát a Balatonpart régóta folyamatosan, organikusan beépítik, ez nem is ezzel van a gond, van egy fejlődése ennek a témának, viszont a legújabb szabályozás ellen adtunk be alkotmányjogi panaszt.
1: Hát ez már a vége a történetnek, itt tartunk most, de hát ez egy folyamat nyilván, ugye a Klubaliga sem véletlenül a parton épült meg Hajdanában, ott is volt egy olyan szándék, hogy a partot tulajdonképpen kisajátítsák.
3: Így van. Rákosi diktatúrában 130 lakos volt, a település központja volt ez a 47 hektáros terület, és gyakorlatilag évtizedekre elzárták a központi vízpartját a falunak, a falutól, és az egyesület ugye azért küzd évtizedek óta, 37 éves az egyesület, hogy újra megnyissuk a magyar lakosság előtt ezt a területet, ami 2004-re sikerült is a vízparti tervvel, amit most ez a baték hatályon kívül helyezett, amit mi nem tudunk elfogadni, és mindent elkövetünk, hogy a kormány ezt a batékot felfüggessze, és a végrehajtását felfüggessze, mert szeptember 26-a után minden önkormányzatnak már be kell építenie a helyi építési szabályzatba, és aligaiaknak ez elfogadhatatlan. Ugyanis az a lényeg, hogy a vízparti terv, a helyi építési szabályzat, a települési rendezési szerződés, az nálunk egy teljesen nyitott, átjárható, ligetes jellegű klubaligát fogadott el, ahol a történelmi értékeket, a természetvédelmet, a gyönyörű tájat, településképet megőrzi és megóvja ez a rendelkezés, és tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt megjelent ugye Mészáros Tiborc a területen, és rögtön 2020-ban már kiemelt nemzetgazdasági ügyé minősítették a területet, és elérték, hogy közterület már nem alakítható ki, gyakorlatilag a közfunkciók jelentős részét megtiltották, 80%-át, ami számunkra aztán tényleg elfogadhatatlan, és most jön a lényeg, hogy a kiemelt kormányrendelet figyelembe vételével fogadták el ezt a batékot. A többi 43 településen pedig a régi TNM rendelet szerint. Ugye nálunk fölülírták és megtiltották a 80% közfunkciót. Mi hát innen indultunk, őrült nagy hátrányol, tehát ennek a batéknak a legnagyobb vesztese az aligai településrész, és mi ezt nem tudjuk így elfogadni. Kezdeményeztük a kormánynál, hogy helyezzék hatályon kívül, soron kívül ezt a kiemelt kormányrendeletet, mert ez ez itt nem járható.
1: Ez egy 6 éves folyamat, mondják, amióta magával a klubaligával, ugye Mészáros Lőrinc és Tiborcz István megjelenésével felgyorsultak az események. Hol tart most ott a beruházás? Mennyire visszafordíthatatlan az, amivel szembenéznek? Ezt hadd válaszolja meg Szilvia, jó?
2: Hát, ezt jobban tudja András, egyébként az aligai.
1: Hát gondoltam, megadom a szót, de tessék, inkább, mondja csak.
3: A alkotmányjogi panasz szakmai részét Szilvitől. Tehát az a lényeg, hogy most állandóan új tulajdonosok jelennek meg, hát átírogatják Tiborcz, mondjuk most Balázs Attila, ő a 10 hektárnak a vagyonkezelője is egyedül, és ő a 37 hektár magánterületnek a tulajdonosa. Tehát őrület, hogy egy ember kezébe került az egész terület. És,
1: hát tekintsük úgy, hogy megvette. Megvette?
3: Hát átírogatják ők.
1: Hát akkor valószínűleg ott van egy üzleti tranzakció.
3: Igen, megvette a államterület vagyonkezelési jogát is, és megvette a magántulajdonos részt is. Egyébként körülbelül 5 milliárd ér volt régen a izraeli befektető, akivel komoly tárgyaló partnerek voltunk, mindenben meg tudtunk ebben egyezni, mert az önkormányzattal is, meg az egyesülettel is folyamatosan egyeztetett, és ahogy megjelentek a magyar tulajdonosok, már nem kell nekik semmilyen egyeztetést tartani a helyiekkel, hiszen még településképi eljárás sem kell lefolytatniuk, tehát semmilyen egyeztetés nincs. Erőből...
1: Voltak éppen azt csinálnak, amit
3: erőből
1: akarnak?
3: Erőből azt csinálnak, amit akarnak, és lépésről lépésre jogszabályok folyamatos változtatásával a köztulajdon, a közhasználat magántulajdon felé vezető útját
1: itt
3: látjuk.
1: Régen és is egy volt még... egy 8 emeletes ház, most milyenek lesznek?
3: Igen, azt is megsemmisítettük ezt a 6 emeletes épületet a pécsi törvényszék ítéletével 2023 tavaszán. Balázs Attila mindenképpen szerette volna megépíteni a löszfal tetején ezt a 5 épületből álló 6 emeletes, 105 lakásos, 20 méter magas panorámás, Balatonra panorámás lakásokat, és májusban írtunk a kormányhivatalnak, hogy nagyon szeretnénk tudni, hogy mi folyik itt, és ugye állandóan szüneteltette az építés engedélyt.
1: Amiket itt látunk, képeket, ez a mostani állapota, vagy ezen már túljutottunk, ugye itt még
3: aligán nincs
1: fákat látunk, nem tudom, mit látunk, de ez nem aliga?
3: Aligán mindet megakadályoztuk, az összes gigaberuházás perekkel.
1: És most az Alkotmánybíróság. Na, akkor most Szilvia. Mit írtak az Alkotmánybíróságnak?
2: Igen, 2026 idén márciusban nyújtottuk be, a Aligai Fürdő Egyesület volt az egyik beadványozó, mint civil szervezet, magánszemélyként Bukovszky András, és volt egy kiskorú beadványozó is. A társaság az alapjogokért, a szabadságjogokért vállalta a jogi képviseletet, és az értékmentő közösség civil szervezet pedig szervezte, összehozta ezeket a találkozókat. Az alkotmányjogi panasz 2 tételben támadja nem csak aligát, hanem ezt a jogszabályt, ami a teljes Balatont körülveszi, a 44 parti település építésügyi szabályzatát, de nem a teljes kormányrendeletet, hanem abból bizonyos jogszabályi helyeket, és van egy térképi melléklete, azokban is bizonyos területeket. És mit is támadtunk? Az alapvetően a, úgy mondjuk, hogy zöld visszalépés, tehát ha csökkent a korábban kijelölt jogi zöld terület csökkent, illetve a telek zöld felületi aránya bizonyos helyeken a térképen, akkor ezt mi felsoroltuk, és gyakorlatilag van egy ilyen helyrajzi számos lista, amelyet szeretnénk, hogyha felülvizsgálnák és visszaállítanák az eredeti állapotba, tehát értem itt ez alatt a 2004 és 2006 között elfogadott vízpartrehabilitációs tanulmányterveket. A másik témakör vagy tárgykör pedig a főépítészi eltérés megengedése, ez korábban is adott volt egyébként, országos szabályoktól el lehetett térnie a helyi építési szabályzatnak, de itt azt mondjuk, hogy a Balaton, mivel ez egy Balaton kiemelt üdülő körzetnek egy még kiemeltebb keskeny sávja a parton, ez egy érzékeny ökológiai terület, Natura 2000 védett, Ramsari terület, ökológiai magterület, és tudjuk, hogy a beépítések kimutathatóan rontják ennek a térnek az ökoszisztéma szolgáltatását. Ezért azt mondjuk, hogy itt ne alkalmazzanak eltérést, illetve hogyha ez meg is marad, akkor a főépítésznek legyen egy olyan nyomon követhető rendszere, feltételrendszere, követelmény rendszere az eltérés megadásához, hogy az átlátható legyen.
1: András említett, hogy a kormánytól is várnak támogatást, ugye, hogy szüntessék meg a kiemelt beruházás rendszerét ebben az esetben legalább, de hát egyébként is a kormány azt mondta, hogy ezeket felül fogják vizsgálni. Van ez ügyben tárgyaló partnerük?
3: Igen, a település, tehát az országgyűlési képviselőnk, és egyébként 16-án, amikor volt ennek az alkotmányjogi panasznak a sajtótájékoztatója, akkor Forsthofer Ágnes is ott volt, és tehát 3 tiszás balatoni képviselő, és ígéretet tettek arra, hogy segítséget nyújtanak a kiemelt kormányrendelet soron kívüli felülvizsgálatában. Ugyanakkor a Szilvi szakterületében a batéknak a felülvizsgálatában esetleg egy moratóriummal, építési tilalom bevezetésével és a hatájának a felfüggesztésével. Ugyanis szeptember 26-áig minden önkormányzatnak a baték előírását át kell vezetni a HÉZ-be, a helyépítési szabályzatba. Ez számunkra nagyon kedvezőtlen, és mindent megteszünk, hogy ezt megakadályozzuk.
1: Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy elmondták. Huszár Szilvia és Bukovszky András voltak a vendégeink, az Aligai Fürdő Egyesület elnöke és tagja. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: a hit, engem megtart az irgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megkezdődnek a tárgyalások az önkormányzati rendszer jövőjéről és finanszírozásáról a kormány és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Utóbbi 23 pontos javaslatcsomaggal készül, ebben egyebek között a szolidaritási hozzájárulás kivezetését és a versenyképes járások program leállítását kérik a kormánytól. A stúdióban Karácsony Gergely.
3: Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, itt van már Karácsony Gergely főpolgármester, jó estét.
4: Jó estét kívánok.
3: Ma tartottak egy sajtótájékoztatót a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, Gémesi Györggyel, többek között. Azt mondta, hogy holnap megkezdik az egyeztetéseket az új kormánnyal. Mivel kezdik?
4: Hát tulajdonképpen egy szóban össze tudom foglalni, hogy mi az, amit kérünk, az a partnerség. Tehát az elmúlt időszakban ugyan voltak formális egyeztetések, összehívták az önkormányzati szövetségeket, de nem éreztük azt, hogy amit mondunk, az bármit számít. Lehet, hogy a fideszes politikusok házon belül próbáltak valamit elérni, de ők nagyon voltak ebben sikeresek. Én azt gondolom, hogy a Tisza a választási győzelme mögött sok ok mellett az is ott van, hogy az emberek érezték azt, hogy azok a közszolgáltatásokat, amelyeket az állam elvitt az önkormányzatoktól, azok rosszabbul működnek. És ezért, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy kell egy működőképes és emberséges Magyarország, akkor az önkormányzatok ennek a politikai víziónak a végrehajtásában szerintem nagyon fontos partnerek lehetnek. Nyilván ez azt jelenti, hogy újra kell osztani az erőforrásokat és a feladatokat, de az önkormányzatok alapvetően több feladathoz kérnek több forrást. Az elmúlt években, hogy mondjam, a hét szűk esztendő évét éltük meg, Budapesten különösen, de egyébként az önkormányzati rendszer egészére is érvényes, és a Tisza azt vállalta a programjában, hogy visszaadja az elvett jogköröket és forrásokat. Azért megyünk, hogy ezt a folyamatot elindítsuk.
3: Akkor egy picit szálazzuk szét, mert ha csak az lesz a tárgyalás téma, hogy partnerség, akkor holnap ez egy nagyon rövid tárgyalás lesz valószínűleg, de azért vannak itt nagyon fontos ügyek, amiben nem biztos, hogy mindenben egyetértés van, ez majd holnap kiderül, vagy később szolidaritási hozzájárulás. Kezdjük ezzel, hiszen a főváros nincs jó helyzetben. Azt mondta, hogy néhány év alatt ki kell vezetni. Korábban meg azt mondta, hogy jó kezdeményezés, de büntető adó lett belőle. Ha jó kezdeményezés, és ezt még fenntartja, akkor miért kell kivezetni? Nem lehet megváltoztatni úgy, hogy az egy jó kezdeményezés?
4: Hát ugye én úgy fogalmaztam ma, meg úgy fogalmaz ez a szöveg, amit a Magyar Önkormányzatok Szövetség letett az asztalra, hogy ezt a jelenlegi rendszert, ezt ki kell vezetni. A jelenlegi rendszerrel az a probléma, hogy bár a kormány, az előző kormány kommunikációjában azt hangzott el, hogy ezt a gazdag települések fizetik a szegény településeknek, de ez valójában nem igaz. Ugyanis a gazdag településektől elveszik a pénzt, és a szegény településeknek nem adják oda. Ugye az iparűzési adó, ami egy nagyon-nagyon fontos bevétel az önkormányzatoknak, az valóban nem egyenletesen oszlik el a települések között, valahol ebből viszonylag sok terem, például Budapesten. Tehát az, hogy ennek valamilyen az állam és az önkormányzatok valahogy ebben közösen használják ezt a bevételt, valamilyen mértékig, ez szerintem elfogadható. Tehát idáig rendben van a dolog. Az a kérdés, hogy ez milyen mértékű, és hogy oda jut-e azokhoz a településekhez, akiknek szánták. És a mérték az elkobzó jellegű. Most mondom a bíróságnak azt a döntését, amit hozott a mi perünkben, és a szegény települések pedig nem kapták meg a pénzt. Tehát éppen ezért azt gondolom, hogy egy olyan típusú szolidaritási hozzájárulás, ami sokkal kisebb mértékű, nekünk az a javaslatunk, hogy a jövő évben az előző évi bevételnek maximum 15%-a legyen ez a szolidaritási hozzájárulás. Ez
3: gyakorlatilag...
4: Hát az átlagos szám ennek a majdnem kétszerese.
3: Tehát akkor 50%-ot.
4: Igen, és azt is mondjuk nagyon fontos, hogy ez egy átlátható területi kiegyenlítő program finanszírozási forrása legyen, ahol térségi szinten úgy osztjuk ezt a pénzt. Amit mi mondunk egyébként, ez tökéletesen megegyezik azzal, amit a Tisza vállalt a programjában, tehát nincs közöttünk véleménykülönbség.
3: Azt mondta, jövő év az 2027, és mi lesz 26-ban? Most két hónapot kaptak. Igen. De Magyar Péter azt is mondta, vagy üzente, hogy ezt be kell fizetni most mindenkinek. Itt volt Kis Ambrus két hete, azt mondta, hogy ezt nem fogja tudni befizetni a főváros augusztusban.
4: Igen, az is benne van ebben a programban, és ezt a főváros is érinti, hogy vannak azonnali intézkedési kényszerek. Tehát az idei évre vonatkozóan azt kérjük a kormánytól, hogy bizonyos típusú befizetéseket, annak a programnak, a finanszírozásának az önkormányzatokra terhelt részét, ami az úgynevezett versenyképes járások programot jelenti, ami egy kampány program volt, és valójában nem volt egy igazi átgondolt struktúra. Ezt úgy vezessük ki, hogy az állam lezárja ezt a projektet, és már nem kelljen az önkormányzatoknak ezt hozzájárulni, és az a struktúra, ezt úgy vezessük ki, hogy az állam

0: korszakába, és ezek a problémák, ezek nem oldódnak meg.
1: Én nem szeretnék a miniszterelnök... De hogyan oldódik majd meg? Azt mondja Magyar Péter, hogy nem céljuk, hogy önkormányzatokat döntsenek be, de eddig is meg lehetett ezt oldani, a főváros is meg tudta ezt oldani, vannak még lehetőségek a költségek főváros... lefaragására, és ő azt mondta, hogy a Tisza fővárosi frakciója már több javaslatot megfogalmazott, hogy hogyan lehetne megtakarítani pénzt vagy költségeket a fővárosban. Tud-e ilyen javaslatokról?
0: Én elkerülném azt a helyzetet, hogy a miniszterelnök úrral vitába szálljak egy olyan kérdésben, amiben nyilván neki az egy kérdés az egy millióból, amit meg kell oldania, nekem meg az életem.
1: De kaptak a fővárosi frakciótól ilyen javaslatokat?
0: Hát volt olyan javaslat, amit lehet úgy értelmezni, mondjuk úgy, de ezek nem oldják meg, tehát nagyságrendileg nem oldják meg a problémát, és egyébként eddig is... Az állítás, hogy eddig is elvoltunk valahogy, ez persze, mert nem fizettük be, hanem elmentük a bíróságra, és ahol lehet, azon a jogvédelmet kértünk. Tehát,
1: hát mondjuk, vagy levették, inkasszózták.
0: Olyan is volt. A lényeg az, hogy nekünk, mint fővárosi önkormányzat, bár a holnapi tárgyalás a teljes önkormányzati szektorra érvényes, ahol én a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat képviselem, mint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, de a MÖSZ-ben is ott vagyok, hiszen nyilván egy hajóban nevezünk, mint önkormányzati világ. De a fővárosi önkormányzatnak van olyan javaslata a kormány felé, amely nem növeli az idei költségvetési hiányát a kormányzatnak, de megoldja a főváros pénzügyi problémáinak a nem most az egészét, de mondjuk egy jelentős részét. Tehát mi úgy készülünk, hogy nyilvánvalóan kell majd egy tárgyalás főváros és kormány viszonylatban is, de ez a mostani beszélgetés az önkormányzati szektor egészét érintő javaslatokat fog elsősorban tartalmazni.
1: Igen, Gémesi György, szerintem meg is fogjuk hívni holnap, mert hogy holnap van a tárgyalás, tehát nyilván kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történt. Na, nézzük a Tisza párt azon javaslatát, hogy két ciklusban korlátoznák a településvezetők tisztségének hosszát, és a polgármesteri fizetéseket is megvágnák. Ez azért nagy visszhangot kapott az elmúlt napokban. Kezdjük az elsővel. Azt mondja ön, hogy átgondolatlan a javaslat, vagy így fogalmazott. Miért? Mondjuk a fővárosban szerintem több polgármester van, aki nem újrázhatna. Most nem számoltam össze, de 10-nél biztos, hogy több.
0: Egyrészt én nem tekintem ezt javaslatnak. Tehát én nem hallottam még ezt így kimondva, hogy van egy ilyen elképzelés. Vannak ilyen pletykák, meg erre utaló félmondatok, de...
1: Hát interjúban elhangzott.
0: Én azt gondolom, igen. Én azt gondolom, hogy minden, amire a Tisza kapott felhatalmazást, azt végre kell hajtani, és minden, amire nem kapott felhatalmazást, azt meg kell beszélni. Tehát ha komolyan veszük azt, hogy semmit rólunk nélkülünk, akkor ezt az önkormányzati vezetőkkel kéne erről beszélgetni, akik ezt nyilvánvalóan nem fogják szeretni. Ez az egyik. A másik pedig, én nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk azok a, nem tudom, egy szegedi Tisza szavazó való arra szavazott-e, hogy akkor Botka László, a város méltán népszerű hosszú évek óta vezető polgármestere, a következő választáson már el se indulhat. És azt elmondhatnám Érdre, Csőzik Lászlóval, elmondhatnám Siófokra, Lengyel Róbertre, elmondhatnám Gödöllőre, Gémesi Györgyről, akit 9-szer nyert választást.
1: Miért nem áll meg az, ami a miniszterelnök esetében, hogy a polgármesterek se lehessenek mondjuk egy életen át polgármesterek, korlátozni kell a hatalmat ilyen formában helyben is, nem csak az ország vezetésében. Ugye ez az egyik érve a kormánynak. Egyébként ezt meg is ígérte a kampányban a Tisza párt, a polgármesterek esetében nem.
0: Tehát ez a probléma, de szerintem ez egy nagyon súlyos probléma. Tehát én azt gondolom, hogy azok a tiszás egyéni jelöltek, akik ott fotózkodtak a népszerű polgármesterekkel, és nyilván kölcsönös érdekük volt, hogy legyen változás. De nem hiszem, hogy abban a szellemben mentek oda. Ja, és egyébként a következő választáson majd nem indulhatsz. Tehát én ezt nem tudom komolyan venni, mint javaslatot, és azt gondolom, hogy nagyon messze van attól a demokratikus megújulási ígérettől, amit miatt a Tisza megnyerte a választást. Én egyébként a miniszterelnök jelölt miniszterek esetében is tudnék érvelni az ellen, amit most a parlament el akar fogadni, de főpolgármesterként ez nem dolgom, de azért egy miniszterelnöknek a hatalmi potenciája, meg egy önkormányzati egy polgármesteré, az hogy mondjam, nincs egy súlycsoport.
1: Az előbbi elhangzott a kampányban. Igen. Tegnap tárgyalták már a képviselői fizetések csökkentését, abban a javaslatban a polgármestereké még nem volt benne, de hát a Tisza megvágná a polgármesterek bérét is. Mit mond erre?
0: Hát nézze, el is azt tudom mondani, hogy ha komolyan veszük a partnerséget, akkor ezt nem a sajtóba kéne megtudnunk, hogy van egy ilyen terv. Ráadásul ez egy elég rossz vita, tehát hogy az önkormányzati szektor a csőd szélén áll. Kivették a magyar GDP mondjuk 8%-át a magyar önkormányzati szektorból. Ez egy gigászi összeg. A polgármesterek fizetésén keresztül, tehát ez a vita, ez eltereli a figyelmet a lényegről. Ami pedig

0: polgármesteri fizetéseket, illetve hogyha kell valami konkrétumot mondani, szerintem az, ami a parlamenti javaslatban van a képviselők esetében, ami egyébként egy valamit csökkent, valamit növel, tehát összességében egy 10%-os csökkentés egyébként ez. Szerintem azt a polgármesteri béreknél is lehet érvényesíteni. Ez az én magánvéleményem. Tehát, ebben
1: tehát a bérüknél ez 40% körül van.
0: Nem.
1: Tehát, hogyha megnézzük, én most megnéztem a fizetéseket, és összehasonlítjuk mondjuk a városvezetőkével, vagy településvezetőkével, akkor van ki is írtam magamnak, egy 80 ezer választott képviselő fizetése kisebb lesz, mint mondjuk egy 1500-2000 fő közötti lakosságú falvak polgármesterének a fizetése.
0: Ezt lehet, én most a csökkentés mértékét mondom, tehát összességében a parlamenti képviselők fizetése átlagban azért nem fog nagyon csökkenni.
1: Egy kisebb csökkenés szerintem belefér,
0: csak még egyszer mondom, ez elterelje a figyelmet arról, hogy van egy önkormányzati szektor, ami 16 éve tényleg szív, és most azt várja, hogy egy partneri viszony kialakítanak vele, és az első dolog, amit hall, hogy túl sokat keresnek a polgármesterek. Ez szerintem ez így nem egy jó kezdés.
1: Igen, mondjuk arról, hogy baj van, arról nagyon sokat beszéltünk, tehát hát a sajtóban mindenképpen. Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ő nem spórolási szándékot lát itt mögött, hanem egészen mást. Azt mondja, hogy attól tart, hogy a Tisza elfoglalná az önkormányzatokat is, ha lecsökkentik a polgármesterek bérét, limitálják a ciklus számokat, utána következhet a sokat repesgetett előrehozott önkormányzati választás, mondja ő, erre még Orbán Viktor sem vetemedett. Ön tart-e ilyesmitől? Azt mondja, hogy ez már egy párt rendszer lesz, ezt mondja Márki-Zay Péter. Politikai ráció van benne, volt politikai jellemző.
0: Épp, hogy megalakult a kormány, tehát az égszeremére legyen már annyi bizalmunk, miközben még egyszer mondom, ezek szerintem nem a bizalmat erősítő.
1: Ez ma is felvetődött az előrehozott önkormányzati választás, a sajtótájékoztató,
0: hát szerintem az, a sajtó részéről. Hát kérdésként felmerült, igen, a Hír TV részéről. Szerintem az előrehozott önkormányzati választás, ez nagyon súlyosan sérti az európai alapjogokat, és Magyarország éppen azért megy Brüsszelbe, nagyon helyesen egyébként, hogy megígéri azt, hogy helyettjék a jogállamot és elhozzuk az EU-s pénzeket, tehát szerintem ez kívül van a reális opciók között. Az összes többiről meg szerintem lehet értelmesen beszélni. A ciklusok maximalizálása szerintem elveszi a települések jogát arra, hogy szabadon válaszoljon maguknak polgármestert. A polgármesterek túlnyomó többsége azért polgármester, mert jól végzi a munkáját, és újra választják. Helyben nagyon-nagyon nehéz kialakítani a hatalmi struktúrát, hogy valaki leválthatatlan legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját. De mondjuk, nem tudom, Tóth József, aki 80%-kal nyeri meg a választásokat a 13. kerületben. Most mondja már el valaki a 13. kerületi Tisza szavazóknak, hogy miért kell tőle tényleg intézményesen megfosztani a lehetőséget, hogy újrainduljon. Szerintem ez egy rossz üzenet, és én nem is veszem ezt komolyan, éppen ezért nagyon pozitív vagyok a holnapi tárgyalásokkal.
1: Hát holnap majd megtudjuk Gémesi Györgytől, hogy szóba került-e, valószínűleg egyébként szóba kerül majd elektromos rollerek. Azért kérdezem erről, mert egyrészt a 24.hu megírt, hogy idén már két halálos áldozat is volt, itt van a nyár, 14 évnél fiatalabbak voltak, akik elhunytak, és hát az OMS adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a balesetek száma. Szörnyű számok ezek, és Vitézy Dávid már be is jelentette, hogy lépni előbb, mint a KRESZ módosítása, a főváros tud-e lépni. Párizs, én ha jól emlékszem, betiltotta, igen, és Finnország is egyébként az elektromos, bérelhető elektromos, igen, rollereket.
0: Igen. Párizsban volt egy népszavazás, alacsony részvétel mellett, de nagyon nagy többség a tiltás mellett volt. Ha lenne egy ilyen népszavazás Budapesten, én is így szavaznék. De ez nem egy fővárosi hatáskör. Ami a fővárosi hatáskör volt, és ezt próbáltuk megtenni, és szerintem ebben eredményesek is voltunk, hogy azt a káoszt a közterület használatban azt próbáltuk azzal csökkenteni, hogy ilyen mikromobilitási pontokat alakítottunk ki, és a rollereket ott kell lerakni, és ha valaki nem ott rakja le, akkor van komoly büntetés. Ebben partnerek voltak a szolgáltatók, de valóban ez egy nagyon-nagyon balesetveszélyes helyzet, és a fővárosnak a nagyon fontos stratégiai célkitűzése, hogy a közlekedés biztonságot javítsuk Budapesten, és sajnos a rollerek ma nagyon-nagyon veszélyes járművek. A valóságban, tehát elvileg én is el tudok képzelni egy világot, hogy mindenki betartja a sebességhatárt, senki nem részeg, amikor rollerezik, és mindenki van bukósisak, de éppen a részben a turisták, meg hát a helyben lakók miatt is használják ezeket a közösségi megosztáson
1: alakú rollereket,
0: és életveszélyes helyzetek vannak.
1: Tehát saját hatáskörben igazából nem tudnak sokat lépni.
0: Nincs, hogyha lehetne, én azt hiszem, hogy én ezt azt, nyilván nem lehet betiltani, hogy valaki saját használható rollert használjon, de ezeket a megosztott rollereket én azt gondolom, hogy be kell tiltani.
1: Utolsó kérdésem, mindig ez az utolsó kérdésem, van-e már helyettese? Nem kérte fel senkit, nem ajánlott senkit a Tisza frakció?
0: Még nem. Ugye az első közgyűlés a választás után egy ilyen csonka közgyűlés volt, még négy képviselő akkor nem tudott esküdt tenni. A Tisza már jelezte, kik lesznek azok, akik fölveszik majd a mandátumot, a Fidesznél még ez sem történt meg, de a júniusi közgyűlésen remélhetőleg már teljes létszámban leszünk, és én most arra készülök, a következő héten az összes frakció egyeztetek ezekben a kérdésekben, és én nagyon szeretném, hogyha tudnánk, ha nem egy, hanem lehetőleg több helyettest választani, felállítani egy csapatot. És ne felejtsük el, hogy rengeteg európai forrás fog megérkezni Budapestre. Ezeknek a projekteknek a végigcsinálása elképesztő mennyiségű munkát és politikai sikert fog eredményezni, mind a munkában, mind pedig a sikerben szívesen osztozom másokkal.
1: Tehát ha a magyarul jövő héten felkér valakit, vagy valakiket
0: helyettesnek? Jövő héten egyeztetni fogok a frakciókkal, és azt remélem, hogy a június végi közgyűlésen végre választunk helyetteseket.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészen elképesztő, hogy megy az idő, mondtam már egy 20 perccel ezelőtt is, hogy egészen döbbenetes, hogy 7 éve történt a hableány tragédiája a Dunán. Szerintem mindenki, aki akkor már a híreket figyelte, követte, pontosan emlékszik erre a tragédiára, de az is döbbenetes, hogy még mindig a bírósági eljárásban vagyunk. Borbély Zoltán ügyvéd a vendégünk. Jó reggelt,
2: jó reggelt kívánok!
1: És hát beszélünk arról, hogy hol tart ez az ügy, de hát lehet az, hogy ez még egy folyamatban lévő ügy lehet?
2: Igen,
1: hát miféle eljárás ez akkor?
2: Hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet a bíró elfogultsága miatt, és most a megismételt eljárás zajlik egy másik bíró tárgyalásával.
1: Ne menjünk ezen túl. Mi az, hogy elfogult a bíró? Ez már olyan, mint egy vád?
2: Ugye a hangfelvétellel rögzítették a tárgyalást a védelem kérésére, és voltak olyan, hogy így mondjam, kiszólások, amikor már ugye nekünk annak idején Vitrai Tamás azt mondta, hogy a stúdióból mindenki mehet. Tehát figyeljünk arra, hogy előtte, utána is hogy beszélünk. És ez történt gyakorlatilag, hogy előtte, utána, de főleg utána voltak olyan megjegyzések, amelyet, hogyha sorba szedünk, akkor valóban megállapítható volt a bíró elfogultsága. Hozzá kell tennem, magában az ügy érdemében ez nem látszott, ettől függetlenül ezek a mondatok valóban elsőre is és másodikra is riasztónak hatnak.
1: Mit tételezzünk fel?
2: Semmit. Gyakorlatilag...
1: Az nem lehet. Tehát amikor azt mondod, hogy van hangfelvétel, azt mondod, hogy a bíró elfogultságát megállapították, akkor az embernek jár az agya. Tehát, hogy ez hogy volt?
2: Vannak olyan kitételek, amikor például bizonyítási indítványok eleve elutasítására utal a tisztelt bíróság. Vannak olyan kitételek, amikor meg nem engedhető szavakat és meg nem engedhető témáról beszél, például az ügyésszel, amikor már nincsenek benne a védők, vagy épp adott esetben mi sem voltunk benne. Nagyon nehéz, tehát ez kicsit olyan, mint amikor valamilyen kulissza mögé látsz, és akkor ami mögötte van, az eltér nagyon attól, ami a felszínen.
1: Ilyenkor indul vizsgálat?
2: Azt mondta a fővárosi törvényszék szóvivője, hogy feltehetően indul, vagy indult. Én azt gondolom, hogy egyébként kiváló bíróról van szó, de gyakorlatilag ez nem azt mondom, hogy mindenkivel megeshet, de olyan mondatok voltak ebben, amit a védelemnek nyilvánvalóan sérelmeznie kell, és feltehetően védőként én is ezt tettem volna.
1: 7 év után mire emlékeznek a tanúk? Ugye itt rögtön ki is derült, hogy nem is akarnak olyan nagyon emlékezni, ketten azzal álltak a bíróság elé a megismételt eljárásban, hogy hát 7 év alatt nekik megkoptak az emlékeik.
2: azért azt fel lehet használni, amit a nyomozás során mondtak, sőt azt is, amit a másik eljárásban mondtak. Én szerintem ez az eljárás gyorsabb lesz, mint az előző elsőfokú. Volt egy kis intermezzo, amiről most tényleg a bíró egyáltalán nem tehetett. Volt egy olyan koreai tolmács, akit nem értettek a magyar résztvevők. Volt olyan koreai tolmács, akik nem értettek a koreaiak. És akkor végül harmadikra sikerült egy olyan tolmácsot találni, aki
1: a tudja mind a két nyelvet.
2: Tulajdonképpen itt nyilván nyelvjárások közötti különbség volt, és itt a dél-koreai követség rengeteget segített, akik egyébként végigfigyelemmel kísérik ezt az ügyet, és hangsúlyozom, hogy dél-koreai turista azóta szinte nincs Magyarországon.
1: Az első eljárásban hogy állt ez a per? Tehát lehet-e arra következtetni, hogy megállapításig jutott volna?
2: Ítélet született.
1: Jó, én értem, de ugye mondod, hogy ott azért voltak megkérdőjelezhető folyamatok. Tehát ennek ellenére az az ítélet az elfogadható lett volna, bár a védelemnek az a dolga, hogy mindenáron meg.
2: A védelemnek az a dolga, mi ugye a sértetti oldalon vagyunk, tehát mi alapvetően elfogultak vagyunk. Az én álláspontom az, hogy egyébként a Panorama Deck nevű a hablányt üzemeltető cég sértett, de most ezen nyilván ebben most nem megyünk bele, hogy vagyon érdekelt vagy sértett. Az én határozott álláspontom egy olyan jogi személy, akinek a bűncselekmény jogát vagy jogos érdekét közvetlenül sértette vagy veszélyeztette, tehát az ügy is hablányügy. Tehát nem, hogy az, hogy közvetlenül sértette vagy sem, számomra vitán felül áll, de teljesen mindegy, mi vagyon érdekeltként vagyunk jelen Sógor Zsolt kollégámmal. Tulajdonképpen itt az volt a leglényegesebb kérdés, hogy a bíróság felmentette Jurij Csaplinszkijt a segítségnyújtás elmulasztásának vádja alól. Noha minket ez a része valóban nem érinti a vagyoni érdekeltet, de mint jogász el tudom mondani, hogy szerintem a segítségnyújtás elmulasztása megállapítható. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy akik egyből életüket vesztették, azoknak a sérelmére ez valóban megállapítható, tehát 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásáról beszélünk, vagy csak egy rendbeliről, vagy pedig arról azokról, akiket látunk, hogy túlélték a katasztrófát, és például ott vannak, látható a felvételen, hogy úsznak a vízen. Én azt gondolom, hogy az ő vonatkozásukban mindenképpen megállapítható a segítségnyújtás elmulasztása. Arra hivatkozni, hogy lesokkolódtam, én azt gondolom, hogy egy hajós kapitánynak ez vele jár. Tehát az, amikor a rendőr azt mondja, hogy terror cselekmény van, lesokkolódtam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy lesokkolódtam. De a bíróság a hatályon kívül helyezett ítéletben felmentette a segítségnyújtás elmulasztásának vágya.
1: Azért neked arról is van álláspontod ezek szerint, hogy az ítélet az helytálló volt-e?
2: Szerintem a segítségnyújtás elmulasztását meg kellett volna állapítani, de mint említettem, én elfogult szereplő vagyok ebben az ügyben, a sértetti oldalt képviselem, de én azt gondolom, hogy ha ott vannak még mentésre szoruló emberek, akkor a kapitánynak kutya kötelessége a mentést megkezdeni, vagy legalábbis utasítást adni a mentésre, és ez nem történt meg. Ő azt mondta a rádió, hogy azt mondják, hogy elütöttem egy hajót. Na most ebből látszik, hogy ez egy hanyagondatlan tevékenység.
1: Nézd meg, így van-e.
2: Hát igen. Szóval az igazság, hogy volt két magyar áldozat is, a magyar kapitány és a magyar matróz. És hát 25 dél-koreai áldozat, akiket ugye folyamatosan próbáltak kiszedni a Dunából, különböző helyeken, Ercsitől a Kvassai Zsilipen át, és egy személy nem került feltalálásra, tehát egy szemét nem találtak.
1: Hogyha most ez újra kezdődött, mondod, egy kicsit gyorsabb lesz, mint az első tárgyalás volt, de ez még mindig csak az első fok.
2: Így van.
1: Tehát újra első fokon az ügy.
2: Újra első fok.
1: Van arról benyomásod, hogy a koreaiak mint vélekednek a magyar jog működéséről?
2: Arról nincs, mert az ázsiaiak nagyon zárt emberek. Tehát egyrészt nagyon tisztelettudóak, végtelenül konstruktívak, nagyon alázatosak, nem fogalmaztak meg kritikát. Az utasok egy személlyel szemben fogalmaztak meg kritikát, hajós kapitánnyal szemben.
1: Az adja magát, igen.
2: Hát nem feltétlen, mert ugye van egy olyan irány, amely a Hablán kapitányát is hibáztatja. Ebben élen jár egy szakértő, akinek a véleménye szerintem súlyosan aggályos. Na, az súlyosan aggályos az én véleményem szerint.
1: Bonyolult eljárás indul újra?
2: Nagyon. Nagyon, nagyon. Tehát itt gyakorlatilag hajózási szakkifejezéseket, stop manőver, a kapitányi állásnak a süllyesztése, vagy annak egy kicsit feljebb emelése, mert például ez is lehetett egy oka a tragédiának. És ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye mindenki kis hajónak mondja a hablányt, a hablány sem kis hajó, nagy hajónak minősül, de természetesen méretét tekintve a Viking jóval nagyobb. És létezik az úgynevezett stop manőver, amelyel a Viking hajó manőverezhetősége jobb, mint a kisebb hablányé. Tehát gyakorlatilag egy kormánymozdulattal ez a tragédia elkerülhető lett volna.
1: Hát ha látta volna, ha tudta volna.
2: Ha figyelt volna.
1: Vagy ha figyelt volna.
2: Ha figyelt volna. Ez az én mondom, én elfogult álláspontom, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egyet nagyon szeretnék elkerülni, hogy a halott hajóskapitányra bármilyen felelősséget bárki telepítsen, mert ez a kutyakötelességünk egyrészt megvédeni a cég alkalmazottját és a matrózt, akik teljesen vétlenek voltak ebben a katasztrófában.
1: Van emlékművük a Margit híd, Pesti híd főjénél. Az emlékük legyen áldott, neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ezért is csatlakozom, és köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Új kezdet a magyar-német kapcsolatokban Magyar Péter berlini útja, erről az osztrák kancellár beszélt a találkozó után. A felek az orosz-ukrán háborúról is egyeztettek. Magyar Péter leszögezte, hogy kész már a jövő héten találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, de Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába. Vendégünk Prüle Gergely.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója volt berlini nagyköveti. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mielőtt arról beszélünk, hogy hogyan látja a mai találkozót, azelőtt egy gondolat erejéig azt is mondja el, hogy a német-magyar kapcsolatok honnan indulnak most. Igencsak terheltek voltak ezek a kapcsolatok, ezt veszi most át az új kormány. Mik voltak a legnagyobb konfliktusok? Hogy zárul ez a kapcsolat az Orbán kormánnyal?
3: A lehető legnagyobb konfliktus, és ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a legtöbb gondot okozta, bizonyos értelemben még a választási kampányra is kihatott, az az, hogy az AfD elnök asszonya Alice Weidel gyakorlatilag havi rendszerességgel volt a magyar miniszterelnök vendége. Ugye ez egy olyan területe a német belpolitikának, ami tetszik nekünk Magyarországról, vagy nem, de egy tabu terület. Tehát az AfD azt egy úgynevezett tűzfal veszi körül a német belpolitikában, pont a kancellárnak és általában a kormánypártoknak leghatározottabb célja, hogy elhatárolódjon tőle. Minden olyan lépés, ami az elnök asszonyt Európa szerte szalonképessé teszi, érthető módon vívja ki a német kormány ellenszenvét, ez történt.
2: A választások előtt is itt járt, nem a német előtt, úgyhogy Orbán Viktor tulajdonképpen a voksot mindenképpen az AfD mellett tette le. Ezek a konfliktusok a kormányváltással automatikusan megszűnnek szinte, és akkor rá is térhetünk a mai találkozóra, vagy azért nem. Ugye a Friedrich Merzet megnézzük, mit mondott, Magyar Péter egész Európában inspirációt jelent, bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányban leng, hanem középre is visszatérhet. Hogy látja a mai tárgyalást, vagy megbeszélést?
3: Mindenképp van egy hangulati bónusz, ez Európa szerte tapasztalható, az európai, egyáltalán a nyugati kapcsolatok azok látványosan fellendültek, és hát az is érzékelhető, hogy az Európában népszerűtlenebbé váló vezetők szívesen fényképezkednek a magyar miniszterelnökkel, ez tagadhatatlan. Ez persze egy olyan politikai alaphelyzet, amit meg kell tölteni tartalommal. Tehát mindazokon a területeken, ahol adott esetben az elmúlt időszakban ellanyhultak a kapcsolatok, már pedig Németországgal számos van ezekből, ott ezeket a részleteket kell most ezzel a politikai céllel okosan kidolgozni.
2: Tehát Merz sem nyilván véletlenül hívta meg a népszerű Magyar Péter miniszterelnököt, mert Merz meg nagyon nem népszerű, hogyha a kutatásokat megnézzük egyébként, legalábbis most ott azt mutatják.
3: Igen, a CDU és a kancellár 20-21%-on áll, ami egy nagyon alacsony népszerűségi index, és hát az említett AfD tartományi szinten biztos, hogy különösen a keleti tartományokban nagyon jól áll, és hát állandó belső vita van arról, hogy akkor most a kancellár mennyire jó, mennyire tartható, tehát nincs könnyű helyzetben.
2: Azt mondja Merz, volt egy mondata, amit nem tudom, hogy jól fordítottak-e, ez egy jelentős fordulópont Magyarország életében, a háború után nagyon sokak szemében Magyar Péter a reménysugár. Ez a háború után, ez mire gondolhatott Merz? Vagy ez egy félrefordítás lehetett,
3: hát
2: vagy
3: szóval nem
2: a két ország háborújára gondolt, vagy mi háború?
3: Igen, tehát, hogy itt háború, krieg, nem tudom, én nem hallottam az eredetit, de azt gondolom, hogy ez a gesztus politizálás része.
2: Na, azt mondja Merz, és akkor nézzük az ügyeket, szóba került nyilván Ukrajna támogatása is, mert szerint a magyar kisebbségek jogait rendezni kell, ez nem lehet akadály az ukránok EU csatlakozásának. A találkozó előtt a Spiegel azt írta, hogy az egész berlini vizit legnagyobb tétje ez a kérdés, hogy rá lehet-e bírni a magyar felet az ukrán EU tagság támogatására, és milyennek az ára, vagy milyennek a feltétele. Egyetért-e azzal, hogy ez volt a nagy tétje a mai vizitnek?
3: Talán. Ez egy, hogy mondjam, nem új keletű jelenség, hogy Európa szerte, és különösen Németországban, ami azért a történelem árnyékában furcsa, ez a fajta a magyar kisebbségpolitikát érintő témák hát nem nagyon találnak nyitott szívekre, fülekre. Pedig azért, hogyha valaki visszagondol a rendszerváltás óta tartó magyar külpolitikai stratégiára, aminek a határon túli magyarság a védelme az egyik sarokköve, illetve a három oszlopa közül az egyik, akkor megértheti azt, hogy egy frissen megválasztott magyar miniszterelnök nem avval kezdi, hogy ja, akkor jó, rendben van, nem érdekes a határon túli magyar kisebbség, ugye persze induljanak a csatlakozási tárgyalások. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó antré a német kancellár részéről, hogy rögtön ebben kezd, és ahogy olvasom a sajtótájékoztatót, ezt a magyar miniszterelnök elég határozottan vissza is utasította.
2: Igen, hát ugye ehhez köti, hogy na most, ha Ukrajna teljesíti a magyar kormány feltételeit, hogy minden igaz, akkor Zelenszkijel is találkozik Magyar Péter miniszterelnök a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban, akkor ott kérdés, hogy támogatja-e Ukrajna uniós tagságát, vagy a gyorsított tagságát a Tisza párt.
3: Ennek már számos olvasatát láttuk az elmúlt gyakorlatilag egy-másfél évben, és nekem Ausztriában volt egy kísérteties élményem már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az osztrákok meghívták az osztrák mezőgazdasági minisztert erre az ő nagy Európa fórumokra, ahol gyakorlatilag senki nem mondta ki azt, hogy Ausztria ellenzi Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, de a nap végére teljesen világos volt, hogy abszolút elképzelhetetlen, mind financiális, mind belső integrációs szempontok alapján az, hogy itt nem hogy egy gyorsított tagság, hanem hogy egy teljes tagság létrejön. És hát ne felejtsük el, hogy néhány héttel ezelőtt Friedrich Merz volt az, aki világossá tette, hogy ő sem abban gondolkodik, hogy a két év vagy néhány éven belül Ukrajna ott ül az Európai Tanács ülésein, mint rendes tag. Tehát itt a társult tagság, annak különböző változatai vannak napirenden. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai jelzés, ha ezek a tárgyalások elindulnak. Tehát ne felejtsük el, hogy Törökországgal már évtizedek óta zajlanak ezek a csatlakozási tárgyalások, és feltehetőleg soha nem lesz az Európai Unió.
2: No, menjünk tovább. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan a magyar kormány leül a legnagyobb német befektetők képviselőivel, hogy megbeszéljük, hogy mi az, ami most jó a kapcsolatokban, és mint tudnának javítani. Mi az, ami most jó? Ugye ott van a különadók kérdése, tehát negatívumot, vagy az, ami nem jó, azt inkább látunk, mint ami jó. Mi az, ami most jó?
3: Azért egy valamit szögezzünk le. Hát ilyen nagy számban nem azért jönnek ide német befektetők, mert itt nekik nem jó.
2: De most jönnek. Tehát, de most még, jön. Mert az még... a kérdés, mert azt mondja a miniszterelnök, hogy ők arról beszéltek Friedrich Merzel, hogy a német cégek örömmel jönnének Magyarországra, de azért nem jönnek a befektetések, mert hát korrupció van, és nem mernek jönni.
3: Hát ennek azért mondjuk ellentmond az elmúlt egy év BMW gyár megnyitása, vagy akár a Mercedes gyár bővítése. Tehát úgy látom, hogy azért ez annyira nem feltétlenül állja meg a helyét. Az, hogy voltak bizonyos problémái korrupciós esetekkel, ez tagadhatatlan, és nyilván az igazságnak érvényt kell szerezni, ahol csak lehet. Az pedig, hogy a német befektetők jönnek, az mindenképp jó jel. Egy probléma van, hogy a német ipar elvándorlása Németországból, az sajnos nem csak Németországot érinti, hanem egész Európát. Tehát ők az Egyesült Államokba mennek, Kínába mennek, egy részük valóban jön Magyarországra is. A sors iróniája, hogy pont Alice Weidel, akit a beszélgetés elején említettünk, gyászos tekintettel állt meg a stuttgarti Mercedes gyár előtt, mondván, hogy lám-lám, ők is elmentek Magyarországra, akkor épp nem volt a barátunk.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha igen, akkor milyen befektetések lehetnek ezek, mert azt is tudjuk, hogy Németország gazdasága, hát talán lehet azt mondani, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb válságával küzd, most már munkanélküliségi van, épp nincs két év után recesszió, de minimális a GDP növekedés, a nagy gyárak, a Bosch, a Volkswagen sorra jelentik be, hogy 50 ezer, meg 30 ezer álláshely szűnik meg, tehát nagy baj van Németországban.
3: Igen, hát vannak a hadipari befektetések, amiknek ennek, hogy mondjam, gyászos jelenség, de a kereslet a hadipari eszközök iránt az ugye az utóbbi időben, nem utolsó sorban az orosz-ukrán háború miatt jelentősen megnőtt. Na most az, hogy ezek a befektetések idejönnek, ez egy szomorú konjunktúra, még akkor is, hogyha ennek bizonyos technológiai előnyei mindenképpen vannak. Korábban el lehetett mondani, hogy Magyarország jó befektetési környezet a németeknek, mert pont azon a területen van, ahol a német bérszintnél már valamivel alacsonyabban lehet dolgoztatni, ugyanakkor viszont civilizációs berendezkedését, iskolarendszerét, nyelvi adottságait tekintve egy olyan hely, ahol viszont akár a német menedzserek is, vagy az a munkahelyi kultúra, ami egy német vállalatnál elváratig az otthonra talán.
2: Jó, majd meglátjuk, hogy mi lesz ezeken a tárgyalásokon. Egy picit más, és azért kérdezem erről, mert hát most jött ki egy nagy interjúja, a 24.hu Nagy József készítette önnel.
3: 5 évente beszélget vele.
2: Hát akkor ennek most pont itt volt az ideje, de hogy ha már itt van, akkor megragadom az alkalmat. Ugye több dolog idézhető benne, egy-két dolog. Nyilván megkérdezte öntől, hogy kit tárgyalt-e kormányzati feladatról, azt mondta, hogy nem. Kit ismer, ugye Orbán Anita nyilván külügyes kollégája volt, Tar Zoltánt ismeri, vagy Velkei Györgyöt, azt mondja, a Ludovikán volt kollégája. Szóval vannak kapcsolódások, de többről nem számolt be. Nyilván itt sem számol be, és nem akarom erről ezzel nyaggatni, de akkor úgy kérdezem, hogy nem is kapott megkeresést, vagy nem is akar már kormányzati munkát végezni?
3: Én nem hiszem, hogy nekem nagy nyilvánosság előtt kéne ezekről beszélnem. Ezek olyan bizalmas beszélgetések, amelyek én azt gondolom, hogy nem tartoznak a széles nyilvánosságra. Az én álláspontom európai külügyi kulturális ügyekben az elmúlt évtizedekben viszonylag konstans módon jelentek meg. Ebből az interjúból is, és köszönöm, hogy több részletet is olvasásra méltóként említett, ez ebből is pontosan kiderül. Én mindig örülök annak, ha olyan kormányzati állásponttal találkozom, ami az enyémmel megegyezik.
2: Hát tiszteletben tartom, azért mondtam, hogy nem fogom nyaggatni erről. Nyilván azt is mondta az interjúban, hogy fontos, hogy senki ne azt érezze, hogy egyszer az egyik kétharmad foglal el mindent, aztán meg a másik kétharmad. Ön ezt érzi most, vagy miért mondta ezt?
3: Ezt azért mondom, ez egy tágabb összefüggésben jelenik meg a beszélgetésben, és ott bizonyos konszolidáció iránti vágy fejeződik ki, ami nálam nem új keletű. Itt említem azt is, hogy diplomáciai életem egy igen boldog időszakában Svájcban voltam nagykövet, ahol 1848 óta nem volt se rendszerváltás, se fülkeforradalom, se egyéb megpróbáltatás, és látom, hogy ez a fajta konszolidáltság, nyugalom, és az, hogy az embereknek van egy polgári perspektívája, ahol bátran tervezhetnek, ez jó.
2: Igen, és hát a népszavazás kísérülni.
3: Igen, hát a népszavazás ugye az egy sajátos intézmény ottan, de hát akkor is. Tehát én azt gondolom, hogy amit már ma este mondtam, tehát a jognak érvényt lehet szerezni, és akkor talán lenyugszanak ezek a felhevült kedélyek, mert azt gondolom, hogy tényleg ez senkinek nem jó.
2: Azt is mondta, és ez az utolsó gondolat, hogy reméli, hogy mindenki tanult a NER-ből. Ő mit tanult a NER-ből?
3: Hát ez nagyon-nagyon talán nagyképűen vagy öntelten hangzik, de épp azért és ezért mondtam, hogy örültem, hogy 5 évvel ezelőtt is Nagy József megkérdezett. Nem biztos, hogy mindig mindenhez alkalmazkodni kell. Érdemes az embernek önazonosnak maradni, és arra gondolni, amit saját maga fontosnak tart.
2: Gondolni, vagy hangosabban mondani?
3: Ez élethelyzet és vérmérséklet kérdése. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amiben fontosnak tartottam, hogy elmondjam a véleményemet külpolitikában, vagy akár kulturális ügyekben, ott el is mondtam, kulturális ügyekben köztudottan meg is ittam a levét. A külügyi vezetésnek sem maradtam a része, ott is egy látványosan Európa-párti vonalat vittem. Úgy érzem, hogy ebben az ügyben önazonosnak tudtam maradni, és szóval én a legfontosabbnak azt tartom, mint aki már látott kormányzati pozíciót, hogy amikor az ember ülepe alatt szolgálati autó brummog, akkor is el tudja képzelni, hogy föl kell ülni a 2-es villamosra egy adott pillanatban.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket és a Spirit FM hallgatóit is. Június 2-a van, egy keddi nap, amikor az Anitáknak és a Klaudiáknak van névnapjuk. Őket is, meg a szülinaposokat is szeretettel köszöntjük. Kemény témával indulunk, a lemondás, lenemmondás témájával. Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát ugye van itt egy nagyon erős állítás Magyar Pétertől, hogyha nem mond le magától a köztársasági elnök, és még jó néhány funkció korábbi kinevezetje, akkor alaptörvényt módosítunk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezzel kapcsolatban vannak vélemények, amiket nagyon gyorsan, hogy mennyire széttartó ez a dolog, hadd idézzek. Azt mondja például Török Gábor politológus, hogy sokkal védhetőbb lenne, hogyha az új köztársasági elnököt közvetlenül választaná meg az ország. Azt mondja a botrányt eredetileg kirobbantó vidéki prókátor, hogy a NER történelmi bűneire hivatkozva könnyedén le lehet váltani Súlyog Tamást is. Azt mondja Gulyás Gergely, aki ugye most a Fidesz frakció vezetője, hogy diktatúrában szokás erőszakkal eltávolítani a köztársasági elnököt. Nagyon különböző vélemények. Melyik a leghelytállóbb, vagy van egy saját újabb?
2: Hogyne, hát mindenkinek van sajátja természetesen, de ezek mind egyaránt helyén való vélemények. Nyilvánvalóan egy közvetlenül választott köztársasági elnök ki opció az elképzelhető. Az kérdés, hogy ezt már most be kell levezetni. Egyébként is a közvetett és a közvetlen választási mód között azért számtalan, vagy ha nem is számtalan, de jó néhány átmenet képzelhető el, akár európai példát is találunk erre. Úgyhogy már ez is önmagában egy mondjuk megvitatandó, vagy érdekes, vagy
1: bonyolult. A közvetett és a közvetlen között milyen átmenetek vannak?
2: Hát például a német példa, ahol a Bundesversammlung választja a szövetségi elnököt, amely áll egyrészt a Bundestagból, az alsóházból, és a régiók vagy tagállamok küldötteiből, ha úgy tetszik. És egy hasonló grémium adott esetben Magyarországon is elképzelhető, talán úgy is, hogy mindhárom hatalmi ág képviseletében legyenek ott valakik, nyilvánvalóan választott képviselők. De hát ez csak egy példa, hát számtalan más példa is van, vagy hogyha van kétkamarás, hogyha kétkamarás a parlament, például az olasz példa jól mutatja, hogy mindkét ház együttesülésén választják a köztársaság elnököt, és számtalan más megoldás is lehetséges. Vagy vegyük az észt példát, de vehetünk számtalan példát.
1: De nálunk akár nincs kétkamarás parlament.
2: Így van, de hát egy lesz ez egy alkotmányozás. Tehát itt azért jó is, hogyha most erre terelődött a szó, mert az alkotmányozást perspektívikusan, a jövendőre tekintve kell, és okosan kell csinálni, akárhogy nézzük is, és számtalan intézményi megoldást lehet összevetni más megoldásokkal, és egy koherens közjogi programmal lehet nekiállni az alkotmányozásnak. Ez tehát egy jövendőbeli kérdés. Most az a kérdés, hogy eme alaptörvényt milyen módon lehessen módosítani, ezzel kapcsolatban vannak problémák, aggályok, mondjuk így, de az bizonyos, hogy egyfajta kettős alkotmányozás koncepciója kezd kirajzolódni, tehát egyrészt rapid módon, akár tűzoltó jelleggel, többször is akár módosítani a jelenleg hatályos alaptörvényt, azzal a megfontolással, hogy hát majdnem mindegy, mi kerül bele, ez mindent elbír, ez már olyan rossz, ha úgy tetszik, és ezzel párhuzamosan elindítani egy alkotmányozási folyamatot, amely akár évekig tartóan folyik, és amelynek végén egy mindannyiunk által elfogadott, sőt, alig hanem mindannyiunk által tisztelhető, adott esetben még talán szerethető szöveg jön létre, amely úgy lesz mindannyiunké, hogy még büszkének is lehet adott esetben lenni rá. Minden esetre ott ezeket a kérdéseket egyszer is mindenkorra, hát nem az idők végezetéig, de minden esetre jó hosszú időre, ünnepélyesen, ha úgy tetszik, le lehet zárni.
1: Sokan félnek attól, hogy egy ilyen alaptörvénymódosítás, ami lehetővé teszi a köztársasági elnök elmozdítását, olyan precedens, ami után ezt újra, újra és újra elő lehet húzni. Egy új alaptörvény, tehát egy új alkotmány, mert ugye alaptörvényről senki nem beszél az új szöveg tervezeténél. Szóval egy új alkotmány ezt kizárhatná megint, ugye?
2: Hogyne. Ez a legérdekesebb kérdés szerintem is, hogy a precedens teremtés. Ugye precedenst jó teremteni adott esetben, ha az jó precedens. Ez biztos, hogy rossz precedens. Tehát a megalkotói is úgy látják, hogy ez egy mostani átmeneti megoldásra szóló rapid gyors megoldás.
1: Szükséges megoldás?
2: Szükségesnek vélt megoldás. Szükségességet azt támasztja alá, hogy a közönségünk jelentős része ezt támogatja. Azt minden esetre támogatja, hogy a köztársasági elnök távozzék a hivatalából, mindenek előtt lemondással. Azt azonban, ha helyesen olvassuk a 21 kutatóközpont felmérését, nem támogatja jelentős részben a mi népünk, hogy akár elmozdítással, akár erőszakos elmozdítással távozzék a köztársaságnak a hivatalából. Tehát emellett nincsen támogatás társadalmi többség. Ezt azért érdemes leszögezni. De amellett igen, hogy ez az ember, aki most ül ebben a székben, ez ne üljön abban a székben már. De lehetőleg úgy, hogy mondjon le, és békésen távozzék. Ez nem történt meg eddig, hát természetesen még megtörténhetik adott esetben a következő napokban, hetekben is éppenséggel. De minden esetre határidő eredménytelenül járt le, nem nyújtotta be a lemondását, így aztán hát azok az erők, akik az elmozdításában érdekeltek, most egy durvább megoldáshoz folyamodnak.
1: Elhangzott az a vélemény, hogy a méltatlanságra hivatkozva, pont Magyar Péter érveit felhasználva, hogy mi mindent nem tett meg korábban a köztársasági elnök, amit a nemzet egységének őrzéseként meg kellett volna tennie, el lehetne őt mozdítani, anélkül is, hogy alaptörvényt kelljen módosítani. Ez mennyire helytálló?
2: Ez vitatott, maradjunk ebben. Már eleve ez a köztársasági elnöki szerep felfogása nagyon vitatott. Ha a felsorolt, a Magyar Péter által tényleg részletesen felsorolt esetekben a köztársasági elnök megszólalt volna, vagy másképp fogalmazva, ha ezek néhányában megszólalt volna, már akkor is többször beszélt volna, mint korábbi köztársasági elnökök, és akkor is felvethető lenne, hogy a maradék esetekben miért nem szólalt meg. Így aztán szerintem legitim az a megállapítás, hogy akár az összes felvetett kérdésben megszólalhatott volna. Ha azonban így tett volna, az olyan extrémitásig vitte volna a szerepfelfogást, sehol nem tapasztaltunk korábban olyan köztársasági elnököt, akinek a szerepfelfogása az lett volna, hogy minden ügyben, jelentős ügyekben, nem vitatom, hogy nagyon is fontos erkölcsi kérdésekben, mindenben megszólalt volna, ez egy egészen más köztársasági elnököt, egészen más országot kívánt volna. De nem más ország volt, hanem nemzeti együttműködése rendszerének nevezett szisztémában élő ország volt, amelyben sokan nem szólaltak meg, ideértve a köztársasági elnököt is. Néhány ügyben valóban alig, hanem társadalmunk elvárta volna, hogy egy autoritás, egy tekintély megszólaljon. De éppen Sólyog Tamás volt az az autoritás, akinek meg kellett volna szólalnia. Sólyog Tamás ugyanakkor az eléje kerülő ügyekben úgy járt el, ahogy a papíron neki oda van írva voltak éppen, és ez a kormányváltás óta is így van. Kifogástalanul látta el alkotmányos feladatát, de nem kifogástalanul látta el, ha úgy tetszik, az erkölcsi feladatait. Ezt valóban nem. A közönségünk jelentős része, ahogy próbáltuk mondani, valóban így is érzékeli. Vannak erkölcsi érvek, vannak politikai érvek, nyilvánvalóan a politikai konstelláció annyira megváltozott, hogy ezt neki is be kellene látnia, ezek mind felhozhatók. De hogy alaptörvény módosítással, buherálással, annyiban visszamenő hatálya, hogy a jelenlegi köztisztviselők vagy köztisztséget ellátókra is érvényes legyen, Hát ez, majd meglátjuk a szöveget. Egyelőre nem láttuk a szöveget.
1: Egyként érvényesíthető bármely szöveg valamennyi olyan személyre? Lehet-e egyként érvényesíthető, akit el akar mozdítani Magyar Péter? Ugye itt ez egy nagyon hosszú lista, nagyon széles körű lista, a Nemzeti Médiahatóság vezetőjétől kezdve a főügyészig és a köztársasági elnökig, és közte még sok mindenki.
2: Igen, ez megint csak kiváló kérdés. Alig, hanem az lenne a legokosabb dolog, hogyha differenciálnánk az egyes közjogi tisztségviselők között. Egészen más dolog egy médiahatóság, vagy egy alkotmánybírósági elnök, vagy akár alkotmánybíró, a legfőbb ügyész, és így tovább, és a köztársaság elnök. Ugyanakkor Magyar Pétertől tegnapi nyilatkozata szerint azt hallhattuk, hogy egységes megoldás lesz, és hogy ez a megoldás mi lesz, azt nem tudjuk természetesen, de valami olyasmit mondott, hogy egyfajta káderkeringő folyik, és talán, de ez csak spekuláció, de hát spekulációt is megengedhetünk magunknak, hát hiszen nem tudja, nem látjuk a szöveget. Úgy hallottuk, hogy még a Tisza frakció sem látta a konkrét elképzelést, ígéretekkel szemben, hogy mintha valami olyasmi lehetne, hogy aki egy bizonyos közjogi tisztséget ellátott, az a következő időszakban nem láthat el mást, vagyis valahogy úgy lehetne formulázni, hogy nem választható meg bizonyos közjogi tisztségre az, aki a megelőző, most mondok valamit, 5 évben egy másfajta közjogi tisztséget
1: látott. Jó, ez jól hangzik, hogyha valaki, vagy nem tudom, hogy jól hangzik, hát, de most azért értelmetlen vitatkozni, hogy nem tudom. De azért az felmerül bennem, hogy ez visszamenőleg hogy érvényesíthető.
2: Így van.
1: Igen, ők ezt megválasztották valamikor.
2: Ez a következő aggály. Ha nem így lenne, még akkor is felvetődnék az a kérdés, hogy tényleg okos dolog ez, vagy indokolt dolog ez, hogy az egyik tisztség egy másikat
1: elvett. Miért ne lenne alkalmas egy másikra?
2: Van ilyen, például alkotmánybíró esetében, alkotmánybíróság elnök esetében ilyesmi lehetséges, és ez felvethető, de nem utólag belerakva a szövegbe. És hogy ez érvényes lenne a most tisztségeket ellátókra, ez megint nagyon súlyos problémát vet fel. Ezek a súlyos problémák nem vetődnek fel egy forradalom esetén, mert ugye a forradalom arról ismerszik meg, hogy a korábbi szabályozást kidobja az ablakon, és egy újat csinál. Itt azonban nem erről van szó, mert mégiscsak egy meglévő, alig hanem nem is érvényesen létrejött, mégis érvényesként elismert alaptörvény módosításáról van szó. Itt tehát semmi logikai probléma van, ezt megint csak azt kell mondani, bölcsen kell megoldani.
1: Nem forradalom, rendszerváltás ez a hivatkozási alap. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, köztársasági elnökünk a Velencei Bizottsághoz fordul, abban reménykedve, hogy majd az ad egy olyan iránymutatást, ami visszafogja Magyar Péter miniszterelnököt. Miért tenni egyrészt, másrészt mit remélhet?
2: Hát alig, ha nem, ezeket az aggályokat, amiket most mi is felvetettünk, és tucatnyi más aggályt a Velencei Bizottság is érzékelni fog. A Velencei Bizottság egy nagyon tekintélyes testület, de csak ajánlásokat fogalmaz meg, nem kell betartani, ráadásul alig, hanem elhúzódhatik a vizsgálat, az eljárása, és mire meghozza a döntését, addigra már itt lezajlottak a dolgok. De még akkor is, ez is milyen különös, nem? De a jövőre tekintettel is gondolkodnunk kell erről, mert ha ott adott esetben a Velencei Bizottság valami olyasmit mond, amely hasonlít, netán egyezik a Súlyog Tamás által felfogott mondjuk jogértelmezéshez, akkor szépen vagyunk az új hatalom alkotmányos buherációjával.
1: Akkor viszont még mindig mondhatja Magyar Péter, hogy ő erre kapott felhatalmazást, előre megmondta, ő csak teljesíti azt, amit ígért.
2: Igen, hát meg lehet csinálni ezeket a dolgokat, de nagyon bölcsen, nagyon körültetkintően kell eljárni.
1: Szent Péteri Nagy Rihárd, köszönöm.
2: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam. Erről egy német lapnak adott interjúban beszélt Sulyog Tamás annak apropóján, hogy Magyar Péter jelezte, alaptörvénymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Az államfő úgy fogalmazott, hogy alkotmányos indok hiányában és a tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Hon Gáborral és Szakonyi Péterrel beszélgetünk.
2: Itt van már Hon Gábor, a Republik Alapítvány kuratóriumi elnöke és Szakonyi Péter újságíró. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Egy német lapnak adta ezt az interjút az államfő. Azt, elég hosszú az interjú, azt mondta, hogy a fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződése, hogy nincs helye az ő lemondásának, így fogalmazott. Elárulta, hogy felajánlotta az együttműködést Magyar Péternek, viszont a miniszterelnök nehezen minősíthető, személyeskedő hangnemben követelte a lemondását. Mit gondoltok ezekről az érvekről? Jogi érveket is, most azokat nem idézem, hosszasan sorolt, hogy miért lenne alkotmányos válság, hogyha őt leváltanák. Gábor, te azt írtad, láttam a Facebookodon, hogy nem lenne.
3: Én azt gondolom, hogy az nem fenyegetés, ha valaki azt mondja, hogy mondjál le. Hát ez egy politikai játszma, semmi fenyegetés nem érzek abban, valakinek azt mondja. Én szerintem inkább egy egérutat kínált Magyar Súlyoknak, akinek ez egy lehetőség lett volna, hogy felemelt fejjel kiszálljon ebből a buliból. És egyébként más sem bizonyítja jobban, hogy ő még ma is Orbán fogságában van, mert egyetlen értelme annak, hogy ő marad, az az Orbán Viktor érdeke és a Fidesz érdeke, mert ezzel ugye a saját közönségüket bármilyen fura össze tudják tartani. Látjátok, bántanak minket. Ez olyan, mint a védvonal, vagy hogy a fenébe hívják, hogy itt bántják a mi elnökünket, bántanak minket, mert egyébként ennek tényleg semmi értelme. A kétharmados felhatalmazással természetesen el lehet abszolút legálisan, akár az alkotmány megváltoztatásával, akár elindítva egy olyan eseményt, ha jól értem, nem ezt akarják, hogy alkalmatlan Súlyog, amit simán be lehet bizonyítani, hiszen ő tényleg nem csinált semmit. Tehát ha valakiről bizonyítható az, hogy alkalmatlan a nemzet egységének megfogalmazására, az az ember, aki két éve köztársasági elnök, azon kívül, hogy vasal, nem tudjuk, hogy tud-e vasalni, mert az én ingemet még nem vasalta ki, és hogy zöldborsó főzeléket fősz, azt sem tudjuk, hogy az jó-e, mert nem tudtuk meg. Én legalábbis lehet, hogy te megkóstoltad, nem tudjuk. De ennyit tudunk róla, pedig közben ez az ország, az tönkrement ebben, hozzáteszem, az ő alkotmánybíróság elnökség alatt is folyt ez a folyamat. Közben gyerekeket megalázó módon vertek, abúzus érte őket, sorolhatom tovább, közben választási csalások tömegét követte el a Fidesz. Nem hallottuk egyszer se a köztársaságot. Úgyhogy azt gondolom, hogy lenne indok bőven, és ráadásul van felhatalmazás, és ezt ígérték magyarik. Olyan nagyon csodálkoznia nem kell Súlyognak, hiszen erről volt szó.
4: Valóban egy, hogy mondjam, szabad elvonulást lehetőségét villantotta fel neki a miniszterelnök, és ez azért is érdekes, mert kihangsúlyozta az elmúlt